0: alkoholizmus. A késő estig szórakozó fiatalok egy része Siófokról érkezett a városba, ahol a nyitvatartó szórakozó helyek miatt rendszeresen nagyok tömeg alakult ki. Ez zajjal, közterületi alkoholfogyasztással és időnként rongálásokkal is együtt járt. A szezon előtt ezért több szigorítást vezettek be. A közterületi alkoholfogyasztás tiltása mellett a késő esti nyitvatartó vendéglátóhelyek működését zajvédelmi feltételekhez kötötték. A rendezvényeknél is szigorúbban ellenőrizték, hogy meddig szólhat a zene. A polgármester beszámolója szerint az idei nyáron előfordult olyan rendezvény, amelynél este 11 óráig volt engedélyezett a zene, és pontosan 11-kor be is fejezték a programot. Korábban előfordult, hogy a hangos zene hajnalig zavarta a környéken élőket. Ilyen eset azonban a szezonban már nem történt. A rongálások száma is csökkent. A szezon elején még akadtak károkozások, a nyár közepére azonban ezek is visszaszorultak. A településvezetés szerint ebben a megerősített rendőri jelenlétnek is fontos szerepe volt. A Fonyódi rendőrkapitányság több járőrt és rendőrautót biztosított, az egyenruhások pedig éjszaka is rendszeresen ellenőrizték a forgalmas területeket. A közterületi alkoholfogyasztás tilalmának ellenőrzése ugyanakkor nem volt egyszerű feladat. A rendőrök és a közterület felügyelők több embert felszólítottak arra, hogy fejezzék be az alkoholfogyasztást. A polgármester tájékoztatása szerint bírság kiszabásáról nem kapott információt. A város számára most az lehet a legfontosabb, hogy az eredményeket a következő nyári szezonban is megőrizzék. Felházi Miklós szerint a probléma nem oldható meg egyetlen intézkedéssel, ezért a megkezdett munkát folytatni kell. A cél kettős. Balatonlellén továbbra is lehessen szórakozni, ugyanakkor azok is nyugodtan pihenhessenek, akik kikapcsolódni vagy családi nyaralásra érkeznek. A városvezetés szerint ezen a nyáron sikerült közelebb kerülni ehhez az egyensúlyhoz. A tapasztalat azért is érdekes, mert a balatoni települések egyre gyakrabban keresnek olyan megoldásokat, amelyekkel összehangolható a szórakoztató turizmus és a lakók nyugalma. A nyári vendégforgalom ugyanis fontos a helyi vállalkozásoknak, a vendéglátóknak és a szolgáltatóknak, miközben a túlzott éjszakai zaj az ott élők életminőségét ronthatja. Balatonlelle példája azt mutatja, hogy a szigorúbb helyi szabályok, a következetes ellenőrzés és a rendőri jelenlét együtt már rövid távon is eredményt hozhat. A következő évek kérdése az lesz, hogy ez az egyensúly hosszabb távon is fenntartható lesz-e. A helyi vezetés szerint a mostani eredményekben azt is bizonyítja, hogy a turisztikai érdekek és a lakók nyugalma között lehet működő kompromisszumot találni. Ehhez azonban következetes szabályokra, ellenőrzésre és együttműködésre van szükség minden érintett részéről a jövőben is. A cél az, hogy a város élhető és vonzó maradjon a vendégek számára is.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Érezd a hullámokat!
1: Balaton Rádió.

közösségi ház nyílt a hátrányos helyzetű Keszthelyiek támogatására. Új közösségi szolgáltatás indult Keszthelyen a hátrányos helyzetű lakosok támogatására. A külső zsidi úton megnyílt a zsidi közösségi ház szociális információs pont, amelynek célja, hogy a helyi lakosok munkaerőpiaci felzárkózását és a közösségi kapcsolatok erősítését is segítse. A program egy 300 millió forintos Európai Uniós pályázatból valósul meg. A közösségi ház egy korábban már felújított épületben kapott helyet. Az ingatlan rendbetétele korábban egy másik pályázat keretében megtörtént, most azonban új funkciót kapott. Olyan helyszínné vált, ahol a környéken élők különféle szociális és közösségi segítséget vehetnek igénybe. A szolgáltatások között szerepel a hivatali ügyintézésben nyújtott segítség, valamint a konfliktusok és lakhatási problémák kezelésének támogatása. Ez azért lehet fontos, mert egyes hátrányos helyzetű családok számára már egy hivatalos ügyelintézése vagy egy megfelelő intézmény megtalálása is komoly nehézséget jelenthet. A közösségi ház munkatársai ezért abban is segíthetnek, hogy a rászorulók eligazodjanak a különböző lehetőségek között. A szolgáltatás lényege nem pusztán az egyszeri segítség, hanem az, hogy az érintettek hosszabb távon is támogatást kapjanak problémáik rendezéséhez. A program fontos része a munkaerőpiaci felzárkózás. Ez azt jelenti, hogy a segítség nem kizárólag szociális ügyekre terjedhet ki, hanem a munkavállaláshoz kapcsolódó problémák kezelését is szolgálhatja. Egy hátrányos helyzetű ember számára ugyanis a munkába állás útjában sokféle akadály állhat, például képzettségi hiányosság, anyagi nehézség, lakhatási probléma vagy családi körülmény. A közösségi ház ezért összekapcsolhatja ezeket a területeket. A helyszínen dolgozó szakemberek abban is segítséget adhatnak, hogy az érintettek megtalálják a számukra megfelelő szolgáltatásokat és támogatási formákat. A projektben több szervezet is együttműködik. Konzorciumi partnerként részt vesz a Keszthelyi Család és Gyermekjóléti Központ, a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. És a Cserkész Livium Egyesület. Az együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy a közösségi házban többféle szakmai terület tapasztalata találkozzon. A kezdeményezésnek közösségépítő szerepe is van. A házban a tervek szerint rendezvényeket és olyan programokat is szerveznek, amelyek segíthetik a helyi kapcsolatok erősítését. Ez különösen fontos lehet egy olyan városrészben, ahol egyes családok szociális vagy megérhetési nehézségekkel küzdenek. A közösségi programok ugyanis nem csak kikapcsolódást jelenthetnek. Segíthetnek abban is, hogy az emberek jobban megismerjék egymást, információt cseréljenek és könnyebben találjanak segítséget saját problémáikra. A zsidi közösségi ház létrehozása egyben azt is mutatja, hogy egy korábban felújított épület hosszabb távon akkor válhat igazán értékessé, ha valódi közösségi funkciót kap. Az új szolgáltatás most olyan helyszínt hoz létre, amely a mindennapi problémák kezelésében és a közösségi életben egyaránt szerepet vállalhat. A 300 millió forintos program ezért nem egyszerűen egy épület működtetését jelenti. A projekt célja a helyi társadalmi problémák enyhítése, a munkalehetőségekhez való könnyebb hozzáférés és a közösségi kapcsolatok megerősítése. Keszthely szempontjából ez azért lehet fontos, mert a város turisztikai és kulturális szerepe mellett természetesen helyi közösségek és családok mindennapi élete is meghatározza a település működését. Egy ilyen szolgáltatás ezért nem a turistáknak szól, hanem közvetlenül a helyben élőknek. A kezdeményezés hosszabb távú eredménye az lehet, hogy az érintett családok könnyebben jutnak információhoz, segítséghez és kapcsolatokhoz. A szakmai támogatás révén pedig egyes problémák még azelőtt kezelhetők, hogy súlyosabbá válnának. A közösségi ház működése így egyszerre szociális, munkaerőpiaci és közösségépítő program. Nem egyetlen problémára próbál választ adni, hanem több, egymással összefüggő nehézség kezelésében kínál segítséget. Az újonnan megnyílt zsidi közösségi ház ezért fontos új szolgáltatási pont lehet Keszthelyen. A cél az, hogy a helyi lakosok ne maradjanak egyedül akkor sem, ha ügyintézési, lakhatási, családi vagy munkakeresési problémával szembesülnek. A program következő időszakán

egyik fontos feladata az lesz, hogy minél több érintett megismerje a lehetőséget, és valóban igénybe is vegye a szolgáltatásokat. A közösségi ház akkor töltheti be igazán a szerepét, ha nem csak egy új intézmény lesz, hanem olyan hely, ahová a helyiek bizalommal fordulhatnak. Keszthelyen ezzel egy olyan új közösségi pont jött létre, amely a szociális segítségnyújtást, a munkaerőpiaci támogatást és a helyi közösségek fejlesztését kapcsolja össze. A kezdeményezés hosszabb távú célja egyértelmű. Könnyebbé tenni a segítséghez jutást és erősíteni a hátrányos helyzetű lakosok társadalmi felzárkózását.

0: egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: A Balaton körüli vizes élőhelyek 60%-a eltűnt. Jelentős változáson ment keresztül a Balaton környezete az elmúlt másfél évszázadban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói arra hívták fel a figyelmet, hogy a tó közvetlen környezetében található vizes élőhelyek területe az elmúlt mintegy 150 évben körülbelül 60%-kal csökkent. A szakemberek szerint ez nem csupán természetvédelmi probléma, hanem a Balaton egészének ökológiai működésére is hatással lehet. A kutatók állásfoglalásukban hangsúlyozták, hogy a Balaton állapotát nem lehet kizárólag magának a tómedernek a vizsgálatával megérteni. A tó szorosan összekapcsolódik a körülötte található nádasokkal, berkekkel, mocsarakkal, lápos területekkel és más természetes vagy természetközeli élőhelyekkel. Ezek a területek együtt egy olyan ökológiai rendszert alkotnak, amelynek állapota visszahat magára a tóra is. A vizes élőhelyek egyik fontos feladata, hogy természetes szűrőként működjenek. A víz a talajon, a növényzeten és az üledéken keresztül haladva különböző anyagoktól részben megtisztulhat, mielőtt eléri a Balatont. Emellett ezek a területek vizet is képesek visszatartani, és mérsékelhetik a hirtelen érkező vízterhelések hatását. A partmenti élőhelyek ugyanakkor rendkívül fontos szerepet töltenek be az élővilág számára is. A nádasok, sekélyvízű területek és mocsaras élőhelyek számos madárnak, halnak, kétéltűnek, rovarnak és növénynek biztosítanak táplálkozó, szaporodó vagy búvó helyet. A kutatók szerint az élőhelyek feldarabolódása ezért különösen problémás. Ha egy összefüggő természetes területet utak, épületek, kikötők vagy más létesítmények szakítanak részekre, az élővilág számára rendelkezésre álló terület nem egyszerűen kisebb lesz. Az egyes élőhelyfoltok közötti kapcsolat is romolhat, ami hosszabb távon egyes fajok állományaira is kedvezőtlenül hathat. A szakemberek több olyan balatoni jelenséget is felsoroltak, amely összefügghet a természetes parti élőhelyek visszaszorulásával. Ilyen lehet a nádas területek zsugorodása és feldarabolódása, a parti élőhelyek egyhangúbbá válása, valamint az invazív fajok könnyebb megtelepedése. A természetes pufferterületek elvesztése azért is gondot okozhat, mert ezek a területek bizonyos környezeti terheléseket képesek mérsékelni. Ha azonban egy partszakasz teljesen átalakul, a természetes szűrő és visszatartó folyamatok egy része megszűnhet. A kutatók szerint ennek hosszabb távon a vízminőségre és a tó ökológiai ellenálló képességére is lehet hatása. A Balaton környékén ráadásul nem csak új beépítések jelentenek kihívást. A szakemberek szerint a már meglévő terület használatokat is érdemes felülvizsgálni, és bizonyos helyeken a természetes állapotok helyreállítása lehetne a cél. Ez jelentheti például korábban átalakított élőhelyek rekonstrukcióját, vagy a természetes parti kapcsolatok újbóli kialakítását. A kutatók szerint a Balaton jövőjéről szóló döntésekben ezért nem elegendő egy-egy beruházás közvetlen hatását vizsgálni. Azt is figyelembe kell venni, hogy sok kisebb beavatkozás együtt milyen változást okoz évtizedek alatt. Egyenként talán kevésbé látványosak, összességükben azonban jelentősen átalakíthatják a tó környezetét. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a természetes területek megőrzése a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban is szerepet játszhat. A változó vízszintek, a melegebb időszakok és a szélsőségesebb csapadékviszonyok mellett egy sokszínű, összefüggő élőhelyekből álló környezet ellenállóbb lehet. A Balaton védelme tehát nem kizárólag a víz minőségéről vagy mennyiségéről szól. A tó körüli tájállapota ugyanilyen fontos. A kutatók szerint a megmaradt természetes és természetközeli területek megőrzése, illetve ahol lehet, helyreállítása, hosszú távon a Balaton egészének érdeke.
2: Ha

Digitális eszköz segítheti a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelmét. Új digitális eszköz mutattak be a Balaton térségében, amelynek célja, hogy feltérképezze és értékelje a természeti és kulturális örökséget veszélyeztető kockázatokat. A fejlesztést az INACO nemzetközi projekt keretében hozták létre, és a Balaton Fejlesztési Tanácsülésén ismertették. A projekt célja, hogy a közép-európai térségek ellenállóbbá váljanak az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A szakemberek olyan veszélyekkel számolnak, mint az árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály és vízhiány. Ezek a természetes élőhelyeket és a kulturális örökséget is veszélyeztethetik. Az INACO egyik fontos helyszíne Fonyód. Nemzetközi szakmai találkozót tartottak a térségben, a résztvevők pedig a Fonyódi magaspartot is megvizsgálták. Itt a partfal eróziója jelent komoly problémát. Az egyre gyakoribb és intenzívebb csapadék, valamint az erős szelek gyengíthetik a meredek partfalat. Ennek következtében földcsuszamlások és omlások alakulhatnak ki, miközben a partvonal fokozatosan visszahúzódhat. Ez nem csak természetvédelmi kérdés, ha a partfal mozgása felgyorsul, veszélybe kerülhetnek a környező területek, az infrastruktúra és az épített örökség is. Ebben segíthet az új digitális eszköz. A rendszer különböző információk alapján azonosíthatja a veszélyeztetett területeket és segíthet felmérni a kockázatokat. Így a szakemberek könnyebben megállapíthatják, hol jelentkezik egy veszély, milyen értékeket érinthet és hol lehet szükség beavatkozásra. Az INACO azért is különleges, mert a természetvédelem és a kulturális örökség védelmének kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Egyetlen természeti folyamat ugyanis többféle értéket is veszélyeztethet. Egy heves esőzés például eróziót okozhat egy természetes területen, ugyanakkor károsíthat régi épületeket vagy történelmi útvonalakat is. A tartós aszály pedig nem csak a vízkészleteket érintheti, hanem a mezőgazdaságot és a tájképi értékeket is. A Balaton esetében ez különösen fontos. A térség turizmusa nagy mértékben a természeti és kulturális értékekre épül. A látogatók nem csak a tóvizéért érkeznek, hanem a tájért, a szőlőhegyekért, a történelmi épületekért és a természetközeli programokért is. Az INACO hivatalos célja olyan integrált, webalapú megoldások és kockázatkezelési tervek kidolgozása, amelyek a helyi hatóságok munkáját is segíthetik. A projektben magyar, szlovák, osztrák és cseh szervezetek működnek együtt, finanszírozását pedig az Interreg Central Europe program biztosítja. A fejlesztés jelentősége abban áll, hogy a döntéshozók több információ alapján tervezhetnek. A klímaváltozás sokszor lassan változó folyamatokban jelenik meg. Fokozódó szárazságban, szélsőséges csapadékban, erózióban, vagy növekvő vízhiányban. Ezeket könnyebb kezelni, ha pontosan tudjuk, mely terület mennyire sérülékeny. Az új digitális eszköz ezért döntéstámogató rendszerként is használható. A Balaton térségében ennek különösen nagy jelentősége lehet. A rendszer így segíthet abban is, hogy a beavatkozásokat időben és a leginkább veszélyeztetett helyszíneken tervezzék meg a jövőben is. A tó egyszerre természeti kincs, lakóhely, mezőgazdasági térség és turisztikai célpont. Az eszköz természetesen nem állítja meg a klímaváltozást és nem szünteti meg az aszály, hogy a földcsuszamlások kockázatát. Abban azonban segíthet, hogy a veszélyeket korábban felismerjék, pontosabban értékeljék és tudatosabban készüljenek fel rájuk. A kezdeményezés végső célja, hogy a Balaton természeti és kulturális értékei hosszú távon is megmaradjanak. Mert amikor ezek védelméről döntünk, nem csak azt határozzuk meg, milyen a Balaton ma, hanem azt is, milyen állapotban adjuk tovább a következő generációknak.

Új információs táblák segítik a Fonyódi erdei sétákat. Új információs táblákat helyeztek ki Fonyód több kedvelt erdei sétaútján, hogy a kirándulók ne csak könnyebben tájékozódjanak, hanem többet is megtudhassanak a környék természeti értékeiről. A táblákon QR kódokat is elhelyeztek. Ezeket okostelefonnal beolvasva további információk érhetők el Fonyód történetéről, valamint a helyi növény- és állatvilágról. A fejlesztés több ismert fonyódi kiránduló helyet érint. Új táblák találhatók a Várhegyen, a Mókus tér és a Kakukkösvény környékén, valamint az általános iskola mellett húzódó Kossuth erdőben is. Ezek a területek eddig is népszerűek voltak a helyiek és a turisták körében, az új tájékoztatók azonban új tartalommal gazdagítják a séták élményét. A kezdeményezés egyik érdekessége, hogy a digitális technológiát nem önmagában használja, hanem a hagyományos, helyszíni információs táblákkal kapcsolja össze. A látogató először a táblán találkozik az adott helyszínnel, majd a QR kód segítségével telefonján további részleteket is megismerhet. Így egy rövid séta akár kisebb természetismereti programként is működhet. A fejlesztés a Hungarikum pályázati forrás segítségével valósult meg. A pályázati támogatás lehetőséget adott arra, hogy a város a természeti értékek bemutatására olyan korszerűbb információs rendszert alakítson ki, amely egyszerre szolgálja a helyieket és a Fonyódra érkező vendégeket. A kezdeményezés azért is hasznos, mert az erdei séta nem feltétlenül csak mozgásról szól. A Balaton környékén egyre többen keresik a természetközeli programokat, és sokan szeretnék jobban megismerni azokat a tájakat, amelyeken keresztül kirándulnak. Egy jól elhelyezett információs tábla segíthet abban, hogy a látogató észrevegye azokat az értékeket is, amelyek egyébként könnyen rejtve maradnának. Fonyód természeti környezete ebből a szempontból különösen érdekes. A városban a Balaton vízpartja mellett erdős területek és magasabb fekvésű részek is találhatók. A Várhegy például nem csak kirándulóhely, hanem a balatoni táj megfigyelésére is alkalmas terület. A Kossuth erdő és a Kakukkösvény pedig olyan zöld környezetet kínál, amely a helyiek mindennapi kikapcsolódásának is része. A táblák megjelenése a turizmus számára is kedvező lehet. Egy balatoni település látogatóinak nem kizárólag strandot és vízpartot kell kínálni. Az erdei sétautak, a természetismereti programok és a helyi értékeket bemutató útvonalak hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a turisták több időt töltsenek a településen, és olyan részeit is felfedezzék, amelyeket autóval vagy hagyományos városnézéssel nem érnének el. A digitális tartalom egyben rugalmasabbá teheti az információszolgáltatást. Még egy hagyományos táblán csak korlátozott mennyiségű szöveg fér el, a QR kód mögött sokkal több anyag is elhelyezhető. Így a látogató eldöntheti, hogy csak néhány alapinformációra kíváncsi, vagy részletesebben is utána nézne az adott növénynek, állatnak vagy helytörténeti érdekességnek. A fejlesztés természetvédelmi szempontból is hasznos lehet. Az ismeretterjesztés hozzájárulhat ahhoz, hogy a kirándulók tudatosabban viselkedjenek az erdőben. Ha többet tudnak az élővilágról, könnyebben megérthetik azt is, miért fontos a hulladékmentes környezet, a kijelölt útvonalak használata és az állatok nyugalmának megőrzése. A fejlesztés a város természetközeli arculatát is erősítheti. A fonyódi új táblák ezért nem pusztán útjelzők. Egyszerre hatékonyan segítik a tájékozódást, az ismeretterjesztést és a helyi értékek, természeti értékek bemutatását. A QR kódok pedig egyfajta hidat teremtenek az erdei séta és a digitális információ között. Balaton Rádió.

Svédasztalos rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. Új rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. A diákok ezentúl svédasztalos, vagyis szabadszedéses formában választhatják ki és adagolhatják maguknak az ebédet. A kezdeményezés célja nem csak az, hogy a gyerekek önállóbban dönthessenek arról, mit és mennyit esznek, hanem az ételpazarlás csökkentése is. A Balatonboglári Intézmény ezzel egy országos mintakonyhai program része lett. Az új étkezőben többféle főétel, köret és saláta közül választhatnak a tanulók. A rendszer lényege, hogy nincs előre meghatározott kötelező adag. Mindenki abból és annyit vehet, amennyit valóban meg szeretne enni. Aki még éhes, később akár repetázhat is. Ez egyszerű változtatásnak tűnik, de a közétkeztetésben jelentős különbséget jelenthet. A hagyományos rendszerben ugyanis előfordulhat, hogy a gyerekek olyan ételt is megkapnak, amelyből csak keveset fogyasztanak el, vagy amely egyáltalán nem ízlik nekik. A szabadszedéses rendszer ezzel szemben nagyobb választási lehetőséget ad. A Balatonboglári program egyik legfontosabb célja éppen az élelmiszer hulladék visszaszorítása. Ha a diákok maguk határozhatják meg az adagjukat, kisebb eséllyel marad nagy mennyiségű étel érintetlenül a tányérokon. A kezdeményezés így egyszerre lehet gazdasági és környezetvédelmi szempontból előnyes. A rendszernek pedagógiai szerepe is lehet. A gyerekeknek saját döntést kell hozniuk arról, miből mennyit szednek. Ez segítheti az önállóságukat, miközben megtanulhatják azt is, hogy érdemes először kisebb adagot választani, majd szükség esetén még venni. Az egészséges táplálkozás szempontja szintén megjelenik. A többféle köret, főétel és saláta közötti választás lehetősége arra ösztönözheti a tanulókat, hogy fokozatosan új ízeket is kipróbáljanak. Így a menza nem pusztán az ebéd elfogyasztásának helye, hanem a tudatos étkezés tanulásának egyik szintere is lehet. A Balatonboglári Városi Konyha az új rendszerrel országos mintaprojekté is vált. Az új étkező kialakítása is része volt a változásnak. A korszerűbb környezet jobban illeszkedik a szabadszedéses rendszerhez, hiszen a tanulók közvetlenül elérhetik a különböző ételeket, majd maguk állíthatják össze az ebédjüket. A változás Balatonboglár számára azért is érdekes, mert a közétkeztetés minden tanévben visszatérő kérdés. Az iskolai étkezésnél egyszerre kell figyelembe venni a gyerekek ízlését, az egészséges táplálkozást, az adagok megfelelő mennyiségét és a költséghatékonyságot. A svédasztalos rendszer ezekre a szempontokra egyszerre próbál választ adni. A kezdeményezés mögött a fenntarthatóság gondolata is meghúzódik. Kevesebb el nem fogyasztott étel, kevesebb hulladékot jelenthet, miközben a konyha erőforrásait is hatékonyabban lehet felhasználni. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az élelmiszerpazarlás csökkentése egyre több intézmény számára jelent feladatot. A szabadszedéses megoldás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a gyerekek teljesen magukra maradnak. Az étkezés továbbra is felügyelik, és a tanulók segítséget kaphatnak az adagolásban, különösen a kisebbek. A cél inkább az, hogy fokozatosan megtanulják saját szükségleteikhez igazítani az étkezésüket. Balatonbogláron tehát új korszak kezdődött az iskolai étkeztetésben. A diákok már nem egyszerűen megkapják az előre kimért ebédet, hanem aktívan részt vesznek annak összeállításában. Egy azonban már most látszik. Balatonbogláron a menza nem csak étkezési szolgáltatásként változott meg. Az új rendszer egyszerre szól az önállóságról, a tudatos fogyasztásról, az egészségesebb választásról és a fenntarthatóságról. A balatonboglári példa ezért más települések számára is érdekes lehet. Ha a szabadszedéses rendszer valóban kevesebb pazarlással és elégedettebb diákokkal jár, akkor hosszabb távon más iskolai konyhák is átvehetik ezt a modellt. Így egy helyi változtatásból akár országosan is hasznosítható tapasztalat születhet.

0: gyógyszerható anyagokat is kiszűr a Kis-Balaton. A Balaton vízminőségének védelmében eddig ismert szerepe mellett egy újabb, kevésbé látványos feladatot is ellát a Kis-Balaton. Magyar kutatók 2026-ban közzétett vizsgálata szerint a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer a vízben megjelenő gyógyszerható anyagok jelentős részét is képes visszatartani, így hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb mikroszennyező jusson el a Balatonba. A kutatásban a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, a Pannon Egyetem Sós Ernő Kutatófejlesztő Központja, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakemberei vettek részt. A kutatók egy teljes éven keresztül vizsgálták a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer területét, valamint a be- és kifolyó vizeket. A minták elemzése során összesen 41 különböző gyógyszerható anyagot azonosítottak, amelyeket 10 hatóanyag csoportba soroltak. A kimutatott vegyületek között szív- és érrendszeri betegségek kezelésére használt készítmények, hormonok és szorongásoldók hatóanyagai is szerepeltek. Gyakoriak voltak továbbá az opioidok, a helyi érzéstelenítők és egyes antidepresszánsok. A gyógyszerható anyagok a vízgyűjtőről, elsősorban a folyóvizekkel, kerülhetnek a Kis-Balaton rendszerébe. A kutatók azt vizsgálták, mi történik ezekkel az anyagokkal, miközben a víz áthalad a vizes élőhelyen. Az eredmények alapján az eredetileg a rendszerbe bekerülő gyógyszerható anyagok több mint fele, a kifolyó, vagyis a Balaton felé tartó vízben már nem volt kimutatható. Ez azért jelentős eredmény, mert a gyógyszermaradványok úgynevezett mikroszennyezőként akkor is jelen lehetnek a vizekben, amikor koncentrációjuk nagyon alacsony. Hosszabb távú jelenlétük azonban hatással lehet a vízi élővilágra, ezért a kutatók szerint fontos megismerni, hogyan viselkednek ezek a vegyületek a természetes és természetközeli vízrendszerekben. A Kis-Balaton működése azonban nem minden hatóanyag esetében egyforma. A vizsgálat során azt is megfigyelték, hogy bizonyos hormonok, epilepszia elleni gyógyszerek és nem szteroid gyulladás csökkentők időszakosan nagyobb koncentrációban jelentek meg a kifolyó vízben. Ennek egyik lehetséges oka, hogy az üledékben korábban megkötött vegyületek bizonyos körülmények között újra felszabadulhatnak. A kutatás ezért arra is rámutat, hogy a Kis-Balaton nem egyszerűen egy hatalmas természetes szűrő, amely minden szennyező anyagot egyformán eltávolít. A hatékonyság évszakonként és az egyes vegyületek tulajdonságai szerint is változhat. A rendszer ugyanakkor az év jelentős részében számottevően csökkenti a Balaton felé tovább jutó gyógyszerható anyagok mennyiségét. A kutatók szerint mindez azért is érdekes, mert a gyógyszerható anyagok útja a környezetben rendkívül összetett. Egyes vegyületek gyorsan lebomlanak, mások viszont hosszabb ideig megmaradhatnak a vízben vagy az üledékben. A víz hőmérséklete, a növényzet állapota, a mikrobiológiai folyamatok és a víz tartózkodási ideje egyaránt befolyásolhatja, hogy egy adott anyagból mennyi jut tovább. A mostani eredmények ezért nem csak a Balaton szempontjából fontosak, hanem más, hasonló természetes vagy mesterséges vízes élőhelyek működésének megértéséhez is hasznos adatokat adhatnak a jövőben. A szakemberek eredményei azt mutatják, hogy a Kis-Balaton vízvédelmi szerepe jóval összetettebb annál, mint amit a tápanyagok visszatartásáról korábban tudtunk. A terület természetes folyamatai olyan mikroszennyezők eltávolításában is segíthetnek, amelyek jelenlétét szabad szemmel egyáltalán nem lehet érzékelni. A kutatás eredményeit a Journal of Water Process Engineering című nemzetközi tudományos folyóirat közölte. A vizsgálat így újabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a Kis-Balaton nem csak különleges vizes élőhely, hanem a Balaton vízminőségének egyik fontos, természetes védővonala is.
1: Ez az FM 88.7
2: Balatonra.

Balatoni cukrászda készíti Magyarország cukormentes tortáját. Balatongyöröki cukrászda alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Szilva Fácska nevű tortát a Promenád Kávéház cukrászai Puchovszky Alena, Pethő Gábor és Vadóczy Jenő készítették. Ez az első alkalom, hogy balatoni cukrászda nyerte meg az országos versenyt. A győzelmet Budapesten jelentették be. A torta augusztus 20-ától vált elérhetővé az ország számos cukrászdájában. Így nem csak a Balaton környékén, hanem az ország más részein is megkóstolhatják az érdeklődők. A Szilva Fácska hozzáadott cukor nélkül készült. Fő alapanyaga a szilva, amelyhez dió, tejcsokoládé, fahéjas mousz és zöld tea társul. A készítők szerint az ízkombinációt családi emlékek ihlették. Vadóczy Jenő gyermekkori élményei között meghatározó volt a nagymama kertje és az augusztusi szilvalekvár főzés. Ezt a hagyományos élményt modern cukrászati technikákkal dolgozták át. A szilva gyümölcsösségét a dió és a tejcsokoládé gazdaga bízei egészítik ki. A fahéjas mousz lágyítja az összhatást, a zöld tea pedig frissebb karaktert ad a desszertnek. A cél az volt, hogy a torta ne egyszerűen egy cukormentes változat legyen, hanem önálló és különleges sütemény. Az idei versenyre rekordot jelentő 29 tortát neveztek. Az áprilisi elődöntő után 6 alkotás jutott a döntőbe. A Szilva Fácska mellett a Harmadcsepp, a Ribizlikeringő, az Aranyliget, a Mogyorús Kényeztetés és a Nyári Szenvedély versenyzett a címért, amelyet végül a Balatongyöröki csapat nyert meg. A Magyarország cukormentes tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezi a Magyar Cukrászipar Testület szakmai partnerségével. A kezdeményezés 2012-ben indult. A cél annak bemutatása, hogy hozzáadott cukor nélkül is készülhet kreatív, magas színvonalú és élvezetes desszert. Az idei győzelem a Balaton térsége számára különösen fontos. A Promenád Kávéház sikerével először nyerte el balatoni cukrászda az országos címet. A siker mögött 3 cukrász közös munkája áll, és a történet egyik érdekessége, hogy a receptet egy balatongyöröki alkotó gyermekkori emlékei ihlették. Egy szelet szilva fácska 253 vessző 7 kilokalóriát és körülbelül 15 g szénhidrátot tartalmaz. A torta augusztus 20-án mutatkozott be a nagy közönség előtt, az ünnepi időszakban a Magyar Ízek utcájában is meg lehetett kóstolni, később pedig számos cukrászdában elérhetővé vált. A díj nem csak szakmai elismerés, hanem komoly figyelemfelkeltő lehetőség is a balatongyöröki cukrászda számára. Az országosan elérhető torta új látogatókat irányíthat a településre, miközben a Balaton gasztronómiai kínálatára is ráirányítja a figyelmet. A történet azt bizonyítja, hogy helyi alapanyagokra, személyes emlékekre és korszerű szakmai tudásra építve egy kisebb balatoni műhely is országos sikert érhet el. A győztes desszert így egyszerre képviseli a helyi értékeket és a modern cukrászatot, és népszerűsítheti a balatoni gasztronómiát országszerte. A történet jól példázza, hogy a hagyomány és az innováció a cukrászatban is megfér egymás mellett. A nagymama kertjének emlékéből, az érett szilvából és a házi lekvár világából modern desszert született. A Szilva Fácska így már nem csupán egy balatongyöröki sütemény. 2026-ban Magyarország cukormentes tortája lett, és egy balatoni cukrászda 3 alkotójának történetét vitte el az ország minden részébe. Már

0: Veszélyes tárgyakat szedtek ki a Balaton medréből Balatonföldváron. Önkéntesek tisztították meg a Balaton medrének egy partszakaszát Balatonföldváron. A munka azért vált időszerűvé, mert az idei aszály miatt jelentősen visszahúzódott a tó vize, így a partmenti mederrészek könnyebben hozzáférhetővé váltak. A helyi kezdeményezés során egy óra alatt jelentős mennyiségű hulladékot és több balesetveszélyes tárgyat is összegyűjtöttek a szabad strand közelében. A megtisztított területen nem csak egyszerű hulladékot találtak, a partmenti kőszórásból korábban a vízbe sodródott kövek mellett karók, engedély nélkül elhelyezett bóják, gumiabroncsok, palackok és üvegek is előkerültek. Ezek közül több különösen veszélyes lehet azok számára, akik a sekély vízben fürdenek, vagy mezitláb járnak a mederben. A kezdeményezők szerint a mostani alacsony vízállás különleges lehetőséget teremtett arra, hogy olyan partszakaszokat is megtisztítsanak, amelyeket normál vízállás mellett nehezebb lenne elérni. A Balaton medrében található tárgyak ugyanis sokszor hosszú időn keresztül rejtve maradnak a víz alatt, és csak akkor válnak láthatóvá, amikor a tó szintje jelentősen csökken. A munka ugyanakkor nem csak esztétikai szempontból fontos. A vízben vagy a mederben maradó üvegdarabok, karók, kövek és egyéb tárgyak sérülést okozhatnak a fürdőzőknek. Különösen a sekély, lassan mélyülő partszakaszokon lehet problémás, ha valaki nem látja, mi található a lába előtt. Az önkéntesek ezért arra kérik a balatoni közösségeket és az önkormányzatokat, hogy ahol lehetőség van rá, használják ki az alacsonyabb vízállással járó időszakot a partmenti területek ellenőrzésére és megtisztítására. A felhívás szerint a mostani munka akár más településeken is hasonló akciókat indíthat el. A Balatonföldvári akció hátterében az idei rendkívül száraz időjárás áll. A Balaton vízszintje az elmúlt időszakban jelentősen csökkent, emiatt több helyen nagyobb területek kerültek szárazra a part mentén. Ez a nyaralók számára feltűnő változás, a természet és a vízpart használata szempontjából pedig új helyzetet teremt. Az alacsony vízállásnak vannak kellemetlen következményei, ugyanakkor bizonyos munkákat könnyebb elvégezni. Ilyen lehet például a meder egyes részeinek ellenőrzése, a veszélyes tárgyak eltávolítása és a partmenti területek állapotának felmérése. A mostani Balatonföldvári akció ezt a lehetőséget használta ki. A kezdeményezők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a medertisztítás nem kizárólag az önkéntesek feladata. A biztonságos balatoni fürdőzéshez és a rendezett vízpart fenntartásához szükség van a parton tartózkodók odafigyelésére is. Aki hulladékot termel, annak fontos, hogy azt ne dobja a vízbe vagy a mederbe. A megtalált tárgyak között szereplő engedély nélkül elhelyezett bóják különösen érdekesek. Ezek nem csak a vízi környezetet terhelik, hanem a fürdőzők számára is veszélyforrást jelenthetnek. Ugyanez igaz azokra a karókra és egyéb hegyes tárgyakra, amelyek az évek során a vízbe kerülhettek. A mostani akció ezért egyszerre szólt a környezet megtisztításáról és a fürdőzők biztonságáról. A helyszínen összegyűjtött tárgyak eltávolításával egy olyan partszakasz vált rendezettebbé, amelyet a nyári szezonban sokan használnak. A Balatonföldvári önkéntesek munkája ezért más balatoni települések számára is követhető példa lehet. A mostani helyzetben a közösségi összefogás rövid idő alatt kézzelfogható eredményt hozott. A legfontosabb üzenet pedig egyszerű. A Balaton tisztasága és biztonsága közös ügy. A tómederben található hulladék és veszélyes tárgyak nem csak a környezetet rontják, hanem közvetlen veszélyt is jelenthetnek. Az alacsony vízállás most lehetőséget adott arra, hogy ezek közül több felszínre kerüljön, az önkéntesek pedig gondoskodtak az eltávolításukról.
1: Ez a te stílusod.
2: Balaton Rádió.

Georgikon kampuszán. Közel 1 milliárd forint értékű beruházásokat adtak át. Elkészült a növénytudományi tudás és szolgáltató központ fejlesztése, valamint megújult egy sportpálya. A beruházás azért fontos, mert Keszthely az agrárkutatás egyik balatoni központja. A fejlesztés középpontjában a növénytudományok állnak. A korszerűsített infrastruktúra a kutatók és az egyetemi hallgatók munkáját is segítheti, miközben olyan technológiai háttér jött létre, amely a változó éghajlati körülményekre adható mezőgazdasági válaszok kidolgozását szolgálhatja. A MATE vezetése szerint a beruházás egyik fontos célja új, szárazságtűrő fajták fejlesztésének támogatása. Ez a Balaton környékén is fontos kérdés. Az elmúlt években egyre gyakrabban fordultak elő hosszabb száraz időszakok, hőhullámok és szélsőséges időjárási helyzetek. Ezek nem csak a tóvízháztartását, hanem a környék mezőgazdaságát is érintik. A kevesebb csapadék és a magasabb hőmérséklet miatt egyes növények termesztése nehezebbé válhat, ezért a kutatóknak olyan fajtákat és termesztési módszereket kell keresniük, amelyek jobban alkalmazkodnak az új körülményekhez. A Georgikon kampuszon működő növénytudományi kutatásoknak éppen ezért helyi jelentőségük is van. Keszthely és a Balatonfelvidék mezőgazdasági térség, ahol a szőlő, a gyümölcs, a szántóföldi növények és más kultúrák termelése is fontos szerepet játszik. A kutatási eredmények hosszabb távon a környék gazdálkodóinak is segítséget jelenthetnek. A most átadott fejlesztés a kutatási folyamat több elemét is korszerűbbé teheti. A modern laboratóriumi és technológiai környezet gyorsabb, pontosabb méréseket tesz lehetővé, és javíthatja az egyetemi kutatások gyakorlati hasznosíthatóságát. A hallgatók pedig már tanulmányaik során korszerűbb eszközökkel találkozhatnak, ami a későbbi szakmai munkájuk szempontjából is előnyös. A beruházás másik része a sportpálya felújítása volt. Egy egyetemi kampusznál ez nem csupán kényelmi fejlesztés, hiszen a rendszeres mozgás és a közösségi élet fontos. A megújult sportlétesítmény így az oktatási környezet javításához járulhat hozzá. Az átadón dr. Gyurica Csaba, a MATE rektora arról beszélt, hogy egy ilyen beruházás mindig előremutató esemény az egyetem életében. Kiemelte, hogy a Georgikon kampusz a jövőben is fontos része lesz az egységes, erős intézménynek, amelynek alkalmazkodnia kell a csúcs technológiára épülő tudományos környezethez. A növénytudományi fejlesztés ugyanakkor nem csak az egyetem belső életéről szól. Az agrárium előtt álló egyik legnagyobb kihívás a klímaváltozás hatásainak kezelése. A gazdálkodóknak egyre gyakrabban kell alkalmazkodniuk a vízhiányhoz, a szélsőséges hőmérsékletekhez és az időjárás kiszámíthatatlanságához. A szárazságtűrő növényfajták fejlesztése ezért gyakorlati kérdés. Egy jól alkalmazkodó fajta kevesebb vízzel is képes lehet megfelelő termést adni, ami különösen fontos olyan években, amikor a csapadék mennyisége elmarad az átlagostól. A kutatások természetesen hosszú időt vesznek igénybe, de a mostani beruházás ehhez biztosíthat korszerűbb hátteret. A Georgikon története miatt is jelentős a fejlesztés. Az intézmény évszázados agrárhagyományt képvisel Keszthelyen, ezért az új kutatási infrastruktúra egyszerre kapcsolja össze a múlt örökségét a modern mezőgazdaság kihívásaival. A hagyományos tudás és a korszerű technológia együtt lehet fontos a jövő agráriuma számára. Az átadott fejlesztés így nem egyetlen épület vagy sportpálya felújítását jelenti. A közel 1 milliárd forintos beruházás a kutatási lehetőségek bővítését, a hallgatók korszerűbb képzését és a klímaváltozáshoz alkalmazkodó mezőgazdasági megoldások keresését egyaránt szolgálhatja. Keszthely és a Balaton térsége számára ez azért lényeges, mert a tó környékének jövője nem választható el a mezőgazdaság állapotától. A Georgikon kampuszon létrehozott korszerű háttér ezért a térség gazdálkodóinak és a helyi közösségeknek is hasznos lehet.

0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Keresőkutyák kutatják a Balaton felvidék föld alatti gombavilágát. Különleges természetvédelmi kutatás indult a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén. A szakemberek ezúttal nem a tóvizét vagy a felszínen látható növényeket vizsgálják, hanem az erdők talajában élő, föld alatt termő gombákat. A munkában kiképzett keresőkutyák vesznek részt. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be a kutatásról. A program célja a föld alatti gombaközösségek feltárása és az erdei ökoszisztéma jobb megismerése. A talajban élő gombák fontos szerepet töltenek be az erdők működésében. Különösen fontos a növények gyökerei és a talajban élő gombák természetes együttműködése. A gombák fonalai összekapcsolódnak a növények gyökereivel, így nagyobb felületet biztosítanak a víz és a tápanyagok felvételéhez. Ez a kapcsolat száraz időszakokban is fontos lehet, amikor a növények nehezebben jutnak vízhez. A gombák emellett részt vesznek a tápanyagok körforgásában és a talaj szénforgalmában is. Ha ezek a közösségek károsodnak, az az egész erdei élőhely állapotára hatással lehet. A kutatás különlegessége, hogy képzett kutyákat alkalmaznak a föld alatti gombák felkutatására. A kutyák rendkívül érzékeny szaglásuknak köszönhetően olyan illatanyagokat is érzékelhetnek, amelyek az ember számára észrevehetetlenek. A föld alatt fejlődő gombák több fajának terjedésében az állatok is szerepet játszanak. A termőtestek illata vonza a gombákkal táplálkozó emlősöket, amelyek elfogyasztják a gombát, a spórák pedig később más területeken kerülhetnek vissza a környezetbe. A keresőkutyák ezért egy természetes folyamat nyomait érzékelik. A kutya és vezetője meghatározott módszertan szerint dolgozik. Amikor a kutya jelez egy lehetséges gombalelőhelyet, a szakemberek mintát vesznek. A helyszínt GPS segítségével rögzítik, és fényképes dokumentáció is készül. Ezután laboratóriumi vizsgálatok következnek. A gombákat makroszkópos és mikroszkópos módszerekkel azonosítják, szükség esetén pedig genetikai vizsgálatokat is alkalmaznak. Így nehezen megkülönböztethető fajok is azonosíthatók. Fontos, hogy a kutatás nem kereskedelmi célú szarvasgombászat. Kevéssé ismert föld alatti gombaközösségeket szeretnének feltárni. A vizsgálatok ritka és kevéssé ismert fajokra is kiterjednek. A kutatók szerint ezek a gombák az erdei élőhelyek állapotának fontos jelzői lehetnek. Ha megváltozik a talaj állapota, az a gombaközösségekre is hatással lehet. Vizsgálatuk ezért közvetve az erdei ökoszisztéma állapotáról is információt adhat. A programban a Magyar Keresőkutyás és Természetvédelmi Alapítvány képzett kutyavezető párosai vesznek részt, a Nemzeti Park munkatársai pedig bekapcsolódnak a terepi felmérésekbe és az adatgyűjtésbe. A kutatás a klímaváltozás miatt is fontos lehet. A hosszabb és gyakoribb aszályos időszakok egyre nagyobb terhet jelenthetnek az erdőknek. A növények gyökerei és a talajban élő gombák együttműködése segítheti a víz és a tápanyagok hatékonyabb felhasználását. Az adatok segíthetik az erdők természetvédelmi kezelését és működésük jobb megértését. A kutatás Magyarország biológiai sokféleségének dokumentálásában is szerepet kaphat. Az eredmények támogathatják a természetvédelmi döntéseket és a későbbi kutatásokat. A program olyan világba enged betekintést, amelyet a kirándulók többsége nem lát. Miközben a Balaton felvidéken erdőket, réteket és sziklástájakat figyelünk, a talaj alatt összetett kapcsolat működik a gombák, a növények és az állatok között. Most kiképzett négylábú kutatók segítenek feltárni ezt a rejtett világot. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogyan működnek az erdők a felszín alatt, és miként lehet ezeket az élőhelyeket a változó éghajlat mellett is megőrizni.

Balaton lett Európa egyik legjobb családbarát úti célja. Jó hírt kapott a Balaton. A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards Best Family Destination in Europe, vagyis Európa legjobb családbarát úti célja díját. Az elismerés a Balaton turisztikai kínálatának nemzetközi visszaigazolása, és jelzi, hogy a térség egész évben kínál családoknak programokat. A díj különlegessége, hogy a Balatont nem egyszerűen nyári fürdőhelyként értékelték, hanem a régió teljes turisztikai kínálata számított. A Balatonról sokaknak még mindig a nyári vakáció, a strandolás és a napsütés jut eszébe. Az elmúlt években azonban egyre erősebb a törekvés, hogy a tó környéke egész évben vonzó legyen. A családok számára ma már számos lehetőség áll rendelkezésre. Nyáron a strandolás mellett a kiépített fürdőhelyek és a családbarát szolgáltatások teszik könnyebbé a pihenést, de a régió ennél jóval többet kínál. A Balaton környékén számos kirándulóhely, kerékpáros útvonal, állatpark, kalandpark, múzeum és látogatóközpont található. Sok olyan program is elérhető, amely rosszabb időben is megfelelő kikapcsolódást jelenthet. Tavasszal és ősszel a családi kirándulások is vonzóak lehetnek. Ilyenkor nincs akkora hőség, miközben a Balaton felvidék természete teljesen más arcát mutatja. A gyerekek számára a tanösvények és erdei útvonalak is érdekesek lehetnek. A kulturális kínálat szintén fontos része a családbarát turizmusnak. A történelmi települések, kastélyok, múzeumok és kiállítóhelyek esős időben is alternatívát kínálnak. A Visit Balaton 365 szerint ez a sokféleség a térség egyik legfontosabb erőssége. A cél, hogy a Balaton 4 évszakos családi élménytér legyen, ahol a természet, a kultúra, az aktív kikapcsolódás és a turisztikai szolgáltatások egész évben elérhetők. A nemzetközi díj mögött nem egyetlen strand vagy település sikere áll. A Balaton több településből és szolgáltatóból álló régió, ahol a szálláshelyek, éttermek, strandok, múzeumok és programgazdák együtt alakítják a családbarát kínálatot. Egy család ugyanis nem feltétlenül csak strandolni érkezik. A szülők pihenni, a gyerekek élményeket keresnek, miközben együtt kirándulhatnak. Ha mindezt egyetlen térségen belül megkapják, nagyobb eséllyel maradnak hosszabb ideig, és más évszakban is visszatérhetnek. A 4 évszakos turizmus csökkentheti a nyári szezon dominanciáját. Ha tavasszal, ősszel és télen is érkeznek vendégek, az a helyi szolgáltatók számára kiszámíthatóbb működést jelenthet, és több vállalkozás egész éves nyitvatartását is segítheti. A Visit Balaton 365 több mint 3000 szolgáltató együttműködését fogja össze. A díj nem jelenti azt, hogy a Balaton turisztikai kínálata minden szempontból tökéletes. Inkább fontos visszajelzés arról, hogy a térség jó irányba halad, és nemzetközi szinten is versenyképes lehet a családokért folyó turisztikai versenyben. A következő években fontos lehet a természetbarát programok, a kerékpározás és a kulturális fejlesztések támogatása. A Balaton így nem csak strand és nyári vakáció lehet, hanem kirándulóhely, kulturális tér, sportolási lehetőség, gasztronómiai úti cél és családi élmények sokaságának helyszíne. A 2026-os International Travel Awards elismerése ezt a sokszínűséget ismeri el. A díj üzenete egyszerű. A Balaton akkor is várja a családokat, amikor nincs kánikula, és érdemes útnak indulni.

Retro balatoni nyarak elevelednek meg Keszthelyen, új időszaki kiállítás nyílt a Keszthelyi Balatoni Múzeumban. A Balatoni Retro című tárlat az 1960-as évektől a 90-es évekig idézi fel a balatoni nyaralások világát, és azt mutatja be, hogyan változott a strandolás, a kempingezés, a szállodai pihenés és a vendéglátás. A kiállítás célja nem csupán egy történelmi korszak bemutatása, hanem az emlékek felidézése is. A múzeum a megnyitás előtt régi balatoni tárgyakat, fényképeket, plakátokat, prospektusokat és személyes emlékeket kért a közönségtől. A felajánlásoknak köszönhetően olyan hétköznapi tárgyak is láthatók, amelyek ma már ritkaságnak számítanak. A tárlat egyik fontos témája, mennyire másképp zajlott egy balatoni nyaralás néhány évtizeddel ezelőtt. Nem volt okostelefon, internet vagy online szállásfoglalás. A családok prospektusokból, újságokból és ismerősök ajánlásaiból tájékozódtak, a szállás pedig gyakran telefonon vagy levélben foglalták le. A képeslap, a vezetékes telefon és a személyes találkozás fontos része volt a kapcsolattartásnak. Fényképeket nem lehetett azonnal megosztani, és az időjárást vagy a programokat sem lehetett néhány érintéssel ellenőrizni. A nyaralás élménye ezért sokkal inkább a helyszínen szerzett tapasztalatokra épült. A kiállítás megidézi a kertmozik, a diszkók és a korabeli szabadidős programok hangulatát is. Bemutatja azt, hogyan töltötték szabadidejüket a nyaralók, milyen szálláshelyeket választottak, és milyen különbség volt a nagyobb szállodák és az egyszerűbb kempingek között. A szállodai világot többek között a Hotel Helikon egykori tárgyai elevenítik fel. Régi bútorok, éttermi kellékek és berendezési tárgyak segítenek elképzelni, hogyan nézett ki egy balatoni szálloda több évtizeddel ezelőtt. A balatoni retro a fiatalabbak számára is érdekes időutazás lehet. Olyan korszakot mutat be, amikor a nyaralás megszervezése lassabb volt, ugyanakkor a technológia nem csak nosztalgiát kínál, hanem azt is megmutatja, hogyan alakította a társadalmi változás és a technika a balatoni turizmust. A régi tárgyak ezen keresztül új jelentést kapnak ma. A Balaton történetének nemzetközi oldala szintén megjelenik. A múlt század második felében a tó fontos találkozási hely volt a kelet- és nyugat-német turisták számára. A Balaton így egy korszak sajátos európai találkozási pontjává is vált. A mai látogató számára a kiállítás legfontosabb tanulsága talán az, mennyit változott a turizmus néhány évtized alatt. Ma már gyorsan foglalunk, navigációval közlekedünk, és az élményeinket azonnal megosztjuk. Régen viszont sokkal inkább maga az utazás és a helyszínen töltött idő számított. A Keszthelyi Balatoni Múzeum Balatoni Retro című kiállítása ezért egyszerre szól a múltról és a jelenről. Régi tárgyakon és történeteken keresztül mutatja meg, hogyan változott meg a balatoni nyaralás, miközben emlékeztet arra is, hogy a tóhoz kapcsolódó élmények generációkon át tovább élnek.

cseh szakemberekkel közösen védik a mocsári teknősöket a Kis-Balatonnál. Nemzetközi együttműködés indult a mocsári teknősök megőrzésére a Balaton térségében. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be arról, hogy cseh szakemberek érkeztek a Kis-Balaton és a Nagyberek területére. A Chlubokázó, a Safari Park Dvór Králové és a Herpeta nevű kétéltűek és hüllők védelmével foglalkozó szervezet munkatársai egy héten keresztül dolgoztak a térségben. A cél az volt, hogy egy tenyésztési program számára megfelelő számú mocsári teknőst fogjanak be. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja. Bár a Balaton környékén jelenleg még jelentős állományok élnek, a szakemberek szerint ez nem jelenti azt, hogy a faj helyzete hosszú távon biztosított lenne. Európa több országában ugyanis csökken a mocsári teknősök száma. A veszélyek között szerepelnek az inváziós teknős fajok, a közúti elütések, a tojásrakóhelyek megszűnése vagy átalakulása, valamint a fészkeket kifosztó ragadozók. A Balaton térsége miatt különösen fontos természetvédelmi terület. A Nemzeti Park közlése szerint a tó környékén található Magyarország egyik legnagyobb mocsári teknős állománya. Ezért a Kis-Balatont és a Nagybereket választották ki a cseh programban résztvevő állatok befogására. A kutatók a terepen dolgozva sikeresen begyűjtötték a tenyésztési programhoz szükséges számú példányt. Az állatok ezután a csehországi programban vehetnek részt. A cél az, hogy a veszélyeztetett európai állományok hosszú távú megőrzését tenyésztéssel és természetvédelmi együttműködéssel segítsék. A mocsári teknős életében a víz és a szárazföld egyaránt fontos. A teknősök táplálkozási és pihenőhelyei jellemzően vizes területekhez kapcsolódnak, a nőstények azonban szárazabb, napos, lazatalajú helyeken rakják le tojásaikat. Emiatt a faj védelme nem csak a tavak és mocsarak állapotáról szól. Legalább ilyen fontos a megfelelő tojásrakóhelyek megőrzése is. Ezeket a területeket több veszély is fenyegetheti. Ha egy fészkelő helyet benő a növényzet, átalakítják vagy beépítik, romolhat a teknősök szaporodási lehetősége. A közeli utak szintén veszélyt jelenthetnek, mert a tojásrakóhelyet kereső nőstények a közlekedési útvonalakat is keresztezhetik. További problémát jelentenek az idegenhonos teknősfajok. Ezek versenytársként jelenhetnek meg a természetes élőhelyeken, és megváltoztathatják a mocsári teknősök számára kedvező körülményeket. A természetvédelmi szakemberek ezért nem csak az állatok egyet számát figyelik, hanem az élőhelyeket és az ott megjelenő idegenhonos fajokat is. A mostani nemzetközi program egyik fontos tanulsága, hogy a balatoni állomány jelenleg még kedvező helyzetben van. A Nemzeti Park szakemberei ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ezt nem szabad természetesnek venni. A környezeti változások, az élőhelyek átalakulása és az emberi tevékenység a jövőben komolyabb kockázatot jelenthet. A cseh és magyar szakemberek együttműködése ezért nem egyszeri esemény. A tervek szerint folytatják a közös munkát. Ez újabb terepi vizsgálatokat és tapasztalatcserét jelenthet, valamint segítheti a balatoni teknős állomány megőrzését is. A történet arra is rávilágít, hogy a Balaton természeti értékei jóval túlmutatnak magán a tavon. A Kis-Balaton és a Nagyberek összetett vizes élőhelyei számos ritka és védett állatnak adnak otthont. A mocsári teknős fennmaradása ezért egyben ezeknek az élőhelyeknek a jó állapotától is függ. A természetvédők munkájához a lakosság is hozzájárulhat. Fontos, hogy aki mocsári teknőst lát, ne fogja meg és ne vigye haza, hiszen védett állatról van szó, és természetvédelmi szempontból értékes balatoni élőhelyeken fordul elő. Az elindult program így egyszerre szolgálja a tudományos együttműködést, a fajmegőrzést és a balatoni természeti értékek védelmét. A Kis-Balaton és a Nagyberek most egy olyan nemzetközi természetvédelmi kezdeményezés része lett, amely hosszabb távon is hozzájárulhat a mocsári teknős európai állományának fennmaradásához.

0: 10 részes olasz tévésorozat mutatja be a Balaton sokszínűségét. Újabb nemzetközi figyelmet kapott a Balaton. Az olasz Marco Polo tévéstábja 2026 nyarán 10 napon keresztül forgatott a tó térségében. A munkában egy 10 részes utazási dokumentumfilm sorozat anyagait készítették el, amelyben a Balaton nem csak mint nyári fürdőhely jelenik meg, hanem turisztikai, kulturális, gasztronómiai és természeti értékeit is bemutatják. A készülő sorozat címe Andata e Ritorno, vagyis Oda-vissza. A forgatást a Visit Balaton 365 támogatta, az olasz stáb pedig Tommaso Teruzzi filmrendező vezetésével járta végig a régiót. A készítők célja az volt, hogy a Balatont a nemzetközi közönség számára több oldaláról is megmutassák. A programban ezért nem kizárólag a tóparti települések látványosságai szerepeltek, hanem olyan helyi értékek is, amelyek egy külföldi utazó számára különleges élményt jelenthetnek. A forgatás több ismert balatoni helyszínt is érintett. A stáb járt Tihanyban, Siófokon, Hévízen, Keszthelyen, Badacsonyban, a Káli-medencében és Balatonfüreden, valamint Veszprémben is. Ez azt jelenti, hogy a készülő sorozat nem egyetlen balatoni városra vagy egyetlen turisztikai célcsoportra koncentrál, hanem az egész régió sokszínűségét próbálja meg bemutatni. A műsorban a balatoni tájak mellett várhatóan a térség termál és wellness lehetőségei, gasztronómiája, borkultúrája, kulturális öröksége és kerékpáros lehetőségei is helyet kapnak. Ez azért lényeges, mert a Balatonról külföldön még mindig sokan elsősorban a nyári strandszezont és a vízparti pihenést ismerik. A készítők viszont egy ennél jóval összetettebb képet szeretnének kialakítani. A Balaton turisztikai szempontból egyre inkább egész éves úti célként jelenik meg. A nyári hónapok mellett az utószezon és a tavaszi időszak is kínál olyan programokat, amelyek miatt érdemes felkeresni a térséget. A készülő olasz sorozat ebben fontos szerepet tölthet be, hiszen olyan közönséghez juttathatja el a balatoni turisztikai kínálatot, amely korábban kevésbé ismerte Magyarország legnagyobb tavát. A nemzetközi televíziós megjelenés a helyi szolgáltatók számára is lehetőséget jelenthet. Ha egy külföldi néző egy műsorban látja Tihany panorámáját, a badacsonyi szőlőhegyeket, egy balatoni étterem kínálatát, vagy a környék kulturális értékeit, könnyebben alakulhat ki benne érdeklődés egy későbbi utazás iránt. Egy dokumentumfilm ezért közvetetten a térség turizmusára is hatással lehet. A forgatás során nem csak látványos helyszíneket kerestek, hanem olyan történeteket és élményeket is, amelyek megmutatják a Balaton mindennapi életét. A gasztronómia például nem pusztán éttermeket jelenthet, hanem helyi termelőket, borászatokat és olyan élelmiszereket is, amelyek szorosan kapcsolódnak a régióhoz. Ugyanez igaz a kulturális örökségre, ahol a történelmi települések, épületek és helyi hagyományok kerülhetnek előtérbe. Ez újabb lehetőséget teremt arra, hogy a Balaton nemzetközi televíziós közönség előtt is megjelenjen. A projekt azért is figyelemre méltó, mert a Balaton bemutatása ezúttal nem magyar szemszögből készül. Egy külföldi stáb választja ki, mit tart érdekesnek, különlegesnek vagy bemutatásra érdemesnek a régióban. Ez visszajelzést is adhat arról, hogy mely balatoni értékek lehetnek igazán vonzóak egy nemzetközi közönség számára. A 10 részes sorozat tehát nem egy egyszerű útifilmnek készül. A forgatási helyszínek és a bemutatni kívánt témák alapján egy olyan összetett balatonkép rajzolódhat ki, amelyben a természet, a kultúra, a bor, a gasztronómia, az aktív kikapcsolódás és a wellness egyszerre jelenik meg. A készítők az elkészült felvételekből állítják össze azt a 10 részt, amely remélhetőleg sok olasz néző számára teszi majd ismerté a magyar tenger különleges világát.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

Visszavonta a kormány a Klubbaliga kiemelt beruházási státuszát. Fontos változás történt Balatonvilágoson a Klubbaliga tervezett fejlesztése körül. A kormány visszavonta a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát. A döntést Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. A kormányzati tájékoztatás szerint több korábban kiemelt beruházás felülvizsgálata zajlott, és azoknál vonták vissza a különleges jogállást, ahol annak fenntartása társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokat jelenthetett. A Klubbaliga ügye évek óta vitákat vált ki Balatonvilágoson. A terület fejlesztése körül civilek és helyi szereplők többször is kifogásolták, hogy a beruházások milyen hatással lehetnek a balatoni partszakaszra, a zöld felületekre és a közösség által használható területekre. A kiemelt beruházási státusz korábban lehetővé tette, hogy a projekt egyes engedélyezési és hatósági folyamatai a szokásosnál eltérő szabályok alapján történjenek. A mostani döntés legfontosabb következménye, hogy a Klubbaliga fejlesztése a továbbiakban nem rendelkezik ezzel a különleges kiemelt jogi státusszal. Ez azonban nem jelenti automatikusan a teljes beruházás megszűnését. A már megszerzett építési engedélyek, valamint az egyes folyamatban lévő ügyek sorsa külön kérdés, ezért a kormánydöntés önmagában nem jelenti azt, hogy minden tervezett fejlesztés leállítottak. A kormány indoklása szerint a felülvizsgálat célja az volt, hogy azokat a kiemelt beruházásokat szüntessék meg, amelyeknél a különleges státusz fenntartása jelentős társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokkal járhat. A jogszabálytervezetben az is szerepel, hogy a kormány támogatja azokat az ingatlan fejlesztéseket, amelyek alkalmazkodnak a helyi fejlesztési célokhoz, és nem korlátozzák az önkormányzatok érdekérvényesítő lehetőségét. Balatonvilágoson az ügy különösen érzékeny, mert a település egyik legfontosabb értéke a balatoni partszakasz. A helyiek számára nem csak az a kérdés, hogy milyen épületek készülnek el, hanem az is, hogy a part mennyire marad hozzáférhető, milyen mértékben változik meg a környezet, és hogyan alakulnak a közhasználatú területek. A beruházás ellen korábban civil kezdeményezések is indultak. Az Aligai Fürdő Egyesület évek óta bírálta a kiemelt státuszt, és azt hangsúlyozta, hogy a balatoni part védelme, a helyi zöld területek és a közösség számára elérhető partszakaszok megőrzése elsődleges szempont kell legyen. A kormány döntését ezért a szervezet kedvezően értékelte. A történet ugyanakkor még nem zárult le. A Klubbaliga területén már korábban is zajlottak fejlesztések, és egyes engedélyezett beruházások a kiemelt státusz visszavonása után is folytatódhatnak. A mostani döntés inkább azt változtatja meg, milyen különleges szabályok vonatkoznak a további fejlesztési folyamatokra. A balatoni térségben az utóbbi években egyre erősebb vita alakult ki arról, hogyan lehet összehangolni a turizmus és az ingatlanfejlesztés érdekeit a tópart védelmével. A Balaton egyszerre fontos turisztikai célpont, természeti érték és több százezer ember kikapcsolódási helyszíne. Emiatt minden nagyobb partmenti beruházás túlmutathat egyetlen település ügyén. Balatonvilágos esete ezért országos szempontból is érdekes lehet. A kormány a kiemelt státusz visszavonásával jelezte, hogy a korábban különleges eljárásban kezelt projektek egy részét újra felülvizsgálja. A következő időszakban az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ez a gyakorlatban milyen változást hoz a Klubbaliga fejlesztésében és a balatoni partszakasz használatában. A döntésből egyelőre annyi biztosan látszik, hogy a Klubbaliga már nem tartozik azok közé a beruházások közé, amelyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jogállással rendelkeznek. A konkrét fejlesztések sorsát azonban az egyes engedélyek, jogi ügyek és a későbbi önkormányzati, valamint hatósági döntések határozzák majd meg.

0: A balatonfüredi kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést júliusban Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség idei kék hullámzászló díjkiosztóján. A megmérettetésen összesen 42 balatoni strand vett részt, amelyeket több szakmai szempont alapján értékeltek. A kék hullámzászló minősítést immár 23. alkalommal hirdette meg a Balatoni Szövetség. A rendszer célja, hogy ne csupán a strandok szépségét, hanem a szolgáltatás színvonalát és a fürdőzők számára biztosított körülményeket is vizsgálja. A zsűri helyszíni bejárások során ellenőrizte többek között a parkolási lehetőségeket, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, valamint az akadálymentesítést. Számított a zöld felületek állapota, a gyep minősége, a part és a meder rendezettsége, továbbá a játszóterek és a sportolási lehetőségek színvonala. Fontos szempont volt a családbarát környezet is. A szakemberek figyelembe vették a gyermekek számára biztosított szolgáltatásokat, a játszóterek állapotát és a családok kényelmét szolgáló megoldásokat. A vendéglátás szintén része volt az értékelésnek. A zsűri a kínálatot, a helyi termékek jelenlétét és a gasztronómiai szolgáltatások minőségét is vizsgálta. A 42 nevező strand közül 25 kapott 5 csillagos kék hullámzászlót, 13 strand 4 csillagos, 3 pedig 3 csillagos minősítést szerzett. Ez azt mutatja, hogy a résztvevő fürdőhelyek jelentős része magas színvonalú szolgáltatásokat kínál. A legmagasabb elismerést idén a balatonfüredi kisfaludi strand kapta. A cím rangot és visszajelzést is jelent arról, hogy az üzemeltetők milyen színvonalon tartják fenn és fejlesztik a fürdőhelyet. A kisfaludi strand környezetvédelmi szempontból is kiemelkedett. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatósága zöld fészek díjjal ismerte el az élőhelyvédelmi szempontok figyelembevételét. Emellett zöld levéldíjat is kapott a zöld felületek, a biológiai sokféleség megőrzése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén végzett munkáért. Más balatoni strandok is külön elismerést kaptak. A Balaton Családbarát strandja 2026 külön díjat a Gyenesdiási Diási Játékstrand kapta. A Balaton Gasztró strandja 2026 címet az Alsóörsi községi strand nyerte el, míg a Balaton Innovatív strandja külön díjat a Balatonfűzfői Föveny strand kapta. Az Okos strand díjat a Csopaki strand érdemelte ki. Az idei eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandok fejlesztésében egyre fontosabbak a környezetbarát, családbarát, gasztronómiai és digitális megoldások. A strandok sikere ma már nem csak a víz vagy a part minőségén múlik, hanem a tisztaságon, a szolgáltatások színvonalán, a környezetvédelmén és a látogatók kényelmén is. A kék hullámzászló minősítés hátterében széles szakmai együttműködés áll. A Balatoni Szövetség mellett a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a Visit Hungary is részt vett a munkában. A szervezők szerint az 5 csillagos minősítések magas száma azt jelzi, hogy az üzemeltetők folyamatosan fejlesztik szolgáltatásaikat, és egyre nagyobb figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra, a vendégek kényelmére és az akadálymentes, korszerű strandkörnyezet kialakítására. Így a minősítés a turisták számára is hasznos támpontot adhat a választáshoz a nyári szezonban, különösen a családok és gyermekek számára. Az idei győztes, a Balatonfüredi Kisfaludi strand, így egy teljes éven keresztül viselheti a Balaton legjobb strandja 2026 címet.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.

Megkezdődött a 99 lakásos Fonyódi The View építése. Hivatalosan is megkezdődött egy nagy visszhangot kiváltó balatoni beruházás kivitelezése Fonyódon. A The View by Cordia nevű, közvetlenül a Balatonpart közelében megvalósuló prémium lakópark építésénél megjelentek a munkagépek, a beruházási területet pedig elkerítették. A fejlesztés 99 lakás kialakítását jelenti, és már korábban is komoly helyi, illetve civil vitákat váltott ki. A beruházó Cordia szerint a projekt engedélyezése a hatályos jogszabályok és a helyi előírások betartásával történt. A vállalat korábbi tájékoztatása alapján a telket 2018-ban vásárolták meg, és állításuk szerint a beruházás előkészítésekor nem történt olyan szabályozási tervmódosítás, amely kifejezetten a projekt kedvéért változtatta volna meg az ingatlan beépíthetőségét. A The View Fonyód egyik utolsó, beépítetlenként számon tartott partszakaszán valósul meg. Éppen ezért a beruházás körül hosszabb ideje vita zajlik arról, milyen hatással lehet az építkezés a balatoni tájra, a helyiek életére és a tópart használatára. Civil szervezetek korábban tiltakozásokat is szerveztek, és azt hangsúlyozták, hogy a Balatonpart közösségi hozzáférhetősége és a természeti értékek védelme elsődleges szempont. A Cordia ezzel szemben azt közölte, hogy a Balaton partjának mintegy 10-12 méteres sávja továbbra is közterület marad, tehát a part szabadon megközelíthető lesz. A beruházó szerint a fejlesztéshez kapcsolódóan közműfejlesztéseket is elvégeznek, és a környező utca átépítésére is sor kerül. A cég álláspontja szerint egy lakóépület várható forgalma kisebb lehet, mint egy hasonló méretű szállodáé. A projekt 99 lakása miatt a beruházás nem csak építészeti, hanem helyi közösségi szempontból is jelentős. Egy ekkora fejlesztés hatással lehet a környék ingatlan piacára, a szolgáltatások iránti keresletre, a parkolási igényekre, és általában arra is, hogy miként változik egy település partszakaszának használata. A Fonyódi beruházás előzményeihez tartozik, hogy 2026 tavaszán a projekt körül ismét felerősödtek a viták. A helyiek egy része demonstrációkon tiltakozott, miközben a beruházás előzményeihez tartozik, hogy 2026 tavaszán a projekt körül ismét felerősödtek a viták.

játszótér, kerékpártároló és zárt belső kert is helyet kap. A kivitelezés megkezdése azonban nem jelenti azt, hogy a korábbi társadalmi vita lezárult. A beruházással kapcsolatos álláspontok továbbra is eltérnek. A támogatók a fejlesztésből származó új lakásokat, a korszerű épületet és az ingatlanpiaci lehetőségeket emelik ki, míg az ellenzők elsősorban a partszakasz beépítését, a tájváltozását és a közösségi érdekeket tartják aggályosnak. A következő időszakban ezért az lesz érdekes, hogyan halad az építkezés, milyen ütemben készül el az épület, és a gyakorlatban hogyan valósul meg a beruházó által ígért partközeli közterület használhatósága. A helyiek számára fontos, hogy az építkezés alatt csökkenjen a zaj és a por. A partmenti beruházásoknál nem csak a kész épület fontos. A fonyódi történet jól mutatja, hogy a balatoni településeken az ingatlanfejlesztések nem pusztán gazdasági kérdések. A tópart egyszerre turisztikai erőforrás, természeti érték és a helyi közösségek fontos élettere. Ezért minden nagyobb beruházásnál az építkezés ténye mellett legalább ilyen fontos az is, hogy milyen környezetet és használati lehetőségeket hagy maga után.

0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Közel 1200 sérülést láttak el a vöröskeresztes önkéntesek a balatoni strandokon. A 2026-os nyári szezon összesítése szerint csaknem 1200 alkalommal kellett beavatkozniuk a vöröskeresztes önkénteseknek, azaz a balatoni elsősegélynyújtó szolgálatnak a Balaton déli partján. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt

Kereszt közös programjában 135, 16 és 30 év közötti fiatal vett részt. 10 déli parti strandon biztosítottak elsősegélyt a nyaralóknak. A végleges adatok szerint a két hónapos szezonban összesen 1198 sérülést láttak el. A legtöbb eset szerencsére nem volt súlyos. Gyakoriak voltak a kisebb vágások és horzsolások, amelyek közül több a parton vagy a sekélyvízben történt. Sok munkát adtak a rovarcsípések is. Emellett a hosszú ideig tartó nyári kánikula miatt hőkimerüléssel és napszúrással is találkoztak az önkéntesek. A szolgálat azonban nem csupán a kisebb sérülések ellátására alkalmas. A fiatal elsősegélynyújtók szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, és ha komolyabb probléma merül fel, azonnal értesítik a mentőket. A nyáron erre 19 alkalommal volt szükség. A beszámoló szerint leggyakrabban ájulás, illetve heveny allergiás reakció miatt kellett mentőt hívni. A balatoni szolgálat csak nem két hónapon keresztül működött. A fiatal önkéntesek nem csak szakmai ismereteket alkalmaztak a gyakorlatban, hanem olyan tapasztalatok, akik szerezhettek, amelyek a későbbi tanulmányaik és munkájuk során is hasznosak lehetnek. A Magyar Vöröskereszt főigazgatója szerint a program egyik különlegessége éppen az, hogy a résztvevők másoknak segítve tanulják meg a felelősségvállalást és a gyors helyzetfelismerést. A kezdeményezés nem új keletű. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat már 19. szezonját teljesítette, és az elmúlt közel két évtizedben összesen 57.087 sérülést láttak el a képzett vöröskeresztes fiatalok a balatoni strandokon. Ez több mint 50.000 olyan esetet jelent, amikor valaki a nyaralás alatt azonnali segítséget kapott egy képzett önkéntestől. A szezon tapasztalatai arra is felhívják a figyelmet, hogy a balatoni strandolás során nem csak a vízben történhetnek kisebb-nagyobb balesetek. A forró időjárás önmagában is megterhelheti a szervezetet. A hőkimerülés és a napszúrás megelőzésében ezért sokat számíthat a rendszeres folyadékfogyasztás, az árnyék keresése, valamint az, hogy a nagy melegben lehetőleg ne töltsünk hosszú időt közvetlenül a tűzőnapon. A rovarcsípések esetében szintén érdemes figyelni a tünetekre. Egy enyhe helyi reakció általában nem okoz komoly problémát, azonban erős duzzanat, nehéz légzés vagy rosszul lét esetén gyorsan orvosi segítségre lehet szükség. Az idei szezonban többször éppen ilyen helyzetek miatt kellett a strandokon dolgozó önkénteseknek komolyabban beavatkozniuk. A Magyar Vöröskereszt szerint a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat egyik legfontosabb értéke, hogy a segítség közvetlenül ott érhető el, ahol a legtöbb ember tartózkodik. Egy strandoló számára sokszor néhány perc is számíthat, különösen akkor, ha valaki hirtelen rosszul lesz, vagy allergiás reakció alakul ki nála. A szezon számai azt mutatják, hogy komoly szükség volt a szolgálat munkájára. A csaknem 1200 ellátott eset és a 19 mentőhívás azt jelzi, hogy a balatoni strandokon az elsősegélynyújtók jelenléte nem csupán kényelmi szolgáltatás, hanem fontos biztonsági segítség.

Azonnal követték a fekete gólyák költését a Balaton térségében. Különleges természetvédelmi megfigyelést végzett a Balaton felvidéki Nemzeti Park igazgatóság. Hőkamerás drón segítségével találtak meg egy rejtőzködő fekete gólyapárt és annak fészkét, majd a teljes költési időszakot figyelemmel kísérték. A szakemberek tavasszal kezdték felmérni a faj lehetséges élőhelyeit. Elsősorban halastavak és patakok mentén található idős erdőfoltokat vizsgáltak. A fészek pontos helyét végül a drón hőkamerája segítségével sikerült meghatározni. A fekete gólya különösen nehezen megfigyelhető madár. A fehér gólyával ellentétben kerüli az ember közelségét, és többnyire háborítatlan, öreg erdőkben, mocsarak és patakvölgyek közelében költ. Éppen ezért a természetvédelmi szakembereknek úgy kell információt gyűjteniük róla, hogy közben a lehető legkevésbé zavarják a madarakat. A drón ebben jelentős segítséget jelenthet. A mostani megfigyelés különlegessége, hogy nem egyetlen pillanat felvétel készült a fészekről. A szakemberek a tojások lerakásától kezdve követték a költést, figyelték a fiókák fejlődését, majd azt is, amikor a fiatal madarak elhagyták a fészket. Így egy teljes költési időszakról szerezhettek adatokat. A fekete gólya vonuló madár. A telet Afrika szubtrópusi területein tölti, majd márciusban visszatér európai költőhelyeire. A fészekalj általában 3-5 tojásból áll, amelyeken a két szülő felváltva kotlik. A fiókák körülbelül 30-40 nap után kelnek ki, és még nagyjából 2 hónapig a fészekben maradnak. A nyár második felében a fiatal madarak fokozatosan önállóvá válnak, augusztusban pedig már a vonulás előtti gyülekezés időszaka következik. A természetvédelmi munka szempontjából az egyik legfontosabb kérdés a zavarás elkerülése. A fekete gólya érzékeny az emberi jelenlétre, ezért egy ismert fészket nem célszerű gyalogosan, rendszeresen megközelíteni. A korszerű táv megfigyelési eszközök lehetőséget adnak arra, hogy a szakemberek nagyobb távolságból is értékes információkat szerezzenek. A faj élőhelye szintén kulcskérdés. A fekete gólya számára a vizes területek közelsége különösen fontos, mert táplálékát többek között patakokban, tavakban, időszakosan elöntött területeken és nedves réteken keresi. A környező erdőkben pedig megfelelő, idős fákra van szüksége a fészkeléshez. Egy-egy ilyen terület megőrzése ezért egyszerre jelent erdővédelmet és vizes élőhelyvédelmet. A madár megjelenése a Balaton térségében azért is érdekes, mert jól mutatja, hogy a tó körüli természetes élőhelyek jóval többet jelentenek a turisztikai tájaknál. A patakvölgyek, erdők, halastavak és mocsaras részek összefüggő élőhelyrendszert alkotnak, amely számos érzékeny fajnak biztosít táplálkozó és szaporodó helyet. A hőkamerás drón használata ugyanakkor nem öncélú technikai érdekesség. A természetvédők számára az a legfontosabb, hogy pontosabb adatokat szerezzenek anélkül, hogy szükségtelenül megzavarnák a madarakat. A mostani eredmény ezt jól példázza. Egy nehezen felfedezhető fészket sikerült megtalálni, majd a költési ciklust biztonságos távolságból végigkövetni. A kutatásból származó tapasztalatok a későbbi természetvédelmi döntésekhez is hasznosak lehetnek. Ha a szakemberek pontosan ismerik a költőhelyeket és a madarak élőhely használatát, könnyebben meghatározhatják, mely erdőfoltok és vizes területek igényelnek fokozott figyelmet. Ez különösen fontos a fakitermelés, a vízgazdálkodás vagy más élőhelyeket érintő beavatkozások tervezésekor. A megfigyelés így egy ritka madár sikeres költésének történetén túl azt is megmutatja, hogyan kapcsolódhat össze a modern technológia és a természetvédelem. A drón segítségével a szakemberek úgy szerezhettek részletes képet a fekete gólya életéről, hogy közben csökkenteni tudták az emberi jelenlétből adódó zavarás kockázatát.

0: 11 ezer év asszályainak nyomait találták meg a Balaton mélyén az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói. Üledékvizsgálattal tárták fel, hogyan változott a Balaton és környezete az elmúlt 11.700 évben. A tófenekéről kiemelt üledékmag egyfajta természetes klímaarchívumként őrzi a korábbi időszakok nyomait. A kutatás eredményeit 2026. augusztusában hozták nyilvánosságra, és különösen aktuálissá tette őket a Balaton idei rendkívül alacsony vízállása. A vizsgálat a Szemesi medencéből származó üledékre épült. A kutatók radiokarbonos kor meghatározással állapították meg az egyes rétegek korát, majd elemezték azok kémiai összetételét, ásványos szerkezetét, valamint különböző elemek és izotópok arányát. Ezekből következtetni lehetett a párolgás erősségére, a vízszint alakulására és a környezeti változásokra. Az eredmények alapján két jelentős, tartósan száraz időszakot azonosítottak. Az egyik körülbelül 8050 és 7350 évvel ezelőtt, a másik pedig 5450 és 4500 évvel ezelőtt zajlott. A kettő közül az első bizonyult a legszárazabbnak az elmúlt 11 ezer évben. Ekkor a nyarak melegebbek lehettek, miközben kevesebb nedvesség érkezett a térségbe, és a tóvize fokozottan párolgott. A kutatók a környezet növényzetének változására is találtak bizonyítékokat. Az adatok arra utalnak, hogy a szárazabb korszakban a környéken elterjedhetett a szárazságtűrő sztyeppei növényzet. Az ősi vízszint pontos meghatározása nehéz, mert a Balatonmedre azóta jelentősen átalakult. A vizsgálatok alapján azonban a Szemesi medencében a vízmélység a száraz időszakokban körülbelül 2,5 és 3,5 méter között lehetett. Összehasonlításként 2017-ben ugyanazon a területen körülbelül 4,2 méteres vízmélységet becsültek. A kutatók szerint a tó ezekben az ősi korszakokban sem száradt ki teljesen. A kutatás a jelenlegi helyzet miatt is fontos. Az ELTE közlése szerint 2021 és 2026 áprilisa között a Balaton vízgyűjtőjén csaknem 500 mm halmozott csapadék hiány alakult ki. A 2025-2026-os téli feltöltődési időszakban pedig 26%-kal kevesebb csapadék hullott az átlagosnál. Július végére emiatt rendkívül alacsony szintet mértek. Július 31-én a Balaton átlagos vízállása 56 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mai állapotot nem lehet egyszerűen összevetni a több ezer évvel ezelőtti helyzettel. Azóta megváltozott a tómedre, a vízgyűjtő terület és a vízgazdálkodás is más rendszer szerint működik. A múlt ismerete mégis segíthet megérteni, milyen szélsőséges vízállási és éghajlati helyzeteket képes a Balaton természetes körülmények között elviselni. A szakemberek szerint ez különösen értékes információ, mert a modern műszeres mérések csak viszonylag rövid időszakról adnak részletes képet. Az üledék ezzel szemben évezredeken át felhalmozódó nyomokat őriz, ezért segítségével hosszabb távú folyamatokat is vizsgálni lehet. A Balaton múltbeli állapotainak feltárása így kiegészíti a jelenlegi vízszintméréseket és a klímamodelleket, miközben árnyaltabb képet adhat arról, milyen változások várhatók a következő évtizedekben. A kutatásnak jövőbeli jelentősége is van. Regionális klímamodellek alapján a kedvezőtlenebb forgatókönyvek szerint 2050 után felgyorsulhat a vízszint csökkenése, és a század végére gyakoribbá válhatnak a rendkívül alacsony vízállások. Ez azonban nem pontos előrejelzés, hanem egy lehetséges jövőbeli forgatókönyv. A Balaton jövőjét a csapadék, a párolgás, a hőmérséklet és a vízgazdálkodás együttesen alakítja. Az ELTE, a Pannon Egyetem és a Húrán kutatóinak munkája ezért nem csupán történelmi érdekesség. Az üledékrétegek azt mutatják, hogy a Balaton több ezer éve folyamatosan változó rendszer, amely különböző éghajlati körülményekhez alkalmazkodott. A kutatók ezért a jövőben is folytatják a tó üledékeinek és vízháztartásának vizsgálatát. A kapott eredmények a természetvédelmi és vízgazdálkodási döntések megalapozásában is hasznosak lehetnek. A kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy a tó múltjának megismerése a jövő tervezésében is segítséget adhat. A mélyben megőrzött üledékrétegek olyan természetes archívumot alkotnak, amelyből a szakemberek következtethetnek a korábbi asszályokra, a vízszintváltozásokra és a környezet átalakulására. Így a Balatonfeneke nem csak egy lezárt múltat őriz, hanem olyan információkat is, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy pontosabban készüljünk fel a tó jövőbeli változásaira.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Balaton Rádió. Nappal a legjobbakkal.

Meglepő eredményre jutott egy 2026-ban készült turisztikai árösszehasonlító kutatás. A Balaton bizonyos szállodai kategóriákban és időszakokban jelentősen olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart népszerű üdülőhelyei. A Pandan Egyetem kutatása a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének megrendelésére készült. A szakemberek a szallasz.hu és a booking.com szállásajánlatait hasonlították össze három különböző időszakban. Az eredmények szerint a horvátországi tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden vizsgált kategóriában magasabbak voltak a balatoni szállásokénál. A reggelit tartalmazó ajánlatoknál mintegy másfélszeres árkülönbséget mértek. Vagyis hasonló kategóriájú szállásért Horvátországban átlagosan akár 50%-kal is többet kellett fizetni. A négy csillagos félpanziós szállodáknál még nagyobb különbséget találtak. A horvát ajánlatok több mint 60%-kal kerültek többe a balatoniaknál. Az eredmények azért érdekesek, mert a Balatonról az elmúlt években gyakran alakult ki az a kép, hogy a magyar tenger már nem feltétlenül számít olcsó nyaralási lehetőségnek. A kutatás azonban árnyalja ezt a képet. Fontos ugyanakkor, hogy a szakemberek nem állítják, minden balatoni szállás minden esetben olcsóbb a horvátországiaknál. Az árakat jelentősen befolyásolja a település, a szálloda kategóriája, az időpont, az ellátás típusa és a foglalás ideje. A kutatás ugyanakkor nem azonosítja a két ország teljes turisztikai kínálatát, ezért az eredmények elsősorban a vizsgált szállodák és időpontok összevetésére vonatkoznak. A teljes nyaralási költség természetesen ettől még egyénenként eltérhet, az utazás hosszától és választott programoktól is. A kutatás arra világít rá, hogy megfelelő választással a Balaton árszempontjából is versenyképes lehet a horvát tengerparttal. Ez fontos üzenet a balatoni vállalkozásoknak, hiszen a térség nem csak a külföldi úti célokkal, hanem a tudatosabban tervező magyar családokkal is versenyez. A Balaton mellett szólhat a közelség is. Egy magyar család számára a tó elérése általában kevesebb időt és utazási költséget jelent, mint egy horvátországi nyaralás. Ráadásul a térség kínálata is sokszínű. Strandok, borászatok, éttermek, kerékpárutak, túraútvonalak és kulturális látnivalók várják a vendégeket. A kutatás szempontjából különösen fontos a szezonalitás kérdése. A négy évszakos turizmus célja, hogy a Balaton ne csak júliusban és augusztusban legyen népszerű. Az őszi, téli és tavaszi programok mellett ehhez versenyképes szállásárakra is szükség van. A felmérés alapján ezért érdemes alaposan összehasonlítani az ajánlatokat. Nem minden esetben a külföldi tengerpart bizonyul drágábbnak, és nem minden balatoni szállás kedvezőbb. A választásnál az ár mellett az utazási költséget, az ellátást és a szolgáltatások színvonalát is érdemes figyelembe venni. A Pannon Egyetem kutatásának egyik fontos tanulsága, hogy a Balaton bizonyos esetekben nem csak közelségével és ismert környezetével, hanem áraival is versenyképes alternatívát jelenthet a horvát tengerparttal szemben. A következő években az lesz a kérdés, hogy a balatoni szálláshelyek mennyire tudják megőrizni ezt az előnyt, miközben továbbjavítják szolgáltatásaik színvonalát. Egy biztos, nyaralás előtt érdemes több ajánlatot összevetni, mert a Balaton bizonyos kategóriákban kedvezőbb választás lehet, mint egy horvát tengerparti szálloda.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

0: Szakemberek szerint változtatni kell a Balaton használatán. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak szakemberek Tihanyban. A HUNRÁN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, őszintén a Balatonról című tudományos előadóülésén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek képviselői keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a Balaton változó környezeti feltételeihez. A rendezvény központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A szakemberek szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a tóban. A Balaton jövőjét egyszerre befolyásolja a klímaváltozás, a csapadék mennyisége, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása, valamint az is, hogyan használják az emberek a tó környezetét. Honti Márk hidrológus, a BME és a HUNRÁN kutatója arról beszélt, hogy a Balaton jelenlegi menedzsmentje és használata hosszú távon nem fenntartható. Véleménye szerint több ágazat összehangolt együttműködésére és a megszokott tóhasználati módok megváltoztatására van szükség. A fórum egyik fontos megállapítása szerint a Balaton nem statikus tó. A vízszint természetes módon is változik, a klímaváltozás miatt azonban ezek a változások a jövőben szélsőségesebbé válhatnak. Egyre fontosabb kérdés, hogy a partmenti települések és a turizmus miként tud alkalmazkodni az új körülményekhez. Külön figyelmet kapott a parti zóna állapota. Ide tartoznak a természetes partszakaszok, a nádasok, a kövezett partok, a homokos strandok és azok a területek is, ahol az emberi tevékenység közvetlenül találkozik a tó élővilágával. Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a természetes parti öv rendkívül fontos élőhely. Számos állat és növényfaj számára biztosít táplálkozó, szaporodó, búvó és ivadéknevelő területet. A természetes partszakaszok átalakítása ezért nem csak tájképi kérdés, hanem az egész balatoni ökoszisztéma működésére is hatással lehet. A kutatók szerint a természetes partok és nádasok megőrzése az egyik legfontosabb feladat. Ezek hozzájárulnak a biológiai sokféleség fenntartásához, és ahhoz is, hogy a tó ökológiai rendszere ellenállóbb legyen a környezeti változásokkal szemben. A fórumon az is elhangzott, hogy nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, miként lehet a Balatont folyamatosan a jelenlegi emberi igényekhez igazítani. Inkább azt kell megvizsgálni, hogyan tudnak a települések, a turizmus és a tóhasználói alkalmazkodni a Balaton természetes működéséhez. Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere szerint a cél egy hosszú távon élhetőbb, kisebb környezeti terhelésű Balaton régió kialakítása. Ennek része lehet a nádasok megőrzése, a vízminőség védelme, a tápanyagterhelés csökkentése és az idegenhonos fajok visszaszorítása. A találkozón önkormányzati vezetők, vízügyi és szabályozási szakértők, valamint civil szervezetek megosztották tapasztalataikat. A Balaton jövőjét érintő döntések egyszerre érintik a természetvédelmet, a gazdaságot és a turizmust. A kutatók szerint nem csak az alacsonyabb vízállások jelenthetnek kihívást, hanem a szélsőséges vízjárás, a melegebb időszakok és a tó élővilágának változásai is. A szakemberek szerint a jelenlegi gyakorlat változatlan folytatása komoly kockázatokat jelenthet. A klímaváltozás hatásait helyben nem lehet teljesen megszüntetni, de a tó használatán és kezelésén több ponton is lehet változtatni. Nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e változtatni a Balatont, hanem az, hogy képesek vagyunk-e mi alkalmazkodni a változó Balatonhoz. Ehhez hosszú távú gondolkodásra, tudományos eredményekre és együttműködésre van szükség. Jövője ezért a tóparti települések, a gazdaság, a természetvédelem és a következő generációk szempontjából fontos.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Új balatoni hálózat alakult a 4 évszakos turizmusért. Új szakmai együttműködés jött létre a Balaton térségében. Keszthelyen hivatalosan megalakult a Balatoni Agroturisztikai Együttműködési Hálózat. A kezdeményezésben 15 balatoni települési önkormányzat és 6 meghatározó szakmai szervezet vesz részt. A szakmai koordinációt pedig a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, vagyis a MATE vállalja. A cél, hogy a térség turizmusát ne csak a nyári hónapokra építsék, hanem egész évben kínáljanak programokat és élményeket. Az együttműködés egyik fontos eleme az agrárium és a turizmus összekapcsolása. A hálózatban résztvevő szereplők azt szeretnék, hogy a helyben előállított termékek, a gazdaságok, a borászatok, a gasztronómiai értékek és a mezőgazdasági hagyományok nagyobb szerepet kapjanak a balatoni turisztikai kínálatban. A kezdeményezés mögött az a felismerés áll, hogy a Balaton turisztikai vonzereje jóval többet jelent a fürdésnél. A tó környékén olyan helyi értékek találhatók, amelyek tavasszal, ősszel vagy akár télen is érdekesek lehetnek a látogatók számára. Egy gazdaság meglátogatása, egy helyi termékeket bemutató program, egy borászati élmény vagy egy gasztronómiai rendezvény mind hozzájárulhat ahhoz, hogy a vendégek hosszabb ideig maradjanak a térségben. A MATE szerint az agroturizmus olyan terület, ahol a mezőgazdaság találkozik az élmény és szolgáltatás alapú turizmussal. Az egyetem 2024 őszén önálló agroturizmus tanszéket is létrehozott a Georgikon kampuszon. A mostani hálózat ennek a szakmai tudásnak a gyakorlati hasznosítását is szolgálhatja. Az együttműködésnek oktatási célja is van. A MATE azt szeretné, hogy a hallgatók ne csupán elméletben tanuljanak a turizmusról és az agráriumról, hanem valós térségi projektekben részt vehessenek. Ez segítheti a gyakorlatorientált felsőoktatást és a jövő szakembereinek képzését. A hálózat emellett kutatási és innovációs feladatokat is felvállal. A résztvevők szerint a térség fejlődéséhez szükség van olyan kutatásokra, amelyek feltárják a helyi adottságokat, a vendégek igényeit és a fenntartható turizmus lehetőségeit. Az így megszerzett tudás később konkrét fejlesztésekben is hasznosulhat. Egy közös hálózatban viszont összehangolhatóak lehetnek a programok, a marketing, a szakmai képzések és a helyi termékek bemutatására szolgáló kezdeményezések, és a térség egészére is kiterjedhetnek. A kezdeményezés a balatoni szezonalitás problémájára is választ keres. A nyári hónapokban a tó térsége megtelik vendégekkel, az év többi részében azonban jóval kisebb a turisztikai forgalom. Ha több őszi, téli és tavaszi élmény jelenik meg a kínálatban, az segítheti a szolgáltatókat abban, hogy hosszabb időszakban működjenek, és a helyi munkahelyek is stabilabbá váljanak. A helyi termékek előtérbe helyezése a gazdálkodók számára is új lehetőséget jelenthet. A látogatók közvetlenül is megismerhetik, hogyan készül egy adott élelmiszer, milyen hagyományok kapcsolódnak hozzá, és milyen tájhoz kötődik. Ez nem csak turisztikai élményt adhat, hanem növelheti a helyben előállított termékek értékét és ismertségét. A hálózat most még az együttműködés kezdetén jár. A keretmegállapodás azonban megteremtette azt a közös szakmai alapot, amelyre a következő időszak fejlesztései épülhetnek. A résztvevők célja, hogy a Balaton ne csupán nyári úti célként jelenjen meg, hanem egész évben vonzó, helyi értékekre építő térségként. A keszthelyi alakulás így nem egy új fesztivál vagy egyszeri rendezvény bejelentése volt, hanem egy hosszabb távú együttműködés kezdete. A kezdeményezés sikere azon múlik majd, hogy az önkormányzatok, a szakmai szervezetek, az egyetem és a helyi vállalkozások mennyire tudják közösen megvalósítani az elképzeléseket.

0: 5 év alatt jutott el a kezdeti konfliktustól az együttműködésig egy balatonfüredi erdőügye. A történetről a Hír Balaton számolt be a Bakonyerdő ZRT közleménye alapján. A folyamat akkor kezdődött, amikor az erdőben rendszeresen kiránduló helyi civilek egy fakitermelést látva kérdéseket kezdtek feltenni. A korábban megszokott erdőkép megváltozása miatt aggódtak, és kezdetben kritikusan fordultak az erdőgazdálkodóhoz. A civilek számára egyszerűnek tűnt a helyzet. Ahol korábban fák álltak, ott a fakitermelés után megváltozott az erdőképe. Innen indult a vita. Az első időszakot bizalmatlanság és ellenállás jellemezte, azonban a történet nem maradt meg a tiltakozás szintjén. A következő években terepi bejárások, személyes találkozók, megbeszélések és szakmai egyeztetések kezdődtek a helyi lakosok és a Bakonyerdő ZRT munkatársai között. A változás egyik kulcsa az volt, hogy a civilek közvetlenül is megismerhették az erdőgazdálkodás szempontjait. Az erdészek betekintést adtak abba, hogyan készülnek az erdőtervek, milyen természeti és jogszabályi feltételek mellett kell dolgozniuk, és milyen hosszabb távú célokat követnek egy-egy erdőrészlet kezelése során. Ez a személyes megismerés több korábbi kérdést is más megvilágításba helyezett. A civilek nem kizárólag a kivágott fákat látták, hanem azt is, hogy az erdőgazdálkodás egy hosszabb folyamat része, amelyben az erdő jövőbeni állapotát is figyelembe kell venni. Megismerték a folyamatos erdőborítás célját, valamint azokat a terveket, amelyek ennek megvalósítását szolgálják. Közben az erdészek oldaláról is szükség volt szemléletváltásra. Nekik azt kellett megérteniük, hogy egy helyi lakos vagy természetjáró egészen más szemmel néz az erdőre, mint egy szakember. A kiránduló elsősorban a tájváltozását érzékeli, és természetes, hogy kérdései és aggodalmai vannak, amikor egy számára ismerős erdőrészlet átalakul. A közös munka egyik legfontosabb eredménye éppen ezért a bizalom kialakulása lett. 5 év alatt a korábbi szembenállást egyre inkább partneri kapcsolat váltotta fel. A civilek már nem feltétlenül azt feltételezik, hogy az erdészek célja a természet károsítása. Az erdőgazdálkodók pedig olyan helyi partnereket kaptak, akikkel a kérdéseket meg lehet beszélni. A balatonfüredi történet azért különösen érdekes, mert egy olyan problémára ad gyakorlati példát, amely sok más erdőben is felmerülhet. A természetjárók és a szakemberek gyakran ugyanazt az erdőt látják, mégis más következtetésre juthatnak abból, amit tapasztalnak. Egy laikus számára a kivágott fák az erdő elvesztését jelenthetik, miközben egy erdész egy hosszabb távú erdőkezelési folyamat egyik állomását látja bennük. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a civilek kérdései feleslegesek. A Bakonyerdő közlése szerint éppen a Párbeszéd mutatta meg, hogy a társadalmi érzékenység és a szakszerű erdőgazdálkodás nem feltétlenül áll egymással szemben. A kritika egy jól működő együttműködés kiinduló pontja is lehet, ha a felek hajlandók egymást meghallgatni. A történetből az is kiderül, hogy az erdőgazdálkodás megítélésében sokat számít a személyes tapasztalat. Más erdőt lát az ember akkor, amikor egyedül sétál benne, és mást akkor, amikor egy erdésszel együtt járja végig ugyanazt a területet. A szakmai magyarázatok segíthetnek megérteni, hogy egy erdőrészlet kezelése milyen célokat szolgál, és miért lehet szükség bizonyos beavatkozásokra. A balatonfüredi példa ezért nem csak egy helyi ügy története. Azt is megmutatja, hogyan lehet egy természetvédelmi szempontból érzékeny kérdésben csökkenteni a bizalmatlanságot. Ehhez egyik oldalról nyitottság, a másikról kíváncsiság és a tények megismerésének szándéka szükséges. A Bakonyerdő szerint a cél nem az, hogy mindenki minden kérdésben ugyanúgy gondolkodjon. Sokkal fontosabb, hogy legyen lehetőség a párbeszédre, és a döntésekről a helyi közösség is megfelelő információkat kapjon. Az 5 év alatt kialakult partnerkapcsolat végül azt eredményezte, hogy a korábbi vitás helyzet helyett ma már közösen gondolkodnak az erdő jövőjéről. Ez pedig a Balaton térségében különösen fontos üzenet. A természetvédelme, az erdőgazdálkodás és a helyi közösségek érdekei nem szükségszerűen kizárják, hanem megfelelő párbeszéd mellett akár erősíthetik is egymást.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7. Balaton.

Éjszakai kutatással védik a ritka harisokat a Nagyberegben. Különleges természetvédelmi felmérést végeztek a Balaton közelében található Nagyberegben. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság munkatársai éjszakai megfigyelésekkel, hangalapján és hőkamerás technológiával keresték a ritka harisokat. A cél nem egyszerűen az volt, hogy megszámolják a madarakat, hanem az is, hogy minél pontosabban megismerjék a költőhelyeket és megvédjék a fészkeket a veszélyektől. A haris az egyik legtitokzatosabb hazai madárfaj. Megfigyelése még gyakorlott madarászok számára sem könnyű, mert a madár ideje nagy részét sűrű és magas növényzet között tölti. Ritkán repül fel, ezért gyakran csak jellegzetes hangja alapján lehet észlelni. Magyarországon jelenleg mintegy 500 és 2000 közöttire becsülik a költőpárok számát. A faj elsősorban üderéteken, magas növényzetű területeken és mocsárréteken él. A Nagyberegben már évtizedek óta tudják a szakemberek, hogy bizonyos területeken rendszeresen költenek harisok. A pontos felmérés és különösen a fészkek folyamatos követése azonban eddig nehéz feladat volt. Idén ezért a természetvédelmi őrök és egy civil segítő különleges éjszakai megfigyeléseket indítottak. A munka egyik alapja az volt, hogy a haris hangját használják a madarak helyének meghatározására. Ez azért működőképes módszer, mert a hímharisok jellegzetes hangja messziről is jól felismerhető. A kutatók így a sötétben madarak helyének meghatározására. Ez azért működőképes módszer, mert a hímharisok jellegzetes hangja messziről is jól felismerhető. A kutatók így a sötétben is követni tudták, mely területeken

Ha a fészket vagy a fiókákat nem ismerik a területen dolgozók, a munkálatok súlyosan károsíthatják a költést. A pontos helyismeret ezért közvetlen természetvédelmi segítséget jelent. A szakemberek célja, hogy a megtalált fészkeket és költőhelyeket a lehető legjobban megóvják. Ez bizonyos esetekben azt is jelentheti, hogy a kaszálási munkák időzítésén vagy módján változtatni kell. Így a természetvédelmi szempontokat össze lehet hangolni a terület gazdasági használatával. A nagyberek különösen értékes élőhely a harisz számára. A nagy kiterjedésű gyepek, nedvesebb rétek és változatos növényzet megfelelő feltételeket teremthetnek a faj számára. A madár jelenléte ugyanakkor azt is jelzi, hogy az adott élőhely még képes olyan természetes állapotokat biztosítani, amelyekre egy érzékeny, rejtőzködő fajnak szüksége van. A kutatás azért is fontos, mert a természetvédők számára nem elegendő egy-egy példány alkalmi megfigyelése. Hosszabb távon azt szeretnék tudni, hogy ugyanazokon a területeken évről évre megjelennek-e a madarak, mely részeket választják költésre, és milyen körülmények között sikeres a fióka nevelés. Az ilyen adatok alapján pontosabban lehet megtervezni a terület kezelését és a veszélyeztető tényezők csökkentését. A nagybereki felmérés így egyszerre jelent tudományos és természetvédelmi munkát. A hang alapján történő keresés, a hőkamerás megfigyelés és az éjszakai terepbejárás együtt olyan információkat adhat, amelyek korábban sokkal nehezebben voltak megszerezhetők. A harisz védelme egyben arra is rámutat, hogy a Balaton térségének természeti értékei nem kizárólag magán a tavon találhatók. A környező berkek, rétek, mocsaras területek és gyepek ugyanilyen fontos részei a térség élővilágának. Ezek megőrzése ezért nem csak egy ritka madárfaj miatt lényeges, hanem azért is, mert összetett, természetes élőhelyeket tartanak fenn. A nagyberekben végzett munka egyik legfontosabb üzenete éppen ez. A természetvédelemben ma már nem csak a hagyományos terepi megfigyeléseknek van szerepük. A modern technika, például a hőkamera és a célzott hangfelmérés egy lepontosabb képet adhat a rejtett életmódú fajokról. A harisz esetében ez azért különösen értékes, mert egy olyan madárról van szó, amelyet sokszor könnyebb meghallani, mint meglátni.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Automata mérőbúja figyeli a Velencei tó állapotát, már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Ismét meghirdették a játszma elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőt. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltóth András vagyok. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőség mérőbója folyamatosan figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigénviszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. Az OVF a honlapján arról írt, hogy az elmúlt évek szélsőséges hidrológiai és klimatikus viszonyai miatt fokozottan sérülékeny állapotba került a tó. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetőek voltak. A csökkenő vízszint miatt a tó vize betöményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikó algák, a keleti medencében pedig magas klorofil A tartalmat mértek. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. A jelentkezési határidő október 15-e éjfél. Az új rendszerben megszűnik a centrumok kettős vezetése és a kancellári rendszer. A szakmai működési és gazdálkodási felelősség pedig a főigazgatóknál összpontosul. A vezetőket határozott időre legfeljebb 5 évre nevezik ki. Feladatuk lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása és a szakmai partner kapcsolatok erősítése. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4-del, a házasság kötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. 3 hónap alatt 29-el csökkent a magyarországi bankautomaták száma. Június végén 5659 ATM működött az országban, írja a Forbes a Bank Monitor adatai alapján. Ez volt az első visszaesés azóta, hogy 2023-ban minimum darabszámhoz kötötték a bankok ATM hálózatát. A következő időszakban azonban ismét növekedhet a gépek száma. A Revolut magyarországi fióktelepének megnyitása miatt ugyanis a Fintech cégre is vonatkozhat az ATM telepítési kötelezettség. A jegybank szerint ez a jövőben akár több száz új automatát is jelenthet. Sikerült rendezni az elmúlt napok magyar-ukrán félreértéseit, közölte a külügyminisztérium. Orbán Anita külügyminiszter a New Yorki ENSZ héten többször is tárgyalt ukrán partnerével. Az egyeztetések egyik témája a Kárpáti Nyolcak nevű regionális együttműködés volt, amelynek Ukrajna korábban Magyarországot is tagjaként nevezte meg. Budapest azonban ezt cáfolta. A külügy szerint a kapcsolattartás napi szintű az ukrán féllel, a kárpátaljai magyar közösség jogairól is. Ezen a területen további fejleményeket októberre várnak.
0: Időjárás.
1: Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn és kedden szinte nem is lesznek felhők az égen, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: 216 millió forintból újul meg a Balaton fűzfői csillagvizsgáló. Jelentős fejlesztés indul a Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balaton fűzfői Balaton csillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú, turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűzfő önkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új, interaktív élmények jelentik. Az előadóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóságsisakokat kapnak, a hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangeffektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretterjesztést élményszerűbbé tennék, és olyan látogatókat is megszólítanának, akik interaktív programot keresnek. A fejlesztés turisztikai szempontból is fontos. A VR rendszerek és szimulátorok nappal, illetve borult időben is használhatók, ezért a csillagvizsgáló nem csak éjszakai, tiszta időben kínálhat programot. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Balaton térsége a nyári strandoláson kívül más időszakokban is vonzóbb legyen. Balatonfűzfőn már most is működik a csillagvizsgáló, és rendszeresen szerveznek csillagászati programokat. Augusztusban több alkalommal tartottak távcsöves égbolt megfigyelést és előadásokat, ahol többek között a Trifit-köd, a Laguna-köd és az Omega-köd is megfigyelhető volt. A beruházás tehát egy működő intézmény szolgáltatásait bővíti. A hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket, dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton 4 évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a Holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élmény alapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. A látogató nem csak információt kap az univerzumról, hanem a korszerű szimulációknak köszönhetően egy rövid időre részese is lehet annak. Balatonfűzfőn így néhány év múlva egy olyan megújult csillagvizsgáló fogadhatja az érdeklődőket, ahol a hagyományos távcsöves megfigyelés, a virtuális valóság és az élmény alapú oktatás egyetlen helyen kapcsolódhat össze.

Balaton jövőjéről tanácskoztak Tihanyban. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak Tihanyban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet őszintén a Balatonról című rendezvényén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez. A szakmai nap központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A résztvevők szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a Balatonban. A tó jövőjét a klímaváltozás, a csapadék, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása és a tó környezetének használata egyaránt befolyásolja. A tihanyi rendezvényen különböző partkialakítási megoldásokat is megvizsgáltak. Szó esett természetes partszakaszokról, kövezett partokról, homokos strandokról, zöld partokról, kikötőkről és más rekreációs területekről. A központi kérdés az volt, hogyan lehet úgy használni a Balaton partját, hogy az hosszú távon is működőképes és fenntartható maradjon. A vízszint alakulását több tudományterület oldaláról vizsgálták. A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság képviselője a vízállásról, a vízmérlegről és a partvédelem lehetőségeiről beszélt. A Hungarómet szakértője a légköri folyamatok és a Balaton kapcsolatát mutatta be. A BME és a HUNREN vízgazdálkodási kutatócsoportja pedig a jövő vízszintjeivel és az alkalmazkodással foglalkozott. A Balaton vízháztartását hosszabb távon a csapadék, a párolgás, a befolyóvizek és a vízhasználat együtt alakítja. A szakemberek szerint ezért nem egyetlen, minden helyzetben alkalmazható megoldást kell keresni. Más szempontokat igényel egy természetes nádas védelme, mint egy turisztikailag intenzíven használt strand vagy kikötő. Külön figyelmet kapott a biológiai sokféleség is. A nádasok, a sekélyparti vizek és a természetes partszakaszok számos élőlénynek biztosítanak élőhelyet. Ha ezek jelentősen megváltoznak, annak ökológiai következményei lehetnek. A cél ezért az, hogy a fejlesztések mellett a tó élővilága is megfelelő védelmet kapjon. A fórumon jogi és társadalmi szempontok is megjelentek. Külön előadás foglalkozott az alapvető jogokkal és a jövő nemzedékek érdekeivel a Balaton partján. A mostani döntések ugyanis évtizedekre meghatározhatják, milyen állapotban lesz a tó és a partvidéke. Gyenes Diás a saját alkalmazkodási tapasztalatait mutatta be, Balatonrendes tervezett csónakkikötőjének kérdése pedig szintén szerepelt a programban. A civil szervezetek a természetvédelmi és társadalmi szempontok fontosságát hangsúlyozták. A Tihanyi Fórum nem egyetlen beruházásról vagy konkrét döntésről szólt, inkább arról, hogy milyen Balatont szeretnénk a jövőben. A résztvevők szerint a természet értékeinek megőrzését össze kell hangolni a turizmussal és a helyi közösségek érdekeivel, miközben fel kell készülni a változó környezeti feltételekre. A szakemberek szerint ehhez folyamatos párbeszédre és együttműködésre van szükség. A kutatók, a vízügyi szakemberek, a települések, a turisztikai szereplők és a civil közösségek között. A legfontosabb kérdés így továbbra is nyitott. Milyen legyen a Balaton partja néhány évtized múlva? Mennyire maradjon természetes, és hol lehet helye a turisztikai fejlesztéseknek? Hogyan védhetők meg a nádasok és az élővilág úgy, hogy közben a strandok és kikötők is működjenek? A tihanyi tanácskozás nem adott választ minden kérdésre, de lehetőséget teremtett arra, hogy tudományos, társadalmi és helyi tapasztalatok kerüljenek egy asztalra. A Balaton jövője ugyanis nem csak a vízszintről szól, hanem arról is, hogyan bánunk a tóval és a partjával. A cél, hogy a Balaton élhető térség, turisztikai célpont és hosszú távon is megőrzött természeti örökség maradjon.

hogy azt talán igaz se volt. Jól vagyok kifelé, délben megszorongok, a tükörben reggel egy idegennek mosolygok. Ha újra látlak, nincs semmi, csak egy hello. A téma mi is lehetne, régi emlékek is meló. Nyomkodva a telót, nem figyelve egymásra, idegenként nézek bele már abba a szempárba. A család hogy van, feleslegesen kérdezem, de úgy teszem fel érdeklődve, mintha érdekelne. Egy év is hosszú, de ennyi idő után nehéz olyat mondanom, hogy ne hangozzon után. Megbeszélem

0: Bistreng konzertben lett. A Balaton legjobb strandétele különleges balatoni fogás nyerte el az év strandétele címet. A balatoni körversenyének fődíját a Fonyódligeti Local at the Lake friss Bistreng konzervje kapta. Az étel balatoni Bistrengból és több helyi alapanyagból készül, majd füsterillatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a balatoni kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek és túlmutatnak a hagyományos büfé kínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrengot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büfé étel díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi kalácsoda tepertős-kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejfölmártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a gyenesdiási guba csinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A Fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknik csomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A balatoni kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A verseny egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A Fonyódligeti Local at the Lake fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja.
1: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
2: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Ez az FM 88.7.

0: Közel 2000 éves hajóábrázolás mesél a római kori Balatonról. Ritka betekintést adhat a római kori Balaton világába egy különleges régészeti lelet, amely Nagyvázsonyból került elő. Egy Neptunusz istennek ajánlott római kori mészkőoltár kopott felületén egy apró hajóábrázolás látható. A jelenet egy keskeny csónakot mutat, amelyben négy alak evez. A kutatók szerint a lelet újabb bizonyítékot szolgáltathat arra, hogy a Balaton vízfelületét már közel 2000 évvel ezelőtt is használták. Az oltár különlegessége nem elsősorban a mérete, hanem a rajta látható jelenet. A római kori emlék egy olyan időszakba enged betekintést, amikor a Balaton környéke egészen más tájképet mutatott, mint napjainkban. Nem létezett a mai értelemben vett szabályozott partvonal, és a tóvíz szintje is jelentősen változhatott. A rómaiak számára a Balaton nem csupán tájképi elem lehetett. A víz közlekedési útvonalat és megérhetési lehetőséget is jelentett. A tó bizonyos részein kisebb evezős csónakokkal közlekedhettek, halászhattak, illetve a partmenti települések között is kapcsolatot tarthattak fenn. A Nagyvázsonyban előkerült oltáron látható csónak pontos rendeltetése nem állapítható meg teljes bizonyossággal. A kutatók szerint elképzelhető, hogy halászathoz használták, de az is lehetséges, hogy egyszerű közlekedési jelenetet örökített meg az alkotó. A négy evezős alak minden esetre azt mutatja, hogy a korabeli készítő számára a vízi közlekedés olyan ismert tevékenység lehetett, amelyet érdemesnek tartottak megjeleníteni. A lelet azért is érdekes, mert a Balaton római kori hajózásáról viszonylag kevés közvetlen bizonyíték áll rendelkezésre. Régészeti leletek és történeti adatok alapján tudható, hogy a tó környéke a római birodalom része volt, és jelentős utak, települések, gazdasági központok alakultak ki a térségben. Egy hajót ábrázoló tárgy azonban ritka közvetlen nyoma annak, hogy az emberek magát a tavat is használták. A római korban a Balaton környezete ráadásul a mainál természetesebb állapotban lehetett. A partvidéken mocsaras területek és kiterjedt vizes élőhelyek is előfordultak. A tóvíz szintje hosszabb időszakokon keresztül változhatott, ami a partvonal alakját is módosította. Emiatt nem biztos, hogy a rómaiak pontosan ugyanazokat az útvonalakat használták a vízen, amelyeket ma elképzelnénk. A kutatók szerint a Tihany és Szántót közötti térség természetes átkelőhely lehetett. A két part közötti távolság viszonylag rövid, ezért kisebb vízi járművekkel könnyen összeköthető lehetett. A tó más részein pedig elsősorban a halászat vagy a helyi közlekedés játszhatott szerepet. A római kori halászat létét más régészeti bizonyítékok is alátámasztják. A Balaton környékén olyan leletek kerültek elő, amelyek alapján a halak a korabeli emberek életében is jelen voltak. A Keszthely környéki késő római erőd feltárásakor például nagyméretű harcsa maradványait is megtalálták. A nagyvázsonyi oltár így nem csupán egy apró régészeti érdekesség. Segít elképzelni, hogyan használhatták az emberek a Balatont csak nem 2000 évvel ezelőtt. A csónakban ülő négy evezős alak egyszerű jelenete egy olyan korszakot idéz fel, amikor a tó még szabályozatlanabb, természetesebb környezetet jelentett, de már akkor is fontos része volt a körülötte élő közösségek mindennapjainak. A lelet arra is emlékeztet, hogy a Balaton története jóval régebbre nyúlik vissza, mint a modern turizmus korszaka. A tó környékén élő emberek évszázadokon és évezredeken keresztül alkalmazkodtak a változó vízszinthez, a partvidékhez és a vízi környezethez. A nagyvázsonyi római oltár pedig ennek a hosszú történetnek egy ritka, kézzelfogható emléke.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Automata mérőbúja figyeli a Velencei tó állapotát, már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Ismét meghirdették a játszma elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőt. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőség mérőbója folyamatosan figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigénviszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. Az OVF a honlapján arról írt, hogy az elmúlt évek szélsőséges hidrológiai és klimatikus viszonyai miatt fokozottan sérülékeny állapotba került a tó. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetőek voltak. A csökkenő vízszint miatt a tó vize betöményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikó algák, a keleti medencében pedig magas klorofil A tartalmat mértek. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. A jelentkezési határidő október 15-e éjfél. Az új rendszerben megszűnik a centrumok kettős vezetése és a kancellári rendszer. A szakmai működési és gazdálkodási felelősség pedig a főigazgatóknál összpontosul. A vezetőket határozott időre legfeljebb 5 évre nevezik ki. Feladatuk lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása és a szakmai partner kapcsolatok erősítése. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4-del, a házasság kötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. 3 hónap alatt 29-el csökkent a magyarországi bankautomaták száma. Június végén 5659 ATM működött az országban, írja a Forbes a Bank Monitor adatai alapján. Ez volt az első visszaesés azóta, hogy 2023-ban minimum darabszámhoz kötötték a bankok ATM hálózatát. A következő időszakban azonban ismét növekedhet a gépek száma. A Revolut magyarországi fiók telepének megnyitása miatt ugyanis a Fintech cégre is vonatkozhat az ATM telepítési kötelezettség. A jegybank szerint ez a jövőben akár több 500 új automatát is jelenthet. Sikerült rendezni az elmúlt napok magyar-ukrán félreértéseit, közölte a külügyminisztérium. Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ héten többször is tárgyalt ukrán partnerével. Az egyeztetések egyik témája a Kárpáti Nyolcak nevű regionális együttműködés volt, amelynek Ukrajna korábban Magyarországot is tagjaként nevezte meg. Budapest azonban ezt cáfolta. A külügy szerint a kapcsolattartás napi szintű az ukrán féllel, a kárpátaljai magyar közösség jogairól is. Ezen a területen további fejleményeket októberre várnak.
1: Időjárás.
2: Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn és kedden szinte nem is lesznek felhők az égen, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Elkészültek a Balaton térségének átfogó vízi közműfejlesztési tervei. Fontos szakaszhoz érkezett a Balaton térségének vízellátását érintő program. Elkészültek azok a tervek, amelyek a következő években alapul szolgálhatnak az ivóvíz és szennyvízhálózat korszerűsítéséhez. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT, vagyis a DRV tájékoztatása szerint a 4 éven át tartó tervezési projekt 3,2 milliárd forintból valósult meg. A teljes fejlesztési program mai árakon számított becsült költsége mintegy 646 milliárd forint lehet. A dokumentáció célja többek között az ivóvízminőség javítása, a térségbe juttatható többletvízmennyiség biztosítása és a felszíni vízkivételi művek kiváltásának előkészítése. A program egyik indoka a jelenlegi víziközműhálózat elöregedése. A DRV szerint a Balaton környéki vezetékek átlag életkora 50 és 60 év között van, egy részük ennél is idősebb. Az elöregedett infrastruktúra növeli a meghibásodások, a csőtörések és a vízveszteség kockázatát. A Balaton szezonális vízfogyasztása tovább nehezíti a helyzetet. Nyáron a turisták és a nyaralók miatt megnő a vízigény, miközben egész évben biztonságos és megfelelő minőségű szolgáltatást kell biztosítani. A most elkészült tervek több vízbázis és regionális vezeték fejlesztésével számolnak. A projekt részeként megtervezték a Nyirádi, a Kincsesbánya-Rákhegyi, a Várpalotai-Notai és a Murai vízbázis fejlesztését. Kiemelt szerepet kaphat a Nyirádi vízbázis fejlesztése, amelynek megvalósítása a DRV szerint önmagában mintegy 300 milliárd forintba kerülhet. A teljes programból körülbelül 500 milliárd forintot az ivóvízrendszer fejlesztése jelentene. A fennmaradó összegből a szennyvízhálózat és a kapcsolódó energetikai beruházások korszerűsítését finanszíroznák. A további tervek között szerepel a Balatonújlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telepek kapacitásának bővítése és rekonstrukciója is. Emellett 20 szennyvízátemelő és összesen 104 kilométernyi szennyvízvezeték felújításának tervdokumentációja is elkészült. A program az energiahatékonyságra is figyel. Megtervezték a nyirádi, a vonyarcvashegyi és a keszthelyi megújuló energiatermelő naperőműveket is. Fontos hangsúlyozni, hogy a 646 milliárd forintos összeg nem egy már elindult kivitelezési beruházás ára. Ez a teljes program becsült költsége, és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat még biztosítani kell. A DRV szerint a teljes fejlesztés elsősorban Európai Uniós források rendelkezésre állása esetén várhatóan 5-10 év alatt valósulhatna meg. A mostani eredmény ezért az, hogy elkészültek azok a dokumentumok, amelyek megalapozhatják a későbbi beruházásokat is. A projekt hosszú távú jelentősége, hogy korszerűbbé és biztonságosabbá válhat a Balaton térségének vízellátása, miközben a szennyvízrendszer és az energetikai infrastruktúra is megújulhat. A fejlesztés ugyanakkor nem azonos a Balaton vízpótlásával. A DRV külön hangsúlyozta, hogy a most lezárult projekt az emberek ivóvízellátásának korszerűsítéséről szól, és nincs közvetlen kapcsolata a Balaton vízpótlásának kérdésével. A tervek elkészítését 4 éven át végezték. A program uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A következő igazán fontos kérdés az lesz, hogy a szükséges finanszírozás mikor és milyen formában áll rendelkezésre. Ha a teljes program megvalósul, korszerűbb ivóvízhálózat, nagyobb biztonságú vízellátás, felújított szennyvízrendszer és energiahatékonyabb infrastruktúra jöhet létre. A 646 milliárd forintos nagyságrend jól mutatja, hogy nem egyetlen település kisebb felújításáról van szó, hanem egy egész régió víziközműrendszerének hosszú távú átalakításáról. A Balaton környékén tehát elkészült egy olyan átfogó fejlesztési terv, amely a következő évtized vízellátási beruházásainak alapja lehet. A cél a biztonságosabb ivóvízellátás, a korszerűbb szennyvízrendszer és egy olyan infrastruktúra kialakítása, amely a térség növekvő, szezonálisan változó igényeihez is jobban alkalmazkodik.
3: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

800 hektáros természetvédelmi élőhelyhálózat működik Somogyban. Az sonline.hu szerint több mint 800 hektáron őriznek természetközeli élőhelyeket Somogyban, egy csaknem 4 évtizede működő természetvédelmi kezdeményezés keretében. A Somogy Természetvédelmi Szervezet munkája olyan vizes élőhelyekre és gyepekre összpontosít, amelyek fontos menedéket jelentenek számos vadon élő fajnak. A program a Balaton tágabb térségének természeti állapotára is hatással van, hiszen a megőrzött élőhelyek a tóvízgyűjtőjéhez közeli térségek ökológiai rendszerének részei. A Természetvédelmi Szervezet munkájának egyik fontos helyszíne a Somogyfajsz környékén található tórendszer. A terület különösen jelentős a madárvilág számára, többek között a fekete gólyák egyik fontos gyülekező helyének számít. A szakemberek nem egyszerűen érintetlenül hagyják a tájat, hanem tudatosan kezelik az élőhelyeket annak érdekében, hogy azok hosszú távon is alkalmasak maradjanak az állatok és növények számára. A természetvédelemben erre egyre nagyobb szükség van. Európa számos térségében a vizes élőhelyek zsugorodtak, a gyepeket pedig beépítették, vagy intenzívebb mezőgazdasági használat alá vonták. Ezzel együtt sok állatfaj számára megszűntek, vagy feldarabolódtak azok a területek, ahol korábban táplálkozni, szaporodni, vagy pihenni tudtak. A Somogyi program egyik különlegessége, hogy nem kizárólag természetvédelmi területként, hanem úgynevezett ökológiai téglákként tekintenek ezekre a helyszínekre. Az elnevezés azt fejezi ki, hogy a különböző gyepek, tavak és vizes élőhelyek együtt egy nagyobb természetvédelmi hálózat elemeit alkotják. Egyetlen kis terület önmagában kevés lehet, de ha több élőhely összekapcsolódik, az állatok könnyebben mozoghatnak közöttük, és nagyobb eséllyel maradhatnak fenn az érzékeny fajok. A munkában a hagyományos tájgazdálkodásnak is jelentős szerepe van. A megfelelően végzett legeltetés például segíthet abban, hogy ne záródjanak be teljesen a gyepek, és megmaradjon a változatos növényzet. Ez nem csak a növényeknek kedvez, hanem számos rovarnak és madárnak is, amelyek nyílt területeken keresik táplálékukat. A természetvédők számára ezért a gazdálkodás nem feltétlenül ellentéte a természetvédelemnek. Éppen ellenkezőleg. Megfelelő módszerekkel a hagyományos állattartás hozzájárulhat egy értékes tájkép és élőhely fenntartásához. A lényeg az, hogy a használat ne lépje túl azt a mértéket, amelyet a természetes rendszer még képes elviselni. A somogyi élőhelyhálózat jelentősége a madárvilág miatt is nagy. A vonuló madarak számára a vizes területek pihenő és táplálkozó helyet biztosítanak. Egy hosszú vonulás során különösen fontos, hogy legyenek olyan állomások, ahol az állatok megfelelő mennyiségű táplálékhoz és vízhez jutnak. A fekete gólya jelenléte jól jelzi ennek jelentőségét. Ez a nagytestű, rejtőzködő madár kifejezetten kedveli a nyugodt vizes élőhelyeket és az idős erdőket. Ha egy térségben rendszeresen megjelenik, az arra utalhat, hogy megfelelő feltételeket talál a táplálkozáshoz és a pihenéshez. A természetvédelmi munka ugyanakkor folyamatos feladat. A vizes élőhelyek állapotát az időjárás, a vízellátás és az emberi beavatkozások is befolyásolják. A hosszabb száraz időszakok csökkenthetik a vízborítást, miközben az inváziós növényfajok terjedése szintén veszélyt jelenthet. Emiatt a szakembereknek rendszeresen ellenőrizniük kell a területeket, és szükség esetén be kell avatkozniuk. A somogyi példa azért is figyelemre méltó, mert a természetvédelem itt több évtizedes munkára épül. A kezdeményezés 1989-ben indult, és azóta fokozatosan országos mintává fejlődött. A mostanra kialakult, mintegy 800 hektáros rendszer azt mutatja, hogy hosszú távú gondolkodással és következetes területkezeléssel jelentős természeti értékeket lehet megőrizni. A program a Balaton térsége szempontjából is érdekes, mert megmutatja, hogy a tó környezetének természeti állapota nem csak közvetlenül a parton dől el. A környező vizes élőhelyek, rétek és kisebb tavak ugyanannak a nagyobb ökológiai rendszernek a részei. A somogyi élőhelyhálózat nem látványos beruházás, hanem lassú, következetes munka eredménye. Éppen ezért fontos, több száz hektárnyi területen biztosít olyan környezetet, ahol a vadon élő fajok számára továbbra is van hely.

0: rádiós vagy. Balaton Rádió.
1: 10 000-en úszták át a Balatont a 44. Balaton átúszáson. Több mint 11 000 nevezővel rendezték meg augusztus 1-én a 44. Lidl Balaton átúszást. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus távnál lett, féltávon és szappal is teljesíthették a kihívást. Az eseményt két alkalommal kellett elhalasztani, végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidősport rendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Révfülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosó több száz hajó, vízimentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-ét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat. A vízhőmérséklete reggel 1 méteres mélységben körülbelül 25 Celsius fok volt. A levegő délután a déli parton akár 36 fokig is melegedhetett. A mérsékelt szél és a fokozatosan csökkenő hullámzás megfelelő feltételeket teremtett az úszáshoz. A nagy meleg ellenére több mint 10 000 résztvevő vállalta a kihívást. Ez is jelzi, hogy a Balaton átúszás nem kizárólag a versenyszerűen úszók eseménye. A rendezvény amatőr és hobbi úszók számára is nyitott, így mindenki saját célokat tűzhet ki maga elé. A teljes táv mellett elérhető volt a kettővessző 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok Révfülöpről indulva külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az 5 vessző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel, a harmadik, Eslin Mendrik, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250 000. Teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 kilométer nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás két halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11 000 nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempója két halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11 000 nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse

erdőkezelési módszerekkel készülnek a szárazabb jövőre a Balaton felvidéken. Új szemléletű erdőkezelési módszerekkel próbálják ellenállóbbá tenni a Balaton felvidék erdeit a következő évtizedek egyre szélsőségesebb időjárási körülményeivel szemben. A Bakonyerdő ZRT Balatonfüred térségében mintegy 1500 hektáron olyan gazdálkodási módszerek alkalmazását tervezi, amelyek hosszú távon a folyamatos erdőborítás fenntartását és az erdők alkalmazkodó képességének növelését szolgálják. A kezdeményezés hátterében az áll, hogy a Balatonfelvidék erdei eleve száraz, szélsőséges termőhelyi körülmények között élnek. Az elmúlt évek időjárása pedig további kihívásokat jelent a fáknak és az erdei ökoszisztémáknak. A hosszabb aszályos időszakok, a magas nyári hőmérsékletek és a kiszámíthatatlanabb csapadékeloszlás együttesen megnehezítik az erdők természetes megújulását. A szakemberek szerint ezért egyre fontosabbá válik, hogy az erdőket ne kizárólag a korábbi évtizedek tapasztalatai alapján kezeljék. Olyan megoldásokra van szükség, amelyek figyelembe veszik a változó éghajlati körülményeket is. A folyamatos erdőborítás egyik lényeges előnye, hogy az erdőterület nem válik egyszerre nagy, összefüggő felületen nyírtá. A fák eltérő életkorú állományokat alkothatnak, és az erdő szerkezete fokozatosabban változik. Ez kedvezőbb mikroklímát teremthet, miközben a talaj is jobban védett maradhat a kiszáradással és az erózióval szemben.

0: Balatonfelvidéken ennek különös jelentősége lehet. A térség erdei nem csak faanyagot biztosítanak, hanem fontos szerepet töltenek be a táj ökológiai rendszerében. Élőhelyet nyújtanak számos növény és állatfajnak, részt vesznek a széndioxid megkötésében, valamint a talaj és a vízháztartás szempontjából is jelentősek. Az erdők állapota a Balaton szempontjából sem közömbös. A tó vízgyűjtő területén található erdők hozzájárulnak ahhoz, hogy a csapadék egy része fokozatosabban jusson a talajba, illetve a vízfolyásokba. Az egészséges erdők ezért közvetetten a környező területek vízháztartására is hatással lehetnek. A tervezett erdőkezelési módszerek egyik fontos eleme, hogy a szakemberek hosszabb távon gondolkodnak. Egy erdő állapotának megváltoztatása ugyanis nem néhány hónapos vagy néhány éves folyamat. A most meghozott döntések hatásai évtizedek múlva is érzékelhetők lehetnek. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor a klímaváltozás miatt egyre nehezebb pontosan megjósolni, milyen körülmények között kell majd az erdőknek fejlődniük. A szakembereknek ezért olyan állományokat kell kialakítaniuk, amelyek nem egyetlen időjárási forgatókönyvre készülnek. A folyamatos erdőborítás fenntartása ebben jelenthet segítséget. A változatosabb korú és szerkezetű erdőállomány ugyanis nagyobb alkalmazkodó képességet biztosíthat, mint egy teljesen egységes, azonos korú faállomány. A Balaton felvidéken tervezett program így túlmutat az egyszerű erdőgazdálkodáson. A cél az, hogy a térség erdei a változó éghajlati körülmények között is működőképes, egészséges ökoszisztémák maradjanak. A szakemberek számára ugyanakkor az is fontos, hogy a beavatkozások során figyelembe vegyék az adott erdőrészlet sajátosságait. Nem minden terület reagál ugyanúgy a szárazságra, ezért a jövő erdőkezelése várhatóan egyre inkább helyi adottságokra épül majd. A Balaton felvidék erdeinek átalakítása tehát hosszú folyamat lesz, az elsődleges cél azonban már most egyértelmű. Olyan erdőket létrehozni és fenntartani, amelyek a jelenleginél jobban képesek alkalmazkodni a szárazabb, szélsőségesebb időjáráshoz. A most bejelentett, mintegy 1500 hektáros terület ezért egy nagyobb szemléletváltás része lehet. A Balaton felvidéken nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni, hanem olyan ellenálló erdei rendszereket kialakítani, amelyek a következő generációk számára is megőrizhetik a térség természetes értékeit.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Automata mérőbúja figyeli a Velencei tó állapotát, már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Ismét meghirdették a játszma elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőt. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltóth András vagyok. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőség mérőbója folyamatosan figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigénviszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. Az OVF a honlapján arról írt, hogy az elmúlt évek szélsőséges hidrológiai és klimatikus viszonyai miatt fokozottan sérülékeny állapotba került a tó. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetőek voltak. A csökkenő vízszint miatt a tó vize betöményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikó algák, a keleti medencében pedig magas klorofil A tartalmat mértek. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. A jelentkezési határidő október 15-e éjfél. Az új rendszerben megszűnik a centrumok kettős vezetése és a kancellári rendszer. A szakmai működési és gazdálkodási felelősség pedig a főigazgatóknál összpontosul. A vezetőket határozott időre legfeljebb 5 évre nevezik ki. Feladatuk lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása és a szakmai partner kapcsolatok erősítése. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4-del, a házasságkötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Három hónap alatt 29-el csökkent a magyarországi bankautomaták száma. Június végén 5659 ATM működött az országban, írja a Forbes a Bank Monitor adatai alapján. Ez volt az első visszaesés azóta, hogy 2023-ban minimum darabszámhoz kötötték a bankok ATM hálózatát. A következő időszakban azonban ismét növekedhet a gépek száma. A Revolut magyarországi fióktelepének megnyitása miatt ugyanis a Fintech cégre is vonatkozhat az ATM telepítési kötelezettség. A jegybank szerint ez a jövőben akár több száz új automatát is jelenthet. Sikerült rendezni az elmúlt napok magyar-ukrán félreértéseit, közölte a külügyminisztérium. Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ héten többször is tárgyalt ukrán partnerével. Az egyeztetések egyik témája a Kárpáti Nyolcak nevű regionális együttműködés volt, amelynek Ukrajna korábban Magyarországot is tagjaként nevezte meg. Budapest azonban ezt cáfolta. A külügy szerint a kapcsolattartás napi szintű az ukrán féllel, a kárpátaljai magyar közösség jogairól is. Ezen a területen további fejleményeket októberre várnak.
1: Időjárás.
2: Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn és kedden szinte nem is lesznek felhők az égen, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
0: Újra látogatható a hegyestű, különleges földtörténeti érték várja. A Balaton felvidéken. Újra látogathatóvá vált a Balaton felvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található hegyestű geológiai bemutatóhely. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit. A hegyestű nem egyszerűen kirándulóhely. A bazalt vulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balatonfelvidékre. A hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazaltbányafalán jól megfigyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balatonfelvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vett fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balaton felvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező tanúhegyek és a Tihanyi félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre föltani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A hegyestű a Balaton felvidéki nemzeti park és a Bakony-Balaton geopark területén található. Ez azt jelenti, hogy nem csak turisztikai látványosság, hanem a térség kiemelt természeti és földtani örökségének része is. A geopark szemlélete éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy táj történetét a sziklák, a felszínformák és az élővilág együtt mesélik el. A nemzeti park arra kéri a kirándulókat, hogy tartsák be a terület szabályait. A kijelölt útvonalakról nem szabad letérni, a sziklákra mászni tilos, a drón használatot pedig mellőzni kell. Kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múlt nyomait és a mai Balaton felvidék táját. A Hegyestű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül, természetes környezetükben szemlélhetők, így a látogatók könnyebben megérthetik, hogyan alakult ki a táj, milyen szerepet játszott benne a vulkáni működés, és miként formálódott később a környezet. Az újranyitás ezért nem egy új turisztikai látványosság megszületését jelenti, hanem egy már ismert és jelentős természeti bemutatóhely újabb látogatási szezonjának kezdetét. A Hegyestű idén is várja azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a Balatonfelvidék vulkanikus múltját, vagy különleges kilátást keresnek a tó környékén. A tanösvény, a kiállítás és a panoráma együtt olyan programot kínál, amely egyszerre lehet ismeretterjesztő, természetközeli és kikapcsolódást nyújtó élmény. A Balatonfelvidék egyik jellegzetes vulkáni tanúhegye, így idén is lehetőséget ad arra, hogy egy kirándulás során ne csak a tájat lássuk, hanem annak több millió éves történetébe is betekintsünk.

és Balatonboglár is a legjobbak között végzett a településindexben. Két dél-balatoni település is kiemelkedő eredményt ért el az Egyensúly Intézet településindexében. A felmérés azt vizsgálta, a magyarországi települések 2014 óta milyen fejlődésen mentek keresztül. A rangsorban Szántód és Balatonboglár is a saját település kategóriájának élmezőnyében végzett, ami arra utal, hogy a Balaton déli térségében több olyan folyamat indult el, amely hosszabb távon is javíthatja a települések helyzetét. A településindex nem kizárólag egyetlen szempont alapján rangsorolja a városokat és községeket. Az Egyensúly Intézet 53 mutatót vizsgál, amelyek között gazdasági, társadalmi, oktatási, egészségügyi, infrastruktúrális és demográfiai szempontok is szerepelnek. A cél annak bemutatása, hogy az egyes települések mennyire képesek fejlődni, és milyen körülményeket tudnak biztosítani az ott élők számára. Szántód eredménye azért különösen figyelemre méltó, mert a település nem tartozik a Balaton legnagyobb városai közé. Ennek ellenére a fejlődést mérő mutatók alapján a kisebb települések között is meghatározó helyet ért el. A község számára ez azért fontos visszajelzés, mert azt mutatja, hogy egy kisebb balatoni település is képes lehet jelentős eredményeket elérni, ha következetesen fejleszti szolgáltatásait és infrastruktúráját. Balatonboglár szintén a legjobbak között szerepelt. A dél-balatoni város életében a turizmus mellett a helyi gazdaság, a szolgáltatások, a közösségi terek és az infrastruktúra fejlődése is fontos szerepet játszik. A településindex eredménye alapján ezeknek a területeknek az együttes teljesítménye is hozzájárulhatott a kedvező helyezéshez. A felmérés egyik fontos tanulsága, hogy egy település fejlettségét nem lehet kizárólag a turizmus alapján megítélni. Egy balatoni város esetében ugyan fontos, hogy hány látogatót tud fogadni, de legalább ilyen lényeges a helyben élők életminősége, az oktatás, az egészségügyi ellátás, a munkalehetőségek, a közszolgáltatások és a helyi közösségek működése. Ez a szempont a Balaton térségében különösen érdekes. A nyári hónapokban a tó környékének települései jelentősen több embert szolgálnak ki, mint amennyien állandó lakosként ott élnek. Emiatt az infrastruktúrának és a szolgáltatásoknak időszakosan jóval nagyobb terhelést kell elviselniük. Egy település hosszú távú fejlődéséhez ezért nem elegendő kizárólag új turisztikai beruházásokat létrehozni. Fontos az is, hogy a helyiek számára egész évben megfelelő környezetet biztosítsanak. Ebbe beletartozhatnak a közterületek, az utak, az oktatási intézmények, az egészségügyi szolgáltatások, a kulturális lehetőségek és a közösségi programok. A településindex arra is rámutat, hogy a fejlesztés több év alatt válik igazán láthatóvá. Az elért eredmények ugyanis 2014-ig visszatekintve vizsgálják a változásokat. Ez azt jelenti, hogy nem egyetlen beruházás vagy egyetlen sikeres év alapján állt össze a rangsor, hanem hosszabb időszak tendenciáit vették figyelembe. Szántód és Balatonboglár jó szereplése ezért nem csak pillanatnyi eredményként értelmezhető. A két település esetében olyan folyamatok rajzolódhatnak ki, amelyek a helyi gazdaság, a szolgáltatások és az életminőség több területét is érintik. A Balaton térségében ennek külön jelentősége van, mert a turizmus fejlődése könnyen együtt járhat növekvő terheléssel is. Több vendég, nagyobb forgalmat, nagyobb víz- és energiaigényt, több hulladékot és nagyobb infrastruktúra terhelést jelenthet. A sikeres településfejlesztés ezért nem csak a növekedésről szól, hanem arról is, hogy a település mennyire képes kezelni annak következményeit. A dél-balatoni eredmények azt sugallják, hogy a kisebb települések előtt is vannak fejlődési lehetőségek. Ehhez azonban hosszú távú tervezésre, helyi együttműködésre és megfelelően megválasztott beruházásokra van szükség. A rangsor egyúttal azt is megmutatja, hogy a Balaton térségében nem csak a legismertebb turisztikai központok fejlődése érdemel figyelmet. A kisebb települések eredményei legalább ennyire fontosak, hiszen ezek adják a régió mindennapi életének jelentős részét. A következő években az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ezt a fejlődést sikerül-e fenntartani úgy, hogy közben a települések élhetőek maradjanak a helyiek számára, és a turizmus növekvő igényeit is megfelelően kezelni tudják.

5 balatoni város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az 5 város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők 4 turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a Festetics örökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában, a negyedik pedig a Zalai termálvölgy lenne Hévízzel és Zalakarossal. A B4-ek elképzelése szerint a 4 alrégiónak saját, jól felismerhető turisztikai kínálatot kellene kialakítania, amelyeket később egyetlen nagyobb balatoni márkává kapcsolnának össze. A cél tehát nem az, hogy a térségek egymással versenyezzenek, hanem hogy együtt erősítsék a Balaton egészének turisztikai vonzerejét. A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4-ek azonban nem csak turisztikai marketinggel foglalkoznának. Az alapítók egyik célkitűzése, hogy a Balaton térsége jogi értelemben is önálló régióvá váljon. Elképzelésük szerint ez megkönnyíthetné a térség fejlesztési forrásokhoz jutását. A szövetség fontosnak tart olyan beruházásokat is, amelyek hatással vannak a turizmusra. Ide sorolják például a balatoni iszapkotrást, a hévízi tófürdő fejlesztését és a balatoni strandok korszerűsítését. A kezdeményezők szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 ezer lakosnál kisebb településeken vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az 5 város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a Festetics örökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termálturizmusról ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a 4 alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék továbbvinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltat fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években. Balaton Rádió.

0: Kutatók szerint fontos megőrizni a Pogány völgyi víztorkolatát. Újabb fontos balatoni természetvédelmi kérdésre hívta fel a figyelmet a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A kutatók bemutatták a Fonyód és Fonyódliget között a Balatonba torkolló Pogány völgyi víz jelentőségét, valamint a torkolat megőrzésének fontosságát. A Pogány völgyi víz, más néven Keleti Bozót csatorna, mintegy 42 km hosszú, és a Balaton egyik jelentős déli befolyója. A kutatók szerint nem érdemes egyszerű vízelvezető árokként tekinteni rá. Olyan összekötő ökológiai rendszer, amely kapcsolatot teremt a szárazföldi vízgyűjtő és a tó között. A torkolati és középső szakasz természetvédelmi szempontból is érzékeny területekhez kapcsolódik. A vízfolyás környezete kapcsolatban áll a Pogány-völgyi rétekkel és a balatoni berkek Natura 2000 területével. Ezek a területek ezért fontos ökológiai feladatokat is ellátnak. A szakemberek szerint a torkolat környezetében található növényzet és talaj természetes pufferzónaként működhet. A lassabban mozgó víz, a parti növényzet és a talaj együtt képes lehet visszatartani a hordalék és a vízzel érkező tápanyagok egy részét, mielőtt azok eljutnának a Balatonba. Ez a vízminőség szempontjából különösen fontos. A kutatóintézet szerint a Balaton állapotát nem lehet kizárólag a tóparton megvédeni, mert a vízgyűjtőről érkező vízfolyásokon keresztül hordalék, tápanyag és más anyagok is eljuthatnak a tóba, a tó hosszú távú védelméhez. A befolyók ezért a Balaton kapuj. A természetközeli torkolat emellett élőhelyként és ökológiai folyosóként is működhet. A nádasok, sásosok, mocsaras területek és nedves réteg számos vízi vagy vízhez kötődő állatnak biztosíthatnak táplálkozó, búvó és szaporodó helyet. A kutatók ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy egy ilyen terület jelentős átalakítása több természetes funkciót is gyengíthet. A feltöltés, a burkolás, a növényzet eltávolítása vagy a meder erős mesterséges átalakítása csökkentheti a vízvisszatartó és vízminőségvédelmi szerepet, miközben az élőhelyek is sérülhetnek. A Pogány-völgyi víz esetében a kutatók arra is rámutattak, hogy a torkolat közvetlenül a Balaton vízminőségéhez kapcsolódik. Mire a víz eléri a tavat, már kevés lehetőség marad arra, hogy a vele érkező terheléseket természetes módon visszatartsák. A természetes növényzet így egyfajta biológiai szűrőként is szerepet kaphat. Nem helyettesít minden vízkezelési megoldást, de hozzájárulhat ahhoz, hogy a vízfolyásból érkező hordalék és tápanyag egy része már a tóbajutás előtt a rendszerben maradjon. A szakemberek szerint a megőrzésnek azért is van jelentősége, mert a Balaton környezetében egyszerre vannak jelen természetvédelmi, turisztikai és gazdasági érdekek. Egy torkolati terület fejlesztése vagy átalakítása ezért rövid távon egyetlen helyszínt érinthet, később az ökológiai kapcsolatokra is hatással lehet. A kutatók szerint a Pogány-völgyi víztorkolatának sorsa azért fontos, mert ez a hely egyszerre lehet vízminőségvédelmi puffer, élőhely és ökológiai kapcsolat a Balaton és a szárazföld között. A szakmai felhívás egyik fontos üzenete, hogy a Balaton jövőjét nem csak magának a tónak a felszínén kell vizsgálni. Figyelni különösen azokra a vízfolyásokra és parti területekre is, amelyek közvetlen kapcsolatban vannak vele. A Pogány-völgyi víz története ezért túlmutat Fonyód és Fonyódliget határán. Arról is szól, hogy a Balaton egészséges működéséhez szükség van a körülötte található természetes rendszerek megőrzésére.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Automata mérőbúja figyeli a Velencei tó állapotát, már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Ismét meghirdették a játszma elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőt. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőség mérőbója folyamatosan figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigénviszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. Az OVF a honlapján arról írt, hogy az elmúlt évek szélsőséges hidrológiai és klimatikus viszonyai miatt fokozottan sérülékeny állapotba került a tó. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetőek voltak. A csökkenő vízszint miatt a tó vize betöményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikó algák, a keleti medencében pedig magas klorofil A tartalmat mértek. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. A jelentkezési határidő október 15-e éjfél. Az új rendszerben megszűnik a centrumok kettős vezetése és a kancellári rendszer. A szakmai működési és gazdálkodási felelősség pedig a főigazgatóknál összpontosul. A vezetőket határozott időre legfeljebb 5 évre nevezik ki. Feladatuk lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása és a szakmai partner kapcsolatok erősítése. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4-del, a házasság kötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. 3 hónap alatt 29-el csökkent a magyarországi bankautomaták száma. Június végén 5659 ATM működött az országban, írja a Forbes a Bank Monitor adatai alapján. Ez volt az első visszaesés azóta, hogy 2023-ban minimum darabszámhoz kötötték a bankok ATM hálózatát. A következő időszakban azonban ismét növekedhet a gépek száma. A Revolut magyarországi fióktelepének megnyitása miatt ugyanis a Fintech cégre is vonatkozhat az ATM telepítési kötelezettség. A jegybank szerint ez a jövőben akár több száz új automatát is jelenthet. Sikerült rendezni az elmúlt napok magyar-ukrán félreértéseit, közölte a külügyminisztérium. Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ héten többször is tárgyalt ukrán partnerével. Az egyeztetések egyik témája a Kárpáti Nyolcak nevű regionális együttműködés volt, amelynek Ukrajna korábban Magyarországot is tagjaként nevezte meg. Budapest azonban ezt cáfolta. A külügy szerint a kapcsolattartás napi szintű az ukrán féllel, a kárpátaljai magyar közösség jogairól is. Ezen a területen további fejleményeket októberre várnak.
1: Időjárás.
2: Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn és kedden szinte nem is lesznek felhők az égen, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Új kockázatra figyelmeztetnek a Balatonnál az alacsony vízszint miatt. 2026-ban 6 ember vesztette életét a Balatonban, miközben a vízimentők 137 alkalommal összesen 227 embert mentettek ki a tóból. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint 6-an fulladtak a Balatonba, közülük 5-en a nyári időszakban. A számok ugyanakkor hosszabb távon javuló tendenciát mutatnak. A 90-es évek elején még évente csaknem 50 halálesetet regisztráltak a tónál. A 2000-es évek végére ez az érték 20 körülire csökkent, majd a 2020-as évek elején 10 körüli éves esetszám alakult ki. A kedvező statisztikákban fontos szerepet játszottak a vízbiztonsági intézkedések, a viharjelzés fejlesztése és a mentési rendszer működése. A rendőrség szerint azonban a Balaton változó körülményei új veszélyforrást is jelenthetnek. Ha a tó vízszintje a következő években is hasonlóan alacsony marad, a sekélyebb víz miatt egyes helyeken a fürdőzők könnyebben túlbecsülhetik a biztonságos távolságot, illetve váratlanul mélyebb mederrészekhez érhetnek. Az alacsony vízállás ezért nem jelenti automatikusan azt, hogy kisebb a kockázat. A Balaton különösen nagy terhelést kap a nyári időszakban. Egy forró júliusi napon akár 300 000-350 000 ember is fürdőzhet a tónál. Ez azt jelenti, hogy a vízben tartózkodók száma egyetlen napon egy nagyobb vidéki város lakosságát is meghaladhatja. Ilyen tömeg mellett már viszonylag kevés veszélyes helyzetből is gyorsan, komoly mentési feladat alakulhat ki. A vízirendészet adatai szerint a 137 vízimentés során összesen 227 embert kellett kimenteni. Ez azt mutatja, hogy a halálos esetek száma önmagában nem írja le a vízbiztonsági helyzet teljes képét. Sok olyan esemény történik, amely időben végrehajtott mentéssel végződik, és amelynél a gyors segítség akadályozza meg a tragédiát. A mentések mögött sokféle helyzet állhat. Előfordulhat, hogy valaki elfárad úszás közben, elsodródik a parttól, rosszul lesz, vagy egyszerűen nem méri fel megfelelően saját képességeit. A vízben egy kisebb probléma is gyorsan súlyossá válhat, ezért a segítségkérésnél nem érdemes kivárni. A vízimentők munkája mellett a megelőzés is döntő jelentőségű. A biztonságos fürdőzéshez hozzátartozik a környezet folyamatos figyelése és a veszélyes helyzetek elkerülése. A szakemberek ezért továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a Balatonban csak megfelelő körültekintéssel érdemes fürdeni. Különösen fontos az időjárás, a szél és a viharjelzés figyelése, valamint az egyéni fizikai állapot reális felmérése. Aki elfárad, lehűl, rosszul lesz, vagy pánikba esik, könnyen olyan helyzetbe kerülhet, amelyben már nem tud biztonságosan a partra úszni. A szakemberek szerint ez különösen fontos a nagy melegben, amikor a strandok zsúfoltak és forgalmasak. A statisztikák javulása fontos eredmény, de a szakemberek szerint nem jelentheti azt, hogy a tó veszélytelen. A Balaton nyílt víz, amelynek körülményei rövid idő alatt is megváltozhatnak. A következő években pedig az alacsonyabb vízszint miatt új helyzetekhez kell alkalmazkodniuk a fürdőzőknek és a vízbiztonságért felelős szervezeteknek egyaránt. Az adatok így egyszerre mutatják a vízbiztonsági rendszer fejlődését és azt, hogy továbbra is szükség van óvatosságra. A 6 haláleset és a több mint 200 sikeres mentés egyaránt arra figyelmeztet, a Balaton élményt ad, de a nyílt víz szabályait akkor is komolyan kell venni, amikor a tó nyugodtnak és sekélynek látszik.
3: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.
4: A legjobbakkal.

két nagy színpaddal újult meg a Strandfesztivál Zamárdiban. Új fejezet kezdődött 2026-ban a Zamárdi Strandfesztivál történetében. Augusztus 19-e és 22-e között rendezték meg a négy napos Balatoni Könnyű Zenei Fesztivált, amely idén először két, egymással egyenrangú nagy színpaddal várta a közönséget. A cél az volt, hogy több előadó és többféle zenei irányzat kapjon helyet, miközben a rendezvény megőrizze balatoni hangulatát. A fesztivált ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand területén tartották. A programban számos koncert, kulturális, sport és közösségi esemény szerepelt, így a strand nem csupán a zenéről szólt. A hazai könnyű zene több generációja képviseltette magát. Fellépett többek között Azaria, a Halott Pénz, Betonhofi, Jude Law és a Valmár, miközben a szervezők a korábbi évtizedek népszerű előadóira is gondoltak. A retro programban olyan nevek szerepeltek, mint a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmics, az FLM és a VTech. Így a fiatalok fesztiválozók mellett azok is találhattak kedvenceket, akik a 90-es és 2000-es évek zenéjén nőttek fel. A szervezők hangsúlyozták, hogy a strand ne egyszerűen egy balatoni helyszínen megrendezett fesztivál legyen. A hivatalos kommunikáció szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény szorosabban kapcsolódjon a térség turizmusához és helyi szereplőihez. Egy többnapos fesztivál ugyanis nem csak a koncertekről szól. A vendégek szállást foglalnak, éttermeket látogatnak, strandolnak, kirándulnak és más balatoni programokat is felkeresnek. A rendezvény ezért a helyi vállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára is jelentős forgalmat hozhat. A strand mellett a kemping is fontos szerepet kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy a fesztiválozók a rendezvény közelében is találjanak szállás lehetőséget, és így több napot tölthessenek Zamárdiban. A fesztivál programjában a sport és a közösségi élmények is megjelentek. Vakfoci, parahoki és közös futás is szerepelt a kínálatban. A szervezők ezzel is azt szerették volna elérni, hogy a rendezvény minél több ember számára hozzáférhető és élvezhető legyen. A Balaton közelsége továbbra is a strand egyik legnagyobb különlegessége. Napközben a látogatók a tóparton pihenhettek, este pedig koncerteken vehettek részt. Ez a kombináció sajátos hangulatot ad a Zamárdi Fesztiválnak. A 2026-os két nagy színpados rendszer a rendezvény fejlődésének látványos állomása lett. A nagyobb koncertkínálat lehetőséget adott arra, hogy egyszerre több zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói is egymás mellett szerepeltek. A strand jövője szempontjából fontos, hogy Zamárdi önkormányzata korábban úgy döntött, a fesztivál a következő években is a településen maradhat. Ez a déli part turizmusa számára is kiszámíthatóbbá teheti a rendezvény helyét és szerepét. A 2026-os fesztivál augusztus 19-én kezdődött és augusztus 22-én ért véget. Az idei strand így egyszerre szólt a jelenről és a múltról. A legújabb magyar slágerek mellett a korábbi évtizedek kedvencei is visszatértek a Balaton partjára. A két nagy színpad pedig új lehetőséget teremtett a programok bővítésére. A Zamárdi Fesztivál ezzel ismét megmutatta, hogy a Balaton nem csak strandolásra alkalmas, hanem a zenei és kulturális rendezvények számára is különleges helyszín. A Strand 2026 legfontosabb újdonsága tehát a két egyenrangú nagy színpad lett, a fesztivál pedig továbbra is arra épít, ami igazán egyedivé teszi. A könnyű zene, a nyár és a Balaton közös élményére.

Balaton. Balaton Rádió. Új eszköz segíti a gyors segítségkérést a Balatonnál. Újabb segítséget kaphatnak a bajba jutottak a Balatonnál, a Magyar Telekom és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közös kezdeményezést indított annak érdekében, hogy vészhelyzetben gyorsabban és pontosabban érkezzen a segítség. A program középpontjában a Balaton Health mobil alkalmazás áll, amely egyetlen gombnyomással lehetővé teszi a segélykérést a tóról, vagy akár a strandokról is. Az alkalmazás egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a segélykéréshez a telefon helyadatait is felhasználja. Ez különösen fontos lehet akkor, amikor valaki bajba kerül a vízen, és nem tudja pontosan meghatározni a tartózkodási helyét. A rendszer a helyzet meghatározásával olyan információt továbbíthat a vízimentőknek, amely megkönnyítheti és felgyorsíthatja a mentést. A Balaton Help használata ingyenes, és a vízimentők tájékoztatása szerint éjjel-nappal rendelkezésre áll. Az alkalmazást nem csak hajósok használhatják, hanem azok is, akik a Balaton partján vagy valamelyik strandon tartózkodnak. A kezdeményezéshez támogatási program is kapcsolódott. A Magyar Telekom minden új Balaton Help letöltés után 500 forinttal támogatta a vízimentőket, legfeljebb 3 millió forintos összegig. Ez egyszerre jelent anyagi segítséget és ösztönzést arra, hogy minél többen már előre letöltsék és beállítsák az alkalmazást. A szervezők szerint ugyanis vészhelyzetben már nincs idő azzal foglalkozni, hogyan kell letölteni és használni egy új programot. Biztonságosabb, ha az alkalmazás már megtalálható a telefonon, és a felhasználó tisztában van a működésével. A kampány során a Telekom munkatársai személyesen is segítették az alkalmazás letöltését és beállítását. 9 balatoni strandon összesen 15 alkalommal találkozhattak velük az érdeklődők. A helyszínek között Balatonalmádi, Balatonakaratja, Alsóörs, Balatonboglár, Balatonakali, Siófok, Keszthely, Balatonfűzfő és Gyenesdiás strandjai szerepeltek. A program azonban nem csak technikai segítséget jelentett. A szervezők a tudatos vízbiztonságra is fel akarták hívni a figyelmet. A biztonságban a balatonon.hu oldalon útmutatót készítettek az alkalmazás használatához, valamint online kvíz is készült,

0: természetesen nem helyettesíti a megelőzést. A vízimentők továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy indulás előtt érdemes figyelni az időjárást és a viharjelzést, valamint figyelembe venni saját fizikai állapotunkat is. A nyílt vízen nem szabad felesleges kockázatot vállalni, és fontos, hogy a fürdőzők, valamint a hajósok is tisztában legyenek saját lehetőségeikkel. A Balaton Help egy további biztonsági eszköz, amely baj esetén lerövidítheti a segítséghez vezető utat. A program augusztusban lezárult, maga az alkalmazás azonban továbbra is elérhető, és a vízimentők tájékoztatása szerint az év minden napján, napi 24 órában használható. A kezdeményezés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a vízbiztonságra még a probléma előtt érdemes felkészülni. Egy előre beállított alkalmazás néhány másodperc alatt továbbíthat olyan adatokat, amelyek vészhelyzetben értékes időt takaríthatnak meg. A balatoni nyaralás során ezért nem csak a naptejre és a fürdőruhára érdemes gondolni. A segítségkérés lehetőségét is jobb előre biztosítani, hiszen egy váratlan helyzetben a gyorsaság és a pontos információ akár döntő jelentőségű lehet. A cél egyszerű, ha baj történik, a segítség minél gyorsabban és minél pontosabban eljusson oda, ahol valóban szükség van rá.
1: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.

0: csak egy kaland voltam.
1: Több mint 300 balatoni bort kóstolhattak egy helyen. Több mint 80 balatoni borászat, mintegy 300 borát lehetett megkóstolni Balatonszőlősön, a Balaton Wines Vibes rendezvényén. A nyári esemény a balatoni borvidékek sokszínűségét állította középpontba, miközben a szervezők a borok mellett gasztronómiai programokkal és zenével is várták a látogatókat. A rendezvény egyik különlegessége az volt, hogy a vendégek egyetlen helyszínen találkozhattak számos különböző balatoni pincészet boraival. A kínálatban több borvidék és számos szőlőfajta képviseltette magát, így a látogatók nem csak egy-egy ismert pincészet kínálatát ismerhették meg, hanem össze is hasonlíthatták a Balaton különböző térségeinek borait. A Balaton borászati szempontból több, egymástól karakterében is eltérő területet fog

0: foglal magában. A tó északi partján található a Balatonfüred csopaki borvidék, nyugaton a badacsonyi borvidék, délen pedig a balatonboglári borvidék. Ezek adottságai, mikroklímája, talaja és a termesztett szőlőfajták is különböznek egymástól. A Balaton Wines Vibes egyik célja éppen ennek a sokszínűségnek a bemutatása volt. A rendezvény nem egyetlen borfajtára vagy egyetlen borvidékre épült, hanem a teljes balatoni boros kínálatból adott ízelítőt. Ez azért is fontos, mert a Balatonról sokaknak elsősorban a nyári strandolás és a turizmus jut eszébe, miközben a térség jelentős hagyományokkal rendelkezik a szőlő és bortermelésben is. A programot a balatonszőlősi Balaton Wines Visitor Centerben tartották. A helyszín különösen alkalmas volt arra, hogy a borok mellett maga a balatoni táj is az élmény részévé váljon. A nyári időszakban a tó környéke egyébként is kiemelt turisztikai célpont, ezért egy ilyen gasztronómiai esemény a strandoláson és a hagyományos programokon túl másfajta kikapcsolódást is kínált. A borkóstolás mellett lounge és chill day jészettek, valamint naplementés programok is szerepeltek a rendezvényen. A szervezők ezzel elsősorban egy kötetlen, nyári hangulatú gasztronómiai eseményt alakítottak ki. A borok megismerése így nem formális kóstolóként, hanem egy hosszabb balatoni program részeként is működhetett. A gasztronómiai kínálatban street food ételek is megjelentek. A szervezők célja az volt, hogy a borok mellé könnyed, nyári ételeket kínáljanak. Ez a balatoni turizmusban egyre fontosabb tendencia. A látogatók sokszor már nem különálló programokat keresnek, hanem olyan összetett élményeket, amelyekben a helyi ételek, italok, zene és a környezet egyszerre jelenik meg. A balatoni borászatok számára az ilyen rendezvények azért is jelentősek, mert közvetlen kapcsolatot teremtenek a termelők és a fogyasztók között. A látogatók nem csak megkóstolhatják a borokat, hanem megismerhetik a mögöttük álló pincészeteket és termőhelyeket is. Ez hosszabb távon a borvidékek ismertségét és a helyi termelők iránti érdeklődést is erősítheti. A Balaton Wines Vibes egyben azt is megmutatta, hogy a balatoni turizmus egyre inkább a gasztronómiai élményekre épít. A tó környékén az elmúlt években számos boros, éttermi és helyi termékeket bemutató rendezvény jelent meg, amelyek a nyári vendégforgalmat a vízparton kívüli helyszínekre is kiterjesztik. Az esemény így nem csak egy borfesztivál volt, hanem a balatoni borászatok közös bemutatkozási lehetősége is. A több mint 300 bemutatott bor jól érzékeltette, milyen széles a régió kínálata. A rendezvény azt is jelezte, hogy a Balaton turisztikai arculatában a bor és a gasztronómia egyre fontosabb szerepet kap. A nyári hónapokban érkező vendégek így a fürdőzés mellett helyi borokat, ételeket és kulturális programokat is felfedezhetnek. A balatoni borvidékek számára pedig az ilyen események lehetőséget teremtenek arra, hogy a nyári szezonban közvetlenül szólítsák meg azokat a vendégeket, akik kíváncsiak a tó környékének gasztronómiai értékeire. A Balaton Wines Vibes ezért egy újabb példája volt annak, hogy a balatoni nyár ma már jóval többről szól a strandolásnál.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Automata mérőbúja figyeli a Velencei tó állapotát, már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Ismét meghirdették a játszma elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőt. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltóth András vagyok. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőség mérőbója folyamatosan figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigénviszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. Az OVF a honlapján arról írt, hogy az elmúlt évek szélsőséges hidrológiai és klimatikus viszonyai miatt fokozottan sérülékeny állapotba került a tó. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetőek voltak. A csökkenő vízszint miatt a tó vize betöményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikó algák, a keleti medencében pedig magas klorofil A tartalmat mértek. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. A jelentkezési határidő október 15-e éjfél. Az új rendszerben megszűnik a centrumok kettős vezetése és a kancellári rendszer. A szakmai működési és gazdálkodási felelősség pedig a főigazgatóknál összpontosul. A vezetőket határozott időre legfeljebb 5 évre nevezik ki. Feladatuk lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása és a szakmai partner kapcsolatok erősítése. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4-del, a házasság kötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. 3 hónap alatt 29-el csökkent a magyarországi bankautomaták száma. Június végén 5659 ATM működött az országban, írja a Forbes a Bank Monitor adatai alapján. Ez volt az első visszaesés azóta, hogy 2023-ban minimum darabszámhoz kötötték a bankok ATM hálózatát. A következő időszakban azonban ismét növekedhet a gépek száma. A Revolut magyarországi fióktelepének megnyitása miatt ugyanis a Fintech cégre is vonatkozhat az ATM telepítési kötelezettség. A jegybank szerint ez a jövőben akár több száz új automatát is jelenthet. Sikerült rendezni az elmúlt napok magyar-ukrán félreértéseit, közölte a külügyminisztérium. Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ héten többször is tárgyalt ukrán partnerével. Az egyeztetések egyik témája a Kárpáti Nyolcak nevű regionális együttműködés volt, amelynek Ukrajna korábban Magyarországot is tagjaként nevezte meg. Budapest azonban ezt cáfolta. A külügy szerint a kapcsolattartás napi szintű az ukrán féllel, a kárpátaljai magyar közösség jogairól is. Ezen a területen további fejleményeket októberre várnak.
1: Időjárás.
2: Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn és kedden szinte nem is lesznek felhők az égen, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: Védettebbé vált a Balaton déli partjának egyik fontos nádas területe. Jelentős természetvédelmi döntés született a Balaton déli partján. A Balaton-Mária fürdőn található több mint 32 hektáros nádas természetvédelmi területet országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánították, és a területet a Balaton-Felvidéki Nemzeti Parkhoz csatolták. A jogszabály szerint a Balaton-Mária fürdői nádasok természetvédelmi területe 32,36 hektár, és ezentúl a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park részeként kap fokozottabb természetvédelmi figyelmet. A változás azonban nem csak ezt az egy területet érinti. A Nemzeti Park a Nagyberek több fontos részével is bővült. De miért ennyire fontosak a nádasok? A nádas sokkal több egyszerű növényzetnél. A Balaton partmenti élővilágának egyik legfontosabb élőhelye. Számos madár, hal, kétéltű és rovarfaj számára biztosít táplálkozó, búvó vagy szaporodó helyet. A nádasok kapcsolatot teremtenek a nyílt víz és a szárazföld között. Olyan átmeneti zónát alkotnak, ahol különböző élőhelyek találkoznak. Ez a parti öv a tó ökológiai működésében is fontos szerepet játszik. A most védetté nyilvánított Balaton-Mária fürdői terület azért is jelentős, mert a rendelet indoklása szerint a Balaton déli oldalán található egyik legnagyobb összefüggő tóparti nádas, amelynek megőrzése kiemelt természetvédelmi cél. A Nagyberek egykor jóval vizesebb, mocsarasabb táj volt, tavakkal, berkekkel, nádasokkal és más vizes élőhelyekkel. A mai táj ennek a vízivilágnak csak egy részét őrzi, ezért különösen fontosak a természetközeli állapotban fennmaradt területek. A természetvédelmi döntés célja nem az, hogy a területet teljesen elzárják az emberek elől, inkább az, hogy a használat során elsőbséget kapjon a természeti értékek megőrzése. A bővítési területhez természetvédelmi kezelési terv is kapcsolódik. Ennek része a természetes élőhelyek megőrzése, a nádasok, lápok, mocsárrétek és más vizes területek fenntartása, valamint a természetes növényvilág védelme. A dokumentum több védett növényfajt is felsorol. köztük a fehér tündérrózsát, a nádi boglárkát, a mocsári tőzegpáfrányt és több orchideafélét. Ez jól mutatja, hogy a déli parti nádasok és a nagyberek nem csupán tájképi szempontból értékesek. Olyan élőhelyeket őriznek, amelyek számos ritka és védett faj fennmaradásához járulnak hozzá. A természetes partszakaszok megőrzése azért is fontos, mert a Balaton környezetét egyre több hatás éri. A turizmus, a beépítés, a vízszint változása és a klímaváltozás egyaránt kihívást jelenthet a tó élővilága számára. A nádasok nem csak élőhelyet biztosítanak, hanem a part természetes működésében is szerepet játszanak. A növényzet mérsékelheti a hullámzás hatását, és hozzájárulhat a parti területek stabilitásához. A mostani döntés tehát egyszerre szól természetvédelemről, tájvédelemről és a Balaton hosszú távú jövőjéről. A Nemzeti Park bővítése azt jelenti, hogy a korábbinál nagyobb területen érvényesülhetnek a természetvédelmi szempontok. Az új védettség fontos üzenete, hogy a Balaton értéke nem kizárólag a nyílt vízben rejlik. Legalább ilyen fontos az, ami a parton, a nádasokban, a lápokon és a nagyverek természetközeli területein található. Ezek az élőhelyek sokszor kevésbé látványosak, mint egy balatoni strand, mégis nélkülözhetetlenek a tó egészséges működéséhez. A mostani intézkedéssel több mint 32 hektárnyi Balatonmária fürdői nádas kapott országos jelentőségű védelmet. A cél egyértelmű: megőrizni a természetes balatoni élőhelyeket hosszú távon is a következő generációk számára.

0: Vadnai Jonatán történelmi világbajnoki címet szerzett vitorlázásban. Történelmi magyar siker született az írországi Dublini Öbölben rendezett EJLCA 7-es vitorlázó világbajnokságon. A Balatonfüredi Jachtklub versenyzője, Vadnai Jonatán megszerezte az aranyérmet az olimpiai hajóosztályban. A 28 éves magyar sportoló ezzel nem csak saját pályafutása egyik legnagyobb sikerét érte el, hanem Magyarország első világbajnoki címét is megszerezte ebben a hajóosztályban. A világbajnokságon 142 versenyző indult, Vadnai pedig már a selejtezők során is az élmezőnyben teljesített. Az aranycsoportba a harmadik helyen jutott be, a verseny utolsó napját pedig az ötödik pozícióból kezdte. A végső sorrendről két éremfutam döntött, amelyekben a 10 legjobb versenyző mérte össze tudását. Az első éremfutamban Vadnai a negyedik helyen ért célba. Ez akkor azt jelentette, hogy az összetett versenyben visszacsúszott a 8. helyre. Az utolsó futamban azonban már nem hibázott. Megnyerte a versenyt, és ezzel 47 ponttal az összetett első helyére került. A hajrá azért is különleges, mert rendkívül szoros volt az élmezőny. Az ausztrál Matt Verne 48 ponttal ezüstérmes lett, a brit Michael Beckett pedig ugyanennyi ponttal bronzérmet szerzett. Vadnai előnye így mindössze egy pont volt, vagyis az utolsó futam eredménye döntő szerepet játszott a világbajnoki cím megszerzésében. A magyar versenyző győzelme azért is figyelemre méltó, mert az EJLCA 7 a férfi vitorlázás egyik legfontosabb olimpiai hajóosztálya. A korábban lézer néven ismert hajóosztályban az állóképesség, a taktikai érzék és a gyors döntéshozatal egyaránt meghatározó. A versenyzők ugyanazon hajótípusban indulnak, ezért a sikerben különösen nagy szerepe van annak, hogy ki tudja a legjobban kihasználni a szelet, a hullámzást és a pályaváltozó körülményeit. Vadnai számára a mostani győzelem egy hosszabb folyamat eredménye. Korábban már olimpiai és világbajnoki negyedik helyet is szerzett, így évek óta a nemzetközi élmezőny tagja. A mostani aranyérem azonban új szintet jelent a pályafutásában. A Magyar EJLCA osztályszövetség szerint a sportoló az egész világbajnokság során stabilan az élmezőnyben versenyzett, majd az utolsó napon tudott igazán nagyot fordítani. A siker a Balatonfüredi Jachtklub számára is fontos, hiszen Vadnai Jonatán a klub színeiben versenyez. A Balatoni Egyesület számára ez újabb bizonyíték arra, hogy a Balaton környéki műhelyekből nemzetközi szinten is eredményes vitorlázók kerülhetnek ki. A tó adottságai, a klubokban folyó utánpótlás nevelés és a rendszeres hazai versenyek mind hozzájárulhatnak a magyar vitorlázás fejlődéséhez. A világbajnoki cím egyben azért is jelentős, mert Magyarország eddig nem tudott aranyérmet szerezni az EJLCA 7 férfi világbajnokságán. Vadnai most ezt a hiányt pótolta, ráadásul egy olyan mezőnyben, amelyben olimpiai és korábbi világbajnoki cím birtokosai is rajthoz álltak. A győzelem után a magyar versenyző arról beszélt, hogy az utolsó napon nehéz körülmények között kellett újra felépítenie a versenyét, de hitt abban, hogy még nincs minden elveszve. A zárófutamban mutatott teljesítménye ezt igazolta. A történelmi világbajnoki cím nem csak egy újabb magyar sporteredmény. A Balatonfüredi Jachtklubhoz kötődő Vadnai Jonatán sikere a balatoni vitorlázás számára is komoly presztízst jelent, és példát adhat a fiatal sportolóknak. Az üzenet egyszerű. A Balatonról indulva a világ legjobbjai közé is el lehet jutni.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem,

0: boldog távol.
1: Új mérőplatformok segítik a Balaton folyamatos megfigyelését. Új eszközökkel figyelik a Balaton állapotát. A tó négy részmedencéjében egy-egy vízben elhelyezett mérőplatform működik. Az állomások célja, hogy információt szolgáltassanak a Balaton vízminőségéről, vízmennyiségéről és a tó környezetének meteorológiai viszonyairól. A fejlesztésről az Országos Vízügyi Főigazgatóság számolt be. A mérőplatformok az átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon című projekt keretében épültek ki. A napelemes állomásokon többféle műszer és adatgyűjtő berendezés működik. A szakemberek többek között a vízszintet, a víz és a levegő hőmérsékletét, a páratartalmat, valamint a szélsebességét és irányát mérik. Emellett a vízminőség bizonyos jellemzőit is folyamatosan ellenőrzik. A fejlesztés jelentősége, hogy így nem csupán időszakos mérések állnak rendelkezésre. A rendszer folyamatosan gyűjti az adatokat, amelyek segítségével a szakemberek gyorsabban észlelhetik a Balatonban bekövetkező változásokat. Különösen fontos lehet ez az algásodás megfigyelésében. A túlzott algásodás kedvezőtlen körülmények között vízvirágzáshoz vezethet, ezért a folyamat korai felismerése fontos a vízügyi szakemberek számára. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az állomások óránként szolgáltatnak adatokat a mért vízminőségi paraméterekről. Így az esetleges kedvezőtlen változásokról gyorsabban lehet információt szerezni. A mérőplatformok a vízszint változásainak követésében is szerepet kapnak. A Balaton vízszintjét a csapadék, a párolgás és a vízgyűjtő területéről érkező vízmennyiség is befolyásolja. A szakembereknek nem csak az átlagos vízszintet kell figyelniük. A szél hatására a tó különböző részein átmeneti vízszint különbségek is kialakulhatnak. Ezt a jelenséget kilendülésnek nevezik. A meteorológiai adatok ezért szintén fontosak. A szél, a hőmérséklet és a páratartalom hatással lehet a tó működésére. Ezek az adatok számítások és modellek bemeneteként is felhasználhatók. A mérési eredményeket a platformok központi adatgyűjtő és felügyeleti rendszerbe továbbítják. A szakemberek így távolról is ellenőrizhetik az állomások működését és a beérkező adatokat. A rendszer felületén a Balaton állapotának egyes adatai is követhetők. Ez a szakemberek mellett az érdeklődők számára is hasznos információt jelenthet. A fejlesztés azért is fontos, mert a Balaton egyre több környezeti kihívással szembesül. A vízszint változása, a melegebb időszakok, a csapadék ingadozása és az algásodás mind olyan folyamatok, amelyek pontos megfigyelést igényelnek. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a legutóbbi mérések és a klorofil koncentrációk alapján a Balaton vízminőségével nincs probléma. A vízoszlopban az évszaknak megfelelően alacsony az algák mennyisége. A mérőplatformok működése szezonális. Az állomásokat tavasszal helyezik ki, a jegesedés előtt pedig eltávolítják. Általában április 1-e és október 31-e között üzemelnek. A rendszer működtetéséről és a vízügyi mérésekről a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság gondoskodik. A meteorológiai adatgyűjtésben pedig a Hungaromet is részt vesz. A platformok további kutatási és viharjelzési berendezések elhelyezésére is lehetőséget biztosítanak. A jövőben ezért további műszerekkel is bővíthetők. A fejlesztés eredményeként a Balatonról egyre több adat gyűlik össze. Ezek segíthetnek megérteni, hogyan reagál a tó a változó időjárási körülményekre, hogyan alakul a vízminőség, és milyen folyamatok zajlanak a tóban. A Balaton állapotát így már nem csak a partról figyelik. A tó közepén működő mérőplatformok folyamatosan gyűjtik az adatokat, amelyekből pontosabb kép kapható arról, mi történik a víz felszíne alatt és fölött. A végső cél egyértelmű. Minél korábban felismerni a kedvezőtlen változásokat, és hosszú távon megóvni Magyarország egyik legfontosabb balatoni természeti értékét.
2: Balaton Rádió.
3: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: Új balatoni kedvencek kerültek a Best of Balaton 2026-os listájára. Újabb balatoni helyek, emberek, élmények és történetek kerültek be a Best of Balaton 2026-os ajánlásai közé. A válogatás újdonságait a Balaton ünnepe eseményen, a Strandfesztiválon mutatták be a közönségnek és a sajtónak. A Best of Balaton nem hagyományos rangsor. Személyes ajánlásokon keresztül mutatja meg, milyen sokféle élményt kínál a Balaton, különös figyelemmel a kisebb, kevésbé ismert helyekre és kezdeményezésekre. 2026-ban a korábbi nagykövetek mellett a Balaton kerekasztal tagjai, korábbi ajánlottak, vállalkozások és szervezetek képviselői, valamint a kurátorok is tehettek ajánlásokat. Az idei szakmai partner a Visit Balaton 365, amely a Balaton egész éves turisztikai vonzerejének erősítésén dolgozik. A friss listán több gasztronómiai hely is szerepel. Balatonfüreden bekerült az Arácsi Cukrászda és a Pazár Café Company, Siófokon pedig a Martin's Bread kézműves pékség és a Város víztornya. A borászatokat az Androzsics birtok és a Nivegy közösségi bormárka képviseli. Badacsony térségéből a Szentgyörgy-hegy hajnalik program is bekerült. A válogatásban megtalálható a Balaton Lellei Mimi étterem, a Fonyódi MOU fagyi bár és speciality café, valamint a Zamárdi paprika csárda és tölgyfa étterem és pub is. Nem csak vendéglátóhelyek kaptak helyet a listán. Kulturális élményként szerepel József Attila Balatonszárszói utolsó sétája, valamint a Tihanyban, Veszprémben és Szigligeten található Kolotkó miniszobrok. Az aktív kikapcsolódást keresők számára a Kőröshegyi csertető, a négy évszak bringatúrák és a Balaton boltbusz lehet érdekes. Utóbbi különlegessége, hogy egy 1984-es DAV busszal maga az utazás is az élmény része. Az idei ajánlások egyik fontos üzenete, hogy a Balaton nem csak nyáron érdekes. A válogatásban őszi, téli és tavaszi élmények is szerepelnek, például a befagyott Balatonombaló korcsolyázás. A gasztronómiai kezdeményezések, köztük a Balaton fagyia, az év strandétele és a Balaton sütije szintén azt mutatják, hogy a térség egész évben kínál különleges programokat. A Best of Balaton célja tehát nem egyszerűen a legnépszerűbb helyek felsorolása. Inkább személyes útmutató, amely arra ösztönöz, hogy a strandokon túl is fedezzük fel a tó környékének borászatait, éttermeit, kirándulóhelyeit, kulturális értékeit és különleges történeteit. A kezdeményezők szerint az ilyen ajánlások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Balaton turisztikai kínálata kiegyensúlyozottabb legyen, és ne kizárólag a júliusi és augusztusi főszezonban vonzza a látogatókat. A cél, hogy a tó térsége egész évben élő, sokszínű úti célként jelenjen meg. A lista így egyszerre mutatja be a hagyományokat és az új balatoni kezdeményezéseket.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Automata mérőbúja figyeli a Velencei tó állapotát, már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Ismét meghirdették a játszma elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőt. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőség mérőbója folyamatosan figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigénviszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. Az OVF a honlapján arról írt, hogy az elmúlt évek szélsőséges hidrológiai és klimatikus viszonyai miatt fokozottan sérülékeny állapotba került a tó. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetőek voltak. A csökkenő vízszint miatt a tó vize betöményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikó algák, a keleti medencében pedig magas klorofil A tartalmat mértek. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. A jelentkezési határidő október 15-e éjfél. Az új rendszerben megszűnik a centrumok kettős vezetése és a kancellári rendszer. A szakmai működési és gazdálkodási felelősség pedig a főigazgatóknál összpontosul. A vezetőket határozott időre legfeljebb 5 évre nevezik ki. Feladatuk lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása és a szakmai partner kapcsolatok erősítése. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4-del, a házasság kötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Három hónap alatt 29-el csökkent a magyarországi bankautomaták száma. Június végén 5659 ATM működött az országban, írja a Forbes a Bank Monitor adatai alapján. Ez volt az első visszaesés azóta, hogy 2023-ban minimum darabszámhoz kötötték a bankok ATM hálózatát. A következő időszakban azonban ismét növekedhet a gépek száma. A Revolut magyarországi fiók telepének megnyitása miatt ugyanis a Fintech cégre is vonatkozhat az ATM telepítési kötelezettség. A jegybank szerint ez a jövőben akár több 500 új automatát is jelenthet. Sikerült rendezni az elmúlt napok magyar-ukrán félreértéseit, közölte a külügyminisztérium. Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ héten többször is tárgyalt ukrán partnerével. Az egyeztetések egyik témája a Kárpáti Nyolcak nevű regionális együttműködés volt, amelynek Ukrajna korábban Magyarországot is tagjaként nevezte meg. Budapest azonban ezt cáfolta. A külügy szerint a kapcsolattartás napi szintű az ukrán féllel, a kárpátaljai magyar közösség jogairól is. Ezen a területen további fejleményeket októberre várnak.
1: Időjárás.
2: Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn és kedden szinte nem is lesznek felhők az égen, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: 10 000 látogatót fogadott a Festetics kastély a hosszú hétvégén. Közel 10 000 látogatót fogadott a keszthelyi Festetics kastély a 4 napos augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A nagy érdeklődésről a keszthelyi televízió számolt be. A kastély állandó kiállításai mellett különleges programokkal is várták a vendégeket, így a hosszú hétvége nem csak a történelmi épület, hanem az egész kastélypark számára kiemelkedően forgalmas időszak volt. A látogatók 4 napon keresztül számos olyan program közül választhattak, amelyek a Festetics család történetéhez, a kastély kulturális örökségéhez, valamint a korabeli életmódhoz kapcsolódtak. A szervezők agarász, solymász és lovas bemutatókat is tartottak. Emellett rendhagyó tárlatvezetések és különböző előadások várták az érdeklődőket. A park egyik látványos programját az Országos Agarász Egyesület bemutatója jelentette. A szervezet agaraival tartott bemutatót, amelyen a látogatók testközelből is megismerhették ezeket a különleges kutyákat. A programhoz kapcsolódóan még a látogatók is kipróbálhatták a futtatógépet saját kutyáikkal. A kastélyparkban a lovas programok szintén nagy érdeklődésre tarthattak számot. A hosszú hétvége során több alkalommal tartottak lovas bemutatókat, amelyek a történelmi környezetben különleges látványosságot jelentettek. A solymászat szerelmesei számára pedig ragadozó madár bemutatókat szerveztek. A 4 napos program egyik fontos eleme volt, hogy a kastély északi szárnya is megnyílt a látogatók előtt. A kiállításokhoz kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetésekre is sor került. A vendégek például a kocsik, hintók és automobilok arisztokrata életben betöltött szerepével is megismerkedhettek, de a történelmi modellvasút kiállítás rejtett érdekességeiről is hallhattak. A programok között a vadászati kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó tárlatvezetés is szerepelt. Ennek egyik témája a vadászat és a természetvédelem kapcsolata volt. Ez is azt mutatja, hogy a kastély programjai nem kizárólag szórakoztatni szeretnék a látogatókat, hanem a történelmi és kulturális értékek bemutatására is nagy hangsúlyt helyeznek. A 10 000 látogató azért is jelentős adat, mert jól mutatja, hogy a Balaton térségében a nyári szezonban nem kizárólag a strandok és a vízpart jelentenek vonzerőt. A történelmi látnivalók, a kulturális programok és az élményalapú rendezvények szintén komoly érdeklődést képesek kiváltani. A Festetics kastély Keszthely egyik legismertebb turisztikai látványossága. Az épület és a hozzátartozó park egész évben fogad látogatókat, a nyári időszakban pedig különösen gazdag programkínálattal készülnek. A kastély hivatalos eseménynaptára szerint augusztusban több különleges rendezvény is szerepelt a programban. A hosszú hétvége látogatottsága egyben a balatoni turizmus sokszínűségére is rávilágít. A Keszthelyre érkező vendégek számára a kastély olyan programot kínál, amely akár egy egész napos kirándulás része lehet. A történelmi épület, a park, a kiállítások és a különleges bemutatók együtt olyan élményt nyújtanak, amely a családok és a történelem iránt érdeklődők számára is vonzó lehet. A szakemberek és a turisztikai szolgáltatók számára a kiemelkedő látogatószám azért is fontos, mert az augusztus vége már a nyári turisztikai szezon utolsó szakasza. A Balaton környékén ilyenkor még jelentős a vendégforgalom, ugyanakkor egyre nagyobb figyelem irányul azokra a programokra, amelyek nem kizárólag a jó időtől vagy a fürdőzéstől függenek. A Festetics kastély példája azt mutatja, hogy a kulturális turizmusnak komoly szerepe lehet a térségben. A történelmi örökség bemutatása, a hagyományőrző programok és a családoknak szóló rendezvények olyan látogatókat is kezd helyre vonzhatnak, akik elsősorban nem strandolni érkeznek a Balatonhoz. A 4 napos hosszú hétvége végére itt mintegy 10 000 ember fordult meg a Festetics kastélyban. A látogatók nem csak a kastély állandó kiállításait tekinthették meg, hanem különleges programokon is részt vehettek. A mai érdeklődés egyben azt is jelzi, hogy a Balaton kulturális és történelmi értékei iránt továbbra is jelentős a kereslet. Keszthely pedig ebben a tekintetben kiemelt helyet foglal el a régióban.
1: Ezt tekerd be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
3: Merülj el benne!
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Keresőkutyák kutatják a Balatonfelvidék föld alatti gomba világát. Különleges természetvédelmi kutatás indult a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén. A szakemberek ezúttal nem a tóvizét vagy a felszínen látható növényeket vizsgálják, hanem az erdők talajában élő, föld alatt termő gombákat. A munkában kiképzett keresőkutyák vesznek részt. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be a kutatásról. A program célja a föld alatti gomba közösségek feltárása és az erdei ökoszisztéma jobb megismerése. A talajban élő gombák fontos szerepet töltenek be az erdők működésében. Különösen fontos a növények gyökerei és a talajban élő gombák természetes együttműködése. A gombák fonalai összekapcsolódnak a növények gyökereivel, így nagyobb felületet biztosítanak a víz és a tápanyagok felvételéhez. Ez a kapcsolat száraz időszakokban is fontos lehet, amikor a növények nehezebben jutnak vízhez. A gombák emellett részt vesznek a tápanyagok körforgásában és a talaj szénforgalmában is. Ha ezek a közösségek károsodnak, az az egész erdei élőhely állapotára hatással lehet. A kutatás különlegessége, hogy képzett kutyákat alkalmaznak a föld alatti gombák felkutatására. A kutyák rendkívül érzékeny szaglásuknak köszönhetően olyan illatanyagokat is érzékelhetnek, amelyek az ember számára észrevehetetlenek. A föld alatt fejlődő gombák több fajának terjedésében az állatok is szerepet játszanak. A termőtestek illata vonza a gombákkal táplálkozó emlősöket, amelyek elfogyasztják a gombát, a spórák pedig később más területeken kerülhetnek vissza a környezetbe. A keresőkutyák ezért egy természetes folyamat nyomait érzékelik. A kutya és vezetője meghatározott módszertan szerint dolgozik. Amikor a kutya jelez egy lehetséges gombalelőhelyet, a szakemberek mintát vesznek. A helyszínt GPS segítségével rögzítik, és fényképes dokumentáció is készül. Ezután laboratóriumi vizsgálatok következnek. A gombákat makroszkópos és mikroszkópos módszerekkel azonosítják, szükség esetén pedig genetikai vizsgálatokat is alkalmaznak. Így nehezen megkülönböztethető fajok is azonosíthatók. Fontos, hogy a kutatás nem kereskedelmi célú szarvasgombászat. Kevéssé ismert föld alatti gomba közösségeket szeretnének feltárni. A vizsgálatok ritka és kevéssé ismert fajokra is kiterjednek. A kutatók szerint ezek a gombák az erdei élőhelyek állapotának fontos jelzői lehetnek. Ha megváltozik a talaj állapota, az a gomba közösségekre is hatással lehet. Vizsgálatuk ezért közvetve az erdei ökoszisztéma állapotáról is információt adhat. A programban a Magyar Keresőkutyás és Természetvédelmi Alapítvány képzett kutyavezető párosai vesznek részt, a Nemzeti Park munkatársai pedig bekapcsolódnak a terepi felmérésekbe és az adatgyűjtésbe. A kutatás a klímaváltozás miatt is fontos lehet. A hosszabb és gyakoribb aszályos időszakok egyre nagyobb terhet jelenthetnek az erdőknek. A növények gyökerei és a talajban élő gombák együttműködése segítheti a víz és a tápanyagok hatékonyabb felhasználását. Az adatok segíthetik az erdők természetvédelmi kezelését és működésük jobb megértését. A kutatás Magyarország biológiai sokféleségének dokumentálásában is szerepet kaphat. Az eredmények támogathatják a természetvédelmi döntéseket és a későbbi kutatásokat. A program olyan világba enged betekintést, amelyet a kirándulók többsége nem lát. Miközben a Balaton felvidéken erdőket, réteket és sziklástájakat figyelünk, a talaj alatt összetett kapcsolat működik a gombák, a növények és az állatok között. Most kiképzett négylábú kutatók segítenek feltárni ezt a rejtett világot. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogyan működnek az erdők a felszín alatt, és miként lehet ezeket az élőhelyeket a változó éghajlat mellett is megőrizni.

0: legjobb slágerei.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy.
0: Balaton Rádió. Éjjel nappal. A legjobbakkal.
2: A Balaton lett Európa egyik legjobb családbarát úti célja. Jó hírt kapott a Balaton. A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards Best Family Destination in Europe, vagyis Európa legjobb családbarát úti célja díját. Az elismerés a Balaton turisztikai kínálatának nemzetközi visszaigazolása, és jelzi, hogy a térség egész évben kínál családoknak programokat. A díj különlegessége, hogy a Balatont nem egyszerűen nyári fürdőhelyként értékelték, hanem a régió teljes turisztikai kínálata számított. A Balatonról sokaknak még mindig a nyári vakáció, a strandolás és a napsütés jut eszébe. Az elmúlt években azonban egyre erősebb a törekvés, hogy a tó környéke egész évben vonzó legyen. A családok számára ma már számos lehetőség áll rendelkezésre. Nyáron a strandolás mellett a kiépített fürdőhelyek és a családbarát szolgáltatások teszik könnyebbé a pihenést, de a régió ennél jóval többet kínál. A Balaton környékén számos kirándulóhely, kerékpáros útvonal, állatpark, kalandpark, múzeum és látogatóközpont található. Sok olyan program is elérhető, amely rosszabb tavasszal és ősszel a családi kirándulások is vonzóak lehetnek. Ilyenkor nincs akkora hőség, miközben a Balaton felvidék természete teljesen más arcát mutatja. A gyerekek számára a tanösvények és erdei útvonalak is érdekesek lehetnek. A kulturális kínálat szintén fontos része a családbarát turizmusnak. A történelmi települések, kastélyok, múzeumok és kiállítóhelyek esős időben is alternatívát kínálnak. A Visit Balaton 365 szerint ez a sokféleség a térség egyik legfontosabb erőssége. A cél, hogy a Balaton 4 évszakos családi élménytér legyen, ahol a természet, a kultúra, az aktív kikapcsolódás és a turisztikai szolgáltatások egész évben elérhetők. A nemzetközi díj mögött nem egyetlen strand vagy település sikere áll. A Balaton több településből és szolgáltatóból álló régió, ahol a szálláshelyek, éttermek, strandok, múzeumok és programgazdák együtt alakítják a családbarát kínálatot. Egy család ugyanis nem feltétlenül csak strandolni érkezik. A szülők pihenni, a gyerekek élményeket keresnek, miközben együtt kirándulhatnak. Ha mindezt egyetlen térségen belül megkapják, nagyobb eséllyel maradnak hosszabb ideig, és más évszakban is visszatérhetnek. A 4 évszakos turizmus csökkentheti a nyári szezon dominanciáját. Ha tavasszal, ősszel és télen is érkeznek vendégek, az a helyi szolgáltatók számára kiszámíthatóbb működést jelenthet, és több vállalkozás egész éves nyitvatartását is segítheti. A Visit Balaton 365 több mint 3000 szolgáltató együttműködését fogja össze. A díj nem jelenti azt, hogy a Balaton turisztikai kínálata minden szempontból tökéletes. Inkább fontos visszajelzés arról, hogy a térség jó irányba halad, és nemzetközi szinten is versenyképes lehet a családokért folyó turisztikai versenyben. A következő években fontos lehet a természetbarát programok, a kerékpározás és a kulturális fejlesztések támogatása. A Balaton így nem csak strand és nyári vakáció lehet, hanem kirándulóhely, kulturális tér, sportolási lehetőség, gasztronómiai úti cél és családi élmények sokaságának helyszíne. A 2026-os International Travel Awards elismerése ezt a sokszínűséget ismeri el. A díj üzenete egyszerű. A Balaton akkor is várja a családokat, amikor nincs kánikula, és érdemes útnak indulni.

balatoni nyarak elevelednek meg Keszthelyen új időszaki kiállítás nyílt a Keszthelyi Balatoni Múzeumban. A Balatoni Retro című tárlat az 1960-as évektől a 90-es évekig idézi fel a balatoni nyaralások világát, és azt mutatja be, hogyan változott a strandolás, a kempingezés, a szállodai pihenés és a vendéglátás. A kiállítás célja nem csupán egy történelmi korszak bemutatása, hanem az emlékek felidézése is. A múzeum a megnyitás előtt régi balatoni tárgyakat, fényképeket, plakátokat, prospektusokat és személyes emlékeket kért a közönségtől. A felajánlásoknak köszönhetően olyan hétköznapi tárgyak is láthatók, amelyek ma már ritkaságnak számítanak. A tárlat egyik fontos témája, mennyire másképp zajlott egy balatoni nyaralás néhány évtizeddel ezelőtt. Nem volt okostelefon, internet vagy online szállásfoglalás. A családok prospektusokból, újságokból és ismerősök ajánlásaiból tájékozódtak, a szállás pedig gyakran telefonon vagy levélben foglalták le. A képeslap, a vezetékes telefon és a személyes találkozás fontos része volt a kapcsolattartásnak. Fényképeket nem lehetett azonnal megosztani, és az időjárást vagy a programokat sem lehetett néhány érintéssel ellenőrizni. A nyaralás élménye ezért sokkal inkább a helyszínen szerzett tapasztalatokra épült. A kiállítás megidézi a kertmozik, a diszkók és a korabeli szabadidős programok hangulatát is. Bemutatja azt, hogyan töltötték szabadidejüket a nyaralók, milyen szálláshelyeket választottak, és milyen különbség volt a nagyobb szállodák és az egyszerűbb kempingek között. A szállodai világot többek között a Hotel Helikon egykori tárgyai elevenítik fel. Régi bútorok, éttermi kellékek és berendezési tárgyak segítenek elképzelni, hogyan nézett ki egy balatoni szálloda több évtizeddel ezelőtt. A balatoni retro a fiatalabbak számára is érdekes időutazás lehet. Olyan korszakot mutat be, amikor a nyaralás megszervezése lassabb volt, ugyanakkor a technológia hiánya miatt több idő jutott a személyes kapcsolatokra és a helyszíni élményekre. A tárlat nem azt állítja, hogy mindenki ugyanúgy emlékszik a régi balatoni nyarakra. Egy strandlabda, egy magnókazetta, egy képeslap vagy egy régi kempingfelszerelés mindenkinek más történetet idézhet fel. Ezért a kiállítás egyben közös emlékezet is. A bemutatott anyagok között vannak egykori utazási kiadványok, plakátok és olyan használati tárgyak is, amelyek segítenek felidézni az akkori nyaralási szokásokat. A kiállítás így nem csak nosztalgiát kínál, hanem azt is megmutatja, hogyan alakította a társadalmi változás és a technika a balatoni turizmust. A régi tárgyak ezen keresztül új jelentést kapnak ma. A Balaton történetének nemzetközi oldala szintén megjelenik. A múlt század második felében a tó fontos találkozási hely volt a kelet- és nyugat-német turisták számára. A Balaton így egy korszak sajátos európai találkozási pontjává is vált. A mai látogató számára a kiállítás legfontosabb tanulsága talán az, mennyit változott a turizmus néhány évtized alatt. Ma már gyorsan foglalunk, navigációval közlekedünk, és az élményeinket azonnal megosztjuk.

0: Régen viszont sokkal inkább maga az utazás és a helyszínen töltött idő számított. A Keszthelyi Balatoni Múzeum Balatoni Retro című kiállítása ezért egyszerre szól a múltról és a jelenről. Régi tárgyakon és történeteken keresztül mutatja meg, hogyan változott meg a balatoni nyaralás, miközben emlékeztet arra is, hogy a tóhoz kapcsolódó élmények generációkon át tovább élnek.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Automata mérőbúja figyeli a Velencei tó állapotát, már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Ismét meghirdették a játszma elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőt. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőség mérőbója folyamatosan figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigénviszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. Az OVF a honlapján arról írt, hogy az elmúlt évek szélsőséges hidrológiai és klimatikus viszonyai miatt fokozottan sérülékeny állapotba került a tó. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetőek voltak. A csökkenő vízszint miatt a tó vize betöményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikó algák, a keleti medencében pedig magas klorofil A tartalmat mértek. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. A jelentkezési határidő október 15-e éjfél. Az új rendszerben megszűnik a centrumok kettős vezetése és a kancellári rendszer. A szakmai működési és gazdálkodási felelősség pedig a főigazgatóknál összpontosul. A vezetőket határozott időre legfeljebb 5 évre nevezik ki. Feladatuk lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása és a szakmai partner kapcsolatok erősítése. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4-del, a házasság kötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. 3 hónap alatt 29-el csökkent a magyarországi bankautomaták száma. Június végén 5659 ATM működött az országban, írja a Forbes a Bank Monitor adatai alapján. Ez volt az első visszaesés azóta, hogy 2023-ban minimum darabszámhoz kötötték a bankok ATM hálózatát. A következő időszakban azonban ismét növekedhet a gépek száma. A Revolut magyarországi fióktelepének megnyitása miatt ugyanis a Fintech cégre is vonatkozhat az ATM telepítési kötelezettség. A jegybank szerint ez a jövőben akár több száz új automatát is jelenthet. Sikerült rendezni az elmúlt napok magyar-ukrán félreértéseit, közölte a külügyminisztérium. Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ héten többször is tárgyalt ukrán partnerével. Az egyeztetések egyik témája a Kárpáti Nyolcak nevű regionális együttműködés volt, amelynek Ukrajna korábban Magyarországot is tagjaként nevezte meg. Budapest azonban ezt cáfolta. A külügy szerint a kapcsolattartás napi szintű az ukrán féllel, a kárpátaljai magyar közösség jogairól is. Ezen a területen további fejleményeket októberre várnak.
1: Időjárás.
2: Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn és kedden szinte nem is lesznek felhők az égen, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
0: Cseh szakemberekkel közösen védik a mocsári teknősöket a Kis-Balatonnál. Nemzetközi együttműködés indult a mocsári teknősök megőrzésére a Balaton térségében. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be arról, hogy cseh szakemberek érkeztek a Kis-Balaton és a Nagyberek területére. A hlubokázó, a Safari Park Dvor Králové és a Herpeta nevű kétéltűek és hüllők védelmével foglalkozó szervezet munkatársai egy héten keresztül dolgoztak a térségben. A cél az volt, hogy egy tenyésztési program számára megfelelő számú mocsári teknőst fogjanak be. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja. Bár a Balaton környékén jelenleg még jelentős állományok élnek, a szakemberek szerint ez nem jelenti azt, hogy a faj helyzete hosszú távon biztosított lenne. Európa több országában ugyanis csökken a mocsári teknősök száma. A veszélyek között szerepelnek az inváziós teknősfajok, a közúti elütések, a tojásrakóhelyek megszűnése vagy átalakulása, valamint a fészkeket kifosztó ragadozók. A Balaton térsége miatt különösen fontos természetvédelmi terület. A Nemzeti Park közlése szerint a tó környékén található Magyarország egyik legnagyobb mocsári teknős állománya. Ezért a Kis-Balatont és a Nagybereket választották ki a CSEP programban résztvevő állatok befogására. A kutatók a terepen dolgozva sikeresen begyűjtötték a tenyésztési programhoz szükséges számú példányt. Az állatok ezután a csehországi programban vehetnek részt. A cél az, hogy a veszélyeztetett európai állományok hosszú távú megőrzését tenyésztéssel és természetvédelmi együttműködéssel segítsék. A mocsári teknős életében a víz és a szárazföld egyaránt fontos. A teknősök táplálkozási és pihenőhelyei jellemzően vizes területekhez kapcsolódnak, a nőstények azonban szárazabb, napos, lazatalajú helyeken rakják le tojásaikat. Emiatt a faj védelme nem csak a tavak és mocsarak állapotáról szól. Legalább ilyen fontos a megfelelő tojásrakóhelyek megőrzése is. Ezeket a területeket több veszély is fenyegetheti. Ha egy fészkelő helyet benő a növényzet, átalakítják vagy beépítik, romolhat a teknősök szaporodási lehetősége. A közeli utak szintén veszélyt jelenthetnek, mert a tojásrakóhelyet kereső nőstények a közlekedési útvonalakat is keresztezhetik. További problémát jelentenek az idegenhonos teknősfajok. Ezek versenytársként jelenhetnek meg a természetes élőhelyeken, és megváltoztathatják a mocsári teknősök számára kedvező körülményeket. A természetvédelmi szakemberek ezért nem csak az állatok egyedszámát figyelik, hanem az élőhelyeket és az ott megjelenő idegenhonos fajokat is. A mostani nemzetközi program egyik fontos tanulsága, hogy a balatoni állomány jelenleg még kedvező helyzetben van. A Nemzeti Park szakemberei ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ezt nem szabad természetesnek venni. A környezeti változások, az élőhelyek átalakulása és az emberi tevékenység a jövőben komolyabb kockázatot jelenthet. A cseh és magyar szakemberek együttműködése ezért nem egyszeri esemény. A tervek szerint folytatják a közös munkát. Ez újabb terepi vizsgálatokat és tapasztalatcserét jelenthet, valamint segítheti a balatoni teknős állomány megőrzését is. A történet arra is rávilágít, hogy a Balaton természeti értékei jóval túlmutatnak magán a tavon. A Kis-Balaton és a Nagyberek összetett vizes élőhelyei számos ritka és védett állatnak adnak otthont. A mocsári teknős fennmaradása ezért egyben ezeknek az élőhelyeknek a jó állapotától is függ. A természetvédők munkájához a lakosság is hozzájárulhat. Fontos, hogy aki mocsári teknőst lát, ne fogja meg és ne vigye haza, hiszen védett állatról van szó, és természetvédelmi szempontból értékes balatoni élőhelyeken fordul elő. Az elindult program így egyszerre szolgálja a tudományos együttműködést, a fajmegőrzést és a balatoni természeti értékek védelmét. A Kis-Balaton és a Nagyberek most egy olyan nemzetközi természetvédelmi kezdeményezés része lett, amely hosszabb távon is hozzájárulhat a mocsári teknős európai állományának fennmaradásához.

10 részes olasz tévésorozat mutatja be a Balaton sokszínűségét. Újabb nemzetközi figyelmet kapott a Balaton. Az olasz Marco Polo tévéstábja 2026 nyarán 10 napon keresztül forgatott a tó térségében. A munkában egy 10 részes utazási dokumentumfilm sorozat anyagait készítették el, amelyben a Balaton nem csak mint nyári fürdőhely jelenik meg, hanem turisztikai, kulturális, gasztronómiai és természeti értékeit is bemutatják. A készülő sorozat címe Andata e Ritorno, vagyis Oda-vissza. A forgatást a Visit Balaton 365 támogatta, az olasz stáb pedig Tommaso Teruzzi filmrendező vezetésével járta végig a régiót. A készítők célja az volt, hogy a Balatont a nemzetközi közönség számára több oldaláról is megmutassák. A programban ezért nem kizárólag a tóparti települések látványosságai szerepeltek, hanem olyan helyi értékek is, amelyek egy külföldi utazó számára különleges élményt jelenthetnek. A forgatás több ismert balatoni helyszínt is érintett. A stáb járt Tihanyban, Siófokon, Hévízen, Keszthelyen, Badacsonyban, a Káli-medencében és Balatonfüreden, valamint Veszprémben is. Ez azt jelenti, hogy a készülő sorozat nem egyetlen balatoni városra vagy egyetlen turisztikai célcsoportra koncentrál, hanem az egész régió sokszínűségét próbálja meg bemutatni. A műsorban a balatoni tájak mellett várhatóan a térség termál és wellness lehetőségei, gasztronómiája, borkultúrája, kulturális öröksége és kerékpáros lehetőségei is helyet kapnak. Ez azért lényeges, mert a Balatonról külföldön még mindig sokan elsősorban a nyári strandszezont és a vízparti pihenést ismerik. A készítők viszont egy ennél jóval összetettebb képet szeretnének kialakítani. A Balaton turisztikai szempontból egyre inkább egész éves úti célként jelenik meg. A nyári hónapok mellett az utószezon és a tavaszi időszak is kínál olyan programokat, amelyek miatt érdemes felkeresni a térséget. A készülő olasz sorozat ebben fontos szerepet tölthet be, hiszen olyan közönséghez juttathatja el a balatoni turisztikai kínálatot, amely korábban kevésbé ismerte Magyarország legnagyobb tavát. A nemzetközi televíziós megjelenés a helyi szolgáltatók számára is lehetőséget jelenthet. Ha egy külföldi néző egy műsorban látja Tihany panorámáját, a badacsonyi szőlőhegyeket, egy balatoni étterem kínálatát, vagy a környék kulturális értékeit, könnyebben alakulhat ki benne érdeklődés egy későbbi utazás iránt. Egy dokumentumfilm ezért közvetetten a térség turizmusára is hatással lehet. A forgatás során nem csak látványos helyszíneket kerestek, hanem olyan történeteket és élményeket is, amelyek megmutatják a Balaton mindennapi életét. A gasztronómia például nem pusztán éttermeket jelenthet, hanem helyi termelőket, borászatokat és olyan élelmiszereket is, amelyek szorosan kapcsolódnak a régióhoz. Ugyanez igaz a kulturális örökségre, ahol a történelmi települések, épületek és helyi hagyományok kerülhetnek előtérbe. Ez újabb lehetőséget teremt arra, hogy a Balaton nemzetközi televíziós közönség előtt is megjelenjen. A projekt azért is figyelemre méltó, mert a Balaton bemutatása ezúttal nem magyar szemszögből készül. Egy külföldi stáb választja ki, mit tart érdekesnek, különlegesnek vagy bemutatásra érdemesnek a régióban. Ez visszajelzést is adhat arról, hogy mely balatoni értékek lehetnek igazán vonzóak egy nemzetközi közönség számára. A 10 részes sorozat tehát nem egy egyszerű útifilmnek készül. A forgatási helyszínek és a bemutatni kívánt témák alapján egy olyan összetett balatonkép rajzolódhat ki, amelyben a természet, a kultúra, a bor, a gasztronómia, az aktív kikapcsolódás és a wellness egyszerre jelenik meg. A készítők az elkészült felvételekből állítják össze azt a 10 részt, amely remélhetőleg sok olasz néző számára teszi majd ismerté a magyar tenger különleges világát.

0: Visszavonta a kormány a Klubbaliga kiemelt beruházási státuszát. Fontos változás történt Balatonvilágoson a Klubbaliga tervezett fejlesztése körül. A kormány visszavonta a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát. A döntést Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. A kormányzati tájékoztatás szerint több korábban kiemelt beruházás felülvizsgálata zajlott, és azoknál vonták vissza a különleges jogállást, ahol annak fenntartása társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokat jelenthetett. A Klubbaliga ügye évek óta vitákat vált ki Balatonvilágoson. A terület fejlesztése körül civilek és helyi szereplők többször is kifogásolták, hogy a beruházások milyen hatással lehetnek a balatoni partszakaszra, a zöld felületekre és a közösség által használható területekre. A kiemelt beruházási státusz korábban lehetővé tette, hogy a projekt egyes engedélyezési és hatósági folyamatai a szokásosnál eltérő szabályok alapján történjenek. A mostani döntés legfontosabb következménye, hogy a Klubbaliga fejlesztése a továbbiakban nem rendelkezik ezzel a különleges kiemelt jogi státusszal. Ez azonban nem jelenti automatikusan a teljes beruházás megszűnését. A már megszerzett építési engedélyek, valamint az egyes folyamatban lévő ügyek sorsa külön kérdés. Ezért a kormánydöntés önmagában nem jelenti azt, hogy minden tervezett fejlesztés leállítottak. A kormány indoklása szerint a felővizsgálat célja az volt, hogy azokat a kiemelt beruházásokat szüntessék meg, amelyeknél a különleges státusz fenntartása jelentős társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokkal járhat. A jogszabálytervezetben az is szerepel, hogy a kormány támogatja azokat az ingatlan fejlesztéseket, amelyek alkalmazkodnak a helyi fejlesztési célokhoz, és nem korlátozzák az önkormányzatok érdekérvényesítő lehetőségét. Balatonvilágoson az ügy különösen érzékeny, mert a település egyik legfontosabb értéke a balatoni partszakasz. A helyiek számára nem csak az a kérdés, hogy milyen épületek készülnek el, hanem az is, hogy a part mennyire marad hozzáférhető, milyen mértékben változik meg a környezet, és hogyan alakulnak a közhasználatú területek. A beruházás ellen korábban civil kezdeményezések is indultak. Az Aligai Fürdő Egyesület évek óta bírálta a kiemelt státuszt, és azt hangsúlyozta, hogy a balatoni part védelme, a helyi zöld területek és a közösség számára elérhető partszakaszok megőrzése elsődleges szempont kell legyen. A kormány döntését ezért a szervezet kedvezően értékelte. A történet ugyanakkor még nem zárult le. A Klubbaliga területén már korábban is zajlottak fejlesztések, és egyes engedélyezett beruházások a kiemelt státusz visszavonása után is folytatódhatnak. A mostani döntés inkább azt változtatja meg, milyen különleges szabályok vonatkoznak a további fejlesztési folyamatokra. A balatoni térségben az utóbbi években egyre erősebb vita alakult ki arról, hogyan lehet összehangolni a turizmus és az ingatlanfejlesztés érdekeit a tópart védelmével. A Balaton egyszerre fontos turisztikai célpont, természeti érték és több százezer ember kikapcsolódási helyszíne. Emiatt minden nagyobb partmenti beruházás túlmutathat egyetlen település ügyén. Balatonvilágos esete ezért országos szempontból is érdekes lehet. A kormány a kiemelt státusz visszavonásával jelezte, hogy a korábban különleges eljárásban kezelt projektek egy részét újra felülvizsgálja. A következő időszakban az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ez a gyakorlatban milyen változást hoz a Klubbaliga fejlesztésében és a balatoni partszakasz használatában. A döntésből egyelőre annyi biztosan látszik, hogy a Klubbaliga már nem tartozik azok közé a beruházások közé, amelyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jogállással rendelkeznek. A konkrét fejlesztések sorsát azonban az egyes engedélyek, jogi ügyek és a későbbi önkormányzati, valamint hatósági döntések határozzák majd meg.
1: Yeah! Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: Balatonfüredi kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést júliusban Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség idei kék hullámzászló díjkiosztóján. A megmérettetésen összesen 42 balatoni strand vett részt, amelyeket több szakmai szempont alapján értékeltek. A kék hullámzászló minősítést immár 23. alkalommal hirdette meg a Balatoni Szövetség. A rendszer célja, hogy ne csupán a strandok szépségét, hanem a szolgáltatások színvonalát és a fürdőzők számára biztosított körülményeket is vizsgálja. A zsűri helyszíni bejárások során ellenőrizte többek között a parkolási lehetőségeket, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, valamint az akadálymentesítést. Számított a zöld felületek állapota, a gyep minősége, a part és a meder rendezettsége, továbbá a játszóterek és a sportolási lehetőségek színvonala. Fontos szempont volt a családbarát környezet is. A szakemberek figyelembe vették a gyermekek számára biztosított szolgáltatásokat, a játszóterek állapotát és a családok kényelmét szolgáló megoldásokat. A vendéglátás szintén része volt az értékelésnek. A zsűri a kínálatot, a helyi termékek jelenlétét és a gasztronómiai szolgáltatások minőségét is vizsgálta. A 42 nevező strand közül 25 kapott 5 csillagos kék hullámzászlót, 13 strand 4 csillagos, 3 pedig 3 csillagos minősítést szerzett. Ez azt mutatja, hogy a résztvevő fürdőhelyek jelentős része magas színvonalú szolgáltatásokat kínál. A legmagasabb elismerést idén a balatonfüredi kisfaludi strand kapta. A cím rangot és visszajelzést is jelent arról, hogy az üzemeltetők milyen színvonalon tartják fenn és fejlesztik a fürdőhelyet. A kisfaludi strand környezetvédelmi szempontból is kiemelkedett. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatósága zöld fészek díjjal ismerte el az élőhelyvédelmi szempontok figyelembevételét. Emellett zöld levéldíjat is kapott a zöld felületek, a biológiai sokféleség megőrzése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén végzett munkáért. Más balatoni strandok is külön elismerést kaptak. A Balaton Családbarát strandja 2026 külön díjat a Gyenesdiási Diási Játékstrand kapta. A Balaton Gasztró strandja 2026 címet az Alsóörsi községi strand nyerte el, míg a Balaton Innovatív strandja külön díjat a Balatonfűzfői Föveny strand kapta. Az Okos strand díjat a Csopaki strand érdemelte ki. Az idei eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandok fejlesztésében egyre fontosabbak a környezetbarát, családbarát, gasztronómiai és digitális megoldások. A strandok sikere ma már nem csak a víz vagy a part minőségén múlik, hanem a tisztaságon, a szolgáltatások színvonalán, a környezetvédelmén és a látogatók kényelmén is. A kék hullámzászló minősítés hátterében széles szakmai együttműködés áll. A Balatoni Szövetség mellett a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a Visit Hungary is részt vett a munkában. A szervezők szerint az 5 csillagos minősítések magas száma azt jelzi, hogy az üzemeltetők folyamatosan fejlesztik szolgáltatásaikat, és egyre nagyobb figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra, a vendégek kényelmére és az akadálymentes, korszerű strandkörnyezet kialakítására. Így a minősítés a turisták számára is hasznos támpontot adhat a választáshoz a nyári szezonban, különösen a családok és gyermekek számára. Az idei győztes, a Balatonfüredi Kisfaludi strand, így egy teljes éven keresztül viselheti a Balaton legjobb strandja 2026 címet.
1: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Reklámot hallottál!
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Nagy az érdeklődés a tankerületek élére. Hétfőtől a Kossuth téren tartanak fórumot a kis benzinkutasok. Rendeletben szabályozná a rövid távú lakáskiadást a 13. kerület önkormányzat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nagy az érdeklődés a tankerületi vezetői székekért, minden központban legalább három pályázó méretteti meg magát, tudta meg az Index Horváth Pétertől, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökétől. A beérkezett műveket az iskolák és az önkormányzatok véleményezhetik, amelyeket a döntéshozók számításba vesznek majd az elbíráláskor, igaz, nem kötelező érvénnyel. A végleges eredmények október végére várhatók. Fontos változás, hogy a korábbi határozatlan idejű megbízások helyett a tankerületi vezetőket ezúttal 5 évre választanák meg. Mintegy 1000 kis- és középvállalkozások által működtetett benzinkút kerülhet csőd közeli helyzetbe, a Független Benzinkutak Szövetsége szerint. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja egy interjúban azt mondta, a KKV-szektor hétfőtől 4 napos fórumot tart a Kossuth téren, hogy felhívja a figyelmet gazdasági problémáira. A szervezet nem tiltakozó akcióként, hanem párbeszédet kezdeményező demonstrációként hirdette meg az eseményt. A résztvevők az adminisztrációs és adóterhelés csökkentését, jobb beruházási lehetőségeket és a foglalkoztatási költségek mérséklését sürgetik. Rendeletben szabályozná a rövid távú lakáskiadást a 13. kerületi önkormányzat. A tervezet szerint 2027-től csak akkor működhetne Airbnb vagy más turisztikai célú magánszálláshely egy épületben, ha ehhez a társasház vagy lakásszövetkezet közössége közgyűlési határozattal hozzájárul. A szabályozás előkészítésének egyik oka, hogy december 31-én lejár a budapesti Airbnb moratórium, így újra lehet majd új magánszálláshelyeket nyilvántartásba venni. Az önkormányzat a lakosság véleményét is várja a tervezett szabályokról. Újabb 2 hónappal, november 28-áig meghosszabbította a bíróság a Szőlő utcai javítóintézet volt főigazgatójának és társának letartóztatását. A végzés a védői fellebbezések miatt még nem végleges. A volt vezetőt és élettársát emberkereskedelemmel, kényszermunkával és más bűncselekményekkel gyanúsítják. A nyomozást tavaly ősszel a központi nyomozó főügyészség vette át, az ügyben pedig jelenleg 12 gyanúsított szerepel. A volt főigazgató és társán kívül további 4 ember áll bűnügyi felügyelet alatt.
3: Időjárás.
4: A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. A következő héten is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
5: Megkezdődött a 99 lakásos Fonyódi The View építése. Hivatalosan is megkezdődött egy nagy visszhangot kiváltó balatoni beruházás kivitelezése Fonyódon. A The View by Cordia nevű, közvetlenül a Balatonpart közelében megvalósuló prémium lakópark építésénél megjelentek a munkagépek, a beruházási területet pedig elkerítették. A fejlesztés 99 lakás kialakítását jelenti, és már korábban is komoly helyi, illetve civil vitákat váltott ki. A beruházó Cordia szerint a projekt engedélyezése a hatályos jogszabályok és a helyi előírások betartásával történt. A vállalat korábbi tájékoztatása alapján a telket 2018-ban vásárolták meg, és állításuk szerint a beruházás előkészítésekor nem történt olyan szabályozási tervmódosítás, amely kifejezetten a projekt kedvéért változtatta volna meg az ingatlan beépíthetőségét. A The View Fonyód egyik utolsó, beépítetlenként számon tartott partszakaszán valósul meg. Éppen ezért a beruházás körül hosszabb ideje vita zajlik arról, milyen hatással lehet az építkezés a balatoni tájra, a helyiek életére és a tópart használatára. Civil szervezetek korábban tiltakozásokat is szerveztek, és azt hangsúlyozták, hogy a Balatonpart közösségi hozzáférhetősége és a természeti értékek védelme elsődleges szempont. A Cordia ezzel szemben azt közölte, hogy a Balaton partjának mintegy 10-12 méteres sávja továbbra is közterület marad, tehát a part szabadon megközelíthető lesz. A beruházó szerint a fejlesztéshez kapcsolódóan közműfejlesztéseket is elvégeznek, és a környező utca átépítésére is sor kerül. A cég álláspontja szerint egy lakóépület várható forgalma kisebb lehet, mint egy hasonló méretű szállodáé. A projekt 99 lakása miatt a beruházás nem csak építészeti, hanem helyi közösségi szempontból is jelentős. Egy ekkora fejlesztés hatással lehet a környék ingatlan piacára, a szolgáltatások iránti keresletre, a parkolási igényekre, és általában arra is, hogy miként változik egy település partszakaszának használata. A fonyódi beruházás előzményeihez tartozik, hogy 2026 tavaszán a projekt körül ismét felerősödtek a viták. A helyiek egy része demonstrációkon tiltakozott, miközben a beruházó már akkor szeptemberi munkakezdéssel számolt. Ez a határidő megvalósult, és 2026 őszén megkezdődött a kivitelezés. A fejlesztés egyik érdekes részlete, hogy a projektet 2025-ben az év közönségkedvenc lakóparkja címmel díjazták. A Kordia saját bemutatása szerint a lakópark minden lakásából balatoni és badacsonyi panoráma nyílhat, az épületben pedig közösségi terek, játszótér, kerékpártároló és zárt belső kert is helyet kap. A kivitelezés megkezdése azonban nem jelenti azt, hogy a korábbi társadalmi vita lezárult. A beruházással kapcsolatos álláspontok továbbra is eltérnek. A támogatók a fejlesztésből származó új lakásokat, a korszerű épületet és az ingatlanpiaci lehetőségeket emelik ki, míg az ellenzők elsősorban a partszakasz beépítését, a tájváltozását és a közösségi érdekeket tartják aggályosnak. A következő időszakban ezért az lesz érdekes, hogyan halad az építkezés, milyen ütemben készül el az épület, és a gyakorlatban hogyan valósul meg a beruházó által ígért partközeli közterület használhatósága. A helyiek számára fontos, hogy az építkezés alatt csökkenjen a zaj és a por. A partmenti beruházásoknál nem csak a kész épület fontos. A fonyódi történet jól mutatja, hogy a balatoni településeken az ingatlanfejlesztések nem pusztán gazdasági kérdések. A tópart egyszerre turisztikai erőforrás, természeti érték és a helyi közösségek fontos élettere. Ezért minden nagyobb beruházásnál az építkezés ténye mellett legalább ilyen fontos az is, hogy milyen környezetet és használati lehetőségeket hagy maga után.
4: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Közel 1200 sérülést láttak el a vöröskeresztes önkéntesek a balatoni strandokon. A 2026-os nyári szezon összesítése szerint csaknem 1200 alkalommal kellett beavatkozniuk a vöröskeresztes önkénteseknek, azaz a balatoni elsősegélynyújtó szolgálatnak a Balaton déli partján. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt közös programjában 135, 16 és 30 év közötti fiatal vett részt. 10 déli parti strandon biztosítottak elsősegélyt a nyaralóknak. A végleges adatok szerint a két hónapos szezonban összesen 1198 sérülést láttak el. A legtöbb eset szerencsére nem volt súlyos. Gyakoriak voltak a kisebb vágások és horzsolások, amelyek közül több a parton vagy a sekélyvízben történt. Sok munkát adtak a rovarcsípések is. Emellett a hosszú ideig tartó nyári kánikula miatt hőkimerüléssel és napszúrással is találkoztak az önkéntesek. A szolgálat azonban nem csupán a kisebb sérülések ellátására alkalmas. A fiatal elsősegélynyújtók szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, és ha komolyabb probléma merül fel, azonnal értesítik a mentőket. A nyáron erre 19 alkalommal volt szükség. A beszámoló szerint leggyakrabban ájulás, illetve heveny allergiás reakció miatt kellett mentőt hívni. A balatoni szolgálat csaknem két hónapon keresztül működött. A fiatal önkéntesek nem csak szakmai ismereteket alkalmaztak a gyakorlatban, hanem olyan tapasztalatokat is szerezhettek, amelyek a későbbi tanulmányaik és munkájuk során is hasznosak lehetnek. A Magyar Vöröskereszt főigazgatója szerint a program egyik különlegessége éppen az, hogy a résztvevők másoknak segítve tanulják meg a felelősségvállalást és a gyors helyzetfelismerést. A kezdeményezés nem új keletű. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat már 19. szezonját teljesítette, és az elmúlt közel két évtizedben összesen 57.087 sérülést láttak el a képzett vöröskeresztes fiatalok a balatoni strandokon. Ez több mint 50.000 olyan esetet jelent, amikor valaki a nyaralás alatt azonnali segítséget kapott egy képzett önkéntestől. A szezon tapasztalatai arra is felhívják a figyelmet, hogy a balatoni strandolás során nem csak a vízben történhetnek kisebb-nagyobb balesetek. A forró időjárás önmagában is megterhelheti a szervezetet. A hőkimerülés és a napszúrás megelőzésében ezért sokat számíthat a rendszeres folyadékfogyasztás, az árnyék keresése, valamint az, hogy a nagy melegben lehetőleg ne töltsünk hosszú időt közvetlenül a tűzőnapon. A rovarcsípések esetében szintén érdemes figyelni a tünetekre. Egy enyhe helyi reakció általában nem okoz komoly problémát, azonban erős duzzanat, nehéz légzés vagy rosszul lét esetén gyorsan orvosi segítségre lehet szükség. Az idei szezonban többször éppen ilyen helyzetek miatt kellett a strandokon dolgozó önkénteseknek komolyabban beavatkozniuk. A Magyar Vöröskereszt szerint a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat egyik legfontosabb értéke, hogy a segítség közvetlenül ott érhető el, ahol a legtöbb ember tartózkodik. Egy strandoló számára sokszor néhány perc is számíthat, különösen akkor, ha valaki hirtelen rosszul lesz, vagy allergiás reakció alakul ki nála. A szezon számai azt mutatják, hogy komoly szükség volt a szolgálat munkájára. A csaknem 1200 ellátott eset és a 19 mentő hívás azt jelzi, hogy a balatoni strandokon az elsősegélynyújtók jelenléte nem csupán kényelmi szolgáltatás, hanem fontos biztonsági segítség.

0: Élni tudni kell.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
0: Balaton Rádió.
1: Élj a mának.
2: Drónnal követték a fekete gólyák költését a Balaton térségében. Különleges természetvédelmi megfigyelést végzett a Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság. Hőkamerás drón segítségével találtak meg egy rejtőzködő fekete gólyapárt és annak fészkét, majd a teljes költési időszakot figyelemmel kísérték. A szakemberek tavasszal kezdték felmérni a faj lehetséges élőhelyeit. Elsősorban halastavak és patakok mentén található idős erdőfoltokat vizsgáltak. A fészek pontos helyét végül a drón hőkamerája segítségével sikerült meghatározni. A fekete gólya különösen nehezen megfigyelhető madár. A fehér gólyával ellentétben kerüli az ember közelségét, és többnyire háborítatlan, öreg erdőkben, mocsarak és patakvölgyek közelében költ. Éppen ezért a természetvédelmi szakembereknek úgy kell információt gyűjteniük róla, hogy közben a lehető legkevésbé zavarják a madarakat. A drón ebben jelentős segítséget jelenthet. A mostani megfigyelés különlegessége, hogy nem egyetlen pillanatfelvétel készült a fészekről. A szakemberek a tojások lerakásától kezdve követték a költést, figyelték a fiókák fejlődését, majd azt is, amikor a fiatal madarak elhagyták a fészket. Így egy teljes költési időszakról szerezhettek adatokat. A fekete gólya vonuló madár. A telet Afrika szubtrópusi területein tölti, majd márciusban visszatér európai költőhelyeire. A fészekalj általában 3-5 tojásból áll, amelyeken a két szülő felváltva kotlik. A fiókák körülbelül 30-40 nap után kelnek ki, és még nagyjából 2 hónapig a fészekben maradnak. A nyár második felében a fiatal madarak fokozatosan önállóvá válnak, augusztusban pedig már a vonulás előtti gyülekezés időszaka következik. A természetvédelmi munka szempontjából az egyik legfontosabb kérdés a zavarás elkerülése. A fekete gólya érzékeny az emberi jelenlétre, ezért egy ismert fészket nem célszerű gyalogosan, rendszeresen megközelíteni. A korszerű táv megfigyelési eszközök lehetőséget adnak arra, hogy a szakemberek nagyobb távolságból is értékes információkat szerezzenek. A faj élőhelye szintén kulcskérdés. A fekete gólya számára a vizes területek közelsége különösen fontos, mert táplálékát többek között patakokban, tavakban, időszakosan elöntött területeken és nedves réteken keresi. A környező erdőkben pedig megfelelő, idős fákra van szüksége a fészkeléshez. Egy-egy ilyen terület megőrzése ezért egyszerre jelent erdővédelmet és vizes élőhelyvédelmet. A madár megjelenése a Balaton térségében azért is érdekes, mert jól mutatja, hogy a tó körüli természetes élőhelyek jóval többet jelentenek a turisztikai tájaknál. A patakvölgyek, erdők, halastavak és mocsaras részek összefüggő élőhelyrendszert alkotnak, amely számos érzékeny fajnak biztosít táplálkozó és szaporodó helyet. A hőkamerás drón használata ugyanakkor nem öncélú technikai érdekesség. A természetvédők számára az a legfontosabb, hogy pontosabb adatokat szerezzenek anélkül, hogy szükségtelenül megzavarnák a madarakat. A mostani eredmény ezt jól példázza. Egy nehezen felfedezhető fészket sikerült megtalálni, majd a költési ciklust biztonságos távolságból végigkövetni. A kutatásból származó tapasztalatok a későbbi természetvédelmi döntésekhez is hasznosak lehetnek. Ha a szakemberek pontosan ismerik a költőhelyeket és a madarak élőhely használatát, könnyebben meghatározhatják, mely erdőfoltok és vizes területek igényelnek fokozott figyelmet. Ez különösen fontos a fakitermelés, a vízgazdálkodás vagy más élőhelyeket érintő beavatkozások tervezésekor. A megfigyelés így egy ritka madár sikeres költésének történetén túl azt is megmutatja, hogyan kapcsolódhat össze a modern technológia és a természetvédelem. A drón segítségével a szakemberek úgy szerezhettek részletes képet a fekete gólya életéről, hogy közben csökkenteni tudták az emberi jelenlétből adódó zavarás kockázatát.

0: augusztusában hozták nyilvánosságra, és különösen aktuálissá tette őket a Balaton idei rendkívül alacsony vízállása. A vizsgálat a Szemesi medencéből származó üledékre épült. A kutatók radiokarbonos kor meghatározással állapították meg az egyes rétegek korát, majd elemezték azok kémiai összetételét, ásványos szerkezetét, valamint különböző elemek és izotópok arányát. Ezekből következtetni lehetett a párolgás erősségére, a vízszint alakulására és a környezeti változásokra. Az eredmények alapján két jelentős, tartósan száraz időszakot azonosítottak. Az egyik körülbelül 8050 és 7350 évvel ezelőtt, a másik pedig 5450 és 4500 évvel ezelőtt zajlott. A kettő közül az első bizonyult a legszárazabbnak az elmúlt 11 ezer évben. Ekkor a nyarak melegebbek lehettek, miközben kevesebb nedvesség érkezett a térségbe, és a tóvize fokozottan párolgott. A kutatók a környezet növényzetének változására is találtak bizonyítékokat. Az adatok arra utalnak, hogy a szárazabb korszakban a környéken elterjedhetett a szárazságtűrő sztyeppei növényzet. Az ősi vízszint pontos meghatározása nehéz, mert a Balatonmedre azóta jelentősen átalakult. A vizsgálatok alapján azonban a Szemesi medencében a vízmélység a száraz időszakokban körülbelül 2,5 és 3,5 méter között lehetett. Összehasonlításként 2017-ben ugyanazon a területen körülbelül 4,2 méteres vízmélységet becsültek. A kutatók szerint a tó ezekben az ősi korszakokban sem száradt ki teljesen. A kutatás a jelenlegi helyzet miatt is fontos. Az ELTE közlése szerint 2021 és 2026 áprilisa között a Balaton vízgyűjtőjén csaknem 500 mm halmozott csapadék hiány alakult ki. A 2025-2026-os téli feltöltődési időszakban pedig 26%-kal kevesebb csapadék hullott az átlagosnál. Július végére emiatt rendkívül alacsony szintet mértek. Július 31-én a Balaton átlagos vízállása 56 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mai állapotot nem lehet egyszerűen összevetni a több ezer évvel ezelőtti helyzettel. Azóta megváltozott a tómedre, a vízgyűjtő terület és a vízgazdálkodás is más rendszer szerint működik. A múlt ismerete mégis segíthet megérteni, milyen szélsőséges vízállási és éghajlati helyzeteket képes a Balaton természetes körülmények között elviselni. A szakemberek szerint ez különösen értékes információ, mert a modern műszeres mérések csak viszonylag rövid időszakról adnak részletes képet. Az üledék ezzel szemben évezredeken át felhalmozódó nyomokat őriz, ezért segítségével hosszabb távú folyamatokat is vizsgálni lehet. A Balaton múltbeli állapotainak feltárása így kiegészíti a jelenlegi vízszintméréseket és a klímamodelleket, miközben árnyaltabb képet adhat arról, milyen változások várhatók a következő évtizedekben. A kutatásnak jövőbeli jelentősége is van. Regionális klímamodellek alapján a kedvezőtlenebb forgatókönyvek szerint 2050 után felgyorsulhat a vízszint csökkenése, és a század végére gyakoribbá válhatnak a rendkívül alacsony vízállások. Ez azonban nem pontos előrejelzés, hanem egy lehetséges jövőbeli forgatókönyv. A Balaton jövőjét a csapadék, a párolgás, a hőmérséklet és a vízgazdálkodás együttesen alakítja. Az ELTE, a Pannon Egyetem és a Húrán kutatóinak munkája ezért nem csupán történelmi érdekesség. Az üledékrétegek azt mutatják, hogy a Balaton több ezer éve folyamatosan változó rendszer, amely különböző éghajlati körülményekhez alkalmazkodott. A kutatók ezért a jövőben is folytatják a tó üledékeinek és vízháztartásának vizsgálatát. A kapott eredmények a természetvédelmi és vízgazdálkodási döntések megalapozásában is hasznosak lehetnek. A kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy a tó múltjának megismerése a jövő tervezésében is segítséget adhat. A mélyben megőrzött üledékrétegek olyan természetes archívumot alkotnak, amelyből a szakemberek következtethetnek a korábbi aszályokra, a vízszintváltozásokra és a környezet átalakulására. Így a Balaton feneke nem csak egy lezárt múltat őriz, hanem olyan információkat is, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy pontosabban készüljünk fel a tó jövőbeli változásaira.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Új korszak. Új név. Új

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Reklámot hallottál.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Csoportos ételmérgezés történt Budapesten és környékén, több gyerek kórházba került. Módosított szerződés miatt van lezárva az M1-es 80 kilométeren. A fővárosi közgyűlésen is vita téma volt a vízhálózat állapota. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szerda óta 8 iskolás és óvodás gyerek került hasonló tünetekkel a Heimpál kórházba 3 fővárosi kerületből. Többek között a 6. és 21. kerületből és Maglódról tudta meg az egyik kereskedelmi csatorna híradója. A közös pont a szerdai ebéd lehet, ugyanis minden érintett intézménynek ugyanaz a közétkeztető cég főzte az ételt. Az érintett kerületek vezetői szerint több gyerek is rosszul lett, ám nagy részük otthon gyógyul. Csepelen 26 óvodás, a 6. kerületben 34 óvodás lehet érintett az étel mérgezésben, a kormányhivatal vizsgálatot indított. A koncesziós szerződés módosítása állhat az M1-es autópálya Budapest és Győr közötti szakaszán tapasztalható kiterjedt lezárások hátterében, mutatott rá a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán közzétett videójában arról beszél, egy szerződés módosítás miatt kaphatta meg verseny nélkül a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó MKIF az M1-es autópálya Bicske és M0-ás közötti szakaszának kivitelezését. A döntéshozók közlekedésbiztonsági okokra hivatkozva adták egy kézbe a munkálatokat, ami az egyik oldal közel 80 kilométeres egyidejű lezárásához és mindennapos fennakadásokhoz vezetett. Ez a gyakorlatban óriási terhet ró az autósokra, ráadásul az állam korábban kifejezetten felmentette a céget a szabályok alól, amelyek alapesetben még a mostani korlátozás felét sem engednék meg. A fővárosi vízhálózat kritikus állapotára hívta fel a figyelmet a pénteki közgyűlésen Szaniszló Sándor és Baranyi Krisztina. A helyzet romlásáért és a forráshiányért a rezsicsökkentést, valamint a kormány téve felelőssé. Karácsony Gergely főpolgármester az árak módosításának jogát vagy állami támogatást csörgetett a felújításokhoz, igazságtalannak nevezve a jelenlegi rezsipolitikát, miközben Kis Ambrus a vízszolgáltatási és piaci ára közötti drasztikus különbség veszélyeire figyelmet. A Fidesz visszautasította a vízdíjak emelését a családok védelmében, Gulyás Gergely Kristóf pedig demagógiának nevezte a főpolgármester álláspontját, hangsúlyozva, hogy a kormány uniós forrásokból költött a hálózatra. A GVH jelenleg 22 kartelügyben folytat versenyfelügyeleti eljárást. Ez háromszor annyi, mint az Európai Unió tagállamaiban működő versenyhatóságok 2025 évvégi folyamatban lévő átlagos kartelügy száma. Egy-egy ilyen eljárás tipikusan nem egyetlen tenderről szól. A 22 kartel eljárásban a GVH összesen több mint 1800 tendert vizsgál, ebből több mint 1000 közpénzből finanszírozott. A folyamatban lévő kartel eljárásokban érintett vállalkozások száma meghaladja 250-et.
1: Időjárás.
2: A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. A következő héten is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: A Balaton olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart. Meglepő eredményre jutott egy 2026-ban készült turisztikai árösszehasonlító kutatás. A Balaton bizonyos szállodai kategóriákban és időszakokban jelentősen olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart népszerű üdülőhelyei. A Pannon Egyetem kutatása a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének megrendelésére készült. A szakemberek a szallasz.hu és a booking.com szállásajánlatait hasonlították össze 3 különböző időszakban. Az eredmények szerint a horvátországi tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden vizsgált kategóriában magasabbak voltak a balatoni szállásokénál. A reggelit tartalmazó ajánlatoknál mintegy másfélszeres árkülönbséget mértek. Vagyis hasonló kategóriájú szállásért Horvátországban átlagosan akár 50%-kal is többet kellett fizetni. A négy csillagos, félpanziós szállodáknál még nagyobb különbséget találtak. A horvát ajánlatok több mint 60%-kal kerültek többe a balatoniaknál. Az eredmények azért érdekesek, mert a Balatonról az elmúlt években gyakran alakult ki az a kép, hogy a magyar tenger már nem feltétlenül számít olcsó nyaralási lehetőségnek. A kutatás azonban árnyalja ezt a képet. Fontos ugyanakkor, hogy a szakemberek nem állítják, minden balatoni szállás minden esetben olcsóbb a horvátországiaknál. Az árakat jelentősen befolyásolja a település, a szálloda kategóriája, az időpont, az ellátás típusa és a foglalás ideje. A kutatás ugyanakkor nem azonosítja a két ország teljes turisztikai kínálatát, ezért az eredmények elsősorban a vizsgált szállodák és időpontok összevetésére vonatkoznak. A teljes nyaralási költség természetesen ettől még egyénenként eltérhet, az utazás hosszától és választott programoktól is. A kutatás arra világít rá, hogy megfelelő választással a Balaton ár szempontjából is versenyképes lehet a horvát tengerparttal. Ez fontos üzenet a balatoni vállalkozásoknak, hiszen a térség nem csak a külföldi úti célokkal, hanem a tudatosabban tervező magyar családokkal is versenyez. A Balaton mellett szólhat a közelség is. Egy magyar család számára a tó elérése általában kevesebb időt és utazási költséget jelent, mint egy horvátországi nyaralás. Ráadásul a térség kínálata is sokszínű. Strandok, borászatok, éttermek, kerékpárutak, túraútvonalak és kulturális látnivalók várják a vendégeket. A kutatás szempontjából különösen fontos a szezonalitás kérdése. A négy évszakos turizmus célja, hogy a Balaton ne csak júliusban és augusztusban legyen népszerű. Az őszi, téli és tavaszi programok mellett ehhez versenyképes szállásárakra is szükség van. A felmérés alapján ezért érdemes alaposan összehasonlítani az ajánlatokat. Nem minden esetben a külföldi tengerpart bizonyul drágábbnak, és nem minden balatoni szállás kedvezőbb. A választásnál az ár mellett az utazási költséget, az ellátást és a szolgáltatások színvonalát is érdemes figyelembe venni. A Pannon Egyetem kutatásának egyik fontos tanulsága, hogy a Balaton bizonyos esetekben nem csak közelségével és ismert környezetével, hanem áraival is versenyképes alternatívát jelenthet a horvát tengerparttal szemben. A következő években az lesz a kérdés, hogy a balatoni szálláshelyek mennyire tudják megőrizni ezt az előnyt, miközben tovább javítják szolgáltatásaik színvonalát. Egy biztos, nyaralás előtt érdemes több ajánlatot összevetni, mert a Balaton bizonyos kategóriákban kedvezőbb választás lehet, mint egy horvát tengerparti szálloda.

Szakemberek szerint változtatni kell a Balaton használatán. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak szakemberek Tihanyban. A HUNRAN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, őszintén a Balatonról című tudományos előadóülésén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek képviselői keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a Balaton változó környezeti feltételeihez. A rendezvény központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A szakemberek szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a tóban. A Balaton jövőjét egyszerre befolyásolja a klímaváltozás, a csapadék mennyisége, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása, valamint az is, hogyan használják az emberek a tó környezetét. Honti Márk hidrológus, a BME és a HUNRAN kutatója arról beszélt, hogy a Balaton jelenlegi menedzsmentje és használata hosszú távon nem fenntartható. Véleménye szerint több ágazat összehangolt együttműködésére és a megszokott tóhasználati módok megváltoztatására van szükség. A fórum egyik fontos megállapítása szerint a Balaton nem statikus tó. A vízszint természetes módon is változik, a klímaváltozás miatt azonban ezek a változások a jövőben szélsőségesebbé válhatnak. Egyre fontosabb kérdés, hogy a partmenti települések és a turizmus miként tud alkalmazkodni az új körülményekhez. Külön figyelmet kapott a parti zóna állapota. Ide tartoznak a természetes partszakaszok, a nádasok, a kövezett partok, a homokos strandok és azok a területek is, ahol az emberi tevékenység közvetlenül találkozik a tó élővilágával. Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a természetes partjöv rendkívül fontos élőhely. Számos állat és növényfaj számára biztosít táplálkozó, szaporodó, búvó és ivadéknevelő területet. A természetes partszakaszok átalakítása ezért nem csak tájképi kérdés, hanem az egész balatoni ökoszisztéma működésére is hatással lehet. A kutatók szerint a természetes partok és nádasok megőrzése az egyik legfontosabb feladat. Ezek hozzájárulnak a biológiai sokféleség fenntartásához, és ahhoz is, hogy a tó ökológiai rendszere ellenállóbb legyen a környezeti változásokkal szemben. A fórumon az is elhangzott, hogy nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, miként lehet a Balatont folyamatosan a jelenlegi emberi igényekhez igazítani. Inkább azt kell megvizsgálni, hogyan tudnak a települések, a turizmus és a tóhasználói alkalmazkodni a Balaton természetes működéséhez. Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere szerint a cél egy hosszú távon élhetőbb, kisebb környezeti terhelésű Balaton régió kialakítása. Ennek része lehet a nádasok megőrzése, a vízminőség védelme, a tápanyagterhelés csökkentése és az idegenhonos fajok visszaszorítása. A találkozón önkormányzati vezetők, vízügyi és szabályozási szakértők, valamint civil szervezetek megosztották tapasztalataikat. A Balaton jövőjét érintő döntések egyszerre érintik a természetvédelmet, a gazdaságot és a turizmust. A kutatók szerint nem csak az alacsonyabb vízállások jelenthetnek kihívást, hanem a szélsőséges vízjárás, a melegebb időszakok és a tó élővilágának változásai is. A szakemberek szerint a jelenlegi gyakorlat változatlan folytatása komoly kockázatokat jelenthet. A klímaváltozás hatásait helyben nem lehet teljesen megszüntetni, de a tó használatán és kezelésén több ponton is lehet változtatni. Nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e változtatni a Balatont, hanem az, hogy képesek vagyunk-e mi alkalmazkodni a változó Balatonhoz. Ehhez hosszú távú gondolkodásra, tudományos eredményekre és együttműködésre van szükség. Jövője ezért a tóparti települések, a gazdaság, a természetvédelem és a következő generációk szempontjából fontos.

0: Come on. Új balatoni hálózat alakult a 4 évszakos turizmusért. Új szakmai együttműködés jött létre a Balaton térségében. Keszthelyen hivatalosan megalakult a Balatoni Agroturisztikai Együttműködési Hálózat. A kezdeményezésben 15 balatoni települési önkormányzat és 6 meghatározó szakmai szervezet vesz részt. A szakmai koordinációt pedig a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, vagyis a MATE vállalja. A cél, hogy a térség turizmusát ne csak a nyári hónapokra építsék, hanem egész évben kínáljanak programokat és élményeket. Az együttműködés egyik fontos eleme az agrárium és a turizmus összekapcsolása. A hálózatban résztvevő szereplők azt szeretnék, hogy a helyben előállított termékek, a gazdaságok, a borászatok, a gasztronómiai értékek és a mezőgazdasági hagyományok nagyobb szerepet kapjanak a balatoni turisztikai kínálatban. A kezdeményezés mögött az a felismerés áll, hogy a Balaton turisztikai vonzereje jóval többet jelent a fürdésnél. A tó környékén olyan helyi értékek találhatók, amelyek tavasszal, ősszel vagy akár télen is érdekesek lehetnek a látogatók számára. Egy gazdaság meglátogatása, egy helyi termékeket bemutató program, egy borászati élmény vagy egy gasztronómiai rendezvény mind hozzájárulhat ahhoz, hogy a vendégek hosszabb ideig maradjanak a térségben. A MATE szerint az agroturizmus olyan terület, ahol a mezőgazdaság találkozik az élmény és szolgáltatás alapú turizmussal. Az egyetem 2024 őszén önálló agroturizmus tanszéket is létrehozott a Georgikon kampuszon. A mostani hálózat ennek a szakmai tudásnak a gyakorlati hasznosítását is szolgálhatja. Az együttműködésnek oktatási célja is van. A MATE azt szeretné, hogy a hallgatók ne csupán elméletben tanuljanak a turizmusról és az agráriumról, hanem valós térségi projektekben részt vehessenek. Ez segítheti a gyakorlatorientált felsőoktatást és a jövő szakembereinek képzését. A hálózat emellett kutatási és innovációs feladatokat is felvállal. A résztvevők szerint a térség fejlődéséhez szükség van olyan kutatásokra, amelyek feltárják a helyi adottságokat, a vendégek igényeit és a fenntartható turizmus lehetőségeit. Az így megszerzett tudás később konkrét fejlesztésekben is hasznosulhat. Egy közös hálózatban viszont összehangolhatóak lehetnek a programok, a marketing, a szakmai képzések és a helyi termékek bemutatására szolgáló kezdeményezések, és a térség egészére is kiterjedhetnek. A kezdeményezés a balatoni szezonalitás problémájára is választ keres. A nyári hónapokban a tó térsége megtelik vendégekkel, az év többi részében azonban jóval kisebb a turisztikai forgalom. Ha több őszi, téli és tavaszi élmény jelenik meg a kínálatban, az segítheti a szolgáltatókat abban, hogy hosszabb időszakban működjenek, és a helyi munkahelyek is stabilabbá váljanak. A helyi termékek előtérbe helyezése a gazdálkodók számára is új lehetőséget jelenthet. A látogatók közvetlenül is megismerhetik, hogyan készül egy adott élelmiszer, milyen hagyományok kapcsolódnak hozzá, és milyen tájhoz kötődik. Ez nem csak turisztikai élményt adhat, hanem növelheti a helyben előállított termékek értékét és ismertségét. A hálózat most még az együttműködés kezdetén jár. A keretmegállapodás azonban megteremtette azt a közös szakmai alapot, amelyre a következő időszak fejlesztései épülhetnek. A résztvevők célja, hogy a Balaton ne csupán nyári úti célként jelenjen meg, hanem egész évben vonzó, helyi értékekre építő térségként. A keszthelyi alakulás így nem egy új fesztivál vagy egyszeri rendezvény bejelentése volt, hanem egy hosszabb távú együttműködés kezdete. A kezdeményezés sikere azon múlik majd, hogy az önkormányzatok, a szakmai szervezetek, az egyetem és a helyi vállalkozások mennyire tudják közösen megvalósítani az elképzeléseket.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: 5 év alatt jutott el a kezdeti konfliktustól az együttműködésig egy balatonfüredi erdőügye. A történetről a Hír Balaton számolt be a Bakony Erdő ZRT közleménye alapján. A folyamat akkor kezdődött, amikor az erdőben rendszeresen kiránduló helyi civilek egy fakitermelést látva kérdéseket kezdtek feltenni. A korábban megszokott erdőkép megváltozása miatt aggódtak, és kezdetben kritikusan fordultak az erdőgazdálkodóhoz. A civilek számára egyszerűnek tűnt a helyzet. Ahol korábban fák álltak, ott a fakitermelés után megváltozott az erdőképe. Innen indult a vita. Az első időszakot bizalmatlanság és ellenállás jellemezte, azonban a történet nem maradt meg a tiltakozás szintjén. A következő években terepi bejárások, személyes találkozók, megbeszélések és szakmai egyeztetések kezdődtek a helyi lakosok és a Bakonyerdő ZRT munkatársai között. A változás egyik kulcsa az volt, hogy a civilek közvetlenül is megismerhették az erdőgazdálkodás szempontjait. Az erdészek betekintést adtak abba, hogyan készülnek az erdőtervek, milyen természeti és jogszabályi feltételek mellett kell dolgozniuk, és milyen hosszabb távú célokat követnek egy-egy erdőrészlet kezelése során. Ez a személyes megismerés több korábbi kérdést is más megvilágításba helyezett. A civilek nem kizárólag a kivágott fákat látták, hanem azt is, hogy az erdőgazdálkodás egy hosszabb folyamat része, amelyben az erdő jövőbeni állapotát is figyelembe kell venni. Megismerték a folyamatos erdőborítás célját, valamint azokat a terveket, amelyek ennek megvalósítását szolgálják. Közben az erdészek oldaláról is szükség volt szemléletváltásra. Nekik azt kellett megérteniük, hogy egy helyi lakos vagy természetjáró egészen más szemmel néz az erdőre, mint egy szakember. A kiránduló elsősorban a tájváltozását érzékeli, és természetes, hogy kérdései és aggodalmai vannak, amikor egy számára ismerős erdőrészlet átalakul. A közös munka egyik legfontosabb eredménye éppen ezért a bizalom kialakulása lett. 5 év alatt a korábbi szembenállást egyre inkább partneri kapcsolat váltotta fel. A civilek már nem feltétlenül azt feltételezik, hogy az erdészek célja a természet károsítása. Az erdőgazdálkodók pedig olyan helyi partnereket kaptak, akikkel a kérdéseket meg lehet beszélni. A balatonfüredi történet azért különösen érdekes, mert egy olyan problémára ad gyakorlati példát, amely sok más erdőben is felmerülhet. A természetjárók és a szakemberek gyakran ugyanazt az erdőt látják, mégis más következtetésre juthatnak abból, amit tapasztalnak. Egy laikus számára a kivágott fák az erdő elvesztését jelenthetik, miközben egy erdész egy hosszabb távú erdőkezelési folyamat egyik állomását látja bennük. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a civilek kérdései feleslegesek. A Bakonyerdő közlése szerint éppen a Párbeszéd mutatta meg, hogy a társadalmi érzékenység és a szakszerű erdőgazdálkodás nem feltétlenül áll egymással szemben. A kritika egy jól működő együttműködés kiinduló pontja is lehet, ha a felek hajlandók egymást meghallgatni. A történetből az is kiderül, hogy az erdőgazdálkodás megítélésében sokat számít a személyes tapasztalat. Más erdőt lát az ember akkor, amikor egyedül sétál benne, és mást akkor, amikor egy erdésszel együtt járja végig ugyanazt a területet. A szakmai magyarázatok segíthetnek megérteni, hogy egy erdőrészlet kezelése milyen célokat szolgál, és miért lehet szükség bizonyos beavatkozásokra. A balatonfüredi példa ezért nem csak egy helyi ügy története. Azt is megmutatja, hogyan lehet egy természetvédelmi szempontból érzékeny kérdésben csökkenteni a bizalmatlanságot. Ehhez egyik oldalról nyitottság, a másikról kíváncsiság és a tények megismerésének szándéka szükséges. A Bakonyerdő szerint a cél nem az, hogy mindenki minden kérdésben ugyanúgy gondolkodjon. Sokkal fontosabb, hogy legyen lehetőség a párbeszédre, és a döntésekről a helyi közösség is megfelelő információkat kapjon. Az 5 év alatt kialakult partnerkapcsolat végül azt eredményezte, hogy a korábbi vitás helyzet helyett ma már közösen gondolkodnak az erdő jövőjéről. Ez pedig a Balaton térségében különösen fontos üzenet. A természetvédelme, az erdőgazdálkodás és a helyi közösségek érdekei nem szükségszerűen kizárják, hanem megfelelő párbeszéd mellett akár erősíthetik is egymást.
1: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek, ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
3: Reklámot hallottál!
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Csoportos ételmérgezés történt Budapesten és környékén, több gyerek kórházba került. Módosított szerződés miatt van lezárva az M1-es 80 kilométeren. A fővárosi közgyűlésen is vita téma volt a vízhálózat állapota. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szerda óta 8 iskolás és óvodás gyerek került hasonló tünetekkel a Heimpál kórházba 3 fővárosi kerületből. Többek között a 6. és 21. kerületből és Maglódról tudta meg az egyik kereskedelmi csatorna híradója. A közös pont a szerdai ebéd lehet, ugyanis minden érintett intézménynek ugyanaz a közétkeztető cég főzte az ételt. Az érintett kerületek vezetői szerint több gyerek is rosszul lett, ám nagy részük otthon gyógyul. Csepelen 26 óvodás, a 6. kerületben 34 óvodás lehet érintett az étel mérgezésben, a kormányhivatal vizsgálatot indított. A koncesziós szerződés módosítása állhat az M1-es autópálya Budapest és Győr közötti szakaszán tapasztalható kiterjedt lezárások hátterében, mutatott rá a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán közzétett videójában arról beszél, egy szerződés módosítás miatt kaphatta meg verseny nélkül a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó MKIF az M1-es autópálya Bicske és M0-ás közötti szakaszának kivitelezését. A döntéshozók közlekedésbiztonsági okokra hivatkozva adták egy kézbe a munkálatokat, ami az egyik oldal közel 80 kilométeres egyidejű lezárásához és mindennapos fennakadásokhoz vezetett. Ez a gyakorlatban óriási terhet ró az autósokra, ráadásul az állam korábban kifejezetten felmentette a céget a szabályok alól, amelyek alapesetben még a mostani korlátozás felét sem engednék meg. A fővárosi vízhálózat kritikus állapotára hívta fel a figyelmet a pénteki közgyűlésen Szaniszló Sándor és Baranyi Krisztina. A helyzet romlásáért és a forráshiányért a rezsicsökkentést, valamint a kormány téve felelőssé. Karácsony Gergely főpolgármester az árak módosításának jogát vagy állami támogatást csörgetett a felújításokhoz, igazságtalannak nevezve a jelenlegi rezsipolitikát, miközben Kis Ambrus a vízszolgáltatási és piaci ára közötti drasztikus különbség veszélyeire figyel. A Fidesz visszautasította a vízdíjak emelését a családok védelmében, Gulyás Gergely Kristóf pedig demagógiának nevezte a főpolgármester álláspontját, hangsúlyozva, hogy a kormány uniós forrásokból költött a hálózatra. A GVH jelenleg 22 kartelügyben folytat versenyfelügyeleti eljárást. Ez háromszor annyi, mint az Európai Unió tagállamaiban működő versenyhatóságok 2025 évvégi folyamatban lévő átlagos kartelügy száma. Egy-egy ilyen eljárás tipikusan nem egyetlen tenderről szól. A 22 kartel eljárásban a GVH összesen több mint 1800 tendert vizsgál, ebből több mint 1000 közpénzből finanszírozott. A folyamatban lévő kartel eljárásokban érintett vállalkozások száma meghaladja 250-et.
4: Időjárás.
5: A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. A következő héten is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Éjszakai kutatással védik a ritka harisokat a Nagyberegben. Különleges természetvédelmi felmérést végeztek a Balaton közelében található Nagyberegben. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai éjszakai megfigyelésekkel, hang alapján és hőkamerás technológiával keresték a ritka harisokat. A cél nem egyszerűen az volt, hogy megszámolják a madarakat, hanem az is, hogy minél pontosabban megismerjék a költőhelyeket és megvédjék a fészkeket a veszélyektől. A haris az egyik legtitokzatosabb hazai madárfaj. Megfigyelése még gyakorlott madarászok számára sem könnyű, mert a madár ideje nagy részét sűrű és magas növényzet között tölti. Ritkán repül fel, ezért gyakran csak jellegzetes hangja alapján lehet észlelni. Magyarországon jelenleg mintegy 500 és 2000 közöttire becsülik a költőpárok számát. A faj elsősorban üderéteken, magas növényzetű területeken és mocsárréteken él. A Nagyberegben már évtizedek óta tudják a szakemberek, hogy bizonyos területeken rendszeresen költenek harisok. A pontos felmérés és különösen a fészkek folyamatos követése azonban eddig nehéz feladat volt. Idén ezért a természetvédelmi őrök és egy civil segítő különleges éjszakai megfigyeléseket indítottak. A munka egyik alapja az volt, hogy a haris hangját használják a madarak helyének meghatározására. Ez azért működőképes módszer, mert a hímharisok jellegzetes hangja messziről is jól felismerhető. A kutatók így a sötétben is követni tudták, mely területeken aktívak a madarak. A hang alapján kijelölt helyszíneken ezután további megfigyeléseket végeztek, és hőkamerát is alkalmaztak. A hőkamera segítségével a sűrű növényzetben mozgó állatok jelenlétét is könnyebb lehetett észlelni. A felmérésnek azért van különösen nagy jelentősége, mert a harisfészkei könnyen veszélybe kerülhetnek a kaszálások során. A magas füvű, gazdag növényzetű rétek ugyanis egyben fontos gazdálkodási területek is. Ha a fészket vagy a fiókákat nem ismerik a területen dolgozók, a munkálatok súlyosan károsíthatják a költést. A pontos helyismeret ezért közvetlen természetvédelmi segítséget jelent. A szakemberek célja, hogy a megtalált fészkeket és költőhelyeket a lehető legjobban megóvják. Ez bizonyos esetekben azt is jelentheti, hogy a kaszálási munkák időzítésén vagy módján változtatni kell. Így a természetvédelmi szempontokat össze lehet hangolni a terület gazdasági használatával. A nagyberek különösen értékes élőhely a haris számára. A nagy kiterjedésű gyepek, nedvesebb rétek és változatos növényzet megfelelő feltételeket teremthetnek a faj számára. A madár jelenléte ugyanakkor azt is jelzi, hogy az adott élőhely még képes olyan természetes állapotokat biztosítani, amelyekre egy érzékeny, rejtőzködő fajnak szüksége van. A kutatás azért is fontos, mert a természetvédők számára nem elegendő egy-egy példány alkalmi megfigyelése. Hosszabb távon azt szeretnék tudni, hogy ugyanazokon a területeken évről évre megjelennek-e a madarak, mely részeket választják költésre, és milyen körülmények között sikeres a fióka nevelés. Az ilyen adatok alapján pontosabban lehet megtervezni a terület kezelését és a veszélyeztető tényezők csökkentését. A nagybereki felmérés így egyszerre jelent tudományos és természetvédelmi munkát. A hang alapján történő keresés, a hőkamerás megfigyelés és az éjszakai terepbejárás együtt olyan információkat adhat, amelyek korábban sokkal nehezebben voltak megszerezhetők. A haris védelme egyben arra is rámutat, hogy a Balaton térségének természeti értékei nem kizárólag magán a tavon találhatók. A környező berkek, rétek, mocsaras területek és gyepek ugyanilyen fontos részei a térség élővilágának. Ezek megőrzése ezért nem csak egy ritka madárfaj miatt lényeges, hanem azért is, mert összetett, természetes élőhelyeket tartanak fenn. A nagyberekben végzett munka egyik legfontosabb üzenete éppen ez. A természetvédelemben ma már nem csak a hagyományos terepi megfigyeléseknek van szerepük. A modern technika, például a hőkamera és a célzott hangfelmérés egyre pontosabb képet adhat a rejtett életmódú fajokról. A haris esetében ez azért különösen értékes, mert egy olyan madárról van szó, amelyet sokszor könnyebb meghallani, mint meglátni.
3: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

védettebbé vált a Balaton déli partjának egyik fontos nádas területe. Jelentős természetvédelmi döntés született a Balaton déli partján. A Balaton-Mária fürdőn található több mint 32 hektáros nádas természetvédelmi területet országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánították, és a területet a Balaton-Felvidéki Nemzeti Parkhoz csatolták. A jogszabály szerint a Balaton-Mária fürdői nádasok természetvédelmi területe 32,36 hektár, és ezentúl a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park részeként kap fokozottabb természetvédelmi figyelmet. A változás azonban nem csak ezt az egy területet érinti. A Nemzeti Park a Nagyberek több fontos részével is bővült. De miért ennyire fontosak a nádasok? A nádas sokkal több egyszerű növényzetnél. A Balaton partmenti élővilágának egyik legfontosabb élőhelye. Számos madár, hal, kétéltű és rovarfaj számára biztosít táplálkozó, búvó vagy szaporodó helyet. A nádasok kapcsolatot teremtenek a nyílt víz és a szárazföld között. Olyan átmeneti zónát alkotnak, ahol különböző élőhelyek találkoznak. Ez a parti öv a tó ökológiai működésében is fontos szerepet játszik. A most védetté nyilvánított Balaton-Mária fürdői terület azért is jelentős, mert a rendelet indoklása szerint a Balaton déli oldalán található egyik legnagyobb összefüggő tóparti nádas, amelynek megőrzése kiemelt természetvédelmi cél. A Nagyberek egykor jóval vizesebb, mocsarasabb táj volt, tavakkal, berkekkel, nádasokkal és más vizes élőhelyekkel. A mai táj ennek a vízivilágnak csak egy részét őrzi, ezért különösen fontosak a természetközeli állapotban fennmaradt területek. A természetvédelmi döntés célja nem az, hogy a területet teljesen elzárják az emberek elől, inkább az, hogy a használat során elsőbséget kapjon a természeti értékek megőrzése. A bővítési területhez természetvédelmi kezelési terv is kapcsolódik. Ennek része a természetes élőhelyek megőrzése, a nádasok, lápok, mocsárrétek és más vizes területek fenntartása, valamint a természetes növényvilág védelme. A dokumentum több védett növényfajt is felsorol, köztük a fehér tündérrózsát, a nádi boglárkát, a mocsári tőzegpáfrányt és több orchideafélét. Ez jól mutatja, hogy a déli parti nádasok és a nagyberek nem csupán tájképi szempontból értékesek. Olyan élőhelyeket őriznek, amelyek számos ritka és védett faj fennmaradásához járulnak hozzá. A természetes partszakaszok megőrzése azért is fontos, mert a Balaton környezetét egyre több hatás éri. A turizmus, a beépítés, a vízszint változása és a klímaváltozás egyaránt kihívást jelenthet a tó élővilága számára. A nádasok nem csak élőhelyet biztosítanak, hanem a part természetes működésében is szerepet játszanak. A növényzet mérsékelheti a hullámzás hatását, és hozzájárulhat a parti területek stabilitásához. A mostani döntés tehát egyszerre szól természetvédelemről, tájvédelemről és a Balaton hosszú távú jövőjéről. A Nemzeti Park bővítése azt jelenti, hogy a korábbinál nagyobb területen érvényesülhetnek a természetvédelmi szempontok. Az új védettség fontos üzenete, hogy a Balaton értéke nem kizárólag a nyílt vízben rejlik. Legalább ilyen fontos az, ami a parton, a nádasokban, a lápokon és a nagyverek természetközeli területein található. Ezek az élőhelyek sokszor kevésbé látványosak, mint egy balatoni strand, mégis nélkülözhetetlenek a tó egészséges működéséhez. A mostani intézkedéssel több mint 32 hektárnyi Balaton-Mária fürdői nádas kapott országos jelentőségű védelmet. A cél egyértelmű: megőrizni a természetes balatoni élőhelyeket hosszú távon is a következő generációk számára.

Vadnai Jonatán történelmi világbajnoki címet szerzett vitorlázásban. Történelmi magyar siker született az írországi Dublini Öbölben rendezett ELCA a 7-es vitorlázó világbajnokságon. A balatonfüredi jachtklub versenyzője, Vadnai Jonatán megszerezte az aranyérmet az olimpiai hajóosztályban. A 28 éves magyar sportoló ezzel nem csak saját pályafutása egyik legnagyobb sikerét érte el, hanem Magyarország első világbajnoki címét is megszerezte ebben a hajóosztályban. A világbajnokságon 142 versenyző indult, Vadnai pedig már a selejtezők során is az élmezőnyben teljesített. Az aranycsoportba a harmadik helyen jutott be, a verseny utolsó napját pedig az ötödik pozícióból kezdte. A végső sorrendről két éremfutam döntött, amelyekben a 10 legjobb versenyző mérte összetudását. Az első éremfutamban Vadnai a negyedik helyen ért célba. Ez akkor azt jelentette, hogy az összetett versenyben visszacsúszott a nyolcadik helyre. Az utolsó futamban azonban már nem hibázott. Megnyerte a versenyt, és ezzel 47 ponttal az összetett első helyére került. A hajrá azért is különleges, mert rendkívül szoros volt az élmezőny. Az ausztrál Matt Verne 48 ponttal ezüstérmes lett, a brit Michael Beckett pedig ugyanennyi ponttal bronzérmet szerzett. Vadnai előnye így mindössze egy pont volt, vagyis az utolsó futam eredménye döntő szerepet játszott a világbajnoki cím megszerzésében. A magyar versenyző győzelme azért is figyelemre méltó, mert az ELCA 7 a férfi vitorlázás egyik legfontosabb olimpiai hajóosztálya. A korábban lézer néven ismert hajóosztályban az állóképesség, a taktikai érzék és a gyors döntéshozatal egyaránt meghatározó. A versenyzők ugyanazon hajótípusban indulnak, ezért a sikerben különösen nagy szerepe van annak, hogy ki tudja a legjobban kihasználni a szelet, a hullámzást és a pályaváltozó körülményeit. Vadnai számára a mostani győzelem egy hosszabb folyamat eredménye. Korábban már olimpiai és világbajnoki negyedik helyet is szerzett, így évek óta a nemzetközi élmezőny tagja. A mostani aranyérem azonban új szintet jelent a pályafutásában. A Magyar ELCA osztályszövetség szerint a sportoló az egész világbajnokság során stabilan az élmezőnyben versenyzett, majd az utolsó napon tudott igazán nagyot fordítani. A siker a Balatonfüredi Jachtklub számára is fontos, hiszen Vadnai Jonatán a klub színeiben versenyez. A Balatoni Egyesület számára ez újabb bizonyíték arra, hogy a Balaton környéki műhelyekből nemzetközi szinten is eredményes vitorlázók kerülhetnek ki. A tó adottságai, a klubokban folyó utánpótlás nevelés és a rendszeres hazai versenyek mind hozzájárulhatnak a magyar vitorlázás fejlődéséhez. A világbajnoki cím egyben azért is jelentős, mert Magyarország eddig nem tudott aranyérmet szerezni az ELCA 7 férfi világbajnokságán. Vadnai most ezt a hiányt pótolta, ráadásul egy olyan mezőnyben, amelyben olimpiai és korábbi világbajnoki cím birtokosai is rajthoz álltak. A győzelem után a magyar versenyző arról pótolta, ráadásul egy olyan mezőnyben, amelyben olimpiai és korábbi világbajnoki cím birtokosai is rajthoz álltak. A győzelem után a magyar versenyző arról beszélt, hogy az utolsó

0: Üzenet egyszerű. A Balatonról indulva a világ legjobbjai közé is el lehet jutni.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Érezd a hullámokat!
1: Balaton Rádió.

Mérőplatformok segítik a Balaton folyamatos megfigyelését. Új eszközökkel figyelik a Balaton állapotát. A tó négy részmedencéjében egy-egy vízben elhelyezett mérőplatform működik. Az állomások célja, hogy információt szolgáltassanak a Balaton vízminőségéről, vízmennyiségéről és a tó környezetének meteorológiai viszonyairól. A fejlesztésről az Országos Vízügyi Főigazgatóság számolt be. A mérőplatformok az átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon című projekt keretében épültek ki. A napelemes állomásokon többféle műszer és adatgyűjtő berendezés működik. A szakemberek többek között a vízszintet, a víz és a levegő hőmérsékletét, a páratartalmat, valamint a szélsebességét és irányát mérik. Emellett a vízminőség bizonyos jellemzőit is folyamatosan ellenőrzik. A fejlesztés jelentősége, hogy így nem csupán időszakos mérések állnak rendelkezésre. A rendszer folyamatosan gyűjti az adatokat, amelyek segítségével a szakemberek gyorsabban észlelhetik a Balatonban bekövetkező változásokat. Különösen fontos lehet ez az algásodás megfigyelésében. A túlzott algásodás kedvezőtlen körülmények között vízvirágzáshoz vezethet, ezért a folyamat korai felismerése fontos a vízügyi szakemberek számára. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az állomások óránként szolgáltatnak adatokat.

0: adatokat a mért vízminőségi paraméterekről. Így az esetleges kedvezőtlen változásokról gyorsabban lehet információt szerezni. A mérőplatformok a vízszint változásainak követésében is szerepet kapnak. A Balaton vízszintjét a csapadék, a párolgás és a vízgyűjtő területéről érkező vízmennyiség is befolyásolja. A szakembereknek nem csak az átlagos vízszintet kell figyelniük. A szél hatására a tó különböző részein átmeneti vízszint különbségek is kialakulhatnak. Ezt a jelenséget kilendülésnek nevezik. A meteorológiai adatok ezért szintén fontosak. A szél, a hőmérséklet és a páratartalom hatással lehet a tó működésére. Ezek az adatok számítások és modellek bemeneteként is felhasználhatók. A mérési eredményeket a platformok központi adatgyűjtő és felügyeleti rendszerbe továbbítják. A szakemberek így távolról is ellenőrizhetik az állomások működését és a beérkező adatokat. A rendszer felületén a Balaton állapotának egyes adatai is követhetők. Ez a szakemberek mellett az érdeklődők számára is hasznos információt jelenthet. A fejlesztés azért is fontos, mert a Balaton egyre több környezeti kihívással szembesül. A vízszint változása, a melegebb időszakok, a csapadék ingadozása és az algásodás mind olyan folyamatok, amelyek pontos megfigyelést igényelnek. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a legutóbbi mérések és a klorofil koncentrációk alapján a Balaton vízminőségével nincs probléma. A vízoszlopban az évszaknak megfelelően alacsony az algák mennyisége. A mérőplatformok működése szezonális. Az állomásokat tavasszal helyezik ki, a jegesedés előtt pedig eltávolítják. Általában április 1-e és október 31-e között üzemelnek. A rendszer működtetéséről és a vízügyi mérésekről a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság gondoskodik. A meteorológiai adatgyűjtésben pedig a Hungaromet is részt vesz. A platformok további kutatási és viharjelzési berendezések elhelyezésére is lehetőséget biztosítanak. A jövőben ezért további műszerekkel is bővíthetők. A fejlesztés eredményeként a Balatonról egyre több adat gyűlik össze. Ezek segíthetnek megérteni, hogyan reagál a tó a változó időjárási körülményekre, hogyan alakul a vízminőség és milyen folyamatok zajlanak a tóban. A Balaton állapotát így már nem csak a partról figyelik. A tó közepén működő mérőplatformok folyamatosan gyűjtik az adatokat, amelyekből pontosabb kép kapható arról, mi történik a víz felszíne alatt és fölött. A végső cél egyértelmű. Minél korábban felismerni a kedvezőtlen változásokat, és hosszú távon megóvni Magyarország egyik legfontosabb balatoni természeti értékét.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Csoportos ételmérgezés történt Budapesten és környékén, több gyerek kórházba került. Módosított szerződés miatt van lezárva az M1-es 80 kilométeren. A fővárosi közgyűlésen is vita téma volt a vízhálózat állapota. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szerda óta 8 iskolás és óvodás gyerek került hasonló tünetekkel a Heimpál kórházba 3 fővárosi kerületből. Többek között a 6. és 21. kerületből és Maglódról tudta meg az egyik kereskedelmi csatorna híradója. A közös pont a szerdai ebéd lehet, ugyanis minden érintett intézménynek ugyanaz a közétkeztető cég főzte az ételt. Az érintett kerületek vezetői szerint több gyerek is rosszul lett, ám nagy részük otthon gyógyul. Csepelen 26 óvodás, a 6. kerületben 34 óvodás lehet érintett az étel. A kormányhivatal vizsgálatot indított. A koncessziós szerződés módosítása állhat az M1-es autópálya Budapest és Győr közötti szakaszán tapasztalható kiterjedt lezárások hátterében, mutatott rá a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán közzétett videójában arról beszél, egy szerződés módosítás miatt kaphatta meg verseny nélkül a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó MKIF az M1-es autópálya Bicske és M0-ás közötti szakaszának kivitelezését. A döntéshozók közlekedésbiztonság okokra hivatkozva adták egy kézbe a munkálatokat, ami az egyik oldal közel 80 kilométeres egyidejű lezárásához és mindennapos fennakadásokhoz vezetett. Ez a gyakorlatban óriási terhet ró az autósokra, ráadásul az állam korábban kifejezetten felmentette a céget a szabályok alól, amelyek alapesetben még a mostani korlátozás felét sem engednék meg. A fővárosi vízhálózat kritikus állapotára hívta fel a figyelmet a pénteki közgyűlésen Szaniszló Sándor és Baranyi Krisztina. A helyzet romlásáért és a forrás hiányért a rezsicsökkentést, valamint a kormány téve felelőssé. Karácsony Gergely főpolgármester az árak módosításának jogát vagy állami támogatást csörgetett a felújításokhoz, igazságtalannak nevezve a jelenlegi rezsipolitikát, miközben Kis Ambrus a vízszolgáltatási és piaci ára közötti drasztikus különbség veszélyeire figyelmeztetett. A Fidesz visszautasította a vízdíjak emelését a családok védelmében, Gulyás Gergely Kristóf pedig demagógiának nevezte a főpolgármester álláspontját, hangsúlyozva, hogy a kormány uniós forrásokból költött a hálózatra. A GVH jelenleg 22 kartelügyben folytat versenyfelügyeleti eljárást. Ez háromszor annyi, mint az Európai Unió tagállamaiban működő versenyhatóságok 2025 évvégi folyamatban lévő átlagos kartelügy száma. Egy-egy ilyen eljárás tipikusan nem egyetlen tenderről szól. A 22 kartel eljárásban a GVH összesen több mint 1800 tendert vizsgál, ebből több mint 1000 közpénzből finanszírozott. A folyamatban lévő kartel eljárásokban érintett vállalkozások száma meghaladja 250-et.
1: Időjárás.
2: A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. A következő héten is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal, a

Éjjel-nappal a legjobbakkal, ez a Balaton Rádió. Kellemes vasárnap délelőttöt kívánok nektek. A következő 5 órában hozom a legjobb balatoni slágereket, na meg a friss helyi híreket, információkat. Ez lesz a menetrend, és már indulunk is.

Kellemes rádiózást kívánunk itt a Balaton Rádióban, azon belül is a helyi hírek kapnak most nagyobb teret, ugyanis a balatoni helyzetről lesz szó, arról, hogy folyamatosan öregedik a népesség a Balaton térségében, ami folyamatos kérdést generál a helyi önkormányzatok számára, akik jelenleg ezt látják a terület egyik legnagyobb problémájának. A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség a lakosok és az önkormányzatok között kérdőíves felmérést végzett, ahol elsősorban a demográfia, népesedés és helyi társadalom kérdéskörére voltak kíváncsiak. A kiemelt üdülőkörzetben hosszú időtávban folyamatosan csökkenő tendenciában van a Balaton állandó lakónépessége. Jól látszik, hogy az elmúlt években megtorpant ez a körülbelül másfél évtizedes tendencia. A 2018-as stagnálás után kisebb növekedésnek indult állandó és a lakónépesség. Előbbi azoknak az adatát mutatja, akik az adott településen bejelentett lakcímmel rendelkeznek, utóbbi pedig a Központi Statisztikai Hivatal szerinti adatok alapján jelenlévő népesség. Az úgynevezett vándorlási egyenleg is sokat változott az elmúlt években. 2015-től pozitív arányban mozdult az ideköltözések aránya, de az adat soron az is jól látszik, hogy a 2020-as kiemelkedő érték nem véletlen, mert az akkor kezdődő Covid-járvány miatt sokan költöztek le a Balatonra, és bár ez a szám később csökkent, de így is növekedést mutat az előző évekhez képest. A települési vezetők körében végzett kérdőíves véleményvizsgálat során a szakemberek összesen 180 településen jártak, ahol 22 héten át térképezték fel az adathiányos térségi jelentéseket, után követték a korábbi adatokat, begyűjtötték az egyedi információkat, majd feltárták a fejlesztéspolitikai döntéselőkészítéseket és igényeket. A település vezetők szerint az adott településeken az előregedés a legfőbb népesedési probléma. A megkérdezettek mintegy 47%-a nevezte meg, ugyanis ezt a vizsgálat során. Ugyanakkor 82%-uk szerint nincsenek népesedési problémák, 5%-uk viszont az elvándorlást nevezte meg. Jól látszik, hogy a kiemelt térségi népesség öregedési indexe folyamatosan emelkedik, a korösszetétel egy erőteljes öregedés irányába mutat. Ez a szám ráadásul az országos átlagnál is mintegy 1,6%-kal nagyobb. Mindez azonban folyamatos társadalmi és gazdasági kérdést generál az önkormányzatok számára. A 40 évre előretekintő számítások szerint a jelenlegi mintegy 263 ezres állandó lakosság jelentős része előregedik 2062-re, és ha nem történik jelentős változás, akkor a modellek szerint egy aktív dolgozónak kell majd egy nem aktív dolgozót eltartani, ami hosszú távon nem fenntartható. A beköltözések tekintetében a Balatonnál a településvezetők 96%-a jelezte a beköltözések tényét. Sokan azt mondják a fővárosból, mások Magyarország keleti részéről és Szegedről, megint mások pedig külföldről, jellemzően Németországból költöztek az elmúlt években a Balatonhoz. A beköltözések során a legnagyobb problémát az alkalmazkodás hiánya jelenti, valamint az elvártól eltérő szolgáltatások és infrastruktúra. Sok településen ugyanis nincs meg ugyanaz a megszokott szolgáltatás és infrastruktúra ellátottság, mint a fővárosban. Írja a hellovidék.hu. Most pedig ismételten zenével folytatjuk az adásunkat.

mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek, csak neked.

0: Space.
1: Ilyen nappal a legjobbakkal. A globális felmelegedésnek lehetnek pszichológiai hatása is. Nem kétség, hogy jelenleg a globális felmelegedés témája az egyik legfontosabb az emberi élet szempontjából. Kikerülhetetlen, hiszen mindannyiunk életére hatással vannak a felmelegedés okozta környezeti változások, legyen szó akár a tengerszint emelkedéséről, az extrém időjárásról, vagy a sarki jégolvadásáról. Azzal azonban keveset foglalkozunk, hogy hogyan hatnak a környezeti változások az emberi viselkedésre. A Mindset pszichológia híre alapján a globális felmelegedésnek alapvetően háromféle pszichológiai hatása lehet. Az elsőbe tartoznak azok a direkt hatások, amelyek akut módon hatnak az emberre. Ilyenek lehetnek a változékony időjárás és a természeti katasztrófák okozta pszichés problémák, mint például a poszttraumás stressz-szindróma, ami egy trauma által kiváltott szorongásos zavar. De ezek a katasztrófák okozhatnak különböző szomatikus zavarokat, depressziót és növelik a drog- és alkoholfogyasztást a katasztrófa sújtotta lakosság körében. A felmelegedés hatására kialakuló gyakori hőhullámok miatt pedig megnövekszik a gyilkosságok száma is. Bár a klímaváltozás miatt nem aggódik mindenki egyformán, mégis egyre több ember éli meg globális ökológiai krízisként a kialakult helyzetet. Ami olyan szorongásos tünetekkel járhat, mint a folyamatos stressz, az álmatlanság, de akár pánikrohamokat is okozhat. Az ökószorongásnak is nevezett jelenség már olyan sok embert érint, hogy valószínűleg hivatalosan is pszichiátriai betegséggé fogják nyilvánítani. Ez már a felmelegedés egy olyan indirekt hatása, amivel együtt járhat még akár a gyász érzése is, amit a szakemberek ökogyászként is szoktak emlegetni. Ez abban különbözik egy tipikus gyász folyamattól, hogy okosan kialakul a bűntudat és a lelkiismeret furdalás érzése is, hiszen a bolygónkat mi magunk tettük tönkre, és egyáltalán nem biztos, hogy helyre tudjuk még hozni. Ennek ellenére sokan tagadják a felmelegedés tényét, ami egyfajta pszichológiai védekezésnek számít, hiszen a klímakatasztrófát aktívan tagadók próbálják racionalizálni az érzelmeiket, és elutasítják a tudományos tényeket, amik számukra gyakran ellentmondásosnak tűnnek. Mások tehetetlenséget éreznek, ezért nem foglalkoznak a felmelegedés tényével, mert nem érzik azt, hogy változtathatnak a kialakult helyzeten, így inkább beletörődnek abba. Vannak azonban olyanok is, akik személyes felelősséget éreznek a környezetért, és hisznek abban, hogy közös erővel tehetünk a további katasztrófák ellen. A felmelegedés pszichológiai hatásait vizsgáló kutatások többsége a legveszélyesebb pszichoszociális következményt az emberi agresszió növekedésében látja. A kutatók megállapították, hogy az átlag hőmérséklet egy fokkal való emelkedése esetén körülbelül 6%-kal nő az erőszakos cselekmények száma, ami csak az Egyesült Államokban 25 ezerrel több esetet jelent évente. Ez azért van, mert amikor az embereknek túlzottan melegük lesz, akkor könnyen ingerlékenyé és agresszívvá válnak. És ez nem csak a viselkedésre igaz, hanem a különböző vizsgálatok alapján a túlzott meleg hatására a gondolatok és az érzelmek szintjén is megjelenik az agresszió. A magasabb átlaghőmérsékletű területeken például sokkal több az erőszakos cselekmények száma, mint azokon a helyeken, ahol alacsonyabb az átlaghőmérséklet. A jó hír az, hogy közös erővel még mindig van esélyünk csökkenteni a következmények súlyosságát. Ennek egyik módja az üvegházhatású gázok redukálása, ami már minimális változtatások hatására is szignifikánsan csökkenti a lakosság által okozott széndioxid kibocsátást. Ezt elősegíthetjük például azzal, ha telekocsival utazunk. Rendszeresen cseréljük a légszűrőt, az autóban, vagy pár fokkal lejjebb vesszük a termosztátot. A legfontosabb, hogy elkezdjünk hosszú távon gondolkodni, és mielőbb cselekedni, ha meg akarjuk óvni a Földet. Végtére is mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy élhetőbb környezetet hagyjunk hátra a következő generációknak. A Balaton Rádióban zenével folytatjuk tovább műsorunkat, itt a Maratoni Balatoni Zenefolyamban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Csoportos ételmérgezés történt Budapesten és környékén, több gyerek kórházba került. Módosított szerződés miatt van lezárva az M1-es 80 kilométeren. A fővárosi közgyűlésen is vita téma volt a vízhálózat állapota. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szerda óta 8 iskolás és óvodás gyerek került hasonló tünetekkel a Heimpál kórházba 3 fővárosi kerületből. Többek között a 6. és 21. kerületből és Maglódról tudta meg az egyik kereskedelmi csatorna híradója. A közös pont a szerdai ebéd lehet, ugyanis minden érintett intézménynek ugyanaz a közétkeztető cég főzte az ételt. Az érintett kerületek vezetői szerint több gyerek is rosszul lett, ám nagy részük otthon gyógyul. Csepelen 26 óvodás, a 6. kerületben 34 óvodás lehet érintett az étel mérgezésben, a kormányhivatal vizsgálatot indított. A koncesziós szerződés módosítása állhat az M1-es autópálya Budapest és Győr közötti szakaszán tapasztalható kiterjedt lezárások hátterében, mutatott rá a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán közzétett videójában arról beszél, egy szerződés módosítás miatt kaphatta meg verseny nélkül a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó MKIF az M1-es autópálya Bicske és M0-ás közötti szakaszának kivitelezését. A döntéshozók közlekedésbiztonság okokra hivatkozva adták egy kézbe a munkálatokat, ami az egyik oldal közel 80 kilométeres egyidejű lezárásához és mindennapos fennakadásokhoz vezetett. Ez a gyakorlatban óriási terhet ró az autósokra, ráadásul az állam korábban kifejezetten felmentette a céget a szabályok alól, amelyek alapesetben még a mostani korlátozás felét sem engednék meg. A fővárosi vízhálózat kritikus állapotára hívta fel a figyelmet a pénteki közgyűlésen Szaniszló Sándor és Baranyi Krisztina. A helyzet romlásáért és a forrás hiányért a rezsicsökkentést, valamint a kormány téve felelőssé. Karácsony Gergely főpolgármester az árak módosításának jogát vagy állami támogatást csörgetett a felújításokhoz, igazságtalannak nevezve a jelenlegi rezsipolitikát, miközben Kis Ambrus a vízszolgáltatási és piaci ára közötti drasztikus különbség veszélyeire figyel. A Fidesz visszautasította a vízdíjak emelését a családok védelmében, Gulyás Gergely Kristóf pedig demagógiának nevezte a főpolgármester álláspontját, hangsúlyozva, hogy a kormány uniós forrásokból költött a hálózatra. A GVH jelenleg 22 kartelügyben folytat versenyfelügyeleti eljárást. Ez háromszor annyi, mint az Európai Unió tagállamaiban működő versenyhatóságok 2025 évvégi folyamatban lévő átlagos kartelügy száma. Egy-egy ilyen eljárás tipikusan nem egyetlen tenderről szól. A 22 kartel eljárásban a GVH összesen több mint 1800 tendert vizsgál, ebből több mint 1000 közpénzből finanszírozott. A folyamatban lévő kartel eljárásokban érintett vállalkozások száma meghaladja 250-et.
1: Időjárás.
2: A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. A következő héten is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

Ilyen napra a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, benne pedig a maratoni balatoni zenefolyamon belül. Érdekes híreket is megosztok veletek. A gyermekvállalásnak a pozitív és negatív hatásai lesznek azok a tényezők, amelyeket jobban körbe fogunk járni. A felnőtt élet egyik legjelentősebb eseménye a gyermekvállalás. Nagyon sokan készülnek rá. Vannak, akik már elég fiatalon tudják, hogy egyszer majd gyermeket szeretnének. A mindsetpszichologia.hu szerint, ha az embereket megkérdezik arról, milyen fontos fordulópontok voltak az életükben, a szülővé válás az egyik leggyakrabban idézett események közé tartozik, különösen a nők körében. A magyarok döntő többsége is az élet elengedhetetlen részének tartja a gyermekvállalást. Egy nemzetközi kutatásban arra a kérdésre, hogy hozzátartozik-e a gyermek a teljes élethez, a legtöbb országban igen magas arányban válaszoltak igennel, melyet mindkét nem egyaránt fontosnak tart. Magyarországon az átlagosnál is magasabb volt akkor ez az arány, ugyanis a nők esetében a megkérdezettek 85%-a tartotta lényegesnek a gyermeket a teljes élethez, a férfiaknak pedig közel 3/4. A fenti számok is azt mutatják, hogy kiemelkedő helye van a gyermekvállalásnak életünk várható életeseményei között. Annak ellenére, hogy mekkora jelentősége lehet számunkra a gyermekvállalásnak, bekövetkezte után a kutatások nem csak a pozitív hatásait, hanem a szülők életére vonatkozó negatív következményeit is kimutatták. A gyermekvállalás olyan életesemény, ami számottevő változásokat hoz a szülők életébe. Nagyon fontos lehet, hogy a megélt boldog pillanatokon kívül arról is lehessen beszélni, mennyi nem várt nehézséggel kell szembenézni egy gyermek születését követően. A házastársakat felkészületlenül érheti mindaz, ami a gyermekvállalás következtében változásként áll be az életükben. Az anyaság által a nők családi pozíciójukban megerősödhetnek, ugyanakkor kiszakadhatnak más társas kapcsolataikból, izoláltságuk nőhet, így siker és örömforrásaik megcsappanhatnak, illetve beszűkülhetnek a gyermekre és a férjre. A férjnek is fontos pozíció juthat, hiszen neki kell mindent pótolnia,

ő közvetít a külvilág felé, biztosítja az anyagiakat, ő adhatja az érzelmi megerősítést, viszont számára is megterhelő lehet az új egyensúlyban helyt állni. A szülővé válás egy egyedülállóan kettős helyzetet hozhat létre. A szülőknek egyszerre kell megküzdeniük a gyermekvállalással járó stresszforrásokkal, időközben pedig életre szóló élményeket élhetnek meg gyermekeik mellett. Az empirikus bizonyítékok alapján számos tanulmányból az derül ki, hogy a szülőséghez általában pszichés stressz társul. Például a kisgyermekek szülei valamivel nagyobb szorongást élnek át, valamint alacsonyabb a házassággal való megelégedettségük, mint a nem gyermekes házaspároké. A vizsgálatokban a gyermekkel rendelkezők jelentősen magasabb értéket értek el az aggodalom, a stressz és a harag tekintetében, mint a gyermektelenek. Az eredmények alapján az egyik legnagyobb stresszforrás arra vonatkozik, mennyi időt igényel a gyermek gondozása, és ez nem gyengül a gyermek első néhány életévében. Ez a hatás az apáknál is érvényesül, csak kisebb mértékben. A nők, a fiatal szülők, továbbá az elvált és az egyedülálló szülők még szignifikánsabb nehézségeket élhetnek meg. Ugyanakkor fontos eredmény az is, hogy ezek a negatív hatások legtöbbször sokkal kisebbek, mint a születés pozitív hatásai, mert a gyermekvállalással járó öröm ellensúlyozni tudja a megnövekedett stresszt, amit a szülőknek okoz. Azt fontos hangsúlyozni, hogy a kisgyermekkor mindenképpen kiemelkedő időszak, ebben az életszakaszban ugyanis fokozottan érezhetőek a gyermekvállalás okozta kihívások. A továbbiakban pedig zenékkel megyünk tovább itt az éterben, az FM 88.7-es megahertzes frekvencián.

Kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónak itt a Balaton Rádióban. Hullámzó érdeklődés tapasztalható a balatoni ingatlanpiacon. Hektikus évet tudhat maga mögött a hazai ingatlanpiac, ezzel együtt az átalakulás a balatoni nyaralópiacot sem hagyta érintetlenül. A gazdasági környezet változásai, az infláció és az energiaárak emelkedése a keresleti piacot hamar kínálati piaccá formálta. Az évelei szárnyalást követően egyre fogytak az érdeklődők, helyettük inkább nézelődők jelentkeztek az ingatlan közvetítőknél. Az eladók még nem szívesen csökkentenek az árakon, a merészebb, de komoly szándékú vásárlók pedig szinte már az ingatlan megtekintése előtt láthatatlanban alkutnának. Kezdte el Benedikt Károly, a Dunahouse PR és elemzési vezetője ismertetni a jelenlegi információkat. Tapasztalata alapján a magyar vásárlók érdeklődésének középpontjában főként az új vagy újszerű, lehetőleg panorámás ingatlanok állnak. Aki pedig kevesebb megtakarítással rendelkezik, megelégszik a 30 millió forint körüli, parttól távolabbi utcákban elhelyezkedő, jobb állapotú apartmanokkal, de a minimálisan elérhető építési telkek is népszerűek még, mind a helyi, mind a budapesti és vidéki befektetők körében. A balatoni ingatlanpiacon is előtérbe kerültek az energetikai paraméterek, így aki a vásárlás mellett dönt, alaposabban megnézi az energetikai tanúsítvány tartalmát. Érdekesség azonban, hogy a megújuló energiát felhasználó rendszerekkel szemben az ügyfelek előrébb sorolják az épületek nyílászárói mellett a szigetelés és a tető állapotát. Egyre mérséklődik a külföldi befektetők aránya is. Azok, akik mégis a magyar tenger közelében fektetnének ingatlanba, a vízparti luxussal szemben inkább a belső területeket, a somogyi, kisebb településeket részesítik előnyben, ahol kedvező áron megfelelő méretű, önellátó gazdálkodásra alkalmas telekkel együtt vásárolhatnak maguknak második otthont. Az év során bekövetkező események kivétel nélkül hatással voltak az érdeklődés csökkenésére, ami mellett már a kínálat gyarapodása is érezhető. Nem lepték el azonban tömegesen a régiót a korszerűtlen ingatlanok, inkább az új helyzethez történő alkalmazkodásról és tapasztalatszerzésről szól ez az időszak mind a tulajdonosok, mind a vásárolni szándékozók számára. Ami viszont minden érdeklődőre jellemző, nyaralót keresnek ugyan, de már az is elvárás, hogy ne csak a nyári szezonban, de a hidegebb hónapokban is használható legyen az ingatlan. A szakértő megállapítása szerint a második ingatlant vásárlók között a hitelesek aránya általában véve nagyon alacsony. A megoszlás azonban a dráguló kamatok miatt tovább mérséklődött. Főként az állami támogatásokat igénybe vevő otthonteremtők élnek a kölcsönadta lehetőségekkel a Balaton vonzás körzetében. Írja az mmonline.hu. Most ismételten a zenei slágerek kapnak szerepet itt a Balaton Rádióban. Tartsatok velünk!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt az éterben, a maratoni balatoni zenefolyamat halljátok, benne természetesen, mint mindig, a legjobb balatoni slágerek szólnak, és természetesen érdekes tudományos információk is teret kapnak. A mindset pszichológián néztem körül, és találtam a félelemkeltéssel kapcsolatban egy érdekes cikket. A félelemkeltés módszerét gyakran használják az egészségügyben edukáció és prevenció során. Általában különféle hátborzongató képi vagy nyelvi tartalmakat használnak az emberek megrémisztésére. Ezeknek az üzeneteknek a célja, annak bemutatása, hogy milyen szörnyűséges dolgok fognak történni velünk, ha nem tesszük azt, amit javasolnak. Például nem szokunk le a dohányzásról. Azonban úgy tűnhet, hogy a félelemkeltés önmagában nem mindig hatékony. Hiszen hiába vannak képek a dohányárukon, vagy mondják el az iskolában a droghasználat legrettenetesebb végkimeneteleit, mindig vannak, akik ennek ellenére ugyanúgy folytatják a káros egészségmagatartást. Mitől függ tehát, hogy célt ér-e el az üzenet? Erre a kérdésre a párhuzamos folyamatok kiterjesztett modellje nyújthat egy lehetséges választ. Az elmélet szerint az inger, azaz az üzenet egy elsődleges értékelésen megy keresztül, aminek következtében eldöntjük, hogy kiváltott-e belőlünk félelmet. Ha igen, kétféleképpen reagálhatunk rá, attól függően, hogy mennyire érezzük magunkat hatékonynak. Ha a félelem mértéke magas, az észlelt hatékonyság pedig alacsony, akkor úgy tudjuk csökkenteni a kellemetlen érzést, hogy elutasítjuk az üzenetet. Ezt nevezzük félelemkontrollnak, ami megnyilvánulhat tagadásban, védekező elkerülésben. Félelemkontroll esetén tehát nem következik be viselkedésváltozás, inkább a hozzáállásunkon változtatunk. Ha azonban a félelem mértéke és az észlelt hatékonyság is magas, a veszélykontroll lép működésbe. Tehát az üzenetet átgondoljuk és csökkentjük a veszélyt a javasolt cselekvés révén. De hogy néz ki ez a gyakorlatban? Képzeljük el, hogy az iskolapadban ülünk, és éppen drogprevenciós előadás zajlik. Mi mindennek kell tehát teljesülnie ahhoz, hogy célt érjen az üzenet? Elsőként fontos, hogy félelmet váltson ki belőlünk a droghasználat hatásainak ábrázolása. A sikeres félelemkeltéshez egyrészt szükséges a veszély súlyosságát kiemelni, azaz, hogy adott esetben a különféle szerek használatának milyen komoly következményei lehetnek. Másrészt pedig fontos, hogy a célszemély, azaz mi, úgy érezzük, hogy ezek a veszélyek megtörténhetnek velünk is. Éppen ezért nem célszerű csak a nagyon súlyos droghasználókat említeni, hiszen attól távol érezhetjük még magunkat. Így a veszély észlelése jelentősen lecsökken. Az észlelt hatékonyság szintén két összetevőből áll. Az egyik maga a cselekvés hatékonysága, ami a hit, hogy a drogfogyasztás abbahagyása megszünteti az előbb említett veszélyeket. A másik komponens az én hatékonyságra, önbizalomra vonatkozik. Arra, hogy képesnek érezzük-e magunkat a cselekvés végrehajtásához, ami jelen esetben a szerhasználat befejezése. A modell szerint akkor lehet sikeres egy félelemkeltő kampány, ha az üzenet mellé megoldási javaslatot is illesztenek. Éppen ezért is találhatók a dohánytermékeken leszokást segítő elérhetőségek. A félelemkeltő üzenetek leginkább az egyszeri cselekvések esetén bizonyultak igazán hatékonynak, mint például a védőoltás vagy szűrővizsgálat fontosságára való figyelmeztetés során. Az ismétlődő cselekvések, szokások megváltoztatása vélhetően ennél bonyolultabb, így a modell alkalmazása csak kismértékben lehet hatásos. Lehet, hogy sok kampány nem vált ki azonnali viselkedésváltozást, azonban elültethet a fejünkben egy gondolatot, ami később elindíthat a változás útján.

0: oda lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolod?

0: döntést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A diák igazolványkártya számát kell megadni a diákbérletekhez. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe. 20 éves lett a vasút történeti park kerti vasútja. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az állandó diákigazolvány tízi egyű kártyaszámát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni. Hívta fel a figyelmet a MÁV csoport szombati MT-nek küldött közleményében. Kiemelték, az oktatási, azaz UM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő a 2025-26-os tanév végén június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diák igazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykun Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának harmadik állomásán szombaton Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és a váltók felújítására. Ezt követi a peronok és az állomás épületének a fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés, most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Elkészült a 7. kerületi Madách Imre út felújítása, a Rumbaksebestyén utcáig tartó szakaszon egy szintbe került az úttest és a járda felület, amelyek új burkolatot is kaptak, közölte Erzsébet város polgármestere Niedermüller Péter a Facebook oldalán. A felújítás során a Madách Imre út és a Rumbaksebestyén utca kereszteződését átépítették az akadálymentes és biztonságosabb közlekedés érdekében. A kerület vezető jelezte, hogy 15 fát is ültettek, a korábban itt lévő platéneres fáknak új helyet keresnek a kerületben, helyükre talajkapcsolatos fákat ültettek, és csak nem 160 négyzetméternyi új zöld felületet is kialakítottak. 20 éves lett a Magyar Vasút Történeti Park kerti vasútja, az évfordulót pedig egész hétvégén ünneplik Budapesten. Vasárnap a kis szerelvények mellett púpos dízelmozdonyok és más különleges vasúti járművek is bemutatkoznak. A szervezők tervei szerint több M40-es is felsorakozik a rendezvényen. A mozdonyok egy részét nem csak álló helyzetben lehet megnézni, több jármű működés közben is bemutatkozik, és egyes mozdonyokon utazni is lehet. Vasárnap 13 órakor jármű bemutatót is tartanak a fordítókorongnál. Emellett gőzmozdony, hajtány, lóvasút, az ezüstnyíl és más vasúti járművek is szerepelnek a hétvégi programban.
1: Időjárás.
2: A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. A következő héten is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
1: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal, a

Ezen kellemes zenei sláger után nézzük a mindset pszichológia egyik érdekes hírét a konfliktusok világából. A konfliktus a szónak meglehetősen rossz a marketingje, így rögtön összeszorul a gyomrunk, ha meghalljuk ezt a szót. Negatív érzések kezdenek el felsejleni bennünk, veszekedés, mosolyszünet, harag, sértések. Holott a konfliktusok viszik előbbre a világot. Változtatják, alakítják a saját mikrovilágunkat, és formálják a jelenünket és a jövőnket. William Wrigley, amerikai üzletember egyszer azt mondta, ha két ember mindenben egyetért, akkor egyikük felesleges. Szerencsére nem túl valószínű, hogy valaha találnánk két ilyen szemét. Alapvetően a konfliktus az úgy születik meg, hogy valamiben nem értünk egyet a másik féllel. Addig azonban, amíg ezt vele nem közöljük, csak stresszről beszélhetünk, hiszen ezt egyelőre csak mi tudjuk, mi érezzük. Ilyenkor a problémákon való vívódás pszichológiai energiát vesz el tőlünk, melynek hiánya érzékelhető lesz a mindennapi teljesítményünkön. A konfliktusoknak számos kiváltó oka lehet. Az egyik leggyakoribb az információból adódó nézeteltérés. Előfordulhat, hogy téves információt kapunk, és ennek következtében félreértés történik. Az is meg lehet, hogy nem kapunk elég tudnivalót, így azok hiánya okozza a problémát. Sőt, még a túl sok információ is okozhat konfliktust. A Harvard Egyetem professzorai kidolgoztak egy módszert arra, hogy hogyan lehet a konfliktusokat

optimálisan megoldani. A módszer alapja a megoldás együttes keresése a versengéssel szemben. A modell alkotói ugyanis arra jutottak, hogy a konstruktív megoldás létrejöttéhez szükséges az, hogy mind a két fél részt vegyen a megoldás kialakításában. Az első fázis az indulatok lecsillapítása, hiszen enélkül nem lehet nyugodt mederben lefolytatni a megbeszélést. Ezután a probléma valódi feltárására helyeződik a hangsúly. Amennyiben sikerül definiálnunk a probléma forrását, elkezdődik az úgynevezett kreatív fázis. Itt mind a két fél lehetséges megoldási javaslatokat tesz. Azért nevezzük kreatív fázisnak, mivel itt bármilyen, akár elsőre nehezen megvalósíthatónak tűnő ötlettel elő lehet állni. Hiszen meg lehet, hogy nem ezt választjuk, azonban irányítani fogja a gondolkodásunkat, és eszünkbe juthat róla a végső, leginkább elfogadhatónak és betarthatónak tűnő megoldás. Az utolsó fázis a megegyezés. Itt már a fő szempont az, hogy egy olyan megoldást találjanak, amely mind a két félnek megfelel. Így tehát nem az lesz már a fontos, hogy elkezdjük közelíteni egymáshoz az érdekeinket, és megvizsgáljuk, hogy ki mennyit enged, hanem az, hogy összevessük, hogy mit szeretnénk elérni és feltárni ezeknek a közös metszetét. Az ötletnél azért fontos, hogy mérlegeljük, hogy ez hosszú távon is működhet, illetve betartható-e, és ne feledkezzünk el a visszacsatolásról sem, hiszen a felek együttes felelőssége, hogy ellenőrizzék a későbbiekben azt, hogy az be lett-e tartva. Kicsit ehhez a témakörhöz tartozik az asszertív fellépés is, ugye az a fajta viselkedésmódot foglalja magában, amikor képes vagyok érvényesíteni a saját akaratomat, miközben mások érdekeit is figyelembe tudom venni. Ehhez őszinte és nyílt kommunikációra van szükség. A kreatív megoldás létrejötte, asszertív fellépéssel tud megvalósulni. A lényeg tehát, hogy ne versenyként éljük meg a konfliktus, hanem innovatív megoldásként, hiszen a véleményeink különbözősége az, ami előre viszi a világot, és ami utat tör a fejlődésnek.

0: Ezt tekerd be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatóknak itt a Balaton Rádióban. A következőkben olyan ingyenes strandokat fogok bemutatni nektek, ahol célszerű lehet strandolni, illetve jó időben kihasználni azt a lehetőséget, hogy díjmentesen használhatjuk az adott területet. A port.hu információi szerint a Balaton körül körülbelül 60 ingyenes szabad strand közül lehet választani. Így könnyedén megtehető az, hogy ingyenesen is kihasználjuk a fürdési lehetőséget a magyar tengerben. A Siófok aranyparti szabad strand rész körülbelül 4-4,2 km hosszú partszakasz. A déli part egyik legnépszerűbb ingyenes strandja, a családok körében nagy kedvencnek számít. A part talaja homokos és füves, a víz pedig sekély, így a kisgyerekek is biztonságban pancsolhatnak itt. A strandon találni játszóteret, mosdókat, büféket és ingyenes értékmegőrzőt. Emellett lehetőség van vízibiciklit, csónakot vagy wakeboardot bérelni. Autóval lehetőség van parkolni a környező utcákban. Ha pedig valaki vonattal érkezik, akkor sem kell sokat sétálni, ugyanis a strand nagyjából 1 kilométerre van a vasútállomástól. A másik ajánlatunk, ha ingyenes strandot keresnél, a Tihany-Gödrösi szabad strand. A Tihany félsziget keleti bejáratánál közvetlenül a 71-es út mentén található egy nagyjából 350 méter hosszú, 5-6 méter széles partszakasz, ahol napozhatnak és pancsolhatnak a strandolni vágyók. Ide a hegy nem vet árnyékot, szóval gyakorlatilag napkeltétől napnyugtáig süt a nap. Ez azért fontos, mert ide tényleg csak akkor érdemes ellátogatni, ha bírjuk a nap perzselő fényét. És az a cél, hogy minél jobban lebarnuljunk. A vízminőség itt kiváló, a fürdőzők elmondása szerint kristálytiszta. Ha vízibiciklizni szeretnél, arra is van lehetőség. Továbbá napozó ágyat is lehet bérelni, a gyerkőcök számára pedig ott van a vízi ugrálóvár, mint kikapcsolódási lehetőség. Büfék, mosdók és öltözők is találhatók az út túloldalán. Így minden adott ahhoz, hogy egy pompás napot töltsünk el itt. A következő ajánlatunk a Zamárdi Nagy Szabad Strand. A Zamárdiban található Nagy Szabad Strand déli part egyik leghosszabb, míg a Balaton harmadik leghosszabb ingyenes strandja. A strandon játszóterek, büfék, kosár és röplabdapályák találhatók. Az pedig már csak hab azon a bizonyos tortán, hogy a délnyugati részéről mesés panoráma nyílik a Tihanyi félszigetre. Ezen a részen egyébként egész pontosan a strand kilátó utcai végénél egy gyereköblöt alakítottak ki néhány évvel ezelőtt. Így ez a terület értelemszerűen nagyon népszerű a családosok körében. És az utolsó ajánlott szabad strand Balatonkerese alsóréti részén található. Az alsóréti szabad strand alapvetően kisebb, de pont a családias hangulata miatt kedvelik sokan. Pont a vasútállomás mellett található, így a vonattal érkezők számára is igencsak ideális. A homokos part miatt is nagyon sokan szeretik, emellett a strandon játszótér, beltéri zuhanyzó, kerékpártároló, mosdó és pelenkázó is található. Szóval minden biztosított ahhoz, hogy egy család jól érezze itt magát. Ha tehát ingyenes szabadstrandokra vágytok, akkor ezek közül bármelyiket javasoljuk számotokra, mi viszont most zenével folytatjuk a Balaton Rádió adását.

Kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónak itt a Balaton Rádióban. A környezettudatos nevelésről szeretnék bővebben információt megosztani veletek. A mindsetpszichológia.hu szerint, bár a személyes felelősség olykor kicsinek tűnhet a környezetvédelem kapcsán, azonban a klímaváltozás mind fizikai, mind pszichés értelemben is egyre nagyobb kihívás elé állít minket. Így fontos beszélni erről a témáról, és még fontosabb lenne aktívan cselekedni. Ahogy a történelem során változott a természethez való viszonyunk, úgy a környezetszennyezésre való reakcióink is változtak. Leggyakrabban a személyes felelősség hárítása és a nagyobb hatalmakban, technikai vívmányokban való bizakodás jelenik meg válaszul a szorongásra és a bizonytalanságra. Akik tudatosabban kezelik a környezetszennyezés kérdését, azok az életmódjuk alakításával igyekeznek oldani a helyzeten, ami a mentális egészségükre is pozitívan hat. A környezeti nevelés fogalma Magyarországon 1998 óta része a közoktatási törvénynek, 2004 óta pedig kötelező eleme minden iskola pedagógiai programjának. A tanárok által átadott értékrendszert, tudást és tapasztalatokat jelenti a környezeti nevelés, ami hozzásegíti a tanulókat egy fenntarthatóbb életforma elsajátításához. Legtöbbször a diákok a természettudományos tanórák alkalmával találkozhatnak vele, de azt sokszor csak száraz anyagként kapják meg. Ennek az is lehet az oka, hogy a tanárok maguk sem kapnak megfelelő képzést a környezeti neveléshez, saját attitűdjeik sem formálódtak még olyan irányba, aminek átadását elvárják tőlük. Ezen felül a felelősségteljes gondolkodás receptje picit összetettebb. Szükséges hozzá egy belső motiváció, személyes érzékenység, szándék és megfelelő kontrollérzet is. Ezek kialakulásában nagy szerepe lehet annak, ha a gyerekek részt vehetnek olyan iskolai rendezvényeken, programokon, ahol valós problémákkal találkozhatnak, és arra együtt kereshetik a választ. A viselkedésük kialakításában pedig a legfontosabb tényezőnek a pozitív visszajelzést találták. A környezeti nevelés kapcsán az életkort is fontos szem előtt tartani. Egy kutatásban például olyan kukákat alkalmaztak, amik a szelektív személygyűjtéskor köszöntek a diákoknak, így később is inkább használták a szelektív kukákat, mint a vegyest. A példamutatás fontosságára mutathat rá az eredmény, amikor falusi és városi tanulókat hasonlítottak össze. A városban élők kevésbé látták kártékonynak az autó használatát és önmagában a légszennyezést, hiszen nekik ezek a napi rutinhoz, a megszokott dolgokhoz kötöttek, szemben a falusi gyermekekkel. Ahogy kezd központi témává válni, már a hétköznapi rutinunkban is a fenntarthatóság, úgy kezd beszivárogni ez az oktatáson, marketingen, sőt a divaton át a szülői módszerek körébe is. A környezettudatos nevelés sokak számára a saját értékrendszerük kifejeződése, mások pedig azért követik, mert kezd trendivé válni. Az alábbi pár tippel sokat segíthetünk a gyermekeinknek abban, hogy nyitottabbá váljanak a világ problémáira, és aktívan felelősséget vállaljanak bennük. Egyrészt beszélgessünk. A kommunikáció nem csak az ismeretátadás szempontjából lehet fontos a környezettudatosságra nevelésnél. A gyerekek sokszor szoronganak és félnek a klímaváltozással járó veszélyektől. Fontos, hogy erről a szülőkkel tudjanak beszélni, és akkor így a bennük kialakuló szorongás az csökkenhet. Aztán egy másik jó tanács, hogy kiránduljunk. A családdal, barátokkal együtt töltött idő a természetben pozitív emlékekkel és élményekkel látja el a gyerekeket. Valamint megtanulják tisztelni és óvni a természetet is a túrázás szabályainak a betartása mellett. Aztán egy másik jó tanács lehet az is, hogy mutassunk példát. Főleg kisebb korban lehet fontos az, hogy a gyermek lásson maga előtt mintát, ami alapján ő is cselekedhet. Lehet ez például egy szelektíven otthon gyűjtött szemét, vagy akár egy-egy bevásárlás alkalmával saját zacskóba gyűjteni a pékárút vagy a zöldségeket. Aztán az utolsó ajánlott pontunk az, hogy támogassuk. Tehát fontos, hogy ezt a viselkedést, ezt a környezettudatos viselkedést ne csak kialakítsuk, hanem fenn is tartsuk benne. Tehát ezt feltétlenül támogassuk őt benne, és motiváljuk őket a zöld törekvéseinknek a véghez vitelében. És bár elsőre kihívásokkal telének tűnhet egy új, környezettudatosabb életforma bevezetése, azonban ez nem feltétlenül jár nehézségekkel.
amennyiben a tőlünk telhető legtöbbre törekszünk, a családban közös projektnek tekintjük a komposztálást vagy épp a zöldségtermesztést, a gyermekek könnyen elsajátíthatják azokat az értékeket, amik hozzájárulhatnak a klímavészhelyzet megoldásához és végső soron pedig egy szebb jövőhöz. Környezettudatos témánkat ezennel lezárom, és tovább is haladunk itt a zenékkel.

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Buongiorno.

0: amo увидеться, чао. Buonanotte.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
2: Ilyet még nem hallottál.
1: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A diák igazolvány kártya számát kell megadni a diákbérletekhez. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe. 20 éves lett a vasút történeti park kerti vasútja. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni. Hívta fel a figyelmet a MÁV csoport szombati MT-nek küldött közleményében. Kiemelték, az oktatási, azaz OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő a 2025-26-os tanév végén június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diák igazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykun Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának harmadik állomásán szombaton Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és a váltók felújítására. Ezt követi a peronok és az állomás épületének a fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés, most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Elkészült a 7. kerületi Madách Imre út felújítása, a Rumbak-Sebestyén utcáig tartó szakaszon egy szintbe került az úttest és a járda felület, amelyek új burkolatot is kaptak, közölte Erzsébet város polgármestere Niedermüller Péter a Facebook oldalán. A felújítás során a Madách Imre út és a Rumbak-Sebestyén utca kereszteződését átépítették az akadálymentes és biztonságosabb közlekedés érdekében. A kerület vezető jelezte, hogy 15 fát is ültettek, a korábban itt lévő platéneres fáknak új helyet keresnek a kerületben, helyükre talajkapcsolatos fákat ültettek, és csak nem 160 négyzetméternyi új zöld felületet is kialakítottak. 20 éves lett a Magyar Vasút Történeti Park kerti vasútja, az évfordulót pedig egész hétvégén ünneplik Budapesten. Vasárnap a kis szerelvények mellett púpos dízelmozdonyok és más különleges vasúti járművek is bemutatkoznak. A szervezők tervei szerint több M40-es is felsorakozik a rendezvényen. A mozdonyok egy részét nem csak álló helyzetben lehet megnézni, több jármű működés közben is bemutatkozik, és egyes mozdonyokon utazni is lehet. Vasárnap 13 órakor jármű bemutatót is tartanak a fordítókorongnál. Emellett gőzmozdony, hajtány, lóvasút, az ezüstnyíl és más vasúti járművek is szerepelnek a hétvégi programban.
1: Időjárás.
2: A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. A következő héten is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most
0: folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal, a

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
2: 100 perc. Számolod?
1: Balatoni zenefolyam.
2: 100 perc. Számolod?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek, ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naih.hu
2: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Reklámot hallottál.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Éjjel-nappal a Balaton Rádióban a legjobbakkal. Ismerhetitek már a mondást, most a kreativitás és a negatív érzelmek közötti kapcsolatra fogunk kitérni. Olykor lehet olyan érzésünk, hogy az emberek életük legsötétebb időszakaiban a leginkább aktívak különböző művészi tevékenységekben. Kutatások szerint az introvertáltság, az érzékenység, a nyitottság és az impulzivitás mind olyan karakterjegy, mely összefüggésben van a kreativitással. A kutatások kimutatták, hogy a depresszióban vagy egyéb hangulatzavarokban szenvedett emberek körében sok esetben megfigyelhető a magas kreativitás, a hangulatzavarok pedig 8-10-szer gyakoribbak írók és művészek esetében, mint a populáció többi tagjainál. Nem jelenthetjük ki, hogy egyértelmű kapcsolat van a kreativitás és a mentális zavarok között, ám külön vizsgálva specifikus aspektusokat, adott problémákat és szinteket már érdemes foglalkozni a témával. Az ókori görögöket elemző kutatások arra jutottak, hogy esetükben a kiemelkedő kreativitás, a hozzátartozó eminens fogalma valamilyen módon összekapcsolódik a melankóliával vagy a bipoláris zavarral. A kreativitás és a pszichopatológiák közötti kapcsolatról szóló tanulmányok hangsúlyozzák, hogy a legkreatívabb egyének azok, akik esetében a legnagyobb a mentális rendellenességek kockázata. Úgy tűnik, hogy ugyanazok a jellemzők, amelyek meghatározzák a tüneteket, kreatív előnyt is jelentenek. Több kutatás nem csak megerősítette ezt az álláspontot, de arra az eredményre jutott, hogy a melankóliával és a súlyos depresszióval társuló problémák kiemelten összeköthetők a magas kreativitással. Kurt Cobain ikonikus mondata, mely magyarul így szól, köszönet a tragédiáért, szükségem volt rá a művészetemhez. Nos, ez a mondat ma már szállóigévé vált. Milliók hallgatták dalait és merítettek erőt belőlük, ám sok más ikonikus művészhez hasonlóan Cobain is önkezével vetett véget az életének. Arról már esett szó, milyen lehetséges kapcsolat van a mentális betegségek és az alkotás között. Ám arról még nem, hogy a különböző mentális zavarokban szenvedők körülbelül 10%-a követ előgyilkosságot. A frissebb kutatásokban egyértelműen kimutatható, hogy azok a személyek, akik művészethez kapcsolódó szakmákban dolgoznak, legyenek ezek írók, zenészek, színészek, festők, szobrászok vagy táncosok, sokkal magasabb az öngyilkossági ráta, mint az átlagban. A magas kreativitású emberek mentális stabilitása részben függ az adott munkától, amit végeznek. A tudósok, társadalmi aktivisták, közgazdászok és tanulmányírók az átlagos populációhoz viszonyítva kevesebb eséllyel szenvednek mentális problémáktól. Ám a művészi vonalon mozgó írók háromszor gyakrabban esnek át depressziós fázisokon, és körükben elkövetett öngyilkosságok száma is háromszor nagyobb, mint a népesség többi részénél. Írja a mindsetpszichologia.hu. A továbbiakban mi olyan slágerekkel jövünk tovább, amelyek vélhetően elég kreatívnak minősülnek a körötökben is.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatóknak itt a Balaton Rádióban. Újítás történt a Balatonnál. Az agroinform.hu szerint korszerű víztisztító technológiát adtak át Zamárdiban, amely hozzájárul a Balaton ivóvízbázisának védelméhez és az ellátás biztonság javításához. A Balaton mint ivóvízbázis különleges érték, amely több tízezer ember életminőségét befolyásolja, ezért hosszú távon is meg kell őrizni a jövő generációi számára. Emelte ki Németh Zsolt államtitkár a zamárdi víztisztító technológia műszaki átadásán. A Dunántúli Regionális Vízmű Balatonszéplaki felszíni vízművénél tartott eseményen az államtitkár elmondta, a klímaváltozás hatására egyre hosszabb és melegebb nyarak következtek be, aminek következtében nőtt a Balaton szerves anyag terhelése. A vízminőség romlása, az íz- és szagrontó anyagok megjelenése, valamint az ebből eredő kezelési nehézségek nem csupán műszaki kihívások, hanem társadalmi és közegészségügyi kérdések is. Így e problémákat nem lehet félvárról venni, hangsúlyozta. A projekt keretében a DRV 200 millió forintból 4 hónap alatt alakított ki egy aktív szénszűrő rendszert, amely képes megkötni a szerves anyagokat, eltávolítja az íz- és szagrontó anyagokat, valamint a mikroszennyeződéseket. A fejlesztés 19 balatonparti település ivóvizének minőségét javítja, növeli az ellátásbiztonságot és csökkenti a fertőtlenítőszer használatot. Ez nem csupán technológiai fejlesztés volt, hanem az emberi egészség védelmében történő beruházás, tette hozzá az államtitkár. Az országos ivóvízfogyasztási szokásokat vizsgáló felmérés szerint az emberek elsősorban az íz alapján döntenek arról, hogy csapvizet vagy palackozott vizet fogyasztanak. Németh Zsolt szerint a fogyasztói visszajelzések ezért különösen fontosak. A vízi közműszolgáltatás jelentős átalakuláson megy keresztül. Az elmúlt 11 évben 1000 milliárd forintnyi fejlesztést végeztek el. Elérték, hogy Magyarország vezetékes ivóvízellátása több mint 95%-os. A szennyvíz elvezetéssel és tisztítással rendelkező felhasználási helyek aránya pedig 83,5%-os lett, amely európai átlag, vagy talán azt meghaladó érték. Továbbá megduplázódott, több mint 800-ra emelkedett a szennyvíztelepek száma. A fejlesztések ellenére számos kihívással szembesül az ágazat, az előregedett hálózatok, a fenntarthatóság kérdése, az ellátásbiztonság és a finanszírozás problémái. Ennek kezelésére országos rekonstrukciós program indult, amelynek keretében 2024-ben és előtte is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek, amelynek keretében 2024-ben és 2023-ban is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek. A nemzeti vízművek feladata a folyamatok összehangolása, az állami szolgáltatók hatékonyságának növelése, valamint az együttműködési lehetőségek kiaknázása. Az államtitkár szerint a következő időszakban a súlypontot mindinkább a fenntartható vízkészlet gazdálkodásra, gazdaságtámogató vízgazdálkodásra kell helyezni. Pelc Gábor, a DRV vezérigazgatója kiemelte, hogy a vállalat fő célja megbízható, jó minőségű ivóvíz biztosítása a Balaton térségében élők és üdülők számára, valamint a szennyvízelvezetés és kezelés magas színvonalú megvalósítása. A korszerű víztisztító technológia bemutatása után most ismételten zenével folytatjuk adásunkat itt a Balaton Rádióban.

0: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Balaton Rádió.
2: Mindig lesz egy szebb.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

Ez a maratoni balatoni zenefolyam itt a Balaton Rádióban. Az egészséges felnőtt személyiséghez hozzátartozik az önállóság, mind fizikai, mind érzelmi értelemben. Határokat felállítani és érzelmileg leválni a szüleinkről az egyik legfontosabb lépés a felnőtté válásban. Erre vonatkozóan hozok érdekes információt nektek. Ez a folyamat, ez egy természetes folyamat, mely a személyiségfejlődésünkkel párhuzamosan halad. Első nagyobb lépése a serdülőkori lázadás időszaka, mely megalapozza a későbbi önállóságot, majd a fiatal felnőtt korban az új elköteleződés, saját család vagy független élet kialakításával válik teljessé a leválás. Elköltözni otthonról és anyagilag függetlenné válni csak a leválás fizikai oldala. Az önálló felnőtt élet és sikeres párkapcsolat kialakításához az érzelmi leválásra is szükség van. Ez a legtöbbször persze nem olyan egyszerű, mint amilyennek hangzik, mert számos szülő akarva, akaratlanul felnőttként is nevelni, befolyásolni akarja még a gyermekét. Ez nem csak abban nyilvánulhat meg, hogy kéretlenül is tanácsokat adnak, beleszólnak abba, hogy a gyerekük hogyan élje az életét, hanem abban is, ha a felnőtt gyerek fél konfliktusba kerülni a szüleivel, nem tud nekik nemet mondani, nem vállalja fel előttük önmagát és a véleményét, valamint nem tudja meghúzni a határait. Az egészséges én határokkal rendelkező felnőtt tudja, hogy nem tartozik felelősséggel mások szükségleteiért és érzéseiért. Képes elviselni, ha a döntéseivel vagy véleményével nem értenek egyet. Tudja, hogy nem kell másokat boldoggá tennie, nem feladata mások életének rendbehozása, és mindezekre a kérésekre és elvárásokra nemet tud mondani. A határok felállítását a saját családunkban tanuljuk meg először. Vagy például szabad-e a nagymamának nemet mondani a sütire, becsukni a szobaajtót, megélni az érzéseinket, mérlegelni a kritikát, illetve a saját ízlésünk szerint öltözködni. Hogy ez miért nehéz, arra az egyik ok, hogy a szülők erősebb érzelmi reakciót tudnak kiváltani belőlünk, annak köszönhetően, hogy pont a gyerekkori sérüléseink tettek minket érzékenyé bizonyos dolgokra. Nagyon nehéz megkérdőjelezni egy olyan kritikát például, ami már kisgyerekkorunktól kezdve beépült az én képünkbe. Másrészt a szülőkkel való kapcsolat sokkal kevésbé az egyenrangúságon alapul, mint mondjuk egy barátság vagy egy párkapcsolat. És a szülő még felnőtt korban is az irányító, tekintély személy szerepét töltheti be. Ahhoz, hogy felnőttként új alapra helyezzük a kapcsolatunkat a szüleinkkel, szükség van az eltávolodásra, érzelmi értelemben. Gyakori, hogy amikor valaki terápiába kezd járni, vagy új kapcsolatba kezd, elkezd tudatosabban rálátni a szüleivel való kapcsolatára. Változik a személyisége, új viselkedés mintákat tanul és próbál ki. A családterapeuták azt szokták javasolni, hogy ahhoz, hogy a szülőkkel való kapcsolatunkat felnőtt szinten rendezni tudjuk, először magunkon érdemes dolgozni. Az önismereti munka során tudatosítani, hol kellene meghúzni a határokat, és utána fokozatosan kipróbálni ugyanezt a családdal. A szüleink ettől persze még lehet, hogy nem fognak megváltozni, de ez nem is feltétele annak, hogy mi változzunk, és hogy máshogy tudjunk működni a velük való kapcsolatunkban. Írja a Mindset Pszichológia weboldala. A következőekben a zenei világba fogunk belemerülni, és jönnek a legjobb slágerek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A diák igazolvány kártya számát kell megadni a diákbérletekhez. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe. 20 éves lett a vasút történeti park kerti vasútja. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni. Hívta fel a figyelmet a MÁV csoport szombati MTI-nek küldött közleményében. Kiemelték, az oktatási, azaz OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő a 2025-26-os tanév végén június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykun Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának harmadik állomásán szombaton Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és a váltók felújítására. Ezt követi a peronok és az állomás épületének a fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés, most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Elkészült a 7. kerületi Madách Imre út felújítása, a Rumbak-Sebestyén utcáig tartó szakaszon egy szintbe került az úttest és a járda felület, amelyek új burkolatot is kaptak, közölte Erzsébet város polgármestere Nieder Müller Péter a Facebook oldalán. A felújítás során a Madách Imre út és a Rumbak-Sebestyén utca kereszteződését átépítették az akadálymentes és biztonságosabb közlekedés érdekében. A kerület vezető jelezte, hogy 15 fát is ültettek, a korábban itt lévő platéneres fáknak új helyet keresnek a kerületben, helyükre talajkapcsolatos fákat ültettek, és csak nem 160 négyzetméternyi új zöld felületet is kialakítottak. 20 éves lett a Magyar Vasút Történeti Park kerti vasútja, az évfordulót pedig egész hétvégén ünneplik Budapesten. Vasárnap a kis szerelvények mellett púpos dízelmozdonyok és más különleges vasúti járművek is bemutatkoznak. A szervezők tervei szerint több M40-es is felsorakozik a rendezvényen. A mozdonyok egy részét nem csak álló helyzetben lehet megnézni, több jármű működés közben is bemutatkozik, és egyes mozdonyokon utazni is lehet. Vasárnap 13 órakor jármű bemutatót is tartanak a fordítókorongnál. Emellett gőzmozdony, hajtány, lóvasút, az ezüstnyíl és más vasúti járművek is szerepelnek a hétvégi programban.
1: Időjárás.
2: A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. A következő héten is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most
0: folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
3: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 percen keresztül,
3: reklám nélkül.
0: Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobb.

0: A maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene reklám nélkül.
1: Balaton Rádió.

Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt az éterben, a Balaton Rádióban. A következőekben a perfekcionizmusról, azaz a tökéletességre való törekvésről fogunk beszélni. Ez ugye hatással van a kapcsolatainkra, meghatározza a hozzáállásunkat a tanuláshoz, a sportoláshoz, a céljainkhoz. Továbbá megkönnyítheti, vagy éppen nehezebbé teheti azok elérését. A mindsetpszichologia.hu oldal információi szerint a perfekcionizmus hatása rendkívül széles körű. Egymással teljesen ellentétes következményekkel járhat, hiszen betegségek kialakulásához is vezethet, viszont akár a személyes növekedést is szolgálhatja. Mindez azért lehetséges, mert multidimenzionális, tehát személyes és interpersonális elemeket is tartalmaz. Létezik normális perfekcionizmus, amely az egészséges tökéletességre törekvést foglalja magába. Ebben az esetben a cél a siker elérése, miközben az egyén tisztában van a saját határaival és elfogadja ezeket, tehát nem zárja ki a hibák lehetőségét. A neurotikus perfekcionisták azonban a tökéletességre törekvés egészségtelen formáját gyakorolják. Minden energiájukat a hibák elkerülésére összpontosítják, ezek alapján értékelik saját viselkedésüket és teljesítményüket. Az erős önkritika gyakran bántó gondolatokban nyilvánul meg, ami aztán különböző lelki problémákhoz, akár fizikai megbetegedéshez is vezethet. A perfekcionizmus kialakulásában rengeteg tényező játszik szerepet. A túlzottan perfekcionista egyén gyakran nő fel olyan családi környezetben, ahol a szülők által támasztott elvárások és ítéletek befolyásolják a viselkedését. Ezekben a családokban előfordul, hogy a szeretetet és az elfogadást feltételekhez kötik. Ahhoz, hogy a személy ezt kiérdemelje, tökéletesen kell viselkednie. Amennyiben hibázik, az szülői elutasítást és szeretet megvonást von maga után. Ennek hatására alakulhat ki a túlzott tökéletességre törekvés és a hibák miatti aggodalom. Ezen kívül a személy hajlamos lesz a túlzott precizitásra, rendszerezésre és szervezésre. A napirendjének kialakítása, a feladatok megtervezése az elvárások teljesítését szolgálja, tehát tökéletesnek kell lennie. Ezen kívül gyakran magas elvárásokat állít önmaga elé, ami aztán rendkívül sok stresszt okoz az életében. Amennyiben nem tudja ezeket teljesíteni, akkor önostorozással bünteti magát. A perfekcionizmus egészséges megnyilvánulása esetén az egyén sikeresen szervezi az életét. Összeszedettség jellemzi. Emellett egészséges elvárásokat állít önmagával szemben, ezáltal ki tud teljesedni, motivált lesz a sikerre és a céljai elérésére. Összességében az életünk során számos döntési helyzetbe kerülünk, rengeteg kihívással kell szembenéznünk. Fontos azonban tudatosítani magunkban, hogy lehetetlen mindig minden esetben tökéletesen dönteni. Törekedhetünk a tökéletes megoldásokra, de ne ostorozzuk magunkat, ha valami mégsem sikerül. A hibák lehetőséget jelentenek a tapasztalatszerzésre és a fejlődésre. A perfekcionizmus hozzásegíthet az önmegvalósításhoz, ha elsősorban nem a hibák elkerülése és a másoknak való megfelelés motivál minket. Továbbá tisztáznunk kell azt is, hogy valóban a magunk döntései szerint alakítjuk-e az életünket, vagy inkább a környezetnek való megfelelés ösztönöz minket. Gyakran nem is tudatosul bennünk, mennyi befolyásoló inger ér minket a hétköznapokban. Érdemes megállni néha egy-egy pillanatra és végig gondolni, hogy milyen hatással van ránk a jelenlegi helyzetünk, jól érezzük-e magunkat és valóban a saját céljaink felé haladunk-e. A továbbiakban itt a Balaton Rádióban a dalok kapják meg a középponti szerepet, tehát ezekből fogunk játszani nektek.

Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Balaton Rádióban. A helyi hírek közül fogok megosztani egyet veletek. Muszáj a rendszeres dörrentés a Balatonnál. Közleményben tájékoztatja a fonyódi lakosokat és nyaralókat a károkatonák riasztásával kapcsolatban a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT. A társaság közlése szerint a madarak távoltartásához szükséges gázágyukat igyekeznek a lehető legritkábban használni, úgy, hogy az a településen élőket és az ott üdülőket minimális mértékben zavarja. A közlés szerint a balatoni hal.hu mögött álló hallgazdálkodási társaság a következő közleményt jelentette meg. A Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT az általa üzemeltetett fonyód zardavári halastavakon haltermelési tevékenységet végez. A mezőgazdasági termeléssel, halászati tevékenységgel szoros összefüggésben van a nagy káró katonák riasztására használt gázágyuk üzemeltetése. Hasonlóképpen, mint ahogy szőlőültetvényekben és gyümölcsösökben is alkalmazzák azokat más állatok ellen. A folytatódó közlés szerint a berendezést a halállomány védelme érdekében használják a gazdasági károk megelőzésének céljából. Ahogy fogalmaznak, társaságuk rendelkezik a Somogy vármegyei kormányhivatal által kiállított hatósági engedéllyel a nagy káró katona riasztásához és gyérítéséhez. Az engedély alapján 6 és 18 óra között 15 percenként 3 lövés adható le. A nyár során 9 és 17 óra között 30 percenként 2 lövést adtak le, tehát az engedélyezetnél lényegesen kevesebb lövés számmal éltek. Abban az időszakban, mikor nem szükséges, a gázágyút kikapcsolják. Ahogy fogalmaznak, a gázágyú jelenleg nem üzemel, a reggeli esti időszakban, illetve mikor nem indokolt a gázágyú használata, személyes jelenléttel igyekeznek a károkatonákat távol tartani a halastavaktól, ami jóval hosszabb munkaidőt követel meg a kollégáiktól. Tehát ekkor is hallható lehet néhány sörétes fegyverből leadott lövés. Természetesen, ahogy fogalmaznak, igyekeznek Fonyódváros lakosságának minimális zavarására, ezért a gázágyú nem a város irányába adja le a lövést, valamint azokban az időszakokban, mikor nem indokolt a használata, kikapcsolják, írja az infostart.hu. Mi pedig most ismételten olyan zenét fogunk lejátszani, ami talán bízva benne az igényeteknek is megfelelő lesz.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Slágerek. Csak neked.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Ami történt, megtörtént, nem érdemes sokat rágódni, vonjuk le a következtetéseket és felejtsük el. Sokszor hallunk ehhez hasonló életbölcsességeket. Emberek vagyunk, a hibák és rossz döntések hozzánk tartoznak. Az más kérdés, hogyan kezeljük őket. A motivációs oldalak és önsegítő könyvek jelentős hányada ilyen esetben azt tanácsolja, ne siránkozzunk a múlton. Tekintsünk előre, hiszen felesleges időfecsérlés lenne leragadni valamiben, amin nem változtathatunk. Catherine Schulz tévedéskutató ezen a területen végzett kutatásainak hála több dologra is rávilágít. Azt mondja, hogy ha valaki valóban nem képes megbánni valamit, az bizony a szociopaták egyik diagnosztikai tünete, de lehet az agyi sérülések bizonyos fajtáinak jellemzője is. Azok az emberek ugyanis, akiknek sérült az előső homloklebenye, képtelenek sajnálkozni, még az egyértelműen helytelen döntések miatt is. Ezek az állapotok azonban fizikai vagy mentális deficitek eredményei. Tehát ha egészségesen szeretnénk működni, akkor nem a teljes bánkódásmentességre kell törekednünk, sokkal inkább a megbánással való együttérésre. A megbánás abból fakad, hogy úgy hisszük, jelen helyzetünk jobb vagy boldogabb lehetne, ha valamit másként csináltunk volna a múltban. Catherine Schulz három dolgot tanácsol. Ahhoz, hogy békét kössünk a bánkódással, első körben bele kell nyugodjunk, hogy általános. Ha beírjuk a keresőbe, hogy sajnálkozás és tetoválás, 11,5 millió találatot kapunk. A tetoválással rendelkező emberek 17%-a megbánta, hogy tetováltatta magát, és akkor távol vagyunk még az igazán fontos témáktól. A lényeg, a megbánás mindannyiunkat érint. A második lépés az önmagunkon való nevetés. Bárki, aki már átélt sajnálkozást, amiben igazi fájdalom és szomorúság volt, megérti, hogy a humor nagy szerepet játszhat a túlélésben. Összeköti életünkben a pozitív és negatív pólusokat, és újra lendületbe hoz. A harmadik mód, ami szükséges a sajnálkozással való békés együttéléshez, nagyrészt az idő segítségével történik Schulz szerint. Tulajdonképpen annak az elfogadása, hogy jó és rossz döntéseink rajzolják életünk folyamatát, és ezek megértése vagy elítélése nem a megbánás hiányát kell jelentse. Fontosabb az, hogy ne utáljuk magunkat a sajnálkozás miatt. A helyzet az, hogy mindannyiunknak vannak céljai és álmai, amiért meg akarunk tenni minden tőlünk telhetőt, és jó esetben szeretjük az embereket, nem akarjuk őket megbántani vagy elveszíteni. Éppen ezért fájdalmat kell érezzünk, amikor a dolgok nem sikerülnek. De meg kell tanulnunk szeretni a hibás és tökéletlen dolgokat, amiket létrehozunk, és megbocsátani magunknak, amiért létrehoztuk őket. A sajnálkozás nem arra emlékeztet, hogy valamit rosszul csináltunk, arra emlékeztet, hogy tudjuk, jobban is csinálhatjuk. A forrást ez az érdekes hírhez a Mindset Pszichológia weboldaláról kerestem ki nektek, és osztottam meg veletek, ahogy a legjobb zenéket is. Azokat viszont most játszom nektek.

0: van.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
2: Reklámot hallottál!
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Nyilvános WC-ben is terítette a kábítószert egy józsefvárosi díler. A közösség erejéről beszélt Magyar Péter szolnokon. 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Elfogta a rendőrség azt a kábítószerkereskedőt, aki a gyanú szerint több mint egy éve árusított illegális szereket Józsefvárosban, a vásárlóit pedig szokatlan helyszíneken szolgálta ki, például nyilvános vécékben. Az egyik tettenért vásárlónál talált anyagról a laboratóriumi elemzés kimutatta, hogy az nem csupán hagyományos kristály, hanem NEP, vagyis N-etil-pentilon nevű szintetikus designer drog. Ez a veszélyes pszichoaktív vegyület különösen súlyos egészségügyi kockázatot jelent a használóira, jelenléte pedig egyértelmű. Igazolta a kereskedelmi léptékű terjesztés tényét. A férfi elfogásakor egy kábítószerrel szennyezett üvegpipa került elő a zsebéből, ami arra utalt, hogy a férfi nem csak értékesítette, hanem maga is fogyasztotta a veszélyes tudatmódosító szereket. A Tisza párt elnöke szombaton az országjárás szolnoki állomásán beszélt a közösség elmúlt időszakban elért sikereiről, amelyeket világra szóló teljesítményként értékelt. Magyar Péter kiemelte, hogy a közösség munkáját több tízezer önkéntes segítette különböző feladatokban. Szerinte a nehezebb időszakokban is fontos emlékezni az elért eredményekre, még akkor is, ha a változások nem következnek be azonnal. Magyar Péter rámutatott, hogy a 10-20 év alatt felhalmozódott problémákat és mulasztásokat nem lehet egyik pillanatról a másikra megszüntetni, ehhez időre van szükség. Arra kérte a közösség tagjait és szimpatizánsait, hogy adjanak bizalmat és vegyenek részt az ország építő munkában. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, amely még az idei évben elindul és legkésőbb január 1-ére érezhető változásokat kell eredményeznie. A bejelentést Magyar Péter tette meg szombaton az országjárásának szolnoki állomásán. A program elsődleges célja, hogy azokon a területeken mérsékeljék a várokozási időt, ahol jelenleg a leghosszabbak a várólisták, így különösen a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtétek esetében. A célkitűzés szerint a beavatkozásokat nem csak a hagyományos munkaidőben, hanem szükség esetén éjszaka is elvégeznék. A program sikeressége esetén a kormány további területekre is kiterjeszteni a fejlesztéseket. Október 2-a és 4-e között immár negyedik alkalommal rendezik meg a Budapest Contemporary kiállítást és vásárt a Bálnában. A kortárs képzőművészet továbbra is a rendezvény középpontjában áll, azonban az idei esemény újdonsága, hogy a dizájn, a divat és az ékszerművészet is önálló résszel kapcsolódik be a programba. Az esemény idén is több ezer műtárgyal, közel 40 galériával, fiatal alkotókkal és izgalmas kísérő programokkal várja a közönséget.
4: Időjárás.
5: A hét utolsó napján is napos időre számíthatunk, csak kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem várható, a szél többnyire mérsékelt marad. Délutánra 21-25 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék továbbra sem várható, a légmozgás is többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.

0: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Van olyan tulajdonságod, ami egykor régen gyengeség volt, szinte egy hátrányos helyzet, és mára pedig egy tulajdonképpen szinte erősség lett belőle?
2: Az éneklés, az éneklés.
3: Kecskés Tibor Kefir, énekes dalszerző.
2: Én zeneiskolába jártam ugyan, de hogy ott ugye nem tanítanak éneket, csak hogyha énekszakra jársz, szolfézsa nyilván el kell járni, ott az megismered a hangokat, ott kell kicsit énekelgetni, de nem kapsz hangképzést, tehát nem tanítanak meg énekelni. És aztán, amikor az első zenekart alapítottuk Miskolcon, az egy rockzenekar volt, amiben én erőteljesen gitároztam. És hát ott volt az öttekú zenekar, gitároztunk, és akkor eljött az idő, hogy most valakinek énekelni kéne. És nagyon rosszul énekeltem, tényleg. Nem is tudom, az egész zenekar azt mondta, hogy énekelj te. Mondom, miért? Most azért, mert én állok, mindenki más ült, mondom, akkor leülök én is, akkor nem. De nem akartam énekelni.
1: Érezted is, hogy nem? Tehát tiltakoztál?
2: Nem is volt jó. Én meg is mutattam édesapámnak, hazavittem az első ilyen zenekari próbák közül valamelyiket, fölvettük még kazettás magnóra, és akkor lejátszottam neki, és még apám mondta is, hogy mit gondolsz te kisfiam, hát ez nagyon rossz. Hallgass már meg egy republikot, vagy nem tudom.
1: Pedig is tulajdonképpen járatos volt a dologban egyébként.
2: Ő járatos volt, igen. Most is az.
1: De most így. Mikor mondta, hogy hát kisfiam,
2: Pontos, hát erezd már ki a hangot, hát ez nem így kell.
1: Ja, de bíztatott egyébként, hogy énekel?

0: él, akkor biztos.
1: Megmondta, hogy mi a baj, hogy mi a hiba, hogy mit kéne változtatni, és akkor én azon elkezdtem változtatni, attól se lett jobb. És viszont a zeneiskola mellett, tehát nyilván a zongora órák mellett, meg a szolfés órák mellett, meg a rendes iskola mellett azért most még nem akartam elmenni, lusta voltam még énektanárhoz is elmenni, és nem mehet, gyakorolgattam, aztán gondoltam, majd a gyakorlat teszi a mestert, biztos jobb lesz. Nem lett jobb. Nem lett jobb, és én ezt tényleg kudarcnak éltem meg, tehát elérkeztünk a Vétek első lemezéig, amit én mai napig nem szívesen teszek be a lejátszóba, én azt nem szívesen hallgatom, sőt szégyellem, olyannyira, hogy 2019-ben az egész első lemezt, az első három lemezről válogattunk össze a sláger dalokat, 12 dalt újra énekeltem és újra hangszereltük, de ugyanúgy, tehát, hogy nem sok változás van. Csak annyi, hogy jól van elénekelve.
0: Hát igen, ilyen szempontból egy nagy változás. Tehát tulajdonképpen a fiatal ember, aki gyakorlatilag nem is tudott énekelni, sőt, hátrányosan érezte magát, rágyúrt.
1: Nagyon, hát figyelj, igen, hát itt fejeztem be, hogy hát itt tartottam, hogy elérkeztünk az első lemezhez. Amikor is Berecki Zoli nekem nagyon-nagyon sokat segített.
0: Tanulni, énekelni?
1: Nem tanított ő, csak magával azzal, ahogy bejött a stúdióba, és ahogy énekelt, minden szavát, mozdulatát figyeltem, hogy veszi a levegőt, hogy képzi a hangot. Ő nem is tudott róla, hogy én tőle tanulok. És én áhítattal néztem, és tényleg minden pillanatát megjegyeztem, és próbáltam úgy csinálni, mint ahogy ő, ugye Berecki Zoli vokálozta a Vétek lemezeket. És megtörtént ugye az első lemeznek a felvétele, akkor ismerkedtem meg az Zolival, és elindultak a fellépések. Amikor is az ugye 98 volt, akkor még nagyon nagy divat volt playbackelni, de már a kiadó és a menedzsment mondta, hogy ebből nagyon kifele jön a szakma. Úgyhogy az nagyon nagy gáz, hogyha én fölmegyek kikapcsolt mikrofonnal a színpadra playbackelni, hogy azt ne csináljam. Tehát konkrétan megtiltották. És itt volt a választó. Hát nyilván volt nagyon sok rossz fellépésünk, amit nem szeretnék a YouTube-on visszanézni. De a színpadon megtanultam énekelni, mert belettem dobva a mélyvízbe, és rá lettem kényszerítve. És hát ugye nagyon sok fellépés volt, ezért kénytelen voltam.
0: Belerázódni,
1: és sikerült.
0: És tulajdonképpen a közönség valószínűleg semmit nem vett észre, nem? Mert ők észrevették?
1: De. Emlékszem egy nagyon kellemetlen jelenetre, és ez sajnos pont az Olinak köszönhető, a Bereckinek, mert egy színházba léptünk fel, emlékszem az Álmodoztam című dalt kellett énekelni, és ebben van egy oktávugrás. És megláttam az Olit az első sorban. Mosolygott ő szegény, meg hogy szorított, hogy biztos jó lesz, biztos jó lesz. És nem jött ki. És nagyon elrontottam. És fú, tudod, az elvörösödik a füled, meg az egész fejed. Akkora éhés volt.
0: Érezted, hogy nagyon?
1: Hú, nagyon rossz volt. Igen, és onnantól még jobban összeszedtem magam. Onnantól kezdve jött el az, hogy addig nem csináltam olyat, hogy gyakorlok otthon, hanem mindig csak a színpadon volt a gyakorlás. De annyi fellépés volt, hogy aludni nem nagyon volt idő, úgyhogy szinte állandóan színpadon álltunk, de onnantól elkezdtem simán beállni otthon a szobába, tükör elé, és elkezdtem gyakorolni a dalokat. Nem tudtam csinálni más, mert az annyira nagy égés volt.
2: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Sztár Portré most folytatódik.
1: Az én a hátrányaimból előny ritkán származott.
2: Igen.
1: Vannak egyébként. Viszont az erényeimből, azokból mindig, vagy majdnem mindig tudtam előnyt is kovácsolni.
2: Fenyő Miklós.
3: És akkor a hátrányokkal mi lett? Végül megmaradt?
1: Megmaradt.
3: Tehát tényleg?
1: Igen. Megvan bennem az a törekvés, hogy javítsak azokon a dolgokon, amelyek szembe jöttek az életben, akár kritika formájában, személyiségemet illetően. És azt kell, hogy mondjam, hogy ebben már 50% sikert elértem.
2: Ja.
1: És ezt nem csak én magam állítom, mert akkor kicsit olyan dicsekvés lenne, és nem akarok, hanem a visszajelzés, a társadalom visszajelzéseiből, ismerősök visszajelzéseiből, a nem túl jó volt kapcsolataimból lettek jobb kapcsolatok ezáltal.
4: Amikor elváltam, és így környezetváltozásra vágytam, és akkor mondtam, hogy jó, akkor lelépek 2 hónapra a Floridába, a haverokhoz, és ott csináltam egy zenekart.
2: Galambos Dorina, énekes, dalszerző, szövegíró.
4: Volt ott egy ismerősöm, aki táncosnő, meg énekel is, és az ő haverja egy kaliforniai fiú, aki gitározik, és akkor vele mondta, hogy ismerkedjünk össze, mindjárt összeraktunk egy tök jó duóbulit, és akkor lettek ott koncertjeink, meg az ex-zongoristám, a Sárközi Fanni, meg Miami-ban lakik, és akkor vele pedig ott nyomtunk pár. Szintén duóbulit, csak helyi magyar.
2: Ez egy jó példa, egy hátrányos helyzetből.
4: Igen, amikor így... Ja, azt mondom, nem fogok itthon szomorkodni, hanem így akkor menjünk el, lóduljunk meg a nagy világba.
2: Azt a pillanatot, azt elmeséled egyébként, amikor lerázod magadról a vacakságot, tehát lent vagy nagyon, és akkor az neked hirtelen jön, vagy pedig fokozatosan rázod le a vacakságot?
4: Szerintem fokozatosan rázom le a vacakságot, ha ezt annyira jól fogalmaztad meg. És a feloldozás az általában a szövegírásban nyilvánul meg.
0: Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztár Portré most folytatódik.
1: Volt egy olyan gyengeségem, de ez évtizedekkel ezelőttre nyúlik vissza, amikor azt gondoltam, hogy ha ketten egymással mondjuk valamilyen témában szöges ellentétet képviselünk, ellenvéleményt, akkor csak nekem lehet igazam.
2: Fenyő Miklós.
1: Pontosabban nem a harc során való győzelmet értem ezen, tehát hogy legyőztem a másikat, hanem meg voltam arról győződve, hogy nekem van igazam, és ő téved, és akkor finom kifejezést használtam. Na például ebben sokat javultam. Tehát én a másik oldalt most már sokkal szívesebben megnézem, mint sem, hogy hirtelen itt élkezzek.
2: De tulajdonképpen ez egy jó vezetői hozzáállás is, nem? Most, hogy megvédve a helyzetet, hogy meg vagyok róla győződve, hogy amit hiszek, amiben hiszek, az jó. Hát tulajdonképpen így lehet véghez vinni dolgokat. Mindenki jön más, azt mondja, hogy nem, az Miklós, az nem lesz jó. De jó lesz.
1: Mint vezető sokat profitáltam ebből a tulajdonságomból, de sok nem azt mondom, ellenséget nyilván nem, mert ezt azért így nem jegyzem. Mert olyat, aki ezáltal ítélt meg, és aztán igazából nem lett a barátom. Úgyhogy nem biztos, hogy én jó vezető vagyok, mondjuk én úgy nézem, amikor azt mondod, hogy vezető, hogy én mondjuk egy csoportvezető, zenekarvezető, csapatvezető. Nem, olyan sok jó vezetői erényem nincs. Legfeljebb ez többször vitte az életem során olyan sikerbe magamat is, és a játszótársaimat is, hogy végül is azt kellett, hogy mondják, hogy igaza volt.
2: Most csak azon gondolkozom, hogy ezt gyengeségként, hátrányként emlegetjük most ezt, amit itt most mondtál. Hogy a zenén azt mondtad, hogy ez egy gyengeség, egy hátrány.
1: Igen, ez egy hátrány.
2: Tulajdonképpen, igen. Hogy nagyon erősen hisz az ember abban, amit akar.
1: Nem. Hogyha hisz az ember nagyon erősen abban, amit elgondol, kitalál,
2: az
1: inkább erény, mint hátrány. De hogyha mások akarata ellenére mindenképpen meg akar valósítani, az már nevezném egy vezetői hátránynak.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Reklámot hallottál!
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Nyilvános WC-ben is terítette a kábítószert egy józsefvárosi díler. A közösség erejéről beszélt Magyar Péter szolnokon. 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Elfogta a rendőrség azt a kábítószerkereskedőt, aki a gyanú szerint több mint egy éve árusított illegális szereket Józsefvárosban, a vásárlóit pedig szokatlan helyszíneken szolgálta ki, például nyilvános vécékben. Az egyik tettenért vásárlónál talált anyagról a laboratóriumi elemzés kimutatta, hogy az nem csupán hagyományos kristály, hanem NEP, vagyis enetilpentilon nevű szintetikus designer drog. Ez a veszélyes pszichoaktív vegyület különösen súlyos egészségügyi kockázatot jelent a használóira, jelenléte pedig egyértelműen igazolta a kereskedelmi léptékű terjesztés tényét. A férfi elfogásakor egy kábítószerrel szennyezett üvegpipa került elő a zsebéből, ami arra utalt, hogy a férfi nem csak értékesítette, hanem maga is fogyasztotta a veszélyes tudatmódosító szereket. A Tisza párt elnöke szombaton az országjárás szolnoki állomásán beszélt a közösség elmúlt időszakban elért sikereiről, amelyeket világra szóló teljesítményként értékelt. Magyar Péter kiemelte, hogy a közösség munkáját több tízezer önkéntes segítette különböző feladatokban. Szerinte a nehezebb időszakokban is fontos emlékezni az elért eredményekre, még akkor is, ha a változások nem következnek be azonnal. Magyar Péter rámutatott, hogy a 10-20 év alatt felhalmozódott problémákat és mulasztásokat nem lehet egyik pillanatról a másikra megszüntetni, ehhez időre van szükség. Arra kérte a közösség tagjait és szimpatizánsait, hogy adjanak bizalmat és vegyenek részt az ország építő munkában. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, amely még az idei évben elindul, és legkésőbb január 1-ére érezhető változásokat kell eredményeznie. A bejelentést Magyar Péter tette meg szombaton az országjárásának szolnoki állomásán. A program elsődleges célja, hogy azokon a területeken mérsékeljék a várokozási időt, ahol jelenleg a leghosszabbak a várólisták, így különösen a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtétek esetében. A célkitűzés szerint a beavatkozásokat nem csak a hagyományos munkaidőben, hanem szükség esetén éjszaka is elvégeznék. A program sikeressége esetén a kormány további területekre is kiterjeszteni a fejlesztéseket. Október 2-a és 4-e közötti már negyedik alkalommal rendezik meg a Budapest Contemporary kiállítást és vásárt a Bálnában. A kortárs képzőművészet továbbra is a rendezvény középpontjában áll, azonban az idei esemény újdonsága, hogy a dizájn, a divat és az ékszerművészet is önálló résszel kapcsolódik be a programba. Az esemény idén is több ezer műtárgyal, közel 40 galériával, fiatal alkotókkal és izgalmas kísérő programokkal várja a közönséget.
3: Időjárás.
4: A hét utolsó napján is napos időre számíthatunk, csak kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem várható, a szél többnyire mérsékelt marad. Délutánra 21-25 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék továbbra sem várható, a légmozgás is többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.

0: A Star Portré most folytatódik.
1: Van mondjuk olyan gyengeséged, amit viszont elfogadtál magadban? Hogy ez így van? Elfogadtad? Jól van,
2: van
1: ez így.
2: Van olyan is, persze.
3: Fenyő Miklós.
2: Persze, ezek a személyes kapcsolatokra vonatkoznak elsősorban. Az adottságaimra vonatkozóan sokkal nehezebben.
1: Nehezebben fogadod el, hogyha valami gyengeség?
2: Nem tudom igazán elfogadni. Gyenge vagyok ebben a műveletben, hogy elfogadjam.
1: De mit lehet még csinálni? Változtatni lehet rajta? Olyan fajta?
2: Általánosságban lehet, én nem tudok valószínűleg. Vagy legalábbis mondom, nem vagyok erős ebben, hogy változtatni tudjak.
1: És akkor mi lesz azzal? Most csak így hangosan gondolkozom, hogy elfogadni nem, változtatni nem, akkor mit lehet azzal csinálni, hogy valami lesz?
2: Láthatót kell tenni, eljátszani.
1: Van olyan gyengeség neked, amin jelenleg is dolgozol, hogy az erősség legyen mondjuk benned?
4: Persze, a lustaságom.
1: De akarod, hogy változom, vagy pedig tulajdonképpen inkább az elfogadás fázisában vagy, hogy tulajdonképpen lustának lenni? Jó, én szeretem magam lustának.
4: Én amondó vagyok, hogy például a határidő a legjobb múzsa.
3: Galambos Dorina, énekes, dalszerző, szövegíró.
4: Egy csomószor működik, hogy csak nem jön az a szöveg, vagy épp nincsen is.

0: Születés a végén mindig megszületik határidőre, aminek kell, csak nem biztos, hogy egy hónappal előtte, hanem lehet, hogy az utolsó két napban.
1: Például, amiről beszéltünk, ez az összeszedettség is egy olyan dolog, ami tudatos odafigyelést igényel a részemről.
2: Varga Bence, énekes, gitáros, dalszerző.
1: Ezért is vagyok, azt hiszem még mindig, a mai napig tanár is, hogy kötelezően fel kell, hogy kelljek, mert azt hiszem, hogy hajlamos lennék mondjuk este 10-ig, bár mondjuk most már vannak gyerekek, és már nem lehet ennyire szabadon értelmezni az időfogalmát, de én hajlamos vagyok szétcsúszni mondjuk, ez egy olyan gyengeségem, amit kordában kell tartani és edzeni kell.
3: Kell egyébként véletlenül, nem lehet, hogy jó lenne szétcsúszni?
1: Hát az alkotás folyamatában van, de még kell is, bizonyos, be kell engedni a káoszt.
3: Igen.
1: Nem csak a semmiből, hanem a káoszból is kell, hogy legyen valami.
3: Szétcsúszni, időtlenségbe átmenni.
1: Egy picit, de nagy Jung rajongó vagyok, például ő azt mondta, hogy úgy gondolja, hogy Friedrich Nietzsche, a 19. század egyik legnagyobb gondolkodója, azért őrült meg, azért csúszott teljesen szét, mert nem volt például családja, nem volt olyan dolog, ami vissza tudná hívni sokszor őt ebből az óriási káoszból, amivel nap mint nap viaskodott, úgyhogy ezt a jó tanácsot megfogadva én is próbálom.
3: Családot alapítottál?
1: A káoszt.
3: Kordában. Akkor lehet, hogy tulajdonképpen csak ezért lett családod, hogy nehogy megőrülj.
4: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Starport Ré most folytatódik.
1: Van egyébként most olyan gyengeséged, ami most még gyengeség, és dolgozol rajta, hogy erősödj, vagy akár erősséget faragj belőle?
2: Hát figyelj, ez biztos meg fog lepni téged. Mert nem mondtam sehol, de én mindig izgulok.
3: Kecskés Tibor Kefir, énekes dalszerző.
2: Én jelen pillanatban is izgulok. Nem tudom miért, nekem kameraparám van. Bármilyen. Hihetetlen. Hogyha valamiért nem vagyok önmagam, az azért van. De nem vagyok 100%-os, és ezt nem tudom kinőni.
1: És ez nem lehet, hogy pont amiatt van egyébként, hogy korábban feltettek a színpadra téged, és lehet, hogy akkor évekig úgy voltál a színpadon, hogy magadban belül azt érezted, hogy én most felettem ide téved, tulajdonképpen nem is tudok énekelni, nehogy kiderüljön.
2: Lehet.
1: És aztán végül...
2: Nem voltam pszichológus, nehogy kiderítsük. Tehát, hogy ez nem olyan, hogy én most itt remegek, tehát több hát igen, vagyok, meg minden. De figyelek a szavaimra, át kell gondolnom, nehogy félre mondjam, megakadjon a nyelvem. Tehát ilyen hülye, apró dolgoktól parázom, ami tudom, hogy nem kéne, de egyszerűen be van kapcsolva egy kamera előttem, akkor nekem én a lámpaláz. Sőt, színpad előtt is lámpaláz van mindig, de azt megoldom, hogyha kapok egy 3 percet tök egyedül az öltözőmbe, mindenki hagyjon békén, Akkor az úgy megvan oldva, de amúgy a színpadi izgalom az első hangot kiéneklem már el is múlt. Uh-huh. A fellépés végéig.
1: Előtte énekelsz egy picit színpad fellépés előtt? Direktan?
2: Nem. Azért, mert szégyellem, mert tudom, hogy hallják, hogyha az öltözőbe elkezdek skálázni, akkor azt kint valaki hallja, és
1: azt gondolja, nem gondolja, hogy nem tudsz énekelni. Lehet, hogy itt is csak azt gondolod, pedig ők tulajdonképpen gyönyörködnének benne, hogy de ez szép, is egy már faj, itt is
2: ez is egyfajta lámpaláz. Figyelj, a beénekléshez nem elég pár hangot kiénekelni, hanem egy komplett dalt el kell énekelni.
1: Úgy.
2: Ezért én azt szoktam csinálni, hogyha az első fellépésre menet,
1: kocsiba.
2: A kocsiba simán eléneklek egy dalt, ami éppen szól a rádióba, és akkor azzal le van tudva. Vagy éppen, ha nincs rá idő, vagy a kocsiba azt nem tudom véghez vinni, akkor a fellépésen az első dalt egy könnyű dalt választok, ami semmiféleképpen nem gáz. Igen. És akkor az alatt be van énekelve az ember.
0: Starportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton Rádió.

0: A Sztár Portré most folytatódik.
1: Ha valaki feltárja neked az ő gyengeségét,
2: igen,
1: az milyen érzést okoz benned? Mit vált ki belőle?
2: Hát attól függ, hogyha olyan dolgot kell azért tennem, hogy mondjuk tegyük fel, egy titokról van szó, mert ez általában titkot jelent a másik embernek.
1: Hát egy gyengeség, igen, neked elmondja.
2: Én nagyon nem szeretem ezt a terhet.
3: Kecskés Tibor kefír, énekes dalszerző.
2: Ez nekem teher.
1: Teher.
2: És én ezt nem akarom csinálni. Tehát, hogy...
1: Le is állított közben esetleg, hogy nem. Állj?
2: Nem, csak felhívom rá a figyelmét, hogy ezzel most nekem nagy bajt csinál.
1: Érdekes.
2: Nagy bajt csinált, és most ezzel nekem dolgom lesz. Tehát, hogy nekem erre oda kell figyelnem majd most már innentől kezdve mindig, hogy én ezt ne kotyogjam ki, vagy ilyesmi.
1: Hát egyébként ez így elég rosszul hangzik, nem? Tulajdonképpen akkor... De megtörténik néha, hogy egyszer csak oda megy hozzád valaki, és feltárja a nagy nem tudom milyen dolgait, neked elmondja.
2: Persze, hát idegenek nem nagyon.
1: Nem?
2: Idegenek
1: hál'
2: nem
1: Istennek,
2: nagyon, de a barátaimmal nagyon-nagyon sokat beszélgetek, és ők is tudják, hogy titkot tartani tudok nyilván, de ez egy hatalmas meló.
1: Ha valaki feltárja a gyengeségeit neked, az milyen érzést okoz neked?
4: Zavarba vagyok minden ilyen dologtól, nem tudom, hogy mit kéne mondanom, és hogy kéne kezelnem. Ugye sokszor mondják, hogy már az is elég, ha az ember meghallgatja másoknak a problémáit.
3: Varga Bence, énekes, gitáros, dalszerző.
4: Meg a férfi azt mondják, hogy a férfiak ilyen megoldósak, hogyha valami elromlott a bicikli, akkor azt meg kell szerelni.
1: Meg akarjuk oldani.
4: Igen, meg akarjuk oldani, pedig ugye sokszor nem feltétlenül.
1: Pedig azt is el lehetne játszani, miután valaki valami nagy drámai dolgot elmondott neked, hogy egyszer csak ránézel és azt mondod, hozzám beszél? Milyen érzést okoz benned, hogyha valaki feltárja a gyengeségeit?
5: Zavarba.
1: Igen?
5: Ejt.
3: Fenyő Miklós.
5: És megint csak attól függ, mert a valaki az nagyon általános, de hogyha odáig gondolom a dolgot, hogy egyáltalán valaki feltárja a saját gyengeségeit, ahhoz már egy bensőségesebb kapcsolatra van szükség, és ha olyan valaki tárja fel nekem az ő saját gyengeségét, már a baráti viszonyt feltételezi, akkor én abban elfogadó vagyok, befogadó vagyok, értelmezni akarom, és segíteni akarok, ha igényli.
1: De egyébként megtörténhet az is, hogy tulajdonképpen egy idegen ember feltárja hirtelen egyszer, csak kéretlenül is. De megtörténhet, nem lehet, hogy történnek is ilyen dolgok, hogy csak úgy elmesélnek dolgokat, feltárják a dolgokat neked.
5: Idegen ember.
1: Hát igen.
5: A villamoson.
1: Hát nem.
5: Uram, ne haragudj, szeretnék önnek valamit elmondani magamról.
1: Egyébként én el tudom képzelni ezt is, hogy késztetést éreznek veled szemben, akár egy koncert után, hogy évek óta tartogatom, hogy magának elmerem mondani, és elmondja.
5: Ez viszont egy nagyon szép asszociáció volt, és miután felhívtad a figyelmemet arra, hogy ilyen is megtörténhet, így most már egy kicsit változtatom, amit az előbb elmondtam, hogy nem tudom elképzelni, mert ezt igenis el tudom képzelni, sőt, egyáltalán nem kizárt, hogy ez meg is történt velem már nem egyszer.
0: Sztár Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
6: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek, ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Reklámot hallottál.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: A katarendszerének kiterjesztését és átalakítását tervezi a Tisza párt. A belügyi dolgozókat segítő törvénycsomag készül. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kisadózó vállalkozások tételes adójának visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a Tisza, jelentette be a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán szombaton. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. Emellett kiterjesztenék a jogosultak körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. A miniszterelnök elmondta, olyan megoldáson dolgoznak, amely akár 100 000 vagy annál is több kisadózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához. Hozzátette, a kata kiterjesztésével együtt rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Több mint 30 törvénymódosítást tartalmazó javaslatcsomagot készít a belügyminisztérium. A változtatások célja a belügyi ágazatban a dolgozók tehermentesítése, a felesleges adminisztráció csökkentése és a megbecsültség növelése. Erről a tárcavezető szombaton írt a Facebook oldalán. Posvai Gábor bejegyzése szerint az elmúlt hónapok munkája és visszajelzései alapján összeállított javaslatcsomag egyik elemeként megemelnék a hivatásos állománnyal együtt dolgozó rendvédelmi igazgatási alkalmazottak alapszabadságát, valamint kiterjesztenék rájuk a betegszabadság után járó távolléti díjat. Hozzátette, ezzel csökkentenék a különböző állománycsoportok között méltatlanul kialakított különbségeket. Belső vizsgálatot kezdeményez a fővárosi Tisza frakció a MOL-Bubi 3.0 közbeszerzése és üzemeltetése kapcsán. Miután felmerült, hogy a nyertes cégnél a BKK egy korábbi munkatársa dolgozik, a karbantartást pedig az ő élettársának vállalata végzi. A Fidesz közben összeférhetetlenségre és silány minőségű kerékpárokra hivatkozva péntek reggel feljelentést tett az ügyben, mivel szerintük a BKK nem vizsgálhatja ki saját magát. A városvezetés egyelőre nem reagált a frakció kritikájára, míg a Podmaniszki mozgalom emlékeztetett, hogy korábban ők sem szavazták meg a közbeszerzési döntést. Felújítják és növelik a zöld felületet a West End felső tetőkertjében. A munkálatok során mintegy 1000 négyzetméternyi burkolt felületet bontanak vissza a növények javára. A munkálatok 2026. augusztusának második felében indultak és várhatóan december végéig tartanak. A beruházás célja a tetőkert mikroklímájának javítása, a nyári hőterhelés csökkentése, valamint a csapadék vízhelyben tartása. A jelenlegi burkolt és alacsonyabb ökológiai értékű felületek egy részét évelő és cserjeágyások, valamint mélegelő jellegű gyepek váltják fel.
3: Időjárás.
4: Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Keddre is száraz idő ígérkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.

0: szórakozást! Jó szórakozást!
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Rövid összefoglaló következik mai műsorunk témáiból. Műszőrszálakon keresztül érzékeli az érintést a tudósok által kifejlesztett e-bőr. Megnyílt a világ első olyan városi repülőtere, amely repülőautók fel- és leszállását teszi lehetővé. Az űrben gyártanának folyékony lencséket az űrteleszkópokhoz. Ultraprecíz atomórák változtathatják meg a másodperc definícióját. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Első hírünkben egy új technológiával kifejlesztett hologramról lesz szó, amit nem csak látni, de hallani, valamint tapintani is lehet. Kutatók megtalálták a módját annak, hogyan készítsenek olyan hologramokat, amelyeket nem csak látni, de hallani, sőt tapintani is lehet. A fejlesztők az újfajta hologramot egy régi technológia felhasználásával valósították meg. Ultrahang segítségével mozgatnak egy polisztirolból készült, de csupán néhány milliméter gyöngyöt, amire közben piros, kék és zöld fényeket vetítenek, így jelenítik meg a hologramot. A gyöngy a kutatók szerint nagyon gyorsan mozog, így az emberi szem csak az elkészült alakot látja. Az eljárás ahhoz hasonló, mint amikor fotókból készítenek mozgóképet. Az ultrahang pedig ahhoz kell, hogy a hologramnak hangja is legyen, illetve a felhasználó meg tudja fogni. Az új technológia a régi televíziók működéséből merít ihletet, amelyek egyetlen színsugárral pásztázzák végig a képernyőt, de olyan gyorsan, hogy az agyunk egyetlen képként értelmezi azt. A kutatók azt remélik, hogy a technológia tökéletesítésével idővel még látványosabb eredményt tudnak elérni. Az imént egy új fejlesztésről esett szó, ami ultrahang segítségével teszi láthatóvá, hallhatóvá és tapinthatóvá a hologramot. Maradunk a tudományos témakörnél, mégpedig tudósok által kifejlesztett e-bőrről adunk tájékoztatást, ami műszőrszálakon keresztül érzékeli az érintést. Németországi tudósok kifejlesztettek egy új típusú elektronikus bőrt, amely beültetett kicsiny műszőrszálak segítségével képes detektálni, ha valami megérintette. Az e-bőrök olyan elektronikus tulajdonságokkal rendelkező vékony fóliák, amelyek a természetes emberi megfelelőjük számos képességét, például a rájuk nehezedő nyomás vagy az őket környező hőmérséklet érzékelését reprodukálni tudják. Ezek a speciális burkolatok jelentősen megkönnyíthetik a szövetátültetést igénylő betegek életét, illetve például a végtagprotéziseket vagy akár a robotokat is fejlettebb tapintóképességekkel megkönnyíthetik a szövetátültetést igénylő betegek életét, illetve például a végtagprotéziseket vagy akár a robotokat is fejlettebb tapintóképességekkel ruházhatják fel.

0: amely a szálakat érő tapintó hatás ösztönzésére mozgásba lendül. A gyökereket olyan háromdimenziós mágneses szenzorok ölelik körül, amelyek a tő pontos helyének nyomon követését valós időben is lehetővé teszik. Az érzékelő hálózat ilyen módon a taktilis hatás irányát is könnyen meg tudja állapítani. A találmányt kidolgozó csapat szerint a mágneses szenzorokat kiterjedt lapok formájában ömlesztve is könnyen elő lehet állítani. Az érzékelők egy mikroorigami nevű procedúrán keresztül állítólag automata módon képesek magukat doboz alakba hajtogatni, hogy aztán a műszerszálak talpazatát könnyebben be tudják fogadni. Előző hírünkben egy újfajta elektronikus bőrről adtunk tájékoztatást, ami műszerszálakon keresztül érzékeli a tapintást. A továbbiakban egy papírvékony hangszórót mutatunk be, ami csekély energia felhasználásával működik. Maradjanak velünk!
1: Tudomány! Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
2: Ez az FM 88.7
1: Balatonra.

0: a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Következő témánkban maradunk a technikai újításoknál, ugyanis elkészült a jövő hangszórója. Különleges fejlesztéssel rukkoltak elő amerikai mérnökök. A szakemberek egy papírvékony hangszórót készítettek el, ami alig fogyaszt áramot. Az újfajta hangszóró tenyér nagyságú, súlya pedig körülbelül annyit nyom, mint egy érme. A használatához két vezetéket kell rákapcsolni, majd a vezetékek másik felét csatlakoztatni egy 3,5 mm-es jack ajzathoz. A szakemberek szerint teljesen mindegy, hogy milyen felületre teszik le. A hangminőség ugyanolyan jó marad. A hangszóró a zajszűrésre is képes. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a környezeti zajokkal azonos amplitudójú, de ellentétes fázisú hangokat generál, így a kettő kioltja egymást. A szerkezet minimális torzítással képes lejátszani a hangot, ugyanakkor a hagyományos hangszórók által használt energia töredéke is elegendő a működtetéséhez. A fejlesztés egészen biztosan meg fogja ragadni a mobilipar figyelmét, így nincs kizárva, hogy néhány éven belül visszaköszön majd a technológia egy-egy fülhallgatóban. Előbbi témánkban egy mérnökök által kifejlesztett papírvékony hangszórót mutattunk be, ami jóval kevesebb energiával működik, mint a jelenlegi eszközök. Egy innovatív fejlesztésnek köszönhetően felaprítja a használt mobiltelefonokat egy új robot, ami elődeinél jóval körültekintőbben dolgozik. Erről adunk tájékoztatást következő hírünkben. Egyre több újrahasznosított anyagot használ a készülékeiben egy amerikai multinacionális informatikai vállalat. Környezetbarát kezdeményezéseiről szóló legújabb jelentésében egy irat megsemmisítőszerű, új generációs telefon szétszedős robotját mutatta be. Az innovatív fejlesztés által a robot szét tudja választani az elektronikai alkatrészeket, hogy azután visszanyerhetők legyenek a telefon alapjához, akkumulátorához, vázához használt értékes, ritka földfémek, amelyek amúgy eltűnnek a hagyományos megsemmisítőgépekben. A gép abban különbözik a társaitól, hogy a mechanizmusait kifejezetten arra tervezték, hogy lebontsanak bizonyos részeket, amelyeket a robotelődök nem tudtak teljesen szétválasztani. Aprítási automatizálása lehetővé teszi a mágnesek elkülönítését az audio moduloktól, és olyan módon bontja le az alkatrészeket, hogy a gyártóvállalat után be tudja gyűjteni a ritka földfémeket. A robot segítségével a cég kibővítheti az újrahasznosított anyagok felhasználási folyamatát új termékeihez. A vállalat már piacra dobott olyan készülékeket, amelyek a cég saját tanúsított újrahasznosított aranyát használták. Az elektronikai termékek felépítésében újrahasznosított ón, újrahasznosított kobalt és számos tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított ritka földfém elem is szerepelt. Egy új robotról adtunk hírt az imént, ami úgy aprítja fel a használt mobiltelefonokat, hogy közben szétválasztja az értékes elektronikai alkatrészeket újrahasznosítás céljából. Megnyílt a világ első repülő autóknak tervezett repülőtere, erről számolunk be következő hírünkben. Amíg a mérnökök és tervezők azon dolgoznak, hogy kifejleszték a vertikálisan fel- és leszálló repülőgépeket, addig egy brit cég azon fáradozik, hogy bemutassa, a városi légiközlekedési központok működése nem is olyan bonyolult, mint amilyennek látszik, és az ehhez tartozó infrastruktúra létrehozása sem komplikált. A projekt ugyanis 15 hónap alatt készült el az első repülőautók számára használható repülőtérrel. A leszállóhely kivitelezése a tervezéssel együtt került ennyi időbe. A repülőteret annak bemutatására készítették, hogyan csökkenthetik a légszennyezést és az utak torlódását. A repülőtér egyébként képes kezelni az elektromos drónokat és a légitaxikat. A jelenlegi helyszínen május 15-ig tartózkodik a bemutatásra szánt repülőtér, azt követően a cég az Egyesült Királyság más helyszínein állítja fel újra, hogy minél többen megtapasztalhassák a vele járó élményt. Megnyílt a világ első olyan városi repülőtere, amely repülőautók fel- és leszállását teszi lehetővé. Erről számoltunk be az imént. A következőkben az űrkutatás és csillagászat területéről hozunk friss információkat. Tartsanak velünk!
0: a tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.

0: állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy átalakított repülőgépről hallhatnak a következőkben, ami segítségül szolgál a csillagászati megfigyelésekben. Csillagászati megfigyelést végeznek egy repülőgépen, amit úgy alakítottak át, hogy a törzs hátsó részén egy nagyméretű ajtó legyen, amely repülés közben kinyitható. Ide helyezték el a tükrös teleszkópot, mellyel a tudományos munkát végzik. A teleszkóp 2010. május 26-án látta meg az első fényt, melyet infravörös tartományban való csillagászati megfigyelésekre terveztek. Az obszervációt a stratoszférában körülbelül 12 kilométeres magasságban hajtja végre, ami azt eredményezi, hogy a teljes infravörös tartomány 85%-a elérhetővé válik. A repülőgép a Föld felszínének szinte bármelyik pontja fölött el tud haladni, lehetővé téve a megfigyelést az északi és a déli féltekéről is. A közel 10 órás hetente 3 vagy 4 alkalommal végrehajtott éjszakai repülések a magnetoszféra, csillagkeletkezési régiók, üstökösök, ködök és galaktikus központ megfigyelésére szolgálnak. A tükrös teleszkóp, amely a legtöbb nagy infravörös távcsőhöz hasonlóan túlméretezett, 2,7 méter átmérőjű főtükörrel rendelkezik. A teleszkóp, mely messze a legnagyobb, amit valaha repülőgépbe helyeztek, a törzs bal oldalán található, nagyméretű ajtón keresztül kémleli az eget. Az obszervatóriumot úgy tervezték, hogy nagyon könnyű legyen, amihez polimer kompozit anyagot használtak. A teleszkóp állványa tartalmaz egy nyomás alatt lévő olajos csapágyrendszert, mely védi a műszert a repülés közben fellépő rezgésektől. A követést elsősorban giroszkópokkal és nagysebességű kamerákkal érik el, amik kompenzálják a folyamatos mozgást, valamint a légáramlásból és a repülőgép hajtóműveiből származó rezgéseket. A távcső kabinját a felszállás előtt lehűtik, hogy az megfeleljen a külső hőmérsékletnek, ezzel megakadályozva a hő okozta alakváltozásokat. Leszállás előtt pedig nitrogéngázzal árasztják el a fülkét, hogy megakadályozzák a nedvesség lecsapódását a hűtött optikán és műszereken. A 8 éve tartó tudományos munka hamarosan befejeződik. Az 5 éves fő küldetését követően jelenleg egy 3 éves küldetés hosszabbítást hajt végre a repülőgép és azon a teleszkóp. A döntés szerint azonban legkésőbb szeptember 30-án az égi obszervatórium végleg befejezi megfigyeléseit. Egy átalakított repülőgépről adtunk hírt az imént, amit csillagászati megfigyelésekhez alkalmaznak. Témánál maradunk a továbbiakban, mert hogy következő cikkünkből kiderül, miért az űrben gyártanak folyékony lencséket az űrteleszkópokhoz. A tudomány mai állása szerint a legnagyobb űrteleszkóp tükrének átmérője 6,5 méter. De vajon lehet-e még nagyobb tükröket készíteni és még messzebbre nézni a múltba? Tették fel a kérdést amerikai kutatók annak szem előtt tartásával, hogy a még nagyobb tükrök készítése roppant bonyolult lenne. Először ki kell önteni a tükör alapformáját, majd melegítéssel és lassú hűtéssel meg kell keményíteni az üveget. Ezután az üveg lecsiszolása és tökéletes formára polírozása, majd a lencse tesztelése és bevonása következik. Ez még nem is olyan vészes a kisebb objektíveknél, de mi van, ha a kutatók nagyobbat szeretnének? Sokkal nagyobbat. Ennek érdekében valami egészen más találtak ki. Folyékony lencsékkel 10-szer, sőt akár 100-szor nagyobb tükröket lehet készíteni az űrben, ráadásul sokkal rövidebb idő alatt. A kapcsolódó kísérletekben egy nemzetközi kutatócsoport vesz részt egy amerikai kutatóközpontban. A szakemberek vizsgálják a folyadékok felhasználását teleszkóplencsék készítéséhez, amelyet az anyag kilövése után az űrben is meg lehet tenni. Ha a technika beválik, az űrteleszkópok sokkal nagyobbak lehetnek a jelenleginél. Az előbbiekben megtudhattuk, miért az űrben gyártanának folyékony lencséket az űrteleszkópokhoz. A folytatásban új generációs ultraprecíz atomórákról lesz szó, amik forradalmasíthatják az eddig használt céziumos órákat.
0: A tudomány mai állása.
2: Hamarosan folytatjuk.

0: tudomány világából.
1: A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Soron következő hírünkben a másodperc új definícióját elemezzük ultraprecíz atomórák segítségével. Még nincsenek is készen, de már tudományos forradalmat robbantottak ki az új generációs ultraprecíz atomórák. Búcsút inthetünk a ma ismert másodperceknek, ha az eddig használt céziumos órák helyét átveszik az optikai órák, amelyek sokkal pontosabbak, mint a korábbi egyébként rendkívül pontosnak tartott társaik. Kutatók szerint eddig méterruddal mérték az időt, most viszont valóban milliméter pontosságú mérésekre lesz lehetőség. A mérés történetében ritkán történnek újítások, de azok fontosak. A Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal legutóbb 2018-ban fogadta el a kiló, az amper, a kelvin és a mol új definícióját. Az utóbbi kivételével mind változik, ha az idő definíciója is megváltozik. Az optikai atomórák jóval gyorsabb ketyegést tudnak észlelni, mint a céziumosak. Nem is biztos, hogy a cézium a legjobb elem, amivel meg tudják állapítani a másodperc hosszát. A kutatók stronciummal, itterbiummal és alumíniummal is kísérleteznek. Az új definícióhoz a kutatók majdnem az abszolút nulla fokig hűtik az atomokat, majd lézersugárral bombázzák őket. Ezután egy direkt erre a célra kifejlesztett készülék leméri az atomok periódusosan ismétlődő állapotváltozását. Kutatók szerint már nem kell sok idő ahhoz, hogy megváltozzon az idő, ha rendben folynak a kísérletek, a pontosabb adatok alapján már 2030-ra elfogadhatják az új másodperc definíciót. Ultraprecíz atomórák változtathatják meg a másodperc definícióját, derült ki az előbbi hírünkből. A következőkben az első magyar telefonközpont létrejöttéről és működéséről adunk tájékoztatást. 1881. május 1-én kezdte meg működését az első magyar telefonközpont 25 előfizetővel Budapesten. A berendezést az akkoriban Thomas Edisonnal dolgozó Puskás Tivadar és testvére Ferenc építette meg, és kiképezték az első telefonos kisasszonyt, akinek két úri családtól kellett ajánlólevelet hoznia. Élvonalbeli technológiának számított a telefonközpont már csak azért is, mert az első használható telefonkészüléket csak pár évvel korábban, 1876-ban készítette el Alexander Graham Bell, és mindössze három évvel korábban épült meg a világ első kereskedelmi telefonközpontja az USA-ban, szintén Puskás Tivadar ötlete alapján. Nem csak a hazai telefonálás elindítója volt a Fürdő utcai létesítmény, hanem az egyik legkülönösebb feltaláló zseninek, a szerb nemzetiségű Nikola Teslának is, aki itt kapta élete első állását, majd Puskás ajánló levelét, amivel a zsebében utazott tovább az Egyesült Államokba, hogy megalkossa máig csodált és kutatott találmányai sorát. 1882. február 1-én megjelent az első budapesti telefonkönyv, mind a 238 előfizető címével és nevével. Évenként kellett előfizetni a szolgáltatásra, amiért cserébe bármennyiszer és bármennyi ideig lehetett telefonálni. A beszélgetések hosszát ugyanis nem mérték. A kapcsolás pedig úgy történt, hogy a hívó felvette a készüléket, mire egy kisasszony beleszólt, hogy halló, majd kézzel kapcsolta, szó szerint összekötötte a hívott felet. De miért éppen halóztak már a hőskorban is, szinte azonnal a telefon megjelenésétől? Kézenfekvő magyarázat, hogy a telefonnyelv is Puskástól származik, és a legenda szerint Edison is megerősítette, hogy a halló a magyar hallom szóból ered. A rádió őse, a híreket közlő telefonhírmondó azonban ízig-vérig Puskás találmány, és magyarul szólt a világon elsőként 1893. február 15-én a következő szavakkal. Üdvözöljük Budapest lakosságát, üdvözöljük olyan szokatlan módon, amely páratlan az egész világon. Üdvözöljük az első várost, amelyből a telefonhírmondó az egész világon győzedelmes útjára indul. Az első magyar telefonközpont történetéről hallhattak az imént. A folytatásban a macskák titokzatos életéről tudhatunk meg többet. Maradjanak velünk!
1: A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk!

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Kutatók azt vizsgálták, merre járnak a kijárós macskák, ha elmennek otthonról. Norvég kutatók GPS nyomkövetős nyakörvek segítségével 92 kijárós házi macska életmódjáról végeztek megfigyeléseket. A házi macskák bolygónk legelterjedtebb ragadozói, és egyre több bizonyíték gyűlik arról össze, hogy a vadvilág apróbb tagjai körében milyen hatalmas, milliós vagy épp akár milliárdos arányú lehet az általuk elejtett zsákmány. Tájképi jelenlétük ökológiai következményekkel járhat, amelynek arányát helyesen felmérni csak úgy lehet, ha tudjuk pontosan, hol is jár a bársonytalpú. E feladatra vállalkozva Norvégia déli részének egy településén végeztek felmérést 1,1 négyzetkilométeres területen, 76 háztartásban élő 92 házi macskát vizsgáltak, amelyek közt 90 ivartalanított volt, 2 pedig még kölyök. A macskák GPS jeladói segítségével kirajzolódott a kutatók előtt, hogy a lakóközösség macska állománya milyen területet jár be, hol mennyi időt tölt el. A GPS mellett számos udvarban, kertben felállítottak kameracsapdákat is, amelyek rögzítették az előttük elvonuló cicákat. Ebből aztán a kutatók elkészítették a terület macska tájképét. Kiderült, hogy a cicák a szabadban töltött idejük mintegy 80%-ában átlagosan alig 50 méterre voltak otthonuktól, s még a legnagyobb maximális távolság átlaga is csupán 352 méter volt. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a macskáink igencsak otthonülők, még akkor is, ha kijárósak. A kutatók háromdimenziós ábrát is készítettek, ahol a macska tájkép csúcsai jelzik azokat a helyeket, amelyet több cica és gyakran látogatott. Az egyes macskák közt nagy egyéni különbségek adottak, hisz minden macskatartó jól tudja, hogy ahány macska, annyi eltérő egyéniség, ez pedig a nem otthon töltött idejükben is megmutatkozott. Fontos megjegyezni, hogy az ivartalanított macskák eleve jóval kevésbé járnak el otthonról, mint ivaros fajtársaik. Így egy-egy félig meddig idealizált helyzetet ábrázoltak a kutatók, de soha korábban nem készült még ilyen sok állatot bevonó vizsgálat. A kutatás végén minden résztvevő macska tulajdonos kapott egy digitális térképet, amelyen megnézhette, merre járt a cicája a vizsgált időszak során. Az ilyen lakosságot civil kutatókként bevonó vizsgálatok azt segítenek elérni, hogy felismerjék a macskatartók az állataik vadvilágra kifejtett hatásait, és együttműködő módon igyekezzenek megoldást találni ezekre a problémákra. A kijárós macskákat vizsgálta egy kutatás, melyben feltérképezték a házi kedvencek látogatási helyszíneit. Erről számoltunk be előző hírünkben. Az orvostudomány világából következik most egy kutatási eredmény, melyből kiderül, 7 óra az ideális alvás mennyiség a középkorú és idős emberek számára. Tudósok majdnem 500 000 38 és 73 év közötti felnőttet vizsgáltak, akiket alvási szokásaikról, mentális egészségükről és jólétükről kérdezték, és egy sor kognitív tesztet is végeztettek velük. Csaknem 40 000 résztvevő esetében a kutatók megkapták az agyukról készült MRI felvételeket és a genetikai adataikat is. Az adatok elemzéséből kiderült, hogy a túl rövid, de a túl hosszú alvás is összefüggésbe hozható a kognitív teljesítmény csökkenésével. Az érintettek lassabban teljesítették a teszteket, és gyengébb volt a figyelmük, valamint rosszabb a probléma megoldó képességük. A kutatók azt is megállapították, hogy a túl sokat vagy túl keveset alvó embereknél gyakrabban jelentkeznek a szorongás és a depresszió tünetei, és rosszabb volt a közérzetük. Az eredmények birtokában a kutatók felhívták a figyelmet arra, hogy különösen időskorban nagyon fontos a jó alvás. A 7 óránál jelentősen több vagy kevesebb alvás a mentális egészség romlásával és a rosszabb mentális teljesítménnyel hozható összefüggésbe a középkorú és idős emberek körében, derült ki az előbbi kutatásból. A következő kutatás rámutat arra, hogy a különböző nyelveket beszélő emberek eltérően érzékelhetik a világot.
0: Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.

0: állása.
1: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Utolsó témánkban az anyanyelv, a gondolkodás és a színek kapcsolatát elemezzük. Köztudott, hogy a nyelvek különböznek egymástól, nem csak hangzásukban, hanem szókészletükben, dallamosságukban is, de az csöppet sem nyilvánvaló, hogy a különböző nyelvű emberek másféleképpen látják-e a világot. Az érzékelés ugyanolyan, de ennek a kifejezése már erősen különbözik a nyelvek sokfélesége miatt. Ennek az érdekes és elgondolkodtató tézisnek a vizsgálata már évtizedek óta foglalkoztatja a tudósokat. A nyelvi kutatások a minden nyelvben meglévő színfogalmakat kezdték vizsgálni, hiszen ezek azok a konkrét dolgok, amiket minden ember lát, éljen akár a déli vagy az északi sarkon. De hiába látják, ha nem ugyanúgy fejezik ki. Tudósok szerint anyanyelvünk határozza meg, hogyan érzékeljük a világot, vagyis ha más a nyelvünk, máshogy kódoljuk környezetünket. A tudósokat ma is foglalkoztatja, hogy a nyelv hogyan változtathatja meg észlelésünket és gondolkodásunkat. A vizsgálatokhoz jó kiindulási alap a színérzékelés és a színek elnevezése, mert ezek sokféleségén keresztül megérthetjük, hogy a nyelv befolyásolja-e az észlelést. A gyermekeknek csak néhány színt vagy kategóriát tanítunk, általában a szivárvány színeit. Ezek a színnevek a különböző nyelvekben eltérőek. Egyes nyelveknek vannak olyan csoportosításai, amelyek másoknál nem léteznek. Kérdés, hogy ez befolyásolja-e a színek megkülönböztetését, és vajon a színek érzékelése változik-e attól függően, hogy milyen nyelven beszélünk. Ha a feketére és a fehérre gondolunk, akkor megállapíthatjuk, hogy ezek minden nyelvben alapszínnevek, de vannak olyan nyelvek, ahol csupán ez a két alapszínnév létezik, noha alapszín még a piros, sárga, zöld, kék. Hiába érzékeljük ugyanúgy a színeket, máshogy fejezzük ki őket, hiszen más a szókészletünk. A színek ugyan objektív létezőknek tűnnek, mégis problémásak, mert elektromágneses hullámok révén nehezen definiálhatóak. Fogalmaikat, elnevezésüket először egy 1969-es kísérletben csoportosították. Ez alapján a magyarban 9 színcsalád létezik, de ez a szám nyelvektől függően változik. Az orosz nyelvben nincs kék, de külön színnevek vannak a világos és a sötét kék meghatározására. A tudósok ezt a nyelvi különbséget használták ki egy kísérletben. Orosz és angol anyanyelvűeknek világos kék és sötét kék négyzeteket kellett párosítani. Egy angolul beszélő számára ezek mind csak a kék árnyalatai voltak, de az orosznak bizonyos feladatokban muszáj volt különbséget tenni a sötét kék és a világos kék között. A kísérlet eredményei azt mutatták, hogy az oroszul beszélők gyorsabban tudták megkülönböztetni a színeket, ha két különböző kategóriába sorolhatták őket, mint amikor ugyanabba a kategóriába kellett betenniük. Az azonos kategóriába tartozó színek megkülönböztetése nehezebb és időigényesebb volt számukra, de az angolul beszélőknél nem volt ilyen probléma. A nyelv befolyásolja a gondolkodást és a nem nyelvi képességeket, és ezért a különböző nyelveket beszélő emberek eltérően érzékelhetik a világot. Erről szólt utolsó hírünk. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk arról, hogy műszerszálakon keresztül érzékeli az érintést a tudósok által kifejlesztett e-bőr. Megemlítettük, hogy megnyílt a világ első olyan városi repülőtere, amely repülő autók fel- és leszállását teszi lehetővé. Kiderült, hogy miért az űrben gyártanának folyékony lencséket az űrteleszkópokhoz. Hallhattak az ultraprecíz atomórákról, amik megváltoztathatják a másodperc definícióját. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Post Szilviát hallották. Találkozzunk egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt. Viszont hallásra!
0: Hírek a tudomány világából.
1: A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Új korszak. Új név. Új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes

0: természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Reklámot hallottál.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: A katarendszerének kiterjesztését és átalakítását tervezi a Tisza párt. A belügyi dolgozókat segítő törvénycsomag készül. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kisadózó vállalkozások tételes adójának visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a Tisza, jelentette be a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán szombaton. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. Emellett kiterjesztenék a jogosultak körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. A miniszterelnök elmondta, olyan megoldáson dolgoznak, amely akár 100 000 vagy annál is több kisadózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához. Hozzátette, a kata kiterjesztésével együtt rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Több mint 30 törvénymódosítást tartalmazó javaslatcsomagot készít a belügyminisztérium. A változtatások célja a belügyi ágazatban a dolgozók tehermentesítése, a felesleges adminisztráció csökkentése és a megbecsültség növelése. Erről a tárcavezető szombaton írt a Facebook oldalán. Posvai Gábor bejegyzése szerint az elmúlt hónapok munkája és visszajelzései alapján összeállított javaslatcsomag egyik elemeként megemelnék a hivatásos állománnyal együtt dolgozó rendvédelmi igazgatási alkalmazottak alapszabadságát, valamint kiterjesztenék rájuk a betegszabadság után járó távolléti díjat. Hozzátette, ezzel csökkentenék a különböző állománycsoportok között méltatlanul kialakított különbségeket. Belső vizsgálatot kezdeményez a fővárosi Tisza frakció a MOL-Bubi 3.0 közbeszerzése és üzemeltetése kapcsán. Miután felmerült, hogy a nyertes cégnél a BKK egy korábbi munkatársa dolgozik, a karbantartást pedig az ő élettársának vállalata végzi. A Fidesz közben összeférhetetlenségre és silány minőségű kerékpárokra hivatkozva péntek reggel feljelentést tett az ügyben, mivel szerintük a BKK nem vizsgálhatja ki saját magát. A városvezetés egyelőre nem reagált a frakció kritikájára, míg a Podmaniszki mozgalom emlékeztetett, hogy korábban ők sem szavazták meg a közbeszerzési döntést. Felújítják és növelik a zöld felületet a West End felső tetőkertjében. A munkálatok során mintegy 1000 négyzetméternyi burkolt felületet bontanak vissza a növények javára. A munkálatok 2026. augusztusának második felében indultak és várhatóan december végéig tartanak. A beruházás célja a tetőkert mikroklímájának javítása, a nyári hőterhelés csökkentése, valamint a csapadék vízhelyben tartása. A jelenlegi burkolt és alacsonyabb ökológiai értékű felületek egy részét évelő és cserjeágyások, valamint mélegelő jellegű gyepek váltják fel.
2: Időjárás.
3: Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Keddre is száraz idő ígérkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
4: Új természetterápiás tanösvény nyílt Nyimben. Új, különleges kirándulóhely várja a természetjárókat Somogyban, a Balaton déli térségének közelében. Megnyílt a Nyimi Nyugi természetterápiás és tájművészeti tanösvény Nyimben. Siófoktól mintegy 15 kilométerre. A kezdeményezés a hagyományos túrázást természetterápiás gyakorlatokkal és természetes anyagokból készült művészeti alkotásokkal kapcsolja össze. A tanösvény körülbelül 5 kilométeres útvonalon vezeti végig a kirándulókat Somogy dombjai között. A teljes séta a megállókkal és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokkal nagyjából 3 órát vesz igénybe. A Nyimi Nyugi azonban nem egyszerű túraútvonal. A hét állomás arra ösztönzi a látogatókat, hogy lassítsanak, figyeljenek a környezetükre, és tudatosabban kapcsolódjanak a természethez. A résztvevők olyan egyszerű feladatokat végezhetnek, amelyek segítik a figyelem összpontosítását, a kikapcsolódást és a nyugodtabb tempót. Ezért itt nem az a legfontosabb, milyen gyorsan teljesítjük az útvonalat. Érdemes megállni, figyelni a tájat, hallgatni a környezet hangjait, és észrevenni a fényeket, növényeket, apró részleteket. A helyszín másik különlegessége a tájművészet, vagyis a landart. Az útvonalon természetes anyagokból, például fából és ágakból készült alkotások találhatók. Ezek egy része közösségi munkával született. A cél az volt, hogy a művészet ne különüljön el a természettől, hanem szervesen kapcsolódjon hozzá. A fejlesztés mögött jelentős közösségi összefogás áll. A tanösmény létrehozásában helyi civil szervezetek, a település lakói, önkéntesek és szakemberek is részt vettek. A megvalósítás a Healing Nature and Mind Through Land Art elnevezésű Erasmus Plus projekt keretében zajlott. A projekt célja nem egyszerűen egy turisztikai látványosság létrehozása volt. Olyan helyet szerettek volna kialakítani, amelyet a helyi közösség is magáénak érez, miközben a környékre érkező kirándulók számára új élményt kínál. A Nyimi Nyugi ezért egyszerre természetjáró útvonal, közösségi projekt és szabadtéri élményhely. A tanösvény családok számára is használható, és a hivatalos tájékoztatás szerint kisgyermekes családoknak és idősebb látogatóknak egyaránt ajánlott. A túrához érdemes vizet és megfelelő napvédelmet is vinni, különösen erős napsütésben. A természetjárás alapvető szabályai itt is érvényesek. A látogatóktól azt kérik, hogy ne hagyjanak hulladékot, óvják a környezetet és figyeljenek a területen érvényes jelzésekre. A Nyimi Nyugi azért is érdekes a Balaton térségében, mert megmutatja, hogy a tó közvetlen partján kívül is vannak olyan célpontok, amelyek a természet közeli kikapcsolódásra építenek. Siófoktól rövid autóútra már teljesen más környezet fogadja a látogatót. Erdős, dombos táj, csend és lassabb tempó. A tanösmény azoknak is jó választás lehet, akik egy balatoni nyaralás vagy hétvégi kirándulás során szeretnének eltávolodni a frekventáltabb helyszínektől. A megnyitó a Nyimi falunap része volt, ahol ünnepélyesen átadták a fejlesztést, majd közös túrát szerveztek. A program így nem csak új kirándulóhelyet, hanem közösségi élményt is teremtett. A Nyimi Nyugi üzenete egyszerű. Nem mindig gyorsabban kell haladni, hanem néha éppen lassítani. Félretenni a telefont, elcsendesedni és figyelni arra, ami körülvesz bennünket. A természetben töltött idő, a közös alkotás és a tudatos figyelem együtt olyan élményt adhat, amely túlmutat egy hagyományos kiránduláson. A Nyimi Nyugi ezzel új szint hoz a Balaton környékének kiránduló helyei közé. 5 kilométeres útvonal, 7 állomás, természetes anyagokból készült alkotások és olyan feladatok várják a látogatókat, amelyek nem a teljesítményről, hanem a természethez való kapcsolódásról szólnak. A tanösmény Nyimben, Siófok közelében várja a kirándulókat, egész évben természetközeli kikapcsolódási lehetőséget kínálva a családoknak és túrázóknak is, akik csendesebb programot keresnek.

természetvédelmi újrakezdést sürgettek a Szentgyörgyhegyen. Új gondolkodást és új együttműködéseket sürgettek a természetvédelemben a Balaton felvidéken. Kisapátiban rendezték meg a Restart a természetvédelemben című háromnapos találkozót. A Szentgyörgyhegy lábánál tartott eseményen természetvédők, kutatók, civil szervezetek, művészek és közösségszervezők keresték a választ arra, hogyan lehetne új alapokra helyezni a természet és az ember kapcsolatát. A szervező a 10 millió fa közössége volt. A program nem hagyományos konferenciaként működött. Szakmai előadások és kerekasztalbeszélgetések mellett koncertek, filmvetítések, kiállítások és közösségi programok is várták a résztvevőket. A szervezők szerint a természetvédelem előtt álló kihívások egyre összetettebbek. Az ökológiai válság, a klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése olyan problémák, amelyekre nem lehet kizárólag egyetlen szakterület eszközeivel válaszolni. A természetvédelem nem pusztán arról szól, hogy egy-egy erdőt, rétet vagy vízparti területet megóvunk. Arról is szól, hogyan élünk együtt a természettel. Hogyan használjuk a rendelkezésünkre álló területeket, és milyen környezetet hagyunk a következő generációknak. A Restart találkozó egyik alapgondolata az volt, hogy a környezetvédelemnek társadalmi üggyé kell válnia. Ehhez nem elegendőek a szakmai szabályok és a jogszabályok. Szükség van olyan közösségekre is, amelyek saját környezetükben képesek változásokat elindítani. A háromnapos eseményen a természetvédelem társadalmi szerepéről is szó esett. A kutatói megközelítés mellett megjelent a civil közösségek tapasztalata, a kulturális élet nézőpontja és a helyi kezdeményezések gyakorlati tudása. A Balatonfelvidék ebből a szempontból különösen érzékeny térség. Egyszerre jelent természeti és kulturális értéket, miközben fontos turisztikai célpont is. A térség népszerűsége lehetőségeket teremt, ugyanakkor növeli a természeti területekre nehezedő nyomást. A Balaton vízpartján ezért különösen fontos a természetes partszakaszok megőrzése. A Restart eseményen azt is vizsgálták, hogyan lehet egyensúlyt kialakítani a természetvédelme és az emberi használat között. A szervezők szerint a természetvédelem nem kizárólag tudományos kérdés. A kultúra, a közösségi élet és az oktatás ugyanúgy hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek másképp gondolkodjanak a természeti környezetükről. A Restart rendezvény a 10 millió fa közösségének munkájához is kapcsolódott. A szervezet közlése szerint 7 év alatt több mint 700 ezer fát ültettek el. A mozgalom célja nem csak a faültetés, hanem a környezeti gondolkodás formálása és a közösségek megerősítése is. A természetvédelmi találkozó tehát egyszerre volt szakmai fórum, közösségi esemény és kulturális program. A Szentgyörgyhegy és a Tapolcai medence olyan térség, ahol a természeti, mezőgazdasági és turisztikai szempontok egymás mellett vannak jelen. A szakmai és civil szereplők szerint fontos, hogy a természetvédelmi gondolkodás ne különálló területként jelenjen meg. Szempontnak kell lennie a településfejlesztésben, a gazdaságban, az oktatásban, a turizmusban és a mindennapi életben is. A Restart üzenete röviden úgy foglalható össze, nem elég megvédeni azt, ami még megmaradt. Meg kell változtatni azt is, ahogyan a természeti környezetünkhöz viszonyulunk. A kisapáti találkozó nem adott minden

kérdésre végleges választ. Viszont lehetőséget teremtett arra, hogy különböző területekről érkező emberek egy helyen beszéljenek ugyanarról a problémáról. A természetvédelem jövője ezért nem csak a természetvédők ügye. A tó, az erdők, a mezők, a hegyoldalak és a települések környezete mindannyiunk közös öröksége. A Szentgyörgy hegylábánál így olyan párbeszédnek adtak teret, amelynek középpontjában az állt, hogyan lehet újrakezdeni, és hogyan lehet a természetvédelemnek a mindennapi életben is erősebb szerepe.

0: egyre hosszabb a balatoni szezon.
1: Augusztus 20-a után sem rül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskola kezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A négy évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor- és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár egy vagy két napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál, de egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópart már nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek, akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremthet.
2: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
3: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: Ez az FM 88.7.

módszerekkel állítják helyre a Balatonfelvidék tölgyeseit. A Balatonfelvidék erdeiben nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni a szakemberek, hanem természetesebb, változatosabb erdőket alakítanak ki. A Pécsei medencében zajló természetvédelmi program célja, hogy a korábbi, iparszerű erdőgazdálkodás nyomait fokozatosan eltüntessék, és olyan élőhelyeket hozzanak létre, amelyek ellenállóbbak lehetnek a változó éghajlati körülmények között. A munkát a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a WWF Magyarország és a Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakemberei mutatták be. A pécsei mintaterületen 2018 óta természetvédelmi célú beavatkozásokat végeznek. A terület mintegy 15 hektáros, és jól példázza a Balatonfelvidék jellegzetes tölgyeseit. Az elmúlt évszázad intenzív erdőgazdálkodása sok helyen leegyszerűsítette az erdők szerkezetét. Nagy, egykorú állományok alakultak ki, miközben egyes őshonos erdőket fekete fenyővel váltottak fel. A természetvédelmi kezelés most éppen az ellenkező irányba halad. Változatos korú és méretű fákat, többféle mikroélőhelyet és természetesebb erdőszerkezetet szeretnének kialakítani. Ennek egyik eszköze a lékek kialakítása. A szakemberek kisebb-nagyobb nyitott foltokat hoznak létre a lombkoronában, részben fák kivágásával, részben pedig gyűrűzéssel. Utóbbi esetben a kiválasztott fák fokozatosan 2-4 év alatt száradnak ki. Így álló holtfa jön létre, amely számos rovar, madár, denevér és gombafaj számára biztosíthat élőhelyet. A kidőlt és kiszáradt fákat nem szállítják el az erdőből. Az ott maradó faanyag ugyanis fontos része a természetes erdei folyamatoknak. A magas tuskók, a korhadó törzsek és az álló holtfák mind olyan mikroélőhelyeket teremtenek, amelyekből egy hagyományosan kezelt erdőben kevés lehet. Különleges szerepet kapnak a szajkók is. A kutatók molyhos tölgymakkokat helyeztek ki számukra speciális tálcákra. A madarak ezeket rövid idő alatt széthordták és elraktározták az erdő különböző pontjain. Ezzel tulajdonképpen természetes erdőtelepítőként működnek, és segítik az őshonos tölgyek megújulását. A programban ritka őshonos elegyfajokat is támogatnak. Ilyen például a házi berkenye, amely Magyarország egyik legritkább vadgyümölcse. Emellett olyan kezeléseket is alkalmaznak, amelyek mérséklik a csertőgy túlzott dominanciáját, és több lehetőséget teremtenek más őshonos fajok számára. A természetes megújulás egyik legnagyobb akadálya a magas nagyvad létszám. A szarvasok és a vaddisznók a fiatal fákat károsíthatják, ezért egyes részeken ideiglenes kerítéseket alkalmaznak. A vadkamerás megfigyelések szerint ezek a területek hatékonyan segítik a fiatal erdő fejlődését. A szakemberek tapasztalata szerint a beavatkozások hatására a korábban homogén erdőállományok szerkezete már változatosabbá vált. Több természetes mikroélőhely alakult ki, és az erdő egyre több olyan folyamatot képes önállóan fenntartani, amely korábban emberi segítséget igényelt. A pécsei terület ezért nem csak természetvédelmi helyszín, hanem bemutató terület is. A projekt tapasztalatai azt mutatják, hogy kisléptékű, célzott beavatkozásokkal is felgyorsítható az erdők természetes helyreállása. A módszerek különösen fontosak lehetnek olyan száraz, meleg élőhelyeken, ahol az erdőknek egyszerre kell alkalmazkodniuk a klímaváltozáshoz és a korábbi gazdálkodás örökségéhez. A LIFE 4 Oak Forest program célja a Natura 2000 tölgyerdők biológiai sokféleségének nevelése, az őshonos fafajok támogatása, a mikroélőhelyek helyreállítása és a természetes regeneráció elősegítése. A Balatonfelvidéki tapasztalatok így más erdőterületek természetvédelmi kezelésében is hasznosíthatók lehetnek. A kezdeményezés jelentősége azért is nagy, mert az erdők nem csupán faállományok. Összetett ökológiai rendszerek, amelyek vizet tartanak vissza, árnyékot adnak, szenet kötnek meg, és élőhelyet biztosítanak számtalan fajnak. A természetesebb szerkezet ezért a táj alkalmazkodó képességét is erősítheti a következő évtizedekben, egyre szélsőségesebb időjárás mellett.

0: Megújult a Balaton utca Balatonfüreden. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüreden. Az Arácsi városrész egyik meghatározó útja több mint 590 millió forintos beruházás keretében újult meg, így a munkálatok után korszerűbb, biztonságosabb és rendezettebb útszakaszt vehetnek használatba a helyiek. A beruházás teljes költsége mintegy 590 millió forint volt. Ebből 486,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, további 103,6 millió forint pedig Balatonfüred önkormányzatának saját forrása volt. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plus program keretében Európai Uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A felújítás az utca körülbelül 1 kilométeres szakaszát érintette. Ez a rész a Lóci utcát és a 71-es főútat köti össze, ezért a Balaton utca nem csak az Arácsi városrész helyi közlekedésében fontos, hanem a környék megközelíthetősége szempontjából is. A munkálatok egyik legfontosabb eleme az út teljes újjáépítése volt. A korábbi útpályát elbontották, majd új burkolatot építettek ki. Az út kétsávos kialakítást kapott, így biztosította kétirányú közlekedés. A beruházás során az utca környezetét is rendezték. Új zöldsávokat alakítottak ki, fákat ültettek, és parkolóhelyek is készültek. A gyalogos közlekedés feltételei javultak, térköves járda épült az útszakasz mellett. A csapadék vízelvezetését szintén korszerűsítették. Ez azért fontos, mert a nagyobb esőzések során összegyűlő víz hosszabb távon károsíthatja az útburkolatot és az út szerkezetét. A rekonstrukció ezért jóval több volt egyszerű aszfaltozásnál. A munkálatok a közműveket is érintették. Az egyik jelentős fejlesztés az előregedett vízigerincvezeték cseréje volt, amelyet a DRV ZRT saját forrásból valósított meg. Így a megújult úttest alatt korszerűbb víziközműrendszer működik. Ez azért is előnyös, mert egy teljes útfejlesztés után különösen kedvezőtlen lenne néhány évvel később újra felbontani az útburkolatot egy meghibásodott vagy előregedett vezeték miatt. A beruházás részeként a korábban légvezetékeken futó vezetékeket is a föld alá helyezték. Ez nem csak műszaki szempontból jelent változást, hanem az utcaképet is rendezettebbé teszi. A projektzárón Bóka István, Balatonfüred polgármestere kiemelte, hogy az útszélesítés miatt számos egyeztetésre volt szükség az érintettelek tulajdonosokkal. A városvezetés szerint a fejlesztés egy további közlekedési beruházással lenne teljes. A 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakításával. A felújított út mellett új zöld felületek is létrejöttek. A fiatalfák gondozása külön figyelmet igényel, ezért a polgármester a környék lakóit is arra kérte, hogy lehetőség szerint segítsenek az újonnan telepített növények locsolásában. A beruházás eredménye az Arácsi városrész mindennapjaiban is érzékelhető lehet. Az új útpálya, a járda és a parkolók javítják a közlekedés feltételeit, a rendezett zöld felületek pedig kellemesebb környezetet teremtenek. Összességében csaknem 600 millió forintos, összetett városfejlesztési beruházás zárult le Balatonfüreden. Megújult 1 kilométernyi útszakasz, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, kicserélték az előregedett vízvezetéket, a légvezetékeket pedig föld alá helyezték. A fejlesztés nem csak a közlekedést könnyítheti meg, hanem hosszabb távon rendezettebb és biztonságosabb környezetet teremthet az Arácsi városrészben. A következő fontos feladat a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakítása lehet. Addig is a megújult Balaton utca már a helyiek rendelkezésére áll, és egy korszerűbb közlekedési útvonalat kínál Balatonfüred egyik fontos város részében.
1: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

rekordot döntött a 20. NN Ultra Balaton. A 20. NN Ultra Balatont rendezték meg 2026-ban, amely minden korábbi létszám rekordot megdöntött. A Balatont egy körben megkerülő 209 kilométeres versenyre több mint 35 ezer nevező érkezett. A jubileumi esemény nem csak a résztvevők számában volt kiemelkedő, a szervezők szerint több mint 1000 fős stáb dolgozott a lebonyolításon, az útvonal pedig több mint 50 balatoni települést érintett. A versenyközpontja Balatonfüred volt, innen indultak és ide érkeztek vissza a különböző kategóriák résztvevői. Az esemény egyik legnagyobb kihívását természetesen az egyéni ultrafutás jelentette. Idén 433 versenyző vállalta, hogy teljes egészében egyedül teljesíti a tó körüli 209 kilométeres távot. Ez a szám szintén rekordot jelentett. A férfi egyéni versenyben Bódis Tamás győzött, ráadásul 15 óra, 44 perc, 45 másodperces idővel új pályacsúcsot állított fel. A második helyen a szlovák Mihály Sula végzett, a harmadik pedig Váradi Bence lett. A nőknél a spanyol Carmen María Pérez bizonyult a leggyorsabbnak, 18 óra 25 perc, 23 másodperc alatt teljesítette a távot. Az Ultra Balaton azonban nem kizárólag az elit ultrafutókról szól. A résztvevők jelentős része váltóban teljesítette a tókerülést, így olyanok is bekapcsolódhattak, akik egyedül nem vállalkoznának több mint 200 kilométer lefutására. A csapatok számára a verseny egyszerre jelentett sportkihívást, közösségi programot és balatoni élményt. A jubileumi rendezvény mérete jól érzékelhető a frissítő pontok számából is. Összesen 58 frissítő és váltópont segítette a versenyzőket, a szervező pedig előzetesen több mint 45 ezer liter vízzel és csak nem 8 tonna banánnal készültek. A háttérben dolgozó több mint 1000 ember feladatai közé tartozott a frissítés, az egészségügyi biztosítás, a versenyzők tájékoztatása és a különböző helyszínek működtetése. Különleges vállalás kapcsolódott a 20. alkalomhoz. A projekt 418 keretében 5 ultrafutó arra vállalkozott, hogy dupla Balatonkört teljesít. Ez több mint 400 kilométer folyamatos futást jelentett, ami egészen más terhelést jelent, mint a hagyományos tókerülő verseny. A jubileumhoz jótékonysági kezdeményezés is társult. A Biotech USA az esemény 10. évfordulójára 18 millió forinttal egészítette ki a helyszíni, közösségi adománygyűjtést. A szervezők közlése szerint a korábbi években már 100 ezer jótékony futó kapcsolódott ehhez az akcióhoz. Az NN Ultra Balaton így 2026-ban egyszerre lett sportesemény, közösségi találkozó és jótékonysági program. A több mint 35 ezer nevező azt mutatta, hogy a tó körüli futás évről évre egyre több embert képes megszólítani. A 20. alkalom pedig különösen erős jubileumnak bizonyult. Új részvételi rekord, egyéni pályacsúcs és több ezer közös teljesítmény kapcsolódott hozzá. A rendezvény társadalmi hatása is figyelemre méltó. Az útvonal mentén fekvő településeken a futók, kísérők és szurkolók sokasága jelent meg, miközben a helyi szolgáltatók is bekapcsolódtak a hétvége lebonyolításába. A verseny ezért nem csak a sportolóknak adott feladatot, hanem a Balaton térségének is megmutatta, hogy a tavaszi időszakban is van igény nagyszabású, több települést összekapcsoló programokra. A jubileumi Ultra Balaton ezzel újabb fontos állomás lett a tósport életében. A 20. évforduló ezt a közösségi jelleget különösen látványosan erősítette. A Balaton ezúttal nem csak turisztikai célpontként jelent meg, hanem egy több mint 200 kilométeres sportpályaként is. A tavaszi rendezvény jól mutatta, hogy a tó környéke a nyári szezonon kívül is képes nagyszabású eseményeket befogadni, amelyek egyszerre mozgatják meg a helyi településeket, a sportolókat és a szurkolókat.

0: szárazság a burgonyának sem kedvezett Keszthelyen. Nem kedvezett a szélsőségesen száraz időjárás a burgonya termesztésnek Keszthely térségében. A Georgikon kampusz szakemberei és a gazdálkodók augusztus végén már a vetőburgonya betakarítását elvégezték, és a termés eredményeknél erősen érezhető a csapadék hiány hatása. A Keszthelyi Televízió beszámolója szerint a tartós szárazság a gumók fejlődését is befolyásolta. A burgonya számára a tenyész időszakban különösen fontos a megfelelő vízellátás. A növénynek nem csak a kezdeti fejlődéshez van szüksége nedvességre, hanem a gumók kialakulásának és növekedésének időszakában is. Ha ilyenkor hosszabb ideig kevés a csapadék, a termés mennyisége és mérete egyaránt visszaeshet. A 2026-os év ebből a szempontból komoly kihívást jelentett a gazdálkodóknak. Keszthelyen, a Georgikon kampuszon folyó mezőgazdasági kutatások miatt a szakemberek nem csak a termelési eredményeket figyelik, hanem azt is vizsgálják, hogyan reagálnak a különböző növényfajták a változó időjárási körülményekre. A burgonyatermesztés ilyen szempontból jó példa arra, hogy az időjárás milyen gyorsan képes megváltoztatni egy teljes termesztési év kilátásait. A 2026-os nyár egyik legfontosabb jellemzője a csapadékhiány volt. A hosszabb száraz periódusok mellett több alkalommal rendkívüli meleg is nehezítette a növények fejlődését. A magas hőmérséklet gyorsíthatja bizonyos növények fejlődési folyamatait, miközben a vízhiány miatt a növények nem képesek optimálisan kihasználni a rendelkezésükre álló tápanyagokat. A burgonya esetében különösen érzékeny időszak a gumóképződés. Ha ekkor nem áll rendelkezésre elegendő víz, a gumók kisebbek maradhatnak, és a termés átlag is csökkenhet. Ez a gazdálkodók számára azért jelent problémát, mert ugyanazokat a költségeket, például a vetőanyag, a talajművelés vagy a növényvédelem költségeit alacsonyabb termés eredmény mellett kell kitermelniük. A vetőburgonya betakarítása különösen fontos, mert ennek minősége a következő termesztési időszak eredményeit is befolyásolja. A megfelelő szaporítóanyag alapvető feltétele annak, hogy a következő évben egészséges és kiegyenlített állomány alakuljon ki. A mezőgazdaságban azért egyre fontosabbá válik az időjárási szélsőségekhez való alkalmazkodás. A kutatók és a termelők többféle lehetőséget vizsgálnak, például a szárazságtűrő fajták használatát, a talaj vízmegtartó képességének javítását, valamint az öntözés hatékonyabb alkalmazását. A talajállapota szintén kulcsfontosságú. Az a talaj, amely több szerves anyagot tartalmaz és megfelelő szerkezetű, általában jobban képes megtartani a csapadékból származó vizet. Ez egy száraz évben jelentős előnyt adhat a növényeknek. A talaj takarása, a szerves anyag utánpótlás és a megfelelő művelési mód ezért hosszabb távon ugyanolyan fontos lehet, mint maga az öntözés. A keszthelyi szakemberek számára az idei év adatai ezért nem csupán egyetlen betakarítás eredményei. A termesztési tapasztalatokat későbbi kutatásokban is fel lehet használni annak vizsgálatára, hogy mely fajták és termesztési technológiák képesek jobban alkalmazkodni a változó éghajlathoz. A Balaton térsége ebben a kérdésben különösen érintett. A tó környezetében a turizmus mellett ma is fontos szerepet játszik a mezőgazdaság, a szőlő- és gyümölcstermesztés, valamint a szántóföldi növénytermesztés. Ha a szárazabb évek gyakoribbá válnak, a gazdálkodóknak egyre tudatosabban kell megválasztaniuk, milyen növényeket és milyen technológiával termesztenek. A burgonya idei betakarítása így egy nagyobb problémára is rávilágít. Az aszály nem csupán kellemetlen időjárási körülmény, hanem közvetlenül befolyásolja az élelmiszertermelést. Egy gyengébb termés magasabb előállítási költséget, kisebb árbevételt és hosszabb távon akár a termesztési szerkezet megváltozását is eredményezheti. A keszthelyi tapasztalatok szerint ezért már nem elegendő pusztán azt figyelni, hogy mennyi csapadék hullik egy évben. Az is számít, hogy mikor érkezik a csapadék, milyen hosszú száraz időszakok követik, és mennyire képes a talaj megőrizni a lehullott vizet. A 2026-os burgonya szezon emiatt fontos tanulságokat adhat a térség mezőgazdasága számára. A betakarítás lezárulta után a termelők és a kutatók pontosabban értékelhetik majd, hogy az idei szélsőséges időjárás milyen mértékben csökkentette a termés eredményeket, és mely megoldások segíthetnek abban, hogy egy hasonlóan száraz évben kisebb legyen a veszteség.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Érezd a hullámokat.
1: Balaton Rádió.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Az MDM felkészült a fűtési szezonra. Több mint 400 jelölt közül választják ki az új tankerületi igazgatókat. Hétfőtől a Kossuth téren tartanak fórumot a kis benzinkutasok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az MVM csoport felkészülten várja a 2026-27-es fűtési szezont. A téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat ütemezetten elvégezte, közölt a társaság szombaton az MT-vel. A folyamatos feltöltésnek köszönhetően a tárolókban lévő több mint 4 milliárd köbméter földgáz már most garantálja a lakosság téli ellátását, miközben a Paksi atomerőmű és a Mátrai erőmű blokkjai is üzembiztosan állnak rendelkezésre. A csoport emellett idén is több milliárd forintot fordít a hálózati kapacitások bővítésére és az elosztórendszerek korszerűsítésére, miközben földgáz ügyfélkiszolgálási rendszerét is megújítja a gyorsabb ügyintézés érdekében. Megválasztották a képviselők az új fővárosi közfejlesztések tanácsának a fővárosi önkormányzat által delegált három tagját. Baranyi Krisztinát, a 9. kerület polgármesterét, Bovier Györgyöt, a Tisza, valamint Gály Józsefet, a Podmanicki mozgalom frakció vezetőjét. A testület nem támogatta a másik két jelölt, a DK-s Szaniszló Sándor és Szepes Falvi Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetőjének taggá választását. Mind a 60 tankerületi központ tankerületi igazgatói álláshelyére pályázatot írtak ki, a szeptember 20-i határidőig pedig összesen 567 pályázat érkezett be, derül ki a Klebersberg központ közleményéből. A leadott pályázatok érvényességi ellenőrzése szombaton zárult, ezzel együtt pedig megkezdődött a 407 érvényes pályázat értékelése. Minden tankerületi központ esetében több érvényes pályázat is van. Az már augusztusban kiderült, hogy csökkentik a tankerületi igazgató kinevezésének követelményeit. Azt viszont, hogy az összes tankerület élére új vezetőt keresnek, csak szeptember 11-én jelentette be a Tisza. Mintegy 1000 kis- és középvállalkozások által működtetett benzinkút kerülhet csőd közeli helyzetbe, a Független Benzinkutak Szövetsége szerint. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja egy interjúban azt mondta, a KKV szektor hétfőtől 4 napos fórumot tart a Kossuth téren, hogy felhívja a figyelmet gazdasági problémáira. A szervezet nem tiltakozó akcióként, hanem párbeszédet kezdeményező demonstrációként hirdette meg az eseményt. A résztvevők az adminisztrációs és adóterhek csökkentését, jobb beruházási lehetőségeket és a foglalkoztatási költségek mérséklését sürgetik. Több mint 4 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztették a Pannon Egyetem oktatási, digitális és infrastruktúrális környezetét. Megújult az intézmény nagykanizsai épület együttese és befejeződött az egyik veszprémi labor energetikai korszerűsítése is. A projekt során több mint 1200 digitális eszközt szereztek be. Emellett mesterséges intelligenciával támogatott elemzőrendszert alakítottak ki, amely a hallgatók előrehaladásának követését, a lemorzsolódási kockázatok korábbi felismerését és az adatalapú oktatási döntéseket segítheti.
0: Időjárás.
1: Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedre is száraz időig érkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: 1,2 milliárd forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a Sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja 3 vidéki nemzetközi repülőtér működését. Ebből a Sármelléki légi kikötőnek 1,2 milliárd forint jut. A cél az, hogy a repülőtér működése éves szinten biztosított legyen. A hévízi tájékoztatás szerint közben vizsgálják a következő időszak járatfejlesztési lehetőségeit és egy hosszabb távon fenntartható működési modell kialakítását. Így az egyik legfontosabb feladat új nemzetközi kapcsolatok kiépítése lehet. Sármelléken már idén is elindult egy közvetlen nemzetközi járat. Júniusban charterjárat kezdte meg működését a törökországi Antália és a Hévíz Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítést segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség és a Nyugat-Balaton között. Az Antália járat ezért fontos tapasztalat lehet a jövő szempontjából. Ha a kereslet kedvező, új úti célok vagy nagyobb kapacitású járatok jelenhetnek meg. A mostani 1,2 milliárd forintos támogatás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a repülőtér hosszú távú működése már teljesen biztosított. A támogatás az idei éves működést segíti, miközben a későbbi modell és a járatfejlesztések továbbra is vizsgálat alatt állnak. Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése is.

Japán régészek kutatják a Balaton rejtett múltját. Régészeti kutatás zajlik a Balatonban. A búvár régészek újabb szomáros felderítést végeztek Balaton Aliga térségében, a Kádár és a Kasztrógilla közelében. Mintegy 100 hektáros vízfelületet vizsgáltak át, és elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép, valamint egykori halászati létesítmények nyomait keresték. A kutatás azért is figyelemre méltó, mert a szakemberek a Balaton régi partvonalának nyomaira is rábukkantak. A Balaton vízszintje a történelem során jelentősen változott. Az egykori partvonal ezért régészeti szempontból különösen érdekes, hiszen az emberek évezredeken át a víz közelében telepedtek meg. Korábbi balatoni vizsgálatok során már találtak olyan helyeket, ahol bronzkori kerámia töredékek kerültek elő, hiszen az emberek évezredeken át a víz közelében telepedtek meg. Korábbi balatoni vizsgálatok során már találtak olyan helyeket, ahol bronzkori kerámia töredékek kerültek elő a tómedréből.

Miután a műszerek kijelölik a gyanús pontokat, a búvárrégészek személyesen is megvizsgálják azokat. Így derülhet ki, hogy régészeti tárgyról, elsüllyedt szerkezetről vagy természetes képződményről van-e szó. A felderítés során elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép és egykori halászati létesítmények nyomait is keresték. A Kádár és Castro villa az egykori pártüdülő történetéhez kapcsolódik, de a kutatás ennél szélesebb időszakot vizsgál. A tómedrében olyan tárgyak maradhattak fenn, amelyekről a szárazföldi forrásokban kevés információ található. Egy régi hajóroncs nem csak a hajó történetét mesélheti el. A rajta talált tárgyakból arra is következtetni lehet, hogyan éltek és közlekedtek az emberek a Balatonon. Ugyanez igaz az egykori halászati építményekre. A víz alatti régészet ezért nem egyszerűen elveszett tárgyak keresését jelenti. A szakemberek egy eltűnt táj történetét rekonstruálják. Ha sikerül pontosabban meghatározni az ősi partvonal helyét, azt is vizsgálhatják, milyen emberi tevékenység kapcsolódott hozzá. Az Argonauta víz alatti kulturális örökségvédelmi és folyami régészeti kutatócsoport szakemberei vesznek részt a kutatásban. A csoport a magyarországi és a Kárpát-medencei víz alatti kulturális örökség felderítésével, dokumentálásával és kutatásával foglalkozik. A felmérés során 250 méter széles és 1 km hosszú területet vizsgáltak 3,5 méteres mélységben. Ez csaknem 100 hektárnyi víz alatti területet jelent. A szakemberek ismeretlen területet térképeznek fel. Egyelőre azt sem lehet tudni, milyen leletek kerülhetnek elő. Lehet, hogy hajóroncs, régi halászati létesítmény, történelmi tárgy, vagy egy több ezer éves partvonal nyoma lesz a legfontosabb eredmény. Az ősi táj pontosabb rekonstruálása segíthet megérteni, hogyan változott a Balaton és környezete. A kutatás a nagy közönség számára izgalmas, mert a Balaton felszíne alatt olyan világ rejtőzik, amelyet a tópartról nem lehet látni. A modern technológia révén egyre több részlet válhat ismerté. A balatoni búvárrégészeti kutatás egyszerre szól a múltról és a modern technológiáról. Balatonaliga térségében már kirajzolódott egy ősi meder lépcső, a következő kérdés pedig az, mit rejt a meder a felszín alatt? A válasz újabb történetekkel gazdavíthatja a Balaton múltját.

Nem önmagában a Balaton vízszintje dönti el, hányan nyaralnak a tónál. Érdekes eredményre jutottak a Balaton vízszintjét és a turizmust vizsgáló kutatók. A tó vízállása önmagában jóval kisebb hatással lehet a balatoni vendégforgalomra, mint azt korábban feltételezték. Egy friss kutatás szerint a turisták számának alakulásában az időjárás és a háztartások anyagi helyzete sokkal fontosabb szerepet játszik. A kutatást a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, vagyis a RKK szakértői Unvári Gábor és Horváth Gábor végezték. A szakemberek a Balaton vízszintje, a turizmus és a tó gazdasági szerepe közötti kapcsolatokat elemezték. A kutatás azért is különösen aktuális, mert a klímaváltozás miatt a jövőben gyakrabban fordulhatnak elő olyan időszakok, amikor a tó vízállása a megszokottnál alacsonyabb. Az elemzés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a turisták viselkedése nem egyszerűen a vízszint alapján változik. A szakértők ökonometriai vizsgálatai szerint érdemi hatás elsősorban akkor mutatható ki, amikor a Balaton vízállása 60-70 cm alá csökken. 60 cm alatt minden további 1 cm-es apadás a partszakasztól függően körülbelül 1-2%-kal csökkentheti a vendégszámot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy alacsonyabb vízállás automatikusan rossz balatoni szezont eredményez. A kutatók szerint a turizmus teljesítményére ennél sokkal nagyobb hatással lehet az időjárás. Egy meleg, napos nyár ugyanis akkor is sok látogatót vonzhat a tóhoz, ha a vízszint nem éri el az ideálisnak tartott értéket. Szintén meghatározó tényező a háztartások anyagi helyzete. Ha az embereknek több elkölthető jövedelmük van, nagyobb eséllyel indulnak nyaralni, míg a kedvezőtlenebb gazdasági környezet visszafoghatja az utazási kedvet. A kutatás alapján ezért a balatoni turizmus alakulását nem lehet kizárólag a tó vízállásával magyarázni. A szakértők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy hosszabb távon számolni kell a klímaváltozás következményeivel. Gyakoribbá válhatnak azok az időszakok, amikor a Balaton vízszintje a turisták számára már érzékelhetően alacsony. Ez pedig bizonyos partszakaszokon gazdasági következményekkel is járhat. A kutatás ezért a vízpótlás kérdését is más megvilágításba helyezi. A szakemberek szerint egy esetleges vízpótlási beruházást nem feltétlenül úgy kell elképzelni, mint amelynek célja a tó állandóan magas vízszinten tartása. Inkább egyfajta biztonsági tartalékként lehet rá tekinteni, amely a szélsőségesebb időszakok kezelésében segíthet. A kérdés különösen fontos lehet a következő évtizedekben, hiszen a Balaton nem csak turisztikai célpont, hanem jelentős ökológiai és gazdasági rendszer is. A vízszint szabályozása ezért egyszerre érinti a természetvédelmet, a turizmust, a helyi vállalkozásokat és a tó környékén élőket. A kutatás egyik legfontosabb üzenete így az, hogy a Balaton jövőjéről nem érdemes kizárólag a vízmagasság alapján gondolkodni. A tó turisztikai vonzerejét számos tényező együtt alakítja. Az időjárás, a vendégek anyagi lehetőségei, a szolgáltatások minősége és az éghajlatváltozás egyaránt meghatározhatja, hogy a következő években mennyien választják a Balatont úti célként. A szakértők szerint ezért a hosszú távú alkalmazkodásnak nem csak műszaki, hanem gazdasági és turisztikai szempontokat is figyelembe kell vennie. A Balaton esetében ugyanis nem egyszerűen arról van szó, hogy mennyi víz van a tóban, hanem arról is, hogyan tud a térség alkalmazkodni a változó éghajlati és gazdasági környezethez. Balaton Rádió.

Kevesebb riasztást kaptak, de súlyos eseteket is elláttak a balatoni gyermekmentők. Lezárult a Magyar Gyermekmentő Alapítvány balatoni szolgálata. A szervezet munkatársai mintegy 200 esetben nyújtottak sürgősségi segítséget. A gyermekmentők főként a Balaton déli partján és annak 60-100 kilométeres körzetében teljesítettek szolgálatot. Az esetszám az előző szezonhoz képest csökkent, de több komoly sérülést is el kellett látniuk. A mentőegység körülbelül 170 riasztást kapott, a Balatonlellei állomáson pedig további 30-40 ambuláns beteget kezeltek. A legsúlyosabb feladatok között allergiás reakciók, baleseti és traumás sérülések is szerepeltek. A gyermekmentők szakmai vezetője szerint szerencsére a súlyos események ritkábbak voltak, mint korábban. A nyár egyik legsúlyosabb esete egy 15 éves fiú végbor balesete volt. A fiatal esés közben úgy sérült meg, hogy az egyik lába kiszabadult a kötésből, a másik viszont benne maradt. A hirtelen fellépő csavaró erő következtében eltört a combcsontja. A hatalmas fájdalom miatt a mentők bódításban tudták ellátni, majd kórházba szállították. A gyermekmentők szerint a szezon egyik új kihívását az alacsony balatoni vízállás jelentette. A sekélyebb víz ugyanis megtévesztő lehet, mert attól, hogy valaki hosszabb szakaszon csak térdig érő vízben halad, néhány lépéssel később hirtelen mélyebb részre érhet. Ez különösen veszélyes lehet azoknak, akik nem ismerik az adott partszakasz mederviszonyait. A szakemberek tapasztalatai szerint az alacsony vízállás miatt a vízbeugrás is nagyobb kockázatot jelentett. Több súlyos sérülés történt olyan esetekben, amikor gyermekek sekélyvízbe ugrottak. Az egyik balesetben egy fiatal szapról fejest ugrott a vízbe és megsérült. Máskor pedig egy gyermek egy stégről ugrott, majd eltörte a lábát. A történtek miatt a gyermekmentők arra figyelmeztetnek, hogy a vízmélység megtévesztő lehet, ezért ismeretlen partszakaszon különösen óvatosan kell mozogni. A sekélyvízbeugrás pedig akkor is veszélyes lehet, ha első pillantásra elegendő mélységnek tűnik. A szezon összesített adatai ugyanakkor egyértelműen javulást mutattak az előző évhez képest. Tavaly mintegy 250 esetben volt szükség a szolgálat segítségére, idén pedig körülbelül 200 alkalommal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyermekek nyári biztonságára kevesebb figyelmet kellene fordítani. A balatoni gyermekmentők munkája azért különleges, mert közvetlenül a nyaralók közelében vannak jelen. A gyors helyszíni ellátás sok esetben lehetővé teszi, hogy egy sérülés megfelelő elsősegélyt kapjon még a mentőautó vagy a kórházi ellátás megkezdése előtt. A szolgálatban résztvevő szakemberek és önkéntesek nem csak a konkrét sérülések ellátásában vesznek részt. Tapasztalataik alapján a megelőzés fontosságára is felhívják a figyelmet. A balatoni nyaralás során különösen fontos a gyermekek folyamatos felügyelete, az ugrálás veszélyeinek ismerete és annak figyelembevétele, hogy a tómedre egyenetlen lehet. A szezon lezárult ugyan, de a Magyar Gyermekmentő Alapítvány munkája folytatódik. A szervezet tervei között szerepel a mentőflotta és az orvostechnikai eszközök korszerűsítése. Több 10 millió forintos értékben új generációs defibrillátorokat és újraélesztő monitorrendszereket is szeretnének beszerezni, miközben lecserélik a régebbi felszereléseket. A gyermekmentők balatoni szolgálatának eredménye így nem csak az esetszámról szól. A közel 200 ellátás megmutatta, hogy a nyári időszakban továbbra is szükség van gyorsan elérhető, sürgősségi segítségre a tótérségében. Az alacsony vízállás pedig olyan új kockázatokat is előtérbe helyezett, amelyekre a következő években is figyelni kell. A legfontosabb tanulság, hogy a balatoni biztonság nem csak a vízi mentők és a gyermekmentők feladata. A szülőknek, a gyermekeknek és valamennyi nyaralónak is szerepe van abban, hogy elkerülhetők legyenek a balesetek. A tapasztalatok továbbra is érvényesek. A sekély víz nem feltétlenül biztonságosabb, az ismeretlen meder veszélyeket rejthet, és a vízbeugrást minden esetben a körülményekhez kell igazítani. De

0: ne váltak a szigorítások Balatonlellén. Megnyugtatóbb nyaradzát Balatonlelle az éjszakai buli turizmus szempontjából. A település vezetése szerint a szezonban sikerült visszaszorítani azokat a problémákat, amelyek az elmúlt években egyre több gondot okoztak. A városban június 1-től megtiltották a szeszes italok fogyasztását közterületen, az éjfél után is működő vendéglátóhelyek számára pedig zajvédelmi előírásokat vezettek be. A szabályok betartását a közterület felügyelők és a rendőrség is ellenőrizte. A város polgármestere, Felházi Miklós szerint az intézkedéseknek már a nyáron érezhető eredményük lett. A település vezetőjéhez és a jegyzőhöz egyetlen panasz vagy feljelentés sem érkezett zavaró éjszakai zaj miatt. Ez azért jelentős változás, mert a korábbi években Balatonlellén komoly problémát okozott az éjszakai buli turizmus. A késő estig szórakozó fiatalok egy része Siófokról érkezett a városba, ahol a nyitvatartó szórakozóhelyek miatt rendszeresen nagyok tömeg alakult ki. Ez zajjal, közterületi alkoholfogyasztással és időnként rongálásokkal is együtt járt. A szezon előtt ezért több szigorítást vezettek be. A közterületi alkoholfogyasztás tiltása mellett a késő esti nyitvatartó vendéglátóhelyek működését zajvédelmi feltételekhez kötötték. A rendezvényeknél is szigorúbban ellenőrizték, hogy meddig szólhat a zene. A polgármester beszámolója szerint az idei nyáron előfordult olyan rendezvény, amelynél este 11 óráig volt engedélyezett a zene, és pontosan 11-kor be is fejezték a programot. Korábban előfordult, hogy a hangos zene hajnalig zavarta a környéken élőket. Ilyen eset azonban a szezonban már nem történt. A rongálások száma is csökkent. A szezon elején még akadtak károkozások, a nyár közepére azonban ezek is visszaszorultak. A település vezetés szerint ebben a megerősített rendőri jelenlétnek is fontos szerepe volt. A Fonyódi rendőrkapitányság több járőrt és rendőrautót biztosított, az egyenruhások pedig éjszaka is rendszeresen ellenőrizték a forgalmas területeket. A közterületi alkoholfogyasztás tilalmának ellenőrzése ugyanakkor nem volt egyszerű feladat. A rendőrök és a közterület felügyelők több embert felszólítottak arra, hogy fejezzék be az alkoholfogyasztást. A polgármester tájékoztatása szerint bírság kiszabásáról nem kapott információt. A város számára most az lehet a legfontosabb, hogy az eredményeket a következő nyári szezonban is megőrizzék. Felházi Miklós szerint a probléma nem oldható meg egyetlen intézkedéssel, ezért a megkezdett munkát folytatni kell. A cél kettős. Balatonlellén továbbra is lehessen szórakozni, ugyanakkor azok is nyugodtan pihenhessenek, akik kikapcsolódni vagy családi nyaralásra érkeznek. A városvezetés szerint ezen a nyáron sikerült közelebb kerülni ehhez az egyensúlyhoz. A tapasztalat azért is érdekes, mert a balatoni települések egyre gyakrabban keresnek olyan megoldásokat, amelyekkel összehangolható a szórakoztató turizmus és a lakók nyugalma. A nyári vendégforgalom ugyanis fontos a helyi vállalkozásoknak, a vendéglátóknak és a szolgáltatóknak, miközben a túlzott éjszakai zaj az ott élők életminőségét ronthatja. Balatonlelle példája azt mutatja, hogy a szigorúbb helyi szabályok, a következetes ellenőrzés és a rendőri jelenlét együtt már rövid távon is eredményt hozhat. A következő évek kérdése az lesz, hogy ez az egyensúly hosszabb távon is fenntartható lesz-e. A helyi vezetés szerint a mostani eredmény egyben azt is bizonyítja, hogy a turisztikai érdekek és a lakók nyugalma között lehet működő kompromisszumot találni. Ehhez azonban következetes szabályokra, ellenőrzésre és együttműködésre van szükség minden érintett részéről a jövőben is. A cél az, hogy a város élhető és vonzó maradjon a vendégek számára is.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.
2: A legjobbakkal.

Közösségi ház nyílt a hátrányos helyzetű Keszthelyiek támogatására. Új közösségi szolgáltatás indult Keszthelyen a hátrányos helyzetű lakosok támogatására. A külső zsidi úton megnyílt a Zsidi Közösségi Ház Szociális Információs Pont, amelynek célja, hogy a helyi lakosok munkaerőpiaci felzárkózását és a közösségi kapcsolatok erősítését is segítse. A program egy 300 millió forintos Európai Uniós pályázatból valósul meg. A közösségi ház egy korábban már felújított épületben kapott helyet. Az ingatlan rendbetétele korábban egy másik pályázat keretében megtörtént, most azonban új funkciót kapott. Olyan helyszínné vált, ahol a környéken élők különféle szociális és közösségi segítséget vehetnek igénybe. A szolgáltatások között szerepel a hivatali ügyintézésben nyújtott segítség, valamint a konfliktusok és lakhatási problémák kezelésének támogatása. Ez azért lehet fontos, mert egyes hátrányos helyzetű családok számára már egy hivatalos ügyelintézése vagy egy megfelelő intézmény megtalálása is komoly nehézséget jelenthet. A közösségi ház munkatársai ezért abban is segíthetnek, hogy a rászorulók eligazodjanak a különböző lehetőségek között. A szolgáltatás lényege nem pusztán az egyszeri segítség, hanem az, hogy az érintettek hosszabb távon is támogatást kapjanak problémáik rendezéséhez. A program fontos része a munkaerőpiaci felzárkózás. Ez azt jelenti, hogy a segítség nem kizárólag szociális ügyekre terjedhet ki, hanem a munkavállaláshoz kapcsolódó problémák kezelését is szolgálhatja. Egy hátrányos helyzetű ember számára ugyanis a munkába állás útjában sokféle akadály állhat, például képzettségi hiányosság, anyagi nehézség, lakhatási probléma vagy családi körülmény. A közösségi ház ezért összekapcsolhatja ezeket a területeket. A helyszínen dolgozó szakemberek abban is segítséget adhatnak, hogy az érintettek megtalálják a számukra megfelelő szolgáltatásokat és támogatási formákat. A projektben több szervezet is együttműködik. Konzorciumi partnerként részt vesz a Keszthelyi Család és Gyermekjóléti Központ, a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. És a Cserkész Livium Egyesület. Az együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy a közösségi házban többféle szakmai terület tapasztalata találkozzon. A kezdeményezésnek közösségépítő szerepe is van. A házban a tervek szerint rendezvényeket és olyan programokat is szerveznek, amelyek segíthetik a helyi kapcsolatok erősítését. Ez különösen fontos lehet egy olyan városrészben, ahol egyes családok szociális vagy megérhetési nehézségekkel küzdenek. A közösségi programok ugyanis nem csak kikapcsolódást jelenthetnek. Segíthetnek abban is, hogy az emberek jobban megismerjék egymást, információt cseréljenek és könnyebben találjanak segítséget saját problémáikra. A Zsidi Közösségi Ház létrehozása egyben azt is mutatja, hogy egy korábban felújított épület hosszabb távon akkor válhat igazán értékessé, ha valódi közösségi funkciót kap. Az új szolgáltatás most olyan helyszínt hoz létre, amely a mindennapi problémák kezelésében és a közösségi életben egyaránt szerepet vállalhat. A 300 millió forintos program ezért nem egyszerűen egy épület működtetését jelenti. A projekt célja a helyi társadalmi problémák enyhítése, a munkalehetőségekhez való könnyebb hozzáférés és a közösségi kapcsolatok megerősítése. Keszthely szempontjából ez azért lehet fontos, mert a város turisztikai és kulturális szerepe mellett természetesen helyi közösségek és családok mindennapi élete is meghatározza a település működését. Egy ilyen szolgáltatás ezért nem a turistáknak szól, hanem közvetlenül a helyben élőknek. A kezdeményezés hosszabb távú eredménye az lehet, hogy az érintett családok könnyebben jutnak információhoz, segítséghez és kapcsolatokhoz. A szakmai támogatás révén pedig egyes problémák még azelőtt kezelhetők, hogy súlyosabbá válnának. A közösségi ház működése így egyszerre szociális, munkaerőpiaci és közösségépítő program. Nem egyetlen problémára próbál választ adni, hanem több, egymással összefüggő nehézség kezelésében kínál segítséget. Az újonnan megnyílt Zsidi Közösségi Ház ezért fontos új szolgáltatási pont lehet Keszthelyen. A cél az, hogy a helyi lakosok ne maradjanak egyedül akkor sem, ha ügyintézési, lakhatási, családi vagy munkakeresési problémával szembesülnek. A program következő időszakának egyik fontos feladata az lesz, hogy minél több érintett megismerje a lehetőséget, és valóban igénybe is vegye a szolgáltatásokat. A közösségi ház akkor töltheti be igazán a szerepét, ha nem csak egy új intézmény lesz, hanem olyan hely, ahová a helyiek bizalommal fordulhatnak. Keszthelyen ezzel egy olyan új közösségi pont jött létre, amely a szociális segítségnyújtást, a munkaerőpiaci támogatást és a helyi közösségek fejlesztését kapcsolja össze. A kezdeményezés hosszabb távú célja egyértelmű. Könnyebbé tenni a segítséghez jutást és erősíteni a hátrányos helyzetű lakosok társadalmi felzárkózását.

0: Balaton körüli vizes élőhelyek 60%-a eltűnt. Jelentős változáson ment keresztül a Balaton környezete az elmúlt másfél évszázadban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói arra hívták fel a figyelmet, hogy a tó közvetlen környezetében található vizes élőhelyek területe az elmúlt mintegy 150 évben körülbelül 60%-kal csökkent. A szakemberek szerint ez nem csupán természetvédelmi probléma, hanem a Balaton egészének ökológiai működésére is hatással lehet. A kutatók állásfoglalásukban hangsúlyozták, hogy a Balaton állapotát nem lehet kizárólag magának a tómedernek a vizsgálatával megérteni. A tó szorosan összekapcsolódik a körülötte található nádasokkal, berkekkel, mocsarakkal, lápos területekkel és más természetes vagy természetközeli élőhelyekkel. Ezek a területek együtt egy olyan ökológiai rendszert alkotnak, amelynek állapota visszahat magára a tóra is. A vizes élőhelyek egyik fontos feladata, hogy természetes szűrőként működjenek. A víz a talajon, a növényzeten és az üledéken keresztül haladva különböző anyagoktól részben megtisztulhat, mielőtt eléri a Balatont. Emellett ezek a területek vizet is képesek visszatartani, és mérsékelhetik a hirtelen érkező vízterhelések hatását. A partmenti élőhelyek ugyanakkor rendkívül fontos szerepet töltenek be az élővilág számára is. A nádasok, sekélyvízű területek és mocsaras élőhelyek számos madárnak, halnak, kétéltűnek, rovarnak és növénynek biztosítanak táplálkozó, szaporodó vagy búvó helyet. A kutatók szerint az élőhelyek feldarabolódása ezért különösen problémás. Ha egy összefüggő természetes területet utak, épületek, kikötők vagy más létesítmények szakítanak részekre, az élővilág számára rendelkezésre álló terület nem egyszerűen kisebb lesz. Az egyes élőhelyfoltok közötti kapcsolat is romolhat, ami hosszabb távon egyes fajok állományaira is kedvezőtlenül hathat. A szakemberek több olyan balatoni jelenséget is felsoroltak, amely összefügghet a természetes parti élőhelyek visszaszorulásával. Ilyen lehet a nádas területek zsugorodása és feldarabolódása, a parti élőhelyek egyhangúbbá válása, valamint az invazív fajok könnyebb megtelepedése. A természetes puffer területek elvesztése azért is gondot okozhat, mert ezek a területek bizonyos környezeti terheléseket képesek mérsékelni. Ha azonban egy partszakasz teljesen átalakul, a természetes szűrő és visszatartó folyamatok egy része megszűnhet. A kutatók szerint ennek hosszabb távon a vízminőségre és a tó ökológiai ellenálló képességére is lehet hatása. A Balaton környékén ráadásul nem csak új beépítések jelentenek kihívást. A szakemberek szerint a már meglévő terület használatokat is érdemes felülvizsgálni, és bizonyos helyeken a természetes állapotok helyreállítása lehetne a cél. Ez jelentheti például korábban átalakított élőhelyek rekonstrukcióját, vagy a természetes parti kapcsolatok újbóli kialakítását. A kutatók szerint a Balaton jövőjéről szóló döntésekben ezért nem elegendő egy-egy beruházás közvetlen hatását vizsgálni. Azt is figyelembe kell venni, hogy sok kisebb beavatkozás együtt milyen változást okoz évtizedek alatt. Egyenként talán kevésbé látványosak, összességükben azonban jelentősen átalakíthatják a tó környezetét. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a természetes területek megőrzése a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban is szerepet játszhat. A változó vízszintek, a melegebb időszakok és a szélsőségesebb csapadékviszonyok mellett egy sokszínű, összefüggő élőhelyekből álló környezet ellenállóbb lehet. A Balaton védelme tehát nem kizárólag a víz minőségéről vagy mennyiségéről szól. A tó körüli tájállapota ugyanilyen fontos. A kutatók szerint a megmaradt természetes és természetközeli területek megőrzése, illetve ahol lehet, helyreállítása, hosszú távon a Balaton egészének érdeke.
1: Ez a te stílusod.
2: Balaton Rádió.

nézem a képeket, amíg hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet, ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék.

0: Digitális eszköz segítheti a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelmét. Új digitális eszköz mutattak be a Balaton térségében, amelynek célja, hogy feltérképezze és értékelje a természeti és kulturális örökséget veszélyeztető kockázatokat. A fejlesztést az INACO nemzetközi projekt keretében hozták létre, és a Balaton Fejlesztési Tanácsülésén ismertették. A projekt célja, hogy a közép-európai térségek ellenállóbbá váljanak az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A szakemberek olyan veszélyekkel számolnak, mint az árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály és vízhiány. Ezek a természetes élőhelyeket és a kulturális örökséget is veszélyeztethetik. Az INACO egyik fontos helyszíne Fonyód. Nemzetközi szakmai találkozót tartottak a térségben, a résztvevők pedig a fonyódi magaspartot is megvizsgálták. Itt a partfal eróziója jelent komoly problémát. Az egyre gyakoribb és intenzívebb csapadék, valamint az erős szelek gyengíthetik a meredek partfalat. Ennek következtében földcsuszamlások és omlások alakulhatnak ki, miközben a partvonal fokozatosan visszahúzódhat. Ez nem csak természetvédelmi kérdés, ha a partfal mozgása felgyorsul, veszélybe kerülhetnek a környező területek, az infrastruktúra és az épített örökség is. Ebben segíthet az új digitális eszköz. A rendszer különböző információk alapján azonosíthatja a veszélyeztetett területeket és segíthet felmérni a kockázatokat. Így a szakemberek könnyebben megállapíthatják, hol jelentkezik egy veszély, milyen értékeket érinthet és hol lehet szükség beavatkozásra. Az INACO azért is különleges, mert a természetvédelem és a kulturális örökség védelmének kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Egyetlen természeti folyamat ugyanis többféle értéket is veszélyeztethet. Egy heves esőzés például eróziót okozhat egy természetes területen, ugyanakkor károsíthat régi épületeket vagy történelmi útvonalakat is. A tartós aszály pedig nem csak a vízkészleteket érintheti, hanem a mezőgazdaságot és a tájképi értékeket is. A Balaton esetében ez különösen fontos. A térség turizmusa nagy mértékben a természeti és kulturális értékekre épül. A látogatók nem csak a tóvizéért érkeznek, hanem a tájért, a szőlőhegyekért, a történelmi épületekért és a természetközeli programokért is. Az INACO hivatalos célja olyan integrált, webalapú megoldások és kockázatkezelési tervek kidolgozása, amelyek a helyi hatóságok munkáját is segíthetik. A projektben magyar, szlovák, osztrák és cseh szervezetek működnek együtt, finanszírozását pedig az Interreg Central Europe program biztosítja. A fejlesztés jelentősége abban áll, hogy a döntéshozók több információ alapján tervezhetnek. A klímaváltozás sokszor lassan változó folyamatokban jelenik meg. Fokozódó szárazságban, szélsőséges csapadékban, erózióban, vagy növekvő vízhiányban. Ezeket könnyebb kezelni, ha pontosan tudjuk, mely terület mennyire sérülékeny. Az új digitális eszköz ezért döntéstámogató rendszerként is használható. A Balaton térségében ennek különösen nagy jelentősége lehet. A rendszer így segíthet abban is, hogy a beavatkozásokat időben és a leginkább veszélyeztetett helyszíneken tervezzék meg a jövőben is. A tó egyszerre természeti kincs, lakóhely, mezőgazdasági térség és turisztikai célpont. Az eszköz természetesen nem állítja meg a klímaváltozást, és nem szünteti meg az aszály vagy a földcsuszamlások kockázatát. Abban azonban segíthet, hogy a veszélyeket korábban felismerjék, pontosabban értékeljék, és tudatosabban készüljenek fel rájuk. A kezdeményezés végső célja, hogy a Balaton természeti és kulturális értékei hosszú távon is megmaradjanak. Mert amikor ezek védelméről döntünk, nem csak azt határozzuk meg, milyen a Balaton ma, hanem azt is, milyen állapotban adjuk tovább a következő generációknak.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Az MDM felkészült a fűtési szezonra. Több mint 400 jelölt közül választják ki az új tankerületi igazgatókat. Hétfőtől a Kossuth téren tartanak fórumot a kis benzinkutasok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az MVM csoport felkészülten várja a 2026-27-es fűtési szezont. A téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat ütemezetten elvégezte, közölt a társaság szombaton az MT-vel. A folyamatos feltöltésnek köszönhetően a tárolókban lévő több mint 4 milliárd köbméter földgáz már most garantálja a lakosság téli ellátását, miközben a Paksi atomerőmű és a Mátrai erőmű blokkjai is üzembiztosan állnak rendelkezésre. A csoport emellett idén is több milliárd forintot fordít a hálózati kapacitások bővítésére és az elosztó rendszerek korszerűsítésére, miközben földgáz ügyfélkiszolgálási rendszerét is megújítja a gyorsabb ügyintézés érdekében. Megválasztották a képviselők az új fővárosi közfejlesztések tanácsának a fővárosi önkormányzat által delegált három tagját. Baranyi Krisztinát, a 9. kerület polgármesterét, Bovier Györgyöt, a Tisza, valamint Gál Józsefet, a Podmanicki mozgalom frakció vezetőjét. A testület nem támogatta a másik két jelölt, a DK-s Szaniszló Sándor és Szepesfalvi Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetőjének taggá választását. Mind a 60 tankerületi központ tankerületi igazgatói álláshelyére pályázatot írtak ki, a szeptember 20-i határidőig pedig összesen 567 pályázat érkezett be, derül ki a Klebersberg központ közleményéből. A leadott pályázatok érvényességi ellenőrzése szombaton zárult, ezzel együtt pedig megkezdődött a 407 érvényes pályázat értékelése. Minden tankerületi központ esetében több érvényes pályázat is van. Az már augusztusban kiderült, hogy csökkentik a tankerületi igazgató kinevezésének követelményeit. Azt viszont, hogy az összes tankerület élére új vezetőt keresnek, csak szeptember 11-én jelentette be a Tisza. Mintegy 1000 kis- és középvállalkozások által működtetett benzinkút kerülhet csőd közeli helyzetbe, a Független Benzinkutak Szövetsége szerint. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja egy interjúban azt mondta, a KKV szektor hétfőtől 4 napos fórumot tart a Kossuth téren, hogy felhívja a figyelmet gazdasági problémáira. A szervezet nem tiltakozó akcióként, hanem párbeszédet kezdeményező demonstrációként hirdette meg az eseményt. A résztvevők az adminisztrációs és adóterhek csökkentését, jobb beruházási lehetőségeket és a foglalkoztatási költségek mérséklését sürgetik. Több mint 4 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztették a Pannon Egyetem oktatási, digitális és infrastruktúrális környezetét. Megújult az intézmény nagykanizsai épület együttese és befejeződött az egyik veszprémi labor energetikai korszerűsítése is. A projekt során több mint 1200 digitális eszközt szereztek be. Emellett mesterséges intelligenciával támogatott elemzőrendszert alakítottak ki, amely a hallgatók előrehaladásának követését, a lemorzsolódási kockázatok korábbi felismerését és az adatalapú oktatási döntéseket segítheti.
1: Időjárás.
2: Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedre is száraz időig érkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
4: Köszöntöm Önöket, a Média 1-et hallják. Ezúttal Panyi Szabolccsal, a Direkt 36 újságírójával, aki egyébként egyben a V-Square szerkesztője is. Szia Szabolcs!
5: Hello,
4: az apropója a hívásomnak az, hogy a napokban jelent meg tőletek egy oknyomozás a Direkt36-on arról, hogy Orbán Gáspár csádon szolgál, és ehhez kapcsolódóan érdekelne, hogy hogyan készült ez a cikk, és hát ugye itt volt ennek egy utóélete, és nézzük először azt, hogy hogyan készült, hogyan csináltátok.
5: Ez egy közös munka volt, igazi csapatmunka volt a Le Monde újságírójával, Jean-Baptiste Chastannal, aki Bécsből tudósít a francia lapnak a régióról, és vele együtt dolgoztunk már 2021-ben a Pegazus ügy idején, ha jól emlékszem, talán még a Gémesi György bödölői polgármesterhez mentünk le hármasban, még a Guardian újságírójával együtt interjúzni, tehát egy jó munkakapcsolat volt vele, és az volt, hogy valamikor még tavaly november-december környékén esett be maga ez az alapinformáció, hogy Orbán Gáspár a csádi katonai misszió előkészítésében valamiféle fontos szerepet vállalhat. Ennél egy kicsit több volt igazából ez az alapinformáció, de azt most azért nem mondanám el, mert azt nem tudtuk megerősítetni, és nem akarok úgymond tekeket teljesíteni, de hát az a lényeg, hogy Orbán Gáspárnak egy nagyon központi komoly szerepe van ennek az egész kívülről néha érthetetlen, vagy hát sokak számára érthetetlen tervben, hogy 200 magyar katonát küldjenek egy olyan afrikai országba, egy olyan területre, ahol a magyar külpolitikának igazából olyan sok keresnivalója nincsen. És amikor ezt elkezdtem felgöngyölíteni, akkor nyilván első körben forrásokkal próbáltam meg beszélgetni, és jöttek ilyen-olyan megerősítések, hogy valóban Orbán Gáspárnak ebben lehet szerepe. Jött egy nagyon konkrét megerősítés egy külföldi ország tisztviselőjétől, hogy igen, valóban ő is úgy tudja, hogy Orbán Gáspár az egyik motorja ennek a missziónak. De igazából a részleteket nem tudtuk kideríteni, és ha vannak olvasók még, akik emlékeznek régi történetekre, volt már egy Orbán Gáspáros afrikás sztori, ami nem igazán jól sült el, és ez az Indexen volt még olyan 2016-7 környékén talán. Ez a cikk ez arról szólt, hogy Orbán Gáspár, azt hiszem akkor ugye Ugandába önkénteskedett, focit tanított, és a cikk szerint őt a TEK menekítette ki onnan az édesapjának a kérésére, mert ő nem örült annak, hogy a fia ilyen tevékenységet végez Afrikában. És ott igazából az akkor Indexnél hát lehoztuk ezt a cikket, de nem tudtuk megvédeni igazából az állításokat, amikor, ha jól emlékszem, Lázár János volt az, aki ezeket tagadta. Én azt gondolom, hogy valóban ott a szerkesztői szinten ezt kellett volna valószínűleg szigorúbban kezelni. De ezt csak azért hozom fel, mert amikor nyilván megint beesik egy ilyen történet, hogy Orbán Gáspár fia megint Afrikában van, és ott megint csinál valamit, ami eléggé hírértékű, akkor nyilvánvalóan a szerkesztők, az újságírók most már jóval-jóval szkeptikusabbak, illetve hát egy ilyen teljesen, hogy is mondjam, problémamentes sztorit szeretnének megírni. Úgyhogy ez ilyen mindenféle név nélkül, de eléggé jó forrásból származó információk sem voltak elegek ahhoz, hogy egy ilyen sztorit meg tudjunk írni, és akkor közérdekű adatigényeseket küldtem, ez már az idei év eleje volt három minisztériumnak, a kabinetirodának, a miniszterelnökségnek és a honvédelmi minisztériumnak, és ezekben a közérdekű adatigényesekben arra is rákérdeztem, hogy van-e Orbán Gáspárnak irodája a Karmelita kolostorban, illetve hogy egyáltalán őt ki milyen módon alkalmazza, mi az ő szerepe, mert az eredeti információnak része volt az is, hogy ő valamiféle összekötő a hadsereg és az édesapjának a stábja, vagy hát a kabinetiroda között. És hát eltelt a szokásos 15 nap, és igazából olyan sok használható információt nem kaptunk a közérdekű adatigénylésre, igazából mindenki azt állította, hogy semmi közük Orbán Gáspárhoz. A kabinetiroda elismerte, hogy Orbán Gáspár beléphet az épületekbe, de arra hivatkoztak, hogy van egy rendőrségi rendelet arról, hogy a ORFK rendelet, hogy a miniszterelnöknek a családtagja azok bejárhatnak. Tehát ez még azt nem támasztotta alá, hogy neki ott valamiféle hivatalos dolga van, lehet, hogy csak az édesapját látogatja ez alapján. A honvédelmi miniszterem viszont elismerte, hogy tisztként szolgál az ő köreikben, viszont bármiféle más információt nem adott ki, mert azt mondta, hogy ezek nem számítanak szerintük közérdekből nyilvános adatnak, illetve azzal érveltek, hogy a csádi katonai misszióval kapcsolatos információk azok nem nyilvánosak, és ez egyébként valóban így is van. Na most ezután egy intenzívebb együttműködésben a Le Monde újságírója Afrikából, illetve a francia oldalról próbálta megerősíteni ezt a történetet, és ekkor volt az, hogy ő az ő javaslatára átnéztük a különféle csádi, facebookos, meg kormányzati forrásokat, és akkor ott találtuk meg azokat a videókat, fotókat. Ha jól emlékszem, legalább 5 vagy 6 olyan látogatás volt, ahol vagy felismertük azt, hogy Orbán Gáspár ott van a háttérben, maszk mögé bújva, fedora kalapban, oszlop mögé beslisszanva, vagy pedig források azt állították, hogy akkor ő konkrétan ott volt azon a találkozón. Tehát nagyjából így állt össze ez a történet. És
4: az látszott, hogy bujkált? Tehát, hogy kimondottan álcázták? Mennyire volt ez jellemző, ez a fajta rejtegetés?
5: Abszolút. Tehát ugyanúgy, ahogy a hivatalos kérdésekre
4: álcázták. Mennyire volt ez jellemző, ez a fajta rejtegetés?
5: Abszolút. Tehát ugyanúgy, ahogy a hivatalos kérdésekre a kabinetiroda vagy a

0: ilyen snitt is van, amikor látszik, hogy így észreveszi a kamerát, ránéz a kamerára, és akkor utána tesz egy olyan mozdulatot, hogy ő megpróbáljon valahogy a képből kikerülni, vagy felrak egy maszkot, vagy bemegy egy oszlop mögé. Illetve eleve úgy voltak komponálva, úgy voltak összevágva ezek a videók, hogy Orbán Gáspár szemből általában 95%-ban nem látszódott ezeken a felvételeken, de ki tudtuk venni, hogy például van egy tárgyalás, ott van az egyik oldalon Ázvei Krisztán, aki a delegációt vezeti, a üldözött keresztények megsegítésért felelős helyettes államtitkár, ott van mellette az afrikai tárgyalópartner, és van ott még egy szék, de ott csak egy láb, meg egy kéz, meg egy kis belógó haj látszik, amiből már be tudtuk azonosítani, hogy az Orbán Gáspár lesz, de valamiért szándékosan eleve úgy vették fel a videókat is, hogy ne legyen benne az egyik tárgyaló fél a magyar részről. Tehát igazából nekem semmi kétségem nincsen, hogy ez teljesen szándékos, hogy Orbán Gáspár egyrészt ő maga próbált elrejtőzni ezekről a felvételekről, másrészt nagyon úgy néz, hogy akik készítették ezeket a felvételeket, ezek úgy annak a tudatába tették, hogy őt nem szabad mutatni arccal.
1: Ugye nagyon érdekes, hogy egyfelől kellett készíteni képet, mert hát dokumentálni kell ezeket a találkozókat, másfelől olyan személy van ott, akit nem annyira szerettek volna megmutatni, és akkor valahogy itt trükközni, akkor maszkban vagy egyéb módon elrejteni az illetőt. De tulajdonképpen akkor mi volt az ő szerepe ott? Tehát mit csinál az most végül is? Mi az, ami kiderült? Mi az ő funkciója? Vagy egyetem ki ő?
0: Ezt igazából a mai napig nem tudjuk, mert egyrészt van az, ami forrásaink, illetve az említett közösségi médiás tartalmak alapján le tudunk szűrni, ez pedig az, hogy az összes olyan találkozón, amit megtaláltunk dokumentálva, az összes olyan találkozón Orbán Gáspár volt. Miközben a magyar delegáció tagjai azok változnak, tehát van, hogy katonák vannak ott, katonai vezetők, van, hogy külügyminisztériumi figurák, van, hogy maga a külügyminiszter, Szijjártó Péter megy ki, de Orbán Gáspár hogy mindig ott van, ez pedig arra utal, hogy az ő szerepe valamiért ezekben a találkozókban eléggé központi. Ami nekem azért ugye rendkívül furcsa, mert hogyha egy hivatalos delegációnak tagja a miniszterelnök fia, és a miniszterelnök fia eközben a hadseregben is szolgál, hiszen ugye ezt állítja a HÁM, de ő teljesen polgári ruházatban jelenik meg, tehát egy ilyen nagyon divatos, nem tudom, kék zakó, hol piros, hol más színű nyakkendő, kis zsebkendő a mellén zsebben, kalap, stb. Tehát valamiféle ilyen egyszerre kívülálló, meg egyszerre főszereplő ezeket a találkozóknak, de közben nincs is rajta a fényképeken. Tehát ez tipikusan egy olyan sztori, ahol az újságírónál felmerül a kérdés, hogy hát nem kéne a magyar közvéleményt tájékoztatni arról, hogy a miniszterelnök fia egy ilyen teljesen fura, megmagyarázhatatlan dolgot végez Afrikában, úgyhogy ezért írtuk meg a sztorit. És hát egyébként ugye mi most hétfőn beszélgettünk, ez a cikk az eredetileg holnap, tehát kedden jelent volna meg, tehát ez lett volna az eredeti ambíciónk, és hát valószínűleg egy alaposabb cikket tudok írni, vagy hát legalábbis nem olyan rohamtempóban született volna meg, ahogy, de hát ez is hozzátartozik a történethez.
1: Ugye a vége az lett ennek a történetnek, hogy akkor, amikor ti készültetek erre a leleplezésre, oknyomozásra, hogy ezt kihozzátok, mint sztori, a végén egyszer csak megjelent egy interjú az Indexen a honvédelmi miniszterrel, Szalai Bobrovnicki Kristóffal, és váratlanul föltettek neki egy kérdést, hogy mi van Orbán Gáspárra, amire váratlanul ugyancsak elmondja, hogy hol van, és Orbán Gáspár százados, nálunk szolgál, kiváló egészségnek örvend. Azt mondja, hogy egy akadémián is képesítést szerzett magyar katonatiszt, aki jól felkészült, nyelveket beszél, speciális képzettsége van. Ez egy hadsereg, nem kívánság műsor, ő pedig feladatot teljesít. Magyarországon a katonák parancsot teljesítenek. És azt írja, hogy a miniszter kabinetbe vezényelve a csádi misszió előkészítésében vesz részt, más katonai és civil előjárókkal együttműködve. Na most

0: ebből sem derül ki igazán, hogy akkor ő most milyen tisztséget visel azon kívül, hogy százados. Ez az interjú maga, az, hogy pont ekkor jelent meg, erről posztoltál egyet, hogy nem véletlen. Mire alapozod? Tehát, hogy lehet ez esetleg tényleg véletlen, hogy pont kértek interjút akkor, és ekkor adták?
1: Hát szerintem én már öreg vagyok ahhoz, vagy legalábbis az újságírásban már vagyok annyi ideje, hogy ilyen véletleneket azért ne tartsak valószínűleg. Azt történt, hogy január 23-án megérkezett egy újabb közérdekadat igényesnek az elutasítása, ezúttal a külügyminisztériumtól, akik látogatták egy az egybe, hogy bármiféle adatok lenne. Arra az Orbán Gáspárról, aki dokumentáltan ott van, külügyes találkozókon ott van, Szijjártó Péter külügyminiszter Csádi látogatásán. Másnapra viszont már sikerült az önmondos kollégámnak, Jean-Baptiste-nak leszervezni egy interjút Azbej Krisztánnal és Máté Lászlóval, utóbbi a Száhály övezetért felelős miniszteri biztos. És ez az interjú, ez alapvetően ez a csádi misszióról szólt, tehát hogy nem volt semmi átverés benne. Erről szólt a kérdések nagy része, és akkor az egyik kérdés után a Jean-Baptiste megmutatta azokat a fotókat ennek a két külügyminisztérium tisztviselőnek, amiken egyértelműen Orbán Gáspár látható, és rákérdezett, hogy hát ez itt Orbán Gáspár-e, és ő mit csinál ott pontosan milyen funkcióban, és akkor ott ők hát lefagytak, és nem tagadták, hogy Orbán Gáspár látható a képen, hanem elkezdtek arról beszélni, hogy hát a törvény szerint a katonákkal kapcsolatos információk azok nem nyilvánosak, és erről ők nem beszélhetnek. Na most erre rá 24 órán belül jön meg a honvédelmi miniszternek az az interjúja, ami nem akarom minősíteni az interjút, de hogy az utolsó kérdés az például nem igazán kapcsolódik az interjú többi témájához, egyszer csak hirtelen Orbán Gáspárról érkezik egy kérdés, akiről voltak pletykák, hogy meghalt, meg ilyenek, és akkor mi van vele. És erre a kérdésre adott válaszában árulja el Szelet Bobrovics Kristóf azt, hogy a csádi misszióban szolgál, és amiket az előbb mondtál. Szóval igazából, hogyha már így erről a témáról beszélgetünk, akkor hadd adjam olyan vallomásom, hogy Jean-Baptiste nekem végigmondta, hogy vigyáznunk kell, és hogy sietnünk kell, mert hogyha a magyar kormány meg tudja ezt az információt, hogy mi ezt a cikket így ilyen formában írjuk, és ezt összeraktuk, akkor valamilyen módon megpróbálják majd megakadályozni azt, hogy ennek olyan hírértéke legyen, amilyet ez érdemel. És én voltam az, aki nyugtatgattam, hogy hát nem, de hogy is van itt még időnk. És hát neki volt igaza, mert én meg vagyok arról győződve, hogy ki is írtam egy Facebook posztban, hogy az Index elővágott vagy alánkvágott ezzel az interjúval, megpróbáltak beelőzni, ami hát ugye sikerült is, elvenni az információnak a hírértékének egy részét, és átkeretezni az egészet, és adni az egésznek egy olyan értelmezést, ami hát egy hivatalos értelmezés, nem biztos, hogy megfelel a valóságnak.
0: Mennyire tettek keresztbe nektek ezzel, tehát, hogy itt megjelent ez az interjú, a te cikked, beszámolod, mennyit tudok még utána hozzátenni ehhez képest, mennyire sütötték el a dolgokat?
1: Hát én azt gondolom, hogy így utólag nézve igazából még jobban meg is ágyaztak a cikknek. Tehát ha nincs ez a kavarás a minisztérium interjúja meg az Index részéről, akkor ki tudja, lehet, hogy nem is szól akkor hát ez a cikk, de akkor én ezt úgy éreztem, hogy hát itt a vég, és most hiába dolgoztam egy ilyen sztori, mert hogy ellövik a fő információt. Igazából én úgy voltam vele, hogy nyilván minden, hogy a magyar közönyre tartozik azt, hogy a miniszterelnök fia közpénzen mit csinál Afrikában, és hogy milyen megmagyarázhatatlan részei vannak ennek. De én azt nem gondoltam volna, hogy ez egy olyan jellegű információ, amitől a kormánynak ilyen szinten kellene félnie, hogy ilyen machinációkkal megpróbál beelőzni és átmagyarázni azt, amit ott látunk, és ráadásul nem ért itt véget a történet, ez az interjú, ez csütörtökön jelent meg, akkor mi gyorsan elhatároztuk, akkor a szerkesztőmmel, Pető Andrással, itt az Ödmond szerkesztő is, és beleegyeztek, hogy akkor másnap megjelentettük ezt a cikket, de ugye nem küldtünk még ki még egy utolsó hivatalos megkeresést a kormánynak, amit ki kellett küldenem korán reggel, mert ez végül 9 óra valahány körül ment ki, és egy bő egy órán belül megint megjelent egy cikk az Indexen, ami arról szólt, hogy találtunk egy fotót Orbán Gáspárról csátban. Na most ez a cikk, ez egy órával azután jelent meg, hogy én megírtam a minisztériumoknak, hogy hát egyébként nekünk vannak fotóink Orbán Gáspárról, tehát vannak anyagaink, mert egy része videó ennek Orbán Gáspárról, és erre rá válasz azóta se érkezett természetesen a minisztériumtól, de erre rá egy órán belül az Indexen megint megjelent egy cikk. És hát ha esetleg korábban lettek volna kétségeim, hogy itt a kormányzati kommunikáció meg az Index az koordinál, vagy hát ez nem koordinál, mert az egyik megmondja a másiknak, hogy mi legyen, akkor itt aztán már végképp meg voltak ilyen illúzióim.
0: Ugye korábban volt már tapasztalatod hasonló, amikor valahogyan neked alá vágtak, fel tudod idézni azt, hogy történt ez a másik ügy?
1: Igen, ez 2016 őszén volt, eddigre már szerintem egy fél éve dolgoztunk Rogán Antal titokzatos jobbkezének, Kertész Balázsnak a történetéről. Ő az a figura, aki belvárosi önkormányzati képviselőből kinőtte magát egyfajta ilyen háttéremberré, akit igazából sikerült összekötnünk az összes olyan gyanúsabb bizniszsel, ami Rogán Antalhoz kötődik, valahogy mindig Kertész Balázs, illetve az ő networkje az, aki effektíve ezeket az ügyeteket intézi. Erről szólt a cikk, és hát nyilván, mivel már fél éve készültek arról a Rogán Antal környezetében, hogy lesz egy ilyen írás, és egyszer csak egy fideszes politikus elkezdte azt terjeszteni újságíróknak háttérben, hogy a Kertész Balázs valamiféle rendőrségi, vagy ügyészségi, vagy teges akciónak lett a célpontja, és egy ilyen egészen konkrét információt hintett el többeknek, amire ráugrott a teljes magyar sajtó, a háttérben természetesen mindenki elküldött hivatalos kérdéseket a TEK-nek, az ügyészségnek, a rendőrségnek, hogy mi van Kertész Balázzsal, és ha jól emlékszem, volt egy jó párnapos várakozás, mielőtt az egyik magyar újság az nem várta ki, hogy válasz érkezzen, és megírta ezt a történetet, amit az alapok megírt, az arról szólt, hogy Kertész Balázs nagy összegű készpénzzel a TEK egy rajtaütésben elfogta, letartóztatta. És amikor kiment ez a cikk, akkor rögtön varázsütésre az összes hatóság, amelyik addig ült a tényleg a fél magyar sajtó hivatalos megkeresésén, az hirtelen kiküldte a válaszokat és tápolt mindent. És ott elég egyértelműen szinten össze tudtuk rakni, hogy minket akartak valamilyen módon valószínűleg beugratni azzal, hogy hát ha már annyira rácsavarodtunk Kertész Balázsra meg az egész sztorira, hogy bocsánat, beszopjuk ezt a dezinformációt, és ha nyilván egy ilyen fals információ bekerül a cikkünkbe, és az úgy jelenik meg, akkor azon keresztül hitelteleníteni lehet a többi állítását is a cikknek. Úgyhogy nem ugrottunk be, szerencsére. A cikkünk az viszonylag nagyot szólt. De hát hogy is mondjam, azért az újságíró elgondolkozik, hogy Jézusom mégis milyen országban él, amikor a hatalom az ilyen eszközökhöz nyúl, és ilyen súnyi módszerekkel próbálja meg kinyírni a sztoriát, és hát némileg hasonló módon próbáltam most is megtenni, ugye most nem dezinformáció terjesztésével, hanem pont az információ nyilvánosságra hozásával, vagy átkeretezésével. Viszont hát ami nekem ebbe fájdalmas volt, és vagy hát a legfájdalmasabb volt, és hát erről is írtam a Facebook posztomban, hogy hát ugyanaz az Index lett az eszköze most sztorim kinyírására irányuló kísérletnek, mint aminél én dolgoztam amúgy például, és ahol ezt a Kertész Balázsos sztorit is írtam. És hát nyilván persze sok idő eltett 2020 óta, szóval nincs az embernek ízű, hogy hogyan működik, vagy hogyan működhet ez a lap, főleg, hogy a szerkesztőm Pető András egy kiváló hosszú cikkben megtámogatva különféle felvételekkel megírta pontosan, hogy hogyan működik ez az index, mennyire kompromittálódott, de hát akkor is azért ez nem volt egy kellemes érzés.
0: Most tartunk egy icipici kis szünetet, és aztán rögtön jövünk vissza a Média Egyben Panyi Szabolccsal, a Direkt 36 újságírójával, a V-Square szerkesztőjével.

0: tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora.
1: Folytatjuk a Média 1-et, vendégem Panyi Szabolcs, a Direkt 36 újságírója, a V-Square szerkesztője. Mit lehet tenni, hogy lehet megelőzni ezeket az ügyeket? Tehát amikor tudod azt, hogy mondjuk lehet, hogy megpróbálnak majd így alád vágni, gondolom, akkor próbálsz, nem tudom, még gyorsabb lenni, az idővel versenyezni, de hát akkor az meg ugye kockáztatja azt, hogy nem lesz esetleg valami leellenőrizve, valami hitelességi probléma adódhat belőle. Hogy tudsz ezzel továbbiakban együtt élni, hogyan hat ez most a te munkádra, hogyha egy ilyen előfordul?
2: Hát úgy vagyok vele, hogy ugye én az egyik célpontja voltam a Pegazusos megfigyeléseknek is. Tehát még akkor is, hogyha én nem küldök hivatalos kérdéseket a minisztériumoknak.
1: Mindent tudnak, mit beszélsz, kivel beszélsz?
2: Még akkor is vannak azért eszközeik, amiket bevetnek arra, hogy megtudják, hogy milyen történeten dolgozom. De nézd, hát az van, hogy végsősorban nem áldozhatod föl az újságírói szabályoknak a maradéktan érvényesítését. Tehát muszáj elküldened a hivatalos megkereséseket, muszáj elárulnod azoknak, akik ugye a tárgyai a cikkednek, hogy mit írsz róluk, mert egyszerűen így fér ez a dolog, ezek a újságírás szabályai. Tehát még akkor is, hogyha tudod, hogy ezt ellen fogják fordítani, és megpróbálják kinyírni a cikkedet, még akkor is ezt meg kell tenni. Tehát van egy fajta ilyen tragikuma ennek a dolognak, hogy olyat csinálsz, amiről tudod, hogy neked nem érdeked, de muszáj megtenned. De egyébként pedig érdeked, mert hogy nyilván hosszú távon az újságírói hitelesség, egy lapnak a hitelessége az, hogy betartjuk az újságírásnak a nagyon alapvető szabályát, hogy megkeressük azt, akiről írunk. Ugye, amikor arról beszélünk, hogy Magyarországon a propaganda média az miért nem média, hát többek között azért nem média, mert ők ezt soha nem teszik meg. Tehát, hogy ők, ha valakiről egy lejárató cikket írnak, mert ők nem tényfeltáró cikket írnak, hanem erről lejárató cikket írnak, akkor nem keresik meg az adott személyt az esetek nagy részében, hogy reagáljon. Vagy ha meg is keresik, akkor nem szerepeltetik az ő reakcióját benne. Tehát ez például egy olyan dolog, ami megkülönbözteti a rendes, független szakmai alapokon működő újságírás Magyarországon a propagandától, és hát ez a jövőben is meg fogja különböztetni, legalábbis az biztos, hogy én ezt így fogom tenni. A belső szerkesztési folyamatokat, meg egyebeket, meg a kockázatelemzéseket pedig majd jobban, alaposabban fogjuk elvégezni egy ilyen hasonló sztori előtt szerintem.
1: Egyébként én is átéltem már hasonlót. Pár évvel ezelőtt volt egy ügy, ami a TV2-vel volt kapcsolatban, és akkor én megkerestem természetesen a TV2-t. Az akkori sajtós munkatárs kért egy olyan fél órányi türelmet, hogy válaszoljon. Majd eltelt a fél óra, és akkor rákattintottam az Origóra, mert hogy ott egyszer csak lehozták azt az ügyet, amit én készültem éppen ki robbantani, az más kérdés, utána még tudtunk hozzátenni. Tehát végtelenül aljas tud lenni egy ilyen, és végtelenül bosszantó, amikor egy ilyen előfordul, hogy az ember küld egy kérdést, van egy saját sztoria, amin előtte napokat, órákat, heteket, bármennyit is dolgozott, és akkor egyszer csak a versenytárshoz, vagy egy másik laphoz kiszivárogtatják, csak azért, hogy alá vágjanak ebben a történetben. Akkor most ezen egy picit túllendülve, hogy így alá vágtak, beszéljünk egy picit akkor a Pegazusról, ha már úgyis itt szóba került, arról, hogy lehallgattak, megfigyeltek, vagy legalábbis a telefonodon megtalálható volt ez a bizonyos Pegazus kém szoftver. Hogy áll az ügy ezzel kapcsolatban? Van-e valami fejlemény, vagy le lett írtva a telefonodról, és akkor most biztonságban érezteted magad?
2: Hát nézd, személyes szinten én megteszek mindent, amit lehet, hogy az eszközeim azok biztonságosak legyenek, tehát ellenőrzöm őket, odafigyelek, hogy milyen csatornákat használok, odafigyelek, hogy a telefonom az hol van ott, meg hol nincs ott bizonyos beszélgetéseken, ennyi, amit igazából meg tudok tenni. Nem tudom, hogy most a magyar szerveknek van-e a Pegazushoz hozzáférés, hogy működtetik-e ezt még, vagy a botrány hatására már nem. Ugye itt ellentmondó információk vannak, de biztosat nem tudunk. Tehát voltak olyan információk, szerintem még 2021-ben vagy 22 elején, hogy az NSO Group a Pegazusnak a gyártója az két európai országgal megszüntette a szerződését. Itt mindenki Lengyelországra és Magyarországra gondolt, de nem tudjuk, tehát erre nincs információ. De még ha a Pegazus az már nem is fér hozzá a magyar állam, ettől függetlenül van még egy csomó más olyan eszköz, ami ha nem is feltétlenül annyira hatékony, mint ez a kém szoftver volt, de azért vannak nagyon hasonló funkciói, úgyhogy nekem nincs kétségem afelől, hogy vannak még ilyen technikai kapacitások, és afelől sem, hogy ennek újságírók a mai napig a célpontjai. Ezt elég biztosan tudom mondani, tehát az alapján, amit én forrásoktól hallok a magyar titkosszolgálatok működéséről, nincsenek kétségeim, hogy a mai napig mennek megfigyelések és lehallgatások.
1: Van az a kapcsolatban valamiféle elképzelésed, hogy miért pont te kerültél ebbe bele, mert nyilván azon túl, hogy egy csomó oknyomozásod van, valami konkrét ügy, amire igazán kíváncsiak lehettek?
2: Ugye nem csak én kerültem bele, tehát hogy voltunk legalább, hát csak azok, akik érdekel tudtunk azonosítani, szóval 5-6-an voltunk, és én utána úgy raktam össze, hogy nem is feltétlenül egy ügy, vagy az ügy az, ami egy újságírót rátesz erre a begazdas listára, hanem az, hogy mondjuk a kommunikációnak a nagy része, az, ami a szerveknek mit titkoztak, érdekes lehet, az végponti titkosításos applikáción zajlik. Tehát olyan csatornákon, amiknek a feltöréséhez egy begazdasra van szükség. Szóval én nem feltétlenül gondolom azt, hogy engem azért figyeltek meg, mert amiken én dolgoztam, azok annyira fajsúlyos sztorik lettek volna, hanem én azt gondolom, hogy volt egy ennél jóval általánosabb megfigyelése újságíróknak, és azokat az újságírókat, akik rutinszerűen használtak WhatsAppot, Telegramot, Vibert, Signalt, amiket nem lehet feltörni más, kevésbé fejlett kémszoftverekkel, őket célozták meg a Pegasussal, de egyébként pedig olyan orosz sztorikon dolgoztam, a orosz kémbankként elhíresső nemzetközi beruházási banknak a sztoriáról dolgoztam, amikor engem megcéloztak, és Szabó András kollégám pedig a Direkt 36-nál, aki szintén célpont volt, ő pedig Paks 2-es sztorikon dolgozott leginkább abban az időszakban.
1: Próbáltál valamiféle jogorvoslattal élni utána, valamiféle bírósági vagy egyéb eljárást indítani? Lesz ebből valami még következménye? Lehet ennek bármi?
2: Ezek zajlanak nagyon-nagyon lassan. A Társaság a szabadságjogokért képvisel engem és jó pár kollégámat megfigyelési célpontot, áldozatot. Minden lehetséges módon próbálunk első körben, és még mindig az első körben járunk 2021 óta, arról információt kiperelni, hogy ki miért, milyen felhatalmazással figyelt meg minket. Most jelenleg még ez az eljárás zajlik, hogy erre mennem is kell majd valamikor februárban, úgyhogy még egyelőre csak abban a szakaszban járunk, hogy olyan alapvető információkat szeretnénk megtudni, most az alkotmányvédelmi hivatal volt, vagy a információs hivatal, tehát hogy kinek a nyomozása célzott meg minket ezzel a Pegasussal. Viszont ami jó hír, hogy európai szinten azért történik változás, tehát a European Media Freedom Act-et, az Európai Média Szabadságról szóló nagy átfogó törvényt elfogadták nemrég egy pár héttel ezelőtt. Ugye egyetlen ország volt, amelyik ezzel nem szavazott. Szerintem a hallgatók ki tudják találni, hogy melyik ország volt az, amelyik nem szavazott igennel arra, hogy ennek a törvénynek a 4-es cikkeiben kimondták, hogy újságírókat és forrásaikat nem szabad megfigyelni, se kémszoftverrel, se máshogy. De hát szerencsére átment ez a törvény, aztán, hogy majd a gyakorlatban ennek milyen hatása lesz Magyarországon, az a kapcsolatban megint csak nincsenek illúzióim, de akkor is szimbolikusan ez egy fontos lépés. Ha másért nem, legalább azért, hogy majd egyszer a jövőben, hogyha ezek a megfigyeléses ügyek Strasbourg elé kerülnek, vagy más európai fórum elé kerülnek, akkor talán egyszerűbb lesz igazságot szerezni.
1: Ez a per, amire mondtad, hogy majd várhatom februárban menned is kell, ez még itt Magyarországon lesz akkor, tehát ez még nem a strasbourgi eljárás, hanem ez még itt belföldi próbálkozás?
2: Ez még egy belföldi próbálkozás, igen, ez még arról szól, hogy az Alkotmányvédelmi Hivataltól kértünk információkat a megfigyelésen a kapcsolatban. Volt ott egy nagy eljárás, és ezzel kapcsolatban nyilván mindent elutasítottak, nem kaptunk semmilyen információt. Ezt próbáljuk meg a bíróságon megváltoztatni, és érvelni, hogy azért legalább ennyi jár nekünk.
1: Mennyire érezted meg ennek a következményeit, és most elsősorban olyasmire gondolok, hogy a forrásaid, az informátoraid elbizonytalanodtak-e, megadják-e azokat az információkat, ugyanúgy olyan mennyiséget kapsz-e, olyan minőséget kapsz-e, mint korábban?
2: Változó, tehát, hogy azt gondolom, hogy azt azért nehéz megmondani, hogy azok a források, akik úgymond eltűntek, vagy egyáltalán azok a potenciális források, akikkel próbálnék találkozni, de ezt elutasítják, vagy nem is reagálnak, hogy ők ezt miért teszik, hogy ők azért teszik-e, mert beírják a nevemet a Google-be, és az első találatban az van ott, hogy engem megfigyeltek a Pegasussal, de azt gondolom, hogy valószínűleg ez szerepet játszott abban, hogy vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy miért lennének olyan hülyék, hogy lennének egy újságíróval, akik megfigyelnek, és akkor majd jól ők is bajba kerülnek. De nem szeretnék panaszkodni, mert szerintem volt jó pár izgalmas sztorim 2021 a Pegasus leleplezések óta, tehát vannak azért forrásai, ne esik be. Ez az. De azért nyilván az ember megsporolta magának ezt a kört.
1: Voltak mostanában más ügyeitek Direkt 36-nál. A Bayer Zsolt ügyre gondolok, és a kabinetirodára, ezt fel tudod idézni egy kicsit, hogy mik voltak ezek? Azoknak, akik ezt nem követték?
2: Igen, még tavaly nyáron Marton Kamila kollégámmal írtunk arról, hogy hát megszereztünk kiszivárgott iratokat a Rogán Antal vezette miniszterelnöki kabinetirodáról, amik arról szóltak, hogy a kabinetiroda támogat olyan kínai terveket, hogy kínai vegyi anyagokat vasúton Magyarországra hozzanak, és Magyarországon egyfajta egy ilyen elosztó központját építsék ki a kínai vegyi anyagoknak, és ezeket az anyagokat az akkumulátorgyáraktól kezdve a hagyományos vegyipari üzemeken keresztül mindenki használná, nem csak Magyarországon, hanem Európában is, tehát ez hatalmas mennyiség lenne, és Záhony, illetve Soroksár szerepelt ezekben a dokumentumokban, mint célpontja ennek az új fejlesztésnek, és hát ebből lett egy eléggé nagy felháborodás Budapesten, és erre reakcióként indult be az a típusú ilyen, hogy is mondjam, már lejáratásba átcsapó ellenkampány, aminek a kicsúcsosodása az volt, amikor, hát először az volt, hogy mi pereltünk, tehát egy közérdekölt igényéssel megpróbáltuk megszerezni azt a levelet, amit Rogán Antal küldött ennek a projektnek a támogatására még 2023. februárjában, hogy ez a levél létezik, arra a kiszivárgott dokumentumok egyetemen utaltak, tehát hogy hivatkoztak arra a levélre, hogy ez íródik, aztán arra, hogy ezt elküldték, és amikor egy közérdekozatigényesben ezt a levelet, amiben Rogán Antal támogatta ezeket a terveket, megpróbáltuk kikérni, akkor ezt azzal utasították vissza a kabinetiroda, hogy ez döntés előkészítésben szerepet játszó valamint a döntés előkészítő adat. Nem azt mondták, hogy ilyen levél nincsen, hanem azt mondták, hogy nem adjuk oda, mert nem tudom, erre nének szükségünk van. Na most ekkor pereltünk, és az első tárgyaláskor hirtelen megváltoztatta az álláspontját a miniszterelnöki kabinetiroda, és ők letagadták, hogy egy ilyen levél létezne. Ugye eddig nem már a kormányzati kommunikáció ebben a vegyelosztó központ ügyben a kezdeti, hogy is mondjam, ilyen ne kérdezzetek még, mert nincs döntés, talán ez volt az első reakció, amit adtak még az RTL-nek, hogy döntés még nincs, minden kérdés idő előtti, nem pontosan ezt mondták. Tehát ez a típusú reakció az átcsapott arra, hogy hát ilyen döntés nincsen, nem is lesz, vagyis hogy a döntés megszületett az, hogy nem lesz ilyen az egész kacsa, stb. Maga Orbán Viktor állt bele például a parlamentben, és utána elindult egy ilyen lejárató kampány, hogy mi igazából hazudunk, hiszen ilyen projekt nem is lesz, és ezt Orbán Viktor is megmondta, és ráadásul el is veszítettük az első fokon a közérdekű adatigénylési pert, hiszen amikor a miniszternöki kabinetiroda először választott, akkor ők ugye azt állították, hogy létezik ez a Rogán levél, amit mi meg akartunk szerezni, ezért pereltünk, hát akkor adják ide, de a tárgyaláson magán már azzal érveltek a kabinetiroda által felkért jogi képviselők, hogy ez nem létezik, és akkor nekünk kellett volna bizonyítani, hogy létezik, ami hát hogy bizonyítsuk, hogy létezik valami, amit mi meg akarunk szerezni. Úgy tudtuk volna bizonyítani, hogy beadjuk azokat a kiszivárgott iratokat, amit ugye szó szerint hivatkoznak erre. Ha viszont azokat beadjuk, akkor pedig ugye a forrásunk az le tud leszerződni, vagyis legalább az, hogy ez hogyan szivárgott ki hozzánk. És ez egy olyan dolog volt, amit én nem voltam hajlandó megtenni, ráadásul a forrásommal meg is egyeztünk, hogy nem hozzuk nyilvánosságra ezeket a dokumentumokat ilyen módon sem, például, hogy egy eljárásban nem adjuk oda a hatóságoknak, hiszen akkor a kabinetiroda is megkapta volna. Úgyhogy elvesztettük ezt a pert, és akkor volt az első köre annak az ilyen origós, meg egyéb lejáratott cikkeknek, hogy hazudott a Direkt 36 propagandistája Panyi Szabors, azt állította, hogy lesz egy ilyen kínai projekt, pedig az egész kamu. Miközben ugye a per nem is arról szólt, hogy lesz ilyen projekt, vagy nem, hanem arról, hogy adják ide Rogán levelét, aztán amikor azt állították, hogy ilyen nem létezik. Na és ennek volt egy másodfokú tárgyalása, nemrég januárban, mivel mi fellebeztünk nyilván, azt mi mérlegeltük az ügyvédekkel, hogy akkor mit tudunk pozitív irányba elérni egy másodfokon, és igazából amit mi el akartuk érni, az volt, hogy a perköltségeket azt fizesse ki a kabinetiroda, ugyanúgy nem tudtuk volna bizonyítani, hogy ugye az a levél, amit meg akarunk szerezni, az létezik, hiszen az nálunk van, tehát ott akarjuk mi megkérni, tehát ugyanúgy nem tudtuk volna beadni ezeket a kiszivárgott iratokat, vagy hát nem akartuk. Viszont mivel ők megváltoztatták az érvelésüket, és ezt nem vette figyelembe az elsőfokú bíróság, ezért szerintük inkorrekt módon jártak el, és ez volt számunkra a pernek a tétje, és meg is nyertük ilyen szempontból ezt a másodfokú pert, tehát kimondta a másodfokon eljáró bíróság, hogy hát a levél létezését ezt ugye bizonyítani nem lehetett, tehát továbbra sem kell kiadnia azt a kabinetirodának, viszont megváltoztatta az elsőfokú ítéletet, nekik kell megfizetni az elsőfokú felköltségeket. És azt is kimondták, kimondta a bíróság, ugye rákérdezett ott az ügyvédeknél, tehát akkor hogyan létezik az, hogy olyan indokkal utasították el, ami adatigényesünket, vagy ez döntés előkészítő adat, ami nem valós. És hát kimondta a bíróság, hogy igazából valótlant állítva utasítottak el egy közérdekű adatigényt, és meg se vizsgálták érdemben a kérésünket, csak egy ilyen sablonválaszt rádobtak. Na és akkor jött egy második köre ezeknek a lejáratott cikkeknek, hogy mi hazudtunk, és ez ment el addig, mivel ezt nem hagytuk szólni, és kitettünk egy reakciót, amire, ahogy most itt neked elmondtam, amivel picit szabatosabban, azért leírtuk, hogy mi történt, és erre jött egy harmadik kör ezeknek a lejáratásoknak, és ennek volt része az, hogy Bájár Zsolt a Bájár Show-ban valamikor bő egy hete egy ponton kirakta a Direkt 36-nál dolgozó összes munkatárs fotóját ott a kivetítőre maga mögött, szépen komolytosan odasétált, rámutatott az én fejemre, és azt mondta, hogy hát remélj, hogy egy nap majd ki fog derülni, hogy én melyik titkosszolgálatnak dolgozom. Aztán jön egy vágás a közönsége, és egy ilyen bácsi ott bólogat erre. Úgyhogy egyelőre itt vagyunk. Nyilván van a kabinetirodának egy kellemetlen történet volt, akár csak az Orbán Gáspáros, és hát nyilván ezek az ő eszközeik, amiket ők a nyilvánosságba tudnak hozni, hol Index, hol Bájár Zsolt.
1: Lehet ezzel bármit csinálni egyébként? Tehát ami mondjuk a Bájár Show-ban történt, ez jogilag vagy egyéb szempontból megfogható, vagy ez egyszerűen a véleményszabadság kérdése, hogy ott valaki bologathat? Beszéltél erről esetleg jogásszal, vagy nem is foglalkoztak vele ennél jobban?
2: Én nem gondolkozom azon, hogy bepereljen Bájár Zsoltot, vagy ilyesmi. Én leírom azt, ami történik. Tehát én újságíró vagyok, az én feladatom az, hogy a történéseket dokumentáljam, illetve feltárjam. Úgyhogy azon túl, hogy nyilván ez nem a legjobb érzés, amikor kipécézik az embert, és tévényilvánosságot azt állítják róla, hogy ő valamiféle külföldi ügynök, külföldi titkosszolga, nem tudom micsoda. Tehát már megképzelhetett, volt olyan egy nagyon jó barátom, mondta pont nemrég, hogy hát az édesanyja kérdezi tőle, hogy hát én milyen kény vagy milyen titkosszolga vagyok, mert ő azt hallotta. Tehát amikor még a saját közelen környezetemben is ez így leszivárog, az azért elgondolkodhatja az embert, hogy azért ez egy hatékony működés, amit a magyar propaganda el tudott érni. De hát nyilván ez is a cél, tehát ez is a cél részben, hogy megpróbálja az embert nyomasztani, elbizonytalanítani. Azt tudom mondani, hogy az én esetemben ez nem fog megtörténni.
1: Ugye ehhez kapcsolódik egy picit az is, hogy a napokban hozta nyilvánosságra a Mérték és az Ökotárs azt, hogy mely lapok kapnak támogatást az Egyesült Államoktól, a Nagykövetség média pályázatán, ami egy nyilvános pályázat volt. Ilyen 5-10 milliókról van szó körülbelül, és akkor erre most ráugrott a kormány sajtó, és elindult megint ez, hogy akkor a szuverenitásvédelmi törvény az mennyire kell, mennyire fontos, és hogy itt megint a dollár médiázás, stb. De hogyan viszonyulsz ehhez az ügyhöz, ehhez a kampányhoz, és mennyire támadható szerinted az, hogy egyébként ezek a médiumok kapnak támogatást külföldről?
2: Nem tudom, én ezt nem láttam el, itt még az Orbán Gáspáros Bájáres történetekkel voltam elfoglalva, de hát, ha jól tudom, korábban is azért az amerikai külügyminisztériumtól, illetve annak különféle irodáitól kaptak magyar médiumok pénzeket, és ezekkel ugyanúgy támadták őket, ugye a TEDx Akadémiát, ha jól emlékszem, azt amerikai kormányzati forrásból tudták létrehozni, tehát ilyen szempontból olyan sok újdonságot a híres figyelős soros lista óta nem megalátok ebben, annyi, hogy az elmúlt másfél évben már kevésbé Soros György, és inkább a közvetlen az amerikai kormányzat az, aki itt mumusként megjelenik, párhuzamosan azzal, hogy a magyar külpolitika szigetelődik el, és ebből inkább egy ilyen orosz csatós image alakult is sokakban. Úgyhogy én ebben nem látok olyan nagy dolgot. Az Egyesült Államok NATO szövetségese Magyarországnak, tehát ebben jogilag olyan sok kifogásolható dolog hát nincsen. Amit egyébként érdemes lenne nyilván megvizsgálni, hogy mondjuk a különféle orosz nagyvállalatok, például Rosatom PR tevékenység során Magyarországon kinek milyen pénzeket juttat. Szerintem az már inkább egy rendes szuverenitású hatóságnak, vagy hát inkább egy rendes kémelhárításnak a feladata lenne.
1: Képzeld el, Szabolcs, egyébként, hogy az történt ebben az ügyben, hogy mi megírtunk egy teljesen neutrális, teljesen semleges anyagot arról, hogy kik nyertek, ugye ez a múlt héten a Mérték oldalán jelent meg, és egyszerűen azt összefoglaltuk, hogy ki mennyit kap, és az Origó gyakorlatilag ezt a szöveget nagyon jelentős részében átemelte saját magához, hivatkozás minden nélkül gyakorlatilag magáévá tette. Adtak persze egy új címet neki, hogy akkor itt Soros, meg Dollár Média, meg hasonló, és utána ezt köröztetik a különböző lapokban, a Magyar Nemzet, Mandiner hasonló, tehát hogy gyakorlatilag egy szakmai hírt sikerült elcsenniük, ellopniuk.
2: Tehát igen, tehát a lejáratáshoz készülő anyagot még csak nem is saját útfőből hozzá kell, hanem reciklálnak, ellopnak egy ilyen szakmai anyagot. Ez csodálatos tényleg.
1: Igen. De még egy dolog érdekelne, hogy ugye a V-Square-nek is a szerkesztője vagy. Erről a V-Square-ről azért Magyarországon keveset tudnak, az emberek a Direkt 36-ról most ilyen sokat beszéltünk. Mondanál-e néhány szót a V-Square-ről és az ottani tevékenységedről?
2: Igen, hát ez a fura név, ez a V4-ből, tehát V-Square, ebből származik. Ez a visegrádi régiós oknyomozó non-profitoknak egy együttműködése, ennek az alapításában 2016-ban vettem részt, de ez igazából az elmúlt pár évben kezdett el jobban felpörögni. Ez egy lengyelországi központú non-profit Fundácia Reporterov újságíró alapítvány, magyarul a kiadója, és ez egy angol nyelvű, a régióról szóló régiós oknyomozásokat angolra lefordító, illetve saját oknyomozásokat prezentáló projekt. Magyarországra az átlett, és a Direkt 36, Szlovákiából a Jan Kuciák oknyomozó központ, Csehországban az Investigatve, Lengyelországban pedig a frontstory.pl nevű oknyomozó oldalak a partnereink, és mi megpróbálunk olyan történeteken dolgozni, amik valamiféle nemzetközi relevanciával is bírnak, szlovák-magyar történetek, vagy az egész régió kínai rossz befolyását érintő oknyomozások, dezinformációval kapcsolatos történetek, illetve nekem van egy hírelevelem tavalyi év közepe óta, ez Gulyás néven fut, és itt pedig mindenféle ilyen kisebb értesüléseket próbálunk meg prezentálni a feliratkozóinknak. Tehát alapvetően az ambíció az, hogy közelebb hozni a közönségeinket ebben a négy országban ahhoz, hogy mi történik a szomszédainknál, mert nagyon sok esetben rengeteg az átfedés, és ugye általában a Lengyelországot leszámítva kis országokról, kis nyelvekről van szó, és az a típusú nyelvi határ azért eléggé éles, és nagyon sokszor mi nem nézzük azt, hogy mi történik a szomszédoknál, pedig egy csomó olyan folyamat zajlik, ahol sok esetben még a szereplők is azonosak.
1: Nagyon szépen köszönöm Panyi Szabolcsal, a Direkt 36 újságírójával és a V-Square szerkesztőjével beszélgettünk itt a Média 1-ben. Sok mindenről volt szó, és hát tanulságos is volt az, amit elmondtál, Szabolcs.
2: Hát köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Ez volt már a Média 1, visszahallgatható az adása a media1.hu-ról, webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról és 14 rádióban is hallhatják a beszélgetésünket. Szalai Dánielt hallották, egy hét múlva jövünk, tehát viszont hallásra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Új korszak. Új név. Új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Reklámot hallottál.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Testületi tagokat keresnek a Szent István vidékfejlesztési programba. A szolnoki vasútállomás fejlesztése is bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe. Október 10-én lesz a kék túrázás napja. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szeptember 23-tól lehet jelentkezni a Szent István vidékfejlesztési program fejlesztési testületeibe. Ezekbe olyan helyben aktív szereplők pályázatát várják, akik a testületek tagjaként segítenének a helyi fejlesztési tervek kialakításában. A Szent István program célja, hogy olyan hosszú távú fejlesztési modellt alakítson ki, ami aktívan bevonja a helyben élő polgárokat és közösségeket. A kormány a program kísérleti szakaszában 10 egyenként 10 településből álló mikrotérséget alakított ki, amelyeknek 1-1 millió forintos fejlesztési keretet biztosít. Az ebből megvalósítandó beruházások terveit dolgozzák ki a fejlesztési testületek, a projektekről pedig végül a helyben élő lakosok döntenek. A szolnoki vasútállomás fejlesztése is bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykun Szolnok vármegye 1-es számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának harmadik állomásán szombaton Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének a fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés, most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Október 10-én 7. alkalommal rendezik meg a kék túrázás napját, amelynek célja, hogy egyetlen nap alatt a résztvevők bejárják a teljes több mint 2600 km hosszú kék túra útvonalát. A program során 143 szakaszon indulnak séták, lefedve az országos kék túrát, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túrát és az alföldi kék túrát. A szakaszok többségén tapasztalt vezetők kísérik a csoportokat, de önállóan teljesíthető szakaszokra is lehet jelentkezni, kezdő és tapasztalt túrázóknak egyaránt. A legnépszerűbb szakaszokon, a Budapest közelieken vagy néhány Balaton felvidékén már betelt az 50 fős keret, az alföldi szakaszra azonban még várják a jelentkezőket. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Október 1-e és 4-e között rendezik meg a 31. alkalommal jelentkező Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált, ezúttal új helyszínen a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban. A fesztivál középpontjában idén a német nyelvű irodalom áll. A fesztivál díszvendégírója Kolm Tobin ír, író, költő és drámaíró, aki a Budapest nagydíjat is átveheti. A programban író-olvasó találkozók, kreatív workshopok, valamint családi programok is szerepelnek.
1: Időjárás.
2: Hétfőn folytatódik a melegedés. Több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedre is száraz időig érkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
4: Jó néhány éve tudjuk, hogy simán visszaélhetnek a csalók a mobil számainkkal. Arról is sok szó esett már, hogy miféle trükkjeik lehetnek. Talán nyártól egy lépéssel előrébb kerülhetünk, hisz Magyarországon a legnagyobb telefonszolgáltatók összefogtak a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal a hívószámhamisítás visszaszorítására, aminek újabb állomása a mobil számokra való kiterjesztése lesz. Hogy mit jelent ez pontosan? Mindjárt önök is megtudják. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. A múlt adásban is beszéltünk az utazásról, és ma se lesz ez másként. Csak éppen most arról lesz szó, hogy mit tehetünk, ha nem azt kaptuk, amiért fizettünk. Azért fontos, nagyon fontos erről most még a szezon legelején beszélni, hogy ne hagyják magukat. És ha tisztában vannak azzal, hogy mit lehet tenni mondjuk egy repülőtársasággal vagy egy szállásadóval szembe, akkor talán előbb-utóbb ezek is gördülékenyebben rendezik a reklamációikat, mert a mai valóság sajnos az, hogy kicsit sem a gyors, korrekt megoldásra, sokkal inkább a panaszos kifárasztására törekednek. Aztán számla nincs, különleges bánásmód, nuku, borsos árja, az nagyon is van, viszont nem kell hónapokat várni egy-egy vizsgálatra, vagyis kényszerből fizetünk, mint a katonatiszt. De vajon hogyan lehetséges ez? A tapasztalatok és a panaszosok levelei alapján sajnos nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy az egészségügyben nincs fogyasztóvédelem és nincs panaszkezelés. Éppen ezért ma erről is beszélgetünk. Aztán babakötvény. A becslések szerint több mint 1 millió ilyen létezik ma már Magyarországon, tehát nagyon-nagyon széles réteget érint. De honnan tudni, hogy mennyi pénz van a számlán, és hogyan a legegyszerűbb a lekérdezése? Ma ebben segít majd egy szakértő vendégem. És végül, senkit nem ér meglepetésként a következő mondatom, kegyetlenül kilőttek a benzinárak, mint azt ugye mindenki tudja, hogy most már csak úgy kaphat az ember hatósági áras üzemanyagot, hogyha bemutatja a forgalmiát, de amellett vannak olyan benzinkutak is, ahol még mennyiséget is korlátozzák, de felreppentek olyan hírek is, hogyha túl sokat tankolunk, nagyon megüthetjük a bokánkat. Ennek is utána nézünk ma. Rengeteg témával várom Önöket, és már is belekezdünk. A magánegészségügy, azt gondolom, hogy az ilyen fekete ló, vagy nem is tudom, egy ilyen meghatározhatatlan valami fogyasztóvédelmi szempontból, viszont egyre több panaszt olvasni, nekünk is jönnek e-mailek, de ahogy így olvasom a világhálón, rengeteg panasz van, azt állítják az érdekeltek, hogy már semmibe se különbözik a STK-tól, hagyja ezt a kifejezést használjam, ugyanolyan undokok az emberrel, ugyanúgy megváratják, egy különbség van, rengeteget kell fizetni. Éppen ezért arra gondoltam, hogy mégiscsak érdemes lenne utána járni annak, hogy valójában létezik-e fogyasztóvédelem, és mennyire tartják be az egészségügyi szolgáltatók. Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő, aki már itt is ül a stúdióban, szia, köszönöm, hogy itt vagy, ő lesz segítségünkre. Nehogy azt mondta, hogy egy szóval válaszolsz, nincs, mert akkor...
5: Tudok ilyet is, olyat is, amilyet szeretnél.
4: Nem, de tényleg, te, neked mi van, neked sok gyereked van, nyilván van tapasztalatod személyes is.
5: Igen, és ráadásul pont az egyik kisgyermekem, a legkisebbik pont 9 évesen egy térszalagszakadást szenvedett, egy részlegesett télen, úgyhogy diagnosztikára alapvetően jól körbejártuk a Budapest és környékén megtalálható magánegészségügyi intézményeket. Többnél is jártunk, hozzáteszem, mivel hogy síelés baleset volt, ezért Ausztriában is kipróbáltunk egyet-kettőt, tehát áttekintő ismeretem van, bár nem csak innen származik. A válasz alapvetően nem az, hogy nem vonatkoznak fogyasztóvédelmi szabályok a magánegészségügyre.
4: Mert hogy vonatkoznak.
5: Mert hogy ugyanúgy vonatkozik, nagyon-nagyon sok fogyasztóvédelmi szabály, vannak persze egyik-másik, amit alapvetően nem nagyon lehet értelmezni a magánegészségügyre, nem cipőről beszélünk, és nem autóról, hanem ugye egy szolgáltatásról, ami egészségügyel kapcsolatos. Nehezítő tényező, hogy beszélünk egy állami társadalombiztosítás által finanszírozott egészségügyről, melyre más szabályok vonatkoznak, és a fogyasztóvédelem alapvető szabályai nem terjednek királyuk.
4: De ezt értjük, ezt szoktuk meg életünk során.
5: Hiszen ugye nem az a helyzet, hogy megrendelek egy szolgáltatást, fizetek, mint a katonatiszta, hogy ugye ez a bevezetőben volt, hanem a magánegészségügyi szolgáltatók, amiben beletartoznak évtizedek óta a fogorvosok, beletartoznak most már azért több mint egy évtizede sportsérülésekkel foglalkozó traumatológusok, diagnosztikai pontok, ugye magán röntgenek, MRI, CT-k.
4: Gyakorlatilag már minden van.
5: Lényegében minden elérhető. És mivel ugye a várólisták, ezt számos hírben olvashattuk, azért nőnek, növögetnek különböző mértékben az időben.
4: Nem van.
5: Lényegében minden elérhető. És mivel ugye a várólisták, ezt számos hírben olvashattuk, azért nőnek növögetnek különböző mértékben az időben, az emberek egyre inkább

0: forintban betartják az árfeltüntetési számlát szabályokat, nyilván adnak számlát róla, és azt gondolom, hogy itt minden pipa. Amint egy kicsit komplexebbé válik a szolgáltatás, akkor viszont úgy látjuk, és nem vagyok ezzel egyedül, hogy a megfelelő úttervezés, betegúttervezés, szolgáltatási struktúra megtervezése, és ennek az átlátható árazása már nem ennyire egyértelmű.
1: Ezt most akkor fordítsuk le magyarra?
0: Amennyiben nem egy vizsgálatra van szükség, hanem egy komplikáltabb, összetettebb történet van. Például mondjuk nemrégiben a családunkban is volt egy térprotézis műtét. És ott több beavatkozás, több vizsgálat, esetleg ugye kérdés az, hogy mit építenek be és pontosan hova, annak a végösszege nem úgy jelenik meg a beteg számára, hogy ezt a 8 beavatkozást tervezzük, és ennek az ára X, hanem úgy jelenik meg, hogy valószínűleg megcsináljuk ezt, ezt, ezt és ezt, de lehet, hogy még ezt a másik 6-ot is, és ennek a végösszege pedig valahol 1,4 millió és 3,5 millió között fog megállni.
1: Mondjuk a fogászatokon is így van, hogy adnak egy árajánlatot az implantációra, de aztán a végén derül ki, hogy mennyi az annyi. Tehát nagyjából az ár meghatározás, ez már önmagában nem túl fogyasztóbarát, nem?
0: Alapvetően a fogyasztóvédelmi szabályok nem adnak lehetőséget tolig árak meghatározása ajánlat esetén. Nyilván lehet tolerancia sávja annak, hogyha konkrétan leírják, hogy mitől függ ez a változás, és próbálkozzunk meg ezzel, leszerződünk erre a csomagra, de ha nagyon szükség van rá, akkor ezt és ezt sajnos meg kell tennünk. Ez nem kizárt, ugyanakkor a beteg érdekei látványosan nincsenek figyelembe véve ebben az árajánlati struktúrában. Ugye ki ma Magyarországon az, akinek nem iszonyat probléma, hogy nem tudja, hogy 1,4 vagy 3,5 millió közül melyiket fogja fizetni egy beavatkozás után, mikor fél hullán kitolják ugye a műtőből. Tehát ez azt gondolom, hogy ebben a formában nem elfogadható.
1: A másik probléma én szerintem a úgynevezett reklamáció. Én ezt úgy fogalmaznám, hogy szép lesz, de okos nem. Tehát én még nem láttam olyat, amikor ne beszélték volna ki, hogy miért nem hajlandók. Mert hogy ott is van szavatosság és jótállás, nem? Kell, hogy legyen.
0: Az egyik, két kérdést feszegetsz. Az egyik ugye önmagában az elvégzett szolgáltatásért való felelősség, és ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hiszen ezzel ugye láthatjuk a műhiba perekből, az állami egészségügyben is rengeteg probléma van. Nyilván van olyan, hogy felróható lesz egy orvosnak, egy beavatkozó orvosnak egy adott hiba, van olyan, hogy nem. Ez egy nagyon hosszú eljárás, de tudni kell, és ki kell, hogy mondjuk, hogy ugyanúgy vonatkoznak a szavatossági felelősségek, sőt, beépített külső alkatrészekre, bocsánat, amiket igen, ugye megkapunk, így
1: hát
0: mondjuk
1: egy implantátum
0: esetében, jótállás is, tehát konkrétan az árától függően, ugye ez a 2-3 éves jótállás ezekre az implantátumokra igaz, tehát ezeket a szavatosság és jótállási jogainkat ugyanúgy tudjuk érvényesíteni.
1: Én tudok olyan történetet, implantáció, fogimplantáció, és kitört, és ugye minden papírja megvolt az illetőnek, kifizettették vele újból a műtét árát, pusztán csak az implantátumot nem kellett kifizetnie, majd utóbb kiderült, hogy selejtes volt. Tehát, hogy nem, hogy mondjam, nem törekednek a túl nagy korrektségre.
0: Azt valljuk be teljesen őszintén, hogy ha a magánegészségügyet és a fogyasztóvédelmet áttekintem, akkor valahol ugyanott vagyunk ma Magyarországon, mint a pénzügyekkel voltunk a 2000-es évek közepén. Ugye amikor felvetődik, hogy itt fogyasztóvédelmi jogok lennének, és meg kell felelniük adott elvárásoknak, akkor úgy néznek ki a szolgáltatók a fejükből, mint akik azt mondják, hogy hát a fogyasztóvédelmek semmi köze a magánegészségügyhöz, de ugyanúgy van. Csak ugye nincs meg a rutin, nincs meg a hatóságokban a rutin, nincs meg az ügyfelekben a rutin, és ennek megfelelően nincs meg a szolgáltatókban sem.
1: Tehát magyarul, hogyha a hatósághoz fordulna valaki egészségügyel kapcsolatos szavatossági jótállási igényével, ezt nem tudom, máshogy nyilván át kell fordítani, akkor az hivatalból eljárnak, meg tovább megyek a békeltető testülethöz, is lehet ilyen esetben fordulni?
0: Ugye, ahogy mindig szoktuk mondani, bontsuk ketté ezt a kérdést, ha jogszabálysértés történt, nem válaszoltak a panaszunkra, valami olyasmit állítottak, ami a jogszabályokkal ellentétes, vagy az árakat nem tüntették föl megfelelően, akkor a hatósághoz fordulhatunk. Ha magánszemélyként fordulunk a hatósághoz, akkor ők el kell, hogy járjanak ezekkel az intézményekkel szemben. A békéltető testületeknek pedig ugyanúgy alkalmasnak kell lenniük egészségügyi vitás kérdések rendezésével, az alapjogi logikájukkal, mint bármi mással. Azt is el kell mondanunk, hogy azért nem nekünk tűnt fel elsőre, hogy itt probléma van. Tehát 2025, tehát tavalyi év végén megalakult a fogyasztóvédelmet

0: is felügyelő nemzetgazdasági minisztérium égisze alatt egy olyan tanácsadó testület egyelőre, ahol a fogyasztóvédelem, a biztosítók, a magánegészségügyi intézmények is megjelentek, és alapvetően a magánegészségügyi intézmények ígéretet tettek arra, hogy a szerződési feltételeiket, az ajánlataikat, a beteg útjaikat átláthatóbbá, ügyfélbarátabbá és a fogyasztóvédelmi törvényeknek megfelelőbbé fogják
1: tenni. Ez nekem azt üzeni, hogy még nem az. Szóval, hogy ez azért eléggé elkeserítő.
0: Ez így van. Olyan mértékű, hogy az előbb említett rokon térdműtét kapcsán láttam az általános szerződési feltételeket, és ezért is hoztam a 2000-es évek közepi banki példát. Lényegében a szerződési feltételek mindegyike abba az egy irányba mutatott, hogy az intézménynek semmilyen felelőssége nincs az ég adta világon, miközben az ügyfelek meg szépen lassan oda vannak rakva, hogy anyagilag és egyéb módon viseljék a következményeit, ha esetleg az egészségügyi intézmény hibázik. Tehát ez egyértelműen nem a mai fogyasztóvédelmi világa, és azt gondolom, ha nem tudnak változtatni ők, akkor nyilván meg lesz az ügyészségnek, akik ugye az általános szerződési feltételek legnagyobb bőrei mostansága a magyar rendszerben, illetőleg a hatóságoknak a feladata.
1: Ilyenkor elgondolkozom azon, hogy minek is vannak a civil fogyasztóvédők, mert hogy azért nagyon sok mindenbe segítettek ma abban, hogy itt rendteremtődjön Magyarországon a fogyasztóvédelem zűrzavarába, de hogy nem tudok arról, hogy egyetlen egy civil fogyasztóvédő is felvetette volna-e ezt, illetve kezdeményezett volna mondjuk valamit, aminek eredménye az lehet, hogy tisztességes szerződési feltételeket kapunk, mikor amúgy is betegek vagyunk, amúgy is sok pénzbe kerülsz. Szóval én azt gondolom, hogy ez sokkal rosszabb, mint a cipővel kezdted, nekem tudod a cipő a mánia, mint az, hogy a cipőmet nem hajlandó kicserélni. Azért ez sokkal inkább húsba vágó. Te hogy látod, lesz ebből belátható időn belül valami rendrakás?
0: Én azt gondolom, hogy önmagában az, hogy egy munkacsoport feláll, az egy jó hír, az összetétele nem rossz, tehát az, hogy egyáltalán foglalkozni kell, azzal az jó. A magánegészségügyi szolgáltatókon múlik szerintem a következő lépés.
1: Na de nyilván lobbiznak, mint az őrült.
0: Egyáltalán szóba került, ők vajon megteszik-e azokat a lépéseket, amik elvárhatóak. A tapasztalatom egyébként Magyarországon az, hogy nem fogják tudni kellőképpen megtenni. Én nagyon drukkolok, hogy egyébként megtegyék és meg tudják tenni. Az szokott általában lenni a tapasztalat, hogy ők azért ritkán húzzák addig, ameddig egy hatóság, egy fogyasztóvédelmi szemet, egy civil szervezet, vagy akár maguk a fogyasztók ezt elvárnak. Mondok egy példát, panaszkezelés. Ott van például, hogy nyilván van az a szituáció, hogy fogok panaszkodni a reggeli miatt, a nem megfelelően elvégzett műtétem miatt, a fogadási idő vagy a költségek, vagy bármi más miatt, és azt látjuk, hogy lényegében, bocsánat, de egy kvázi ilyen recepciós vagy titkárnői szinten válaszolgatnak panaszokra, tehát tőmondatokban, lényegében elutasító módon, vagy türelem módon, hát tehát ilyen panasz tömkelegével látunk.
1: És ez az a baj, hogy nem mennek tovább az emberek, mert nem tudják, és a fejükben nagyon bele kell vésni, hogy ugyanolyan jogaik vannak egy ilyen esetben, mint hogyha egyéb vásárolt termékkel kapcsolatban van problémájuk. Tehát nem szabad annyiba hagyni, és valószínű, hogy ezt használják ki.
0: Így van, tehát nekünk tudnunk kell, amit elmondtam, ugye egy ilyen panasz például jogszabálysértő. Tehát egy ilyet nyugodtan be lehet adni a fogyasztóvédelmi hatósághoz, hiszen ugye elutasításnak indoka kell, hogy legyen, a panaszra érdemben tételesen válaszolni kell, és ha elutasítanak, akkor pedig fel kell tüntetni a békéltetőtestülethez és hatósághoz fordulatok. Tehát ennek megvan a maga folyamánya. Szóbeli panasznál pláne, ott nagyon nagy hiányosságokat látunk, ott azt ugye föl kéne venni, hol ott jegyzőkönyvet kéne róla készíteni, és a többi, és a többi. De a panaszkezés egyébként a vége, és az egyik kicsi dolog, tehát ahogy beszéltük alapvetően a szerződéses feltételekkel, a szolgáltatások kommunikációjával, az esetleges hibák kezelésével, illetve a panaszkezeléssel is mi úgy látjuk, hogy probléma van.
1: Hát boldog nem lettem, de egy csomó tudást szereztem, és remélem, hogy a hallgatók is jól megjegyzik, hogy nem kell megijedni egy ilyen orvosi dolognál, hogyha úgy érzik, hogy nem voltak korrektek, vagy nem azt kapták, amiért fizettek. Tehát ugyanolyan fogyasztói jogaink vannak az egészségügyi tevékenységek vagy szolgáltatások esetében is, mint minden egyébben. Siklósi Máté, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
2: Facsipesz.
1: Sajnos annyi csalás van, meg annyi hamisítás van, és az életünk mind meg annyi területén, hogy nem győzünk utánuk loholni, de azért jó hírek is vannak, mégpedig a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságtól jött legutóbb egy olyan hír, hogy nyártól már a mobil számokat is nehezebb lesz hamisítani, mert hogy eddig, aki nem tudná, nagyon könnyű volt. Erről fogunk beszélgetni, valamint arról, hogy mit jelent ez pontosan, mi van ennek a hátterében. A telefon túlsó végén már itt van Ádám Szilveszter, az NMHH hírközlés felügyeleti igazgató helyettese. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Én amikor elolvastam a sajtóközleményt, akkor meglepődve láttam, hogy már a nem mobil számoknál, a sima vezetékes számoknál is komoly előrelépések történtek. Valahogy beszéljünk először erről, hogy miért pont azzal kezdték, és mi ennek a... Tehát hogy akadályozzák meg azt, hogy lopkodják a telefonszámainkat?
3: Igen, valóban így van, hogy már jelenleg is a szolgáltatók az NMHH-val együttműködve olyan intézkedéseket vezettek be, ez már tavaly október közepe óta így van egyébként, amiknek a segítségével jelentősen lehet csökkenteni annak a valószínűségét, hogy valaki, hogyha megcsörrel a telefonja, akkor nem egy valós magyarországi vezetékes vagy akár zöld számot lát rajta kijelezve. Azért kezdtük ezzel, mert ez egyszerűbb megvalósítani egyrészt.
1: Ja.
3: Másrészt pedig azért, mert a csalók sajnos csináltak olyat, hogy mondjuk egy ismert számot, mondjuk egy bank telefonos ügyfélszolgálatának a számát állították be, hogy az jelenjen meg a hívottnál, és aztán ugye ismerjük, hogy gyakran úgy is mutatkoznak be, hogy valamelyik banktól telefonálnak, és így ugye mindjárt hitelesebbnek tűnt a csalás, tehát ez sürgős volt ilyen szempontból, hogy ezt ne lehessen csinálni. És azért egyszerűbb egyébként, mert ugye egy vezetékes szám az egy konkrét földrajzi helyen van bekötve, máshol nem lehet. Így aztán, hogyha egy csaló, a gyakorlatban ez úgy szokott megvalósulni, hogy ezek a hívások ezek nem Magyarországról indulnak, hanem valamilyen külföldi hálózatból érkeznek be Magyarországra. Ha egy csaló megpróbál egy ilyen számmal egy hívást kezdeményezni, akkor az a magyar szolgáltató, akinek a hálózatába először beérkezik, az tudja ezeket a számokat ellenőrizni, és ha azt látja, hogy ez egy magyar vezetékes szám, akkor már is tudja mondani, hogy ilyen nem lehet, ez a szám nem lehet külföldön, úgyhogy éppen ezért azonnal tudja blokkolni a hívást, és így akkor el sem jut a potenciális áldozatig.
1: És gyakorlatilag ugyanezt történik most a mobil számokkal. Megmondom miért, mert az utóbbi időben én azért ugye ezt a műsort csinálom, tehát én biztos gyanakvóbb ember vagyok, meg talán tudatosabb is. Olyan telefonszámokról hívnak engem, kvázi külföldi számokról, én azonnal letiltom ugyan, de hát ez én vagyok, más rutinból fölvesz, és megjön a baj. Szóval, hogy mostanában a mobil számokat kezdték el ezek bombázni, jól érzem ezt?
3: Itt ugye két dologról van szó. Az egyik az, hogy mi az a szám, ami a hívottnál megjelenik. Itt most csak erről beszélünk, tehát az, hogy honnan tudnak valakit hívni, arról nem. Tehát igazából a célunk az annyi volt, mert ennyit lehet reálisan elérni, hogyha valakinek a telefonján egy magyarországi hívószám jelenik meg, amikor hívják, akkor bízhasson abban, hogy ez a szám ez valós. A külföldi számokkal nem tudunk mit csinálni, tehát az a jövőben is lehetséges lesz, hogy teljesen akár távoli, egzotikus országoknak a telefonszámait kiíratva, és akár teljesen hamis telefonszámokat kiíratva hívogassanak valakit. Aha. De azért ugye ott azért lehet arra gyanakodni a bárkinek, hogyha fölveszi a telefont, és azt mondják, hogy a bankjából keresik, de mondjuk Törökországból, vagy a Fülöp-szigetekről jön a hívás, akkor az biztos nem lehet igaz. Tehát, hogy akkor azt azonnal le kell tenni, és kész. Itt a magyarországi számokról van szó. Itt tehát az a különbség, hogy egy mobil előfizető az természetesen nem mindig ugyanazon a helyen van, de még csak nem is mindig ugyanabban a hálózatban.
1: Igen.
3: Hogyha külföldre utazunk, akkor ugye egy másik hálózatba lép be a készülékünk, és hogyha onnan telefonálunk haza, akkor természetesen annak a hívásnak annak át kell mennie, attól függetlenül, hogy akkor a magyarországi számunkkal jön be egy hívás külföldről. Tehát ilyenkor annak a szolgáltatónak, akinek a hálózatába a hívás beérkezik, annak meg kell győződnie arról, hogy az az előfizető, akihez az a szám tartozik, az külföldön van-e éppen, vagy nem. Ezt úgy fogja tudni megcsinálni, hogy annál a szolgáltatónál, akinél az a szám van, tehát akinél az előfizető szerződésben van, azt fogja megkérdezni egy automatizált módon, és akkor, ha az visszajelez neki, hogy a hívás tovább mehet, akkor tovább mehet, ha nem mehet tovább, akkor pedig blokkolni fogja. Így tehát gyakorlatilag, ha otthon van valaki a saját hálózatában, akkor nem fog tudni bejönni a hívás az ő számával külföldről, de ha ő éppen külföldön van, akkor viszont ugye át kell engedni. Tehát ez az, ami miatt ez több időt vesz igénybe, mert itt a szolgáltatóknak erre fel kell készülniük, hogy egymással is együtt kell működniük.
1: Mikortól tudják ezt aktiválni a szolgáltatók?
3: A jogszabály szerint erre június 1-től van kötelezettségük, tehát mi arra számolunk, hogy ez az időpont az, amikor ennek működni kell. Nyilván addig is fogjuk figyelni a felkészülésüket, meg utána is, hogy ez a gyakorlatban működik, de ez a jogszabály szerint így.
1: Egyébként az unión belül, tehát például mondjuk Ausztriában is hasonlóképpen működnek a mobil szolgáltatók, tehát mindenki reagál már erre, hogy kevesebb teret engednek a csalóknak, mert nyilván azok mindig kitalálnak újabb és újabb trükköket, attól sajnos nem félek, hogy nem.
3: Igen, tehát más országokban is vannak már hasonló kezdeményezések, van, ahol a miénkkel már nagyon hasonló módon szűrik a hívásokat, van, ahol még csak készülnek rá, de mindenhol foglalkoznak már vele, mert valóban így van, hogy nagyon komoly károkat okoznak ezek az online csalások. Az is igaz egyébként, hogy a csalók meg természetesen reagálnak erre, tehát mihelyest észreveszik, hogy az egyik módszer nem működik, akkor tovább mennek egy másikra. Ebből az egyikről már beszéltünk, hogy akkor külföldi számokat használnak, a igen. Másik pedig az, hogy ma már azért hanghívás ugye nem csak a hagyományos telefonhálózaton érkezhet, hanem sokan használunk már különféle alkalmazásokat, Viber, WhatsApp, Messenger, ugye hanghívásokra, azokra ez nem tud vonatkozni, ott továbbra is át fog tudni menni. Akármilyen hívás, ahhoz ugyanis az üzemeltetőnek kell majd az együttműködése, hogy ott bele tudjon avatkozni, úgyhogy ott az óvatosság továbbra is indokolt, hogy ott is egy telefonszám jelenik meg, amikor ugye hívnak bennünket, még lehet, hogy ugyanúgy is csörög a telefonunk, de hogy ne reflexből kapjuk fel, hanem legyünk tudatában annak, hogy lehetséges, hogy ugye ott még mindig megpróbál bennünket megtalálni, és hamisított számmal egy csaló. De a cél az, hogy ugye Magyarország azért nem egy nagyon nagy ország, tehát hogy abba és azért így...
1: Így egyszerűbb olyan, némileg, igen.
3: Vannak olyan akadályok, ami miatt a csalóknak ez így talán kevésbé lesz vonzó, hogyha emeljük a lécet, akkor egy idő után, hát ha azt mondják, hogy akkor inkább máshol próbálkoznak, ahol több a potenciális áldozat, és egyszerűbb.
1: Reménykedjünk ebbe. Egyébként néhány évvel ezelőtti sztori, konkrétan egy ismerősöm anyukájával fordult elő, és ennek kapcsán meg is kérdezem, hogy lehetséges az, hogy nekem van egy mobilszámom, és ők ezt a mobilszámot valahogy ráállnak, és felhasználják. Ugyanis az történt, előbb megjegyzem, a néni 89 éves volt akkor, és egyszer csak jött neki egy brutál mobil telefonszámla, és kiderült, hogy valamilyen szex oldalt, vagy nem oldal, ilyen nem is tudom micsodát hívogattak az ő számán. Na most szerintem már 89 évesen kevésbé izgatják ezek a dolgok. Nem is ő volt az, és mint kiderült, arról a számról indították a hívást, tehát hogy így rá tudnak állni, vagy ez is lehetetlenné válik, hogy az én mobil számomra rájanak, és borzasztó károkat okozzanak.
3: Hát ugye amiről most beszélünk, az kizárólag a hívószám kijelzés. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mint ahogy amikor valaki felad egy levelet, akkor ugye felírja le a feladót, de senki nem ellenőrzi, hogy az valós-e. Tehát itt is csak erről van szó, hogy mit jeleznek ki. Az, hogy valakinek kijelzik a számát, az nem azt jelenti, hogy az ő számáról telefonálnak, pláne nem, hogy az ő számlájára telefonálnak. Ez kizárólag csak a hívószám kijelzést érinti. Az, hogy ettől függetlenül sajnos pláne korábban ugye volt voltak olyan emeldíjas szolgáltatások, igen, aminél ugye lehetett olyat csinálni, hogy valaki mondjuk kapott, tehát fogadott emeldíjas SMS szolgáltatások kapcsán, ugye akkor is fizetni kellett, ha csak kapta az SMS-eket, ameddig nem állította le, és hát ugye azt ő nem tudta megakadályozni, hogy mennyi jön, tehát akár jöhetett naponta 10 darab is, hogy az ezekkel ugye komoly számlákat lehetett összehozni, meg ami sajnos valóban létezik, az az, hogy hogyha valaki idézőjelben tett tartalomszolgáltatásra, ami ugye olyan is lehet, amit említett, úgy iratkozik fel, hogy a telefonszámláján keresztül számlázzák ki neki, akkor is ugye ez előfordul. És hogyha ugye ezt valaki más is meg tudja az ő nevében csinálni, akkor természetesen ennek az áldozata is lehető. De itt most ugye ez egy másik, igen, probléma. Ilyenkor mindenképpen ugye a szolgáltatónál kell először kezdeményezni a számlareklamációt, és aztán utána onnan továbbvinni, mert ez a fajta csalás, ez egy másik dolog. Most már azért valószínűleg egyébként ez is nehezebb lett az emeldíjasor, most már szinte nem is találkozunk problémákkal.
1: Meg azt le is lehet tiltatni most már eleve az előfizetésből.
3: Az a legfontosabb, igen, hogy a fogadottat azt le is kell tiltani, de még azt is le lehet, hogy saját maga se tudjon az ember se hívni, se indítani fogadott, vagy emeldíjas SMS-t, úgyhogy az a probléma az szinte megszűnt, hanem hát ez a másik féle létezik továbbra is, ez a telefonszámlán keresztül kiszámlázott szolgáltatás. Hát itt is egyébként van arra lehetőség, hogy valaki a szolgáltatónál előre jelezze, hogy ő ilyet nem fog tudni használni soha, és ezért ne is engedjék, hogy telefonszámlán keresztül, értem, számlázzák ki neki. Ez azoknak nem működik, akik például autópálya matricát vagy parkolást még mindig SMS-be vesznek igénybe, mert ugye akkor ott még mindig azon keresztül van kiszámlázva, de aki ezt nem használja, az nyugodtan letiltathatja ezt a funkciót, és akkor onnantól legalábbis, hát így azért már nagyon megnehezítette az ilyen csalásnak az elkövetését.
1: Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, azért hasznos tanácsok is elhangoztak, és tényleg az a legjobb hír, hogy a csalók ellenébe most már majd a mobil számoknál is kevésbé tudnak trükközni, mert hogy a szolgáltatók június 1-től már készen állnak arra, hogy blokkolják ezeket. Ádám Szilveszter, az NMHH hírközlés felügyeleti igazgató helyettese volt az, aki segített nekünk az eligazodásban, és akinek nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. További kellemes napot, viszonthallásra.
3: Én is köszönöm, viszonthallásra.
1: Facsi Pesz. És már is folytatjuk a műsort, eddig a mobilon röpködtünk, most már nem képzeletbe fogunk röpködni, hanem a valóságba, mert hogy dr. Salamon András utazásjogi szakértő is itt ül már velünk a stúdióba, köszönöm szépen, hogy eljött és megtisztel minket, remélem nem utoljára van itt, mert nagyon jó lenne, ha rendszeresen tudna segíteni a hallgatóinknak.
2: Én köszönöm szépen a meghívást, és ennek örömmel tettem eleget is a jövőben, és hogyha érdekes és szükség van rám, akkor panasz van állok bőven rendelkezésre.
1: Ezt mind a ketten tudjuk, hogy panasz van bőven, és én a műsorején azt mondtam, hogy az a valóság, hogy kicsit sem gyors, nem túl korrekt megoldások születnek már, mint a másik oldalról. Sokkal inkább a panaszosok kifárasztására törekednek ma még sajnos. A utazással, repüléssel kapcsolatos dolgokról beszélek, ömlenek a panaszok. Nem, hogy évek alatt csökkennének, ömlenek, jól érzem?
2: Hogyne. De ennek van egy objektív oka, sőt mondjam azt, hogy több objektív oka.
1: Többet
2: ugye utazunk. Egyrészt az, hogy rengeteg légitársaság, rengeteg légijárat van. Az Európai Unió légtere az zsúfolt, különösen most például ugye az ukrajnai háború idején, ugye, hogy minden légijárat útvonala, amelyik keletre ment, az közelebb került hozzánk, és gyakorlatilag Magyarországon keresztül megy. A másik pedig az, hogy egyre többen utazunk. És egyre többet utazunk. És miután nagyon zsúfolt a légtér, viszont ugye a légifolyósok száma és a repülőterek száma az erőteljesen limitált, ezért egyre inkább fel kell készülni arra, hogy az utaspanaszok a késésekkel és a törlésekkel kapcsolatban csak növekedni fognak.
1: Na jó, de bocsánat, erre én azt mondom, hogy én egy utas vagyok, aki fizetek, és abszolút nem érdekel, hogy a légitársaságnak milyen kínja van, akkor csináljon olyan menetrendet, amiben belefér. Szóval én most a másik oldal szemszögéből mondom azt, hogy ez az ő kínjuk, vagy akkor kevesebb járatot indítson, bár pont ma olvastam, hogy ez kezd megtörténni.
2: Pontosan ebben önnek tökéletesen igaza van. És,
1: tehát fordítva ülnek valahogy a lovonők, hogyha panaszunk van.
2: Igen, ugye a légitársaságokat ugye egyrészt hajtja, sőt mondjam azt, hogy nem is annyira az utas elégedettség hajtja őket, hanem a nyereségszerzés, ami nem elítélendő.
1: Ami abszolút nem is, azért pontosan tudom, hogy a fapadosokkal van a legtöbb probléma.
2: Jellemzően a fapadosokkal van a legtöbb probléma, de még az előzőhöz annyiban szeretnék visszatérni, hogy az Eurocontrol, az Európai Unió légirányítási szervezete, az például már 2 évvel ezelőtt közé tett egy fölhívást a légitársaságok számára. Pontosan a nyári zsúfoltság és a nyári tömeges késés törlés elkerülése érdekében, hogy reális menetrendet alakítsanak ki, és egyáltalán ne álljon távol a légitársaságoktól, hogy csökkentik a járatok számát.
1: Jó, ez egy fogyasztóvédelmi műsor, tehát én mindig a másik oldalon fogok ülni, mindig a fogyasztók oldalán, akkor váltsunk praktikusra. Hogyan tud valaki segítsen abba úgy mondjuk egy repülőt foglalni, hogy benne legyen az, hogy kevésbé fog ráfázni, nem lesz súlyos késés, hogyha nincsenek rendkívüli események. Tehát milyen szempontokat válaszunk? Éjszaka utazunk, reggel, délbe, tehát mik azok az apróságok? Nyilván ön már ezt nagyon tudja.
2: Az elsődleges az, hogy uniós légitársaságot.
1: Mindegy, hogy fapados vagy nem fapados, a lényeg, hogy uniós.
2: Mindegy, hogy lehetőleg uniós légitársaságot válasszunk, főleg a visszaútra. Mert az uniós rendelet, a 260/2004-es LK rendelet, az az unió repülőt, unió területére induló valamennyi légitársaságra vonatkozik, tehát nem csak uniós, hanem nem uniósra is. Aha. Emirates, Qatar, Delta Airlines lényegtele. De visszafele, ugye már csak akkor lesz védett az utas, hogyha uniós légitársasággal jön vissza. Csak akkor fog rá vonatkozni ez a bizonyos uniós rendelet, amelyik azt mondja, hogyha késik a légitársaság, vagy törli a légitársaság a járatot, akkor a repültávolság függvényében 250, 400 vagy 600 euró kártalanítás illeti meg az utast, ezen felül emellett pedig még megilleti az ellátást, tehát hogyha éjszakában nyúlik a várakozás, akkor szállodai elhelyezés, tehát nem panzió, nem kemping, nem fizető vendégszolgálat, hanem szálloda. Ezen kívül a napszakoknak megfelelő étkezés. Aha. Tehát, hogyha vacsoraidő van, akkor vacsora, ha ebédidő van, akkor ebéd.
1: Na most ehhez képest a fapadosok azt is megpróbálták már többféleképpen kijátszani, például kuponokat osztogattak, például azt mondták, hogy a következő repülésedben ennyi és ennyi pontot kapsz, vagyis nem adtak vissza pénzt. Ezek megszűnte már.
2: Az uniós rendelet azt mondja tehát, hogy pénzben kell visszafizetni, de megvan a lehetőség arra, hogy a légitársaság és az utas megállapodjon.
1: De az akkor kétoldalú, nem egyoldalú?
2: Az csak kétoldalú lehet. Tehát a légitársaság fölajánlhatja, hogy például ad egy ingyenjegyet, vagy ad bizonyos utazási pontot, ha ezt az utas elfogadja. Egyértelműen bizonyítható módon elfogadja, akkor ez is jogszerű megoldás.
1: Aha, de ez az, amit nem nagyon tudnak az emberek, nem, amit felajánlanak, akkor morognak, de nem állnak ellen. Tehát nem mondják azt, hogy nem, kérem szépen, én a pénzt kérem. Ugye ez a tipikus?
2: Igen. Van egy ezzel kapcsolatban lényeges rendelkezése az uniós jogszabálynak, mégpedig az, hogy akkor, amikor az utas beszáll, azaz ugye beszállásra jelentkezik, becsekkol magyarul, igen, akkor ott lenni kell egy táblának, jól látható betűkkel, hogy milyen jogai vannak az utasnak. Tehát akkor, amikor felszállunk a repülőre, akkor előtte látnunk kell, hogyha késik a járat, hogyha törli a járatot, ha megtakadják a beszállást, akkor nekem, mint utasnak milyen jogaim vannak az uniós rendelet
1: az
2: alapján.
1: Nem tűnt nekem még ilyen föl, pedig repültem egy párszor az életemben.
2: Hát erre meg azt tudom mondani, hogy ez például hogy a fogyasztóvédelmi hatóság feladata, hogy ezt ellenőrize és számon kérje. Aha. A másik pedig, hogy ha késik a járat több mint 3 órát, vagy pedig törli a járatot a légitársaság, akkor a légitársaság ugye köteles írásban értesíteni az utast arról, hogy az ő üzletszabályzatában hogyan és milyen módon alkalmazzák az uniós rendelet szerinti kártalanítási, gondoskodási kötelezettséget. Tehát az utasnak tudnia kell.
1: Sok per volt ebből már?
2: Hát persze.
1: Hát ezt olyan halkan mondta, hogy na hát nagyon, persze. Tehát azért egyre tudatosabb.
2: Persze, csak most a legutolsóbb, pont a napokban történt az, hogy egy utas utazott egy légitársasággal, több mint 3 órát késett a légitársaság, és akkor utána kapott egy értesítést a légitársaságtól.
1: Fapados?
2: Fapados légitársaság, hogy ugye késés esetén, hogy neki milyen jogai vannak, hogy kaphat szállást, kaphat étkezést, hozza a számlákat, nyújtsa be, stb. Egy dolgot felejtett ki a légitársaság, mégpedig az egyik leglényegesebb, ugye minden utas számára szinte a leglényegesebb, a kártalanítás. Tehát, hogy neki jár a távolság függvény, mert 250-400 vagy 600 euró. Aha. Ez úgy, ahogy van, kimaradt.
1: Beperelte
2: erre őket. Mit lehet tenni? Ez most folyamatban aha. lesz más ok miatt is, de ugye ez is be fog kerülni a keresetlevélbe, hogy a légitársaság ugye ennek a jogszabályban előírt kötelezettségének nem, vagy csak részben tett eleget.
1: Értem. Egyébként az Európai Fogyasztói Központ Magyarországhoz lehet fordulni, nem, hogyha uniós légitársasággal van kínunk, és nem hazaival.
2: Hogyha innen indul az utas Budapestről, akkor az Európai Fogyasztói Védelmi Központhoz, de kezdeményezheti a Békéltető Testületnél is, illetve kezdeményezhet peres eljárást.
1: Mikor járunk legjobban, hogyha folyamatosan dokumentáljuk a sérelmeinket, vagy azt, ami miatt úgy gondoljuk, hogy a hátrány ért minket, mondjuk nem megfelelő helyen szállásoltak el, vagy nem adtak normális étkezési kupont, általában kupont szoktak adni, ezeket mind-mind dokumentáljuk, mert sokkal egyszerűbb utána már esetleg egy perbe, vagy egy békéltetésbe.
2: Mindenképpen szükséges az égvilágon minden dokumentálni, tehát hogyha úgy látjuk, hogy a szolgáltató nem szerződésszerűen teljesít, ugye nem azt adja, amit ígért nekünk, akkor ezt rögtön jelezni kell. Ne tegyük meg azt, hogy amikor hazaértünk, akkor mondjuk, mert ezt egyébként is a bíróság az utas hátrányára fogja értékelni, de legyen minden dokumentálva, hogy benyújtottuk a panaszt, dokumentáljuk azt, hogy a szobánk így nézett ki. Dokumentáljuk azt, hogy azt ígérte például az utazás szervező, hogy ilyen étkezést kaptunk, ezzel szemben viszont egészen mást. És szintén ugye borzasztóan fontos a repülőútnál dokumentálni magát az érkezést. Mert ezzel kapcsolatban is vannak félreértések. Tehát az egyik az, hogy nem akkor érkezik meg a repülőgép jogilag, amikor a kerekek a betont érik, hanem akkor, amikor kinyitják az egyik ajtót, hogy az utasok kiszálljanak. A kettő között eltelhet 2 perc, de már volt olyan eset, és van is most is folyamatban olyan eset, ahol 30 percig ücsörögtek az utasok.
1: De miért?
2: Mert nem érkezett meg a lépcső, például. Igen ám, csak a légitársaság a repülési naplóban a repülőgép fékbehúzását rögzíti.
1: Ajaj.
2: És nem az ajtó. Tehát amikor bíróságra kerülünk, akkor a légitársaság bemondja azt, hogy 21 óra 13 perckor behúztuk a kéziféket, megérkezett a repülőgép. De az nincs dokumentálva, hogy mikor nyitották ki. Ha az utas ezt tudja dokumentálni, akár fotóval, akár tanúval, akkor nyert ügye
1: van. Mert hogy ezért is lehet kártérítést kérni, hogy ott ültetnek minket?
2: Nem azért, hanem a 3 óra miatt.
1: Ja,
2: mert a légitársaság azt mondja, hogy nem 180 perc volt a késés, hanem csak 178 perc.
1: Ja.
2: Na most ezt a 2 perc differenciát,
1: igen, ez
2: ezt hogyha
1: kerül,
2: az utas
1: igen.
2: tudja dokumentálni, akkor már nyert ügye van.
1: A másik az, hogy mondjuk rendkívüli helyzetre hivatkoznak, nagyon szeretik, ugye? Hogy rendkívüli helyzetre szél van, hó van, még ezek a jobbik esetek, nem a háború, Ez is sokszor nem felel meg a valóságnak, a tapasztalatok szerint, nem?
2: Minden légitársaság előszeretettel hivatkozik rendkívüli körülményre. Jellemzően az, hogy nem voltak megfelelőek a meteorológiai körülmények, vagy műszaki hiba. Igen. Ez ugye egy kis lelki nyomás is az utasra, mert mindenki azt mondja, hogy jaj, hát Istenem, hát jó. Mindegy, inkább késünk, csak biztonságba szálljunk le, mint sem az, hogy fönt a repülőgépen van, és akkor nagyon gyorsan jön le. De ezeket érdemes ezeknek mindenképpen utána járni. Sajnálatos módon, hogy a légitársaság az utassal való levelezés során nem köteles mellékelni azokat a bizonyítékokat, amik az ő állítását igazolják.
1: De mondjuk nem lennék boldog, ha meteorológiai előrejelzéseket küldözgetnének az e-mailemre, nem? Hát... nem is életszerű, tehát nem baj, de akkor nem szabad hagyni magunkat.
2: Igen, de hogyha az utas úgy látja, hogy az indulási repülőtéren nem volt semmilyen meteorológiai anomália, ráadásul az érkezési repülőtéren, és ugye jönnek-mennek a repülőgépek, akkor azért érdemes ezt a dolgot megpiszkálni, és ebben az esetben viszont érdemes azért olyan szervezethez vagy testülethez fordulni, amelyeknek ilyen területen is van jártassága.
1: Tehát azért a turpiságban ott vannak a légitársaságok is, mert nem nagyon szeretnek fizetni, mi meg nem vagyunk eléggé, az ismeretekkel megáldva, mert nem figyelünk oda, és nem tanultuk meg igazán a fogyasztói jogainkat, és ezért nagyon sok pénzt, időt, energiát veszíthetünk, jól értem? Tehát ez az a terület az utazásnak, ahol a legeslegtöbb probléma van?
2: Valóban ez a legproblémásabb, és ugye a légitársaság pedig ugye alaposan kihasználják a nemzetiségtől függetlenül, ugye minden utasra jellemző az, hogy először borzasztó dühös vagyok, aztán ahogy múlik az idő, úgy csökken a harci kedvem. Volt olyan eset például, amikor az egyik légitársaság repülőgép azért nem tudott leszállni Budapesten, mert vihar volt, de Pozsonyban leszállt. Éjfélkor kiszállította az utasokat, és akkor úgy, ahogy van, magukra hagyta őket. Igen.
1: Jézus.
2: Volt 140 utas. 140 utas összeállt egy csoportba, hogy kard ki kard, és akkor neki megyünk a légitársaságnak. Pár hónap múlva, amikor már a keresetlevelet kellett volna benyújtani, akkor a 140-ből maradt 5. Ezek után nyilvánvaló, hogy egy egyszerű számítás, hogy a légitársaságnak persze, hogy megéri azt, hogy fárassza az utast, mert hogyha mondjuk 140-szer 250 eurót kifizetni, az mégiscsak több, mint 5-ször 250-et. Úgyhogy én mindenképpen azt javasolom, hogy itt ugye arról van szó, hogy mi kötünk egy szerződést, a légitársaság megígéri nekünk, hogy innen-oda ekkor indulással, akkori érkezéssel, mi így alakítjuk a programunkat.
1: És
2: a légitársaság pedig nem tartja be a szavát. Most, hogyha ő nem tartja be a szavát, és olyan ok miatt, amiért ő lehet a felelős, hát akkor
1: harcoljunk az igazunkért.
2: Érdemes harcolni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Elvárom legközelebb is. Dr. Salamon András utazásjogi szakértő volt az elmúlt percekben a vendégem, és azt csak azt tudom mondani, hogy az utazás ugye azzal kezdődik, hogy elindulunk valahova. Itt most a repülésről beszéltünk, nagyon sok az anomália, de a saját érdekünkbe tanuljuk meg, hogy milyen jogaink vannak, és sok érdekes dolgot is hallhat. Köszönöm még egyszer, hogy itt volt.
4: Facsipesz.
1: És már is ugrunk egy nagyot a babákhoz, a babakötvényhez. Becslések szerint ugye több mint 1 millió babakötvény létezik az országban, és mi abban próbálunk segíteni, miután ugye ez egy fogyasztóvédelmi műsor, hogy hogyan mi a lehető legegyszerűbb módja annak, hogy a szülő megtudja, hogy mennyi az anyja, vagyis hogy mennyi van éppen a babakötvényen, de arról is beszélünk, ugye ez egy automatikus dolog, amit megkapnak a gyerekek születésekor, és aztán egyre csak dagadhat ez az összeg. Kit mást kérhettem volna meg, mint Zentai Andrást, a hóvége.hu főszerkesztőjét, hogy eljön és elmondja nekünk. Szia!
4: Szerbusz, Krista, és köszönöm a tisztelt hallgatókat. Üdvözlök mindenkit. Igen, tehát ugye minden magyar gyerek, aki 2005. december 31 után született, életkezdési támogatásban részesül a magyar állam. Jelenleg 42.500 forintot automatikusan minden megszületett gyermek.
1: Életkezdeti, ez meglehetősen segély, de mindegy, de legalább kap.
4: De a célja ugye ennek nem az, hogy akkor rögtön ő ezt megkapja, hanem az a célja, hogy egy befektetést elindítson a gyermeknek a javára, és utána ez halmozódjon, illetve ezt a szülők utána kiegészítsék bizonyos módon, aha, és az állam ehhez további támogatásokat, kamatokat is ad.
1: És ebből hogy lesz babakötvény az életkezdési támogatásban? Én már nem vagyok érdekelt, azért nem tudom egészen pontosan, de te még igen.
4: Igen, tehát az életkezdési támogatás az babakötvény formájában valósul meg. Ezt egy úgynevezett start értékpapír számlán lehet a Magyar Államkincstárán elhelyezni.
1: Aha, ez a szülő dolga nyilván.
4: Nem.
1: Ez
4: így még van. Tehát a babakötvény mindenképpen van, aha, a szülő, ha nem csinál semmit, ez akkor is van, mert ez ugye nem az övé. Tehát ez a kis uh-huh gyermeké, aki akkor megszületett. És ugye az a sajátossága ennek, hogy ez egy államkötvény, ami akkor használható föl, amikor a gyermek nagykorúvá válik. Ugye sokan kérdezik például tőlünk a Hóvége ügyfélszolgálatán is azt, hogy mit lehet belőle venni. Hát bármit.
1: Tehát ugye ezt a gyerek kezébe is oda lehet adni?
4: Hát akár el is bulizhatja, hogyha úgy gondolja az érettségi után. Azt csinál vele, amit akar. Igen, ez az övé. Ugye az a lényeg, hogy ha ezt a start értékpapír számlát megnyitják a szülők, akkor utána nem csak a baba kötvénynek a kamatai halmozódnak rajta, hanem ők is befizethetnek, amennyit akarnak, tehát minthogyha egy persejbe dobálnak, amennyit tudnak, és amennyit szeretnének, mert nyilván mindenki próbál a gyerekének adni dolgokat, ez ennek egy módja. Ugye ez egy nagyon biztonságos megtakarításnak
1: tekinthető. Az én gyerekkoromban még iskola ilyen takarékbélyeg volt.
4: Nekem is, egyébként nekem is volt még olyan.
1: Most találtam, hogy pakoláztam.
4: Igen. Hát az is egyébként egy nagyon hasonló dolog volt, mert az is ugye azt is a magyar állam bocsájtotta ki, tehát az is végül is valamilyen módon egy államkötvénynek tekinthető, hát ez is olyan. Amit befizetünk rá szülőként, annak a 10%-át még az állam pluszba hozzáteszi.
1: Minden évben.
4: Uh-huh. Ez ugye maximum 12.000 forint, amit ők pluszba befizetnek, tehát akkor havi 10.000 forintot befizet valaki, akkor tudja maximálni azt, amit az aha államtól kaphat. Ennek semmilyen további feltétele nincsen, tehát ezt az állam csak úgy odaadja. Ugye ami fontos, hogy nem lehet utána kivenni ezeket az összegeket.
1: Csak
4: ugye
1: a gyerek veheti,
4: kérdezik, hogy hol lehet feltörni, nem lehet. Tehát pont ez a lényege, ezt nem lehet. Ez azért van, hogy a gyereknek, amikor 18 éves lesz, akkor adjon úgymond egy támogatást, és aha akkor így már logikailag érthető, hogy mit jelent az életkezdési támogatás. Na de most igazából nem ez volt a kérdés, tudom, csak mivel sok ezzel kapcsolatban félreértés, meg kevesen tudják, ezért gondoltam ezeket elmondani. Tehát az egyenleg az bármikor lekérdezhető, és több módja is van. Aha. Egyrészt az ügyfélkapuval be lehet regisztrálni a Magyar Államkincstárnak a webkincstár, illetve mobilkincstár felületére. Ugye a mobilkincstár nyilván egy mobil alkalmazás formájában valósul meg. Igen. Ez azoknak ajánlható, akiknek többféle állampapírjuk van, esetleg folyamatosan vesznek TBS-re, meg...
1: És ez bármikor, tehát akarom, havonta nézegethetem.
4: Bármikor, ha folyamatosan is nézegetheted, ha neked ez okoz örömet. Természetesen, de a mobilkincstár ez mindenkinek aha egy hasznos alkalmazás, aki vesz állampapírokat. Ugye az állampapír az egy nagyon jó befektetés abból a szempontból, hogy nagyon biztonságos, tehát ugye 99%-a
1: csak az öröklésnél garantált van probléma, szoktam mindig a végét mondani, tehát...
4: Nem olyan bonyodalmas az öröklése sem.
1: De nagyon bonyodalmas és hosszú hónapokba telik, de most nem ez a téma, most az életkezdetről.
4: Erről is sok cikket írtunk már a hóvége.hu-n, úgyhogy valaki kíváncsira olvassa el őket. Én nem tartom annyira bonyodalmasnak, az sem, de valóban nem olyan egyszerű, mint hogyha egy bank számlát.
1: Egy bankbetét, ahol igen, halálesetét adunk, és akkor rögtön átkerül
4: igen.
1: Az örökös nevére, és nem kell futni a köröket. Na mindegy, szóval.
4: Igen,
1: tehát
4: hát
1: applikáción keresztül lehet
4: applikáción, illetve
1: kérni.
4: Böngészőben is bármikor aha meg lehet nézni, egyszerű ügyfélkapus bejelentkezés kell hozzá. Ez talán a legegyszerűbb.
1: Hogy kapja meg a 2000, tehát 10.000 forinthoz a 2000-et, minden évben egyszer írja jóvá az állam ezt?
4: 12.000-et, az a maximum, amit ad az állam. Minden évben egyszer írják jóvá, így van. olyan módon, hogy megnézik, hogy mennyi érkezett, tehát befizethetem egy összegbe is, de havonta is, vagy amikor is akarom. Tehát, hogy igazából, ha egyik hónapban 5000 forintot maradt a
1: kasszában
4: fizumból,
1: erre,
4: akkor befizethetem azt, másik hónapban meg kaptam jutalmat, akkor 100 000 van,
1: azt csak a szülők fizethetnek be, vagy mondjuk a nagyszülők is?
4: Mert a nagyszülők is, persze, hogyne, bárki. Tehát, hogy nincsen ez így különösebben megszabva, illetve egyébként személyesen is le lehet természetesen a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatán kérdezni, és ehhez nem kell külön tudni semmit, csak a gyereknek az adóazonosító jelét, ez alapján be tudják azonosítani, ki a gyermek. Ugye mindenkinek van most már adóazonosítója, nem úgy van, mint régen.
1: Igen, mert régen nem volt még
4: nem a volt, igen, tehát meg. Amikor emlékszem, hogy az volt, amikor én gyerek voltam, még az a szabály, 14 éves kortól lehetett ugye elkezdeni diákmunkát végezni, és amikor az első helyre akartam menni, akkor hát az igazgatás rendészeten kellett igényelni az adóazonosítót. Ez már nem így van. Minden gyerek a születésekor kap a NAV-tól egy adóazonosítót. Aki nem tudja egyébként az adóazonosítóját, azt lesz is nagyon egyszerűen a NAV-nak az ügyfélportálján az ügyfélkapus bejelentkezése, vagy DÁP-ja után meg tudja nézni, mi az adóazonosítója, és akkor ezt nagyon egyszerűen le tudja kérdezni, sőt, még telefonon is egyébként a 18-18-on adnak erről
1: tájékoztatást. Az adóazonosító, a gyerek adóazonosítójáról. Tehát akkor lesz egy adókártyája magyarul, ugyanúgy, mint nekünk van.
4: Hát mindenkinek van, igen, nekem is, nekem van egy 8 és egy 4 éves gyermekem, és nekik is van adókártyájuk, persze.
1: És akkor ez ennek alapján lehet tulajdonképpen lekérdezni. Igen. Van-e arra valami korlátozás, hogy csak szülő kérdezheti le, vagy bárki lekérdezheti, ki tudja a gyerek adóazonosítóját, ugyanis azt gondolom, hogy ha igen, akkor ezzel vissza lehet élni.
4: Nem. Tehát csak a szülők.
1: Csak a szülők. Igen. Aha. Jó. Köszönöm szépen.
4: Én is köszönöm.
1: Jövő héten is elvárlak. Zentai András, a hovege.hu főszerkesztője volt a műsor legutolsó felében a vendégem, akivel a baba kötvényekről beszélgettünk. Nagyon sok témánk volt, de a műsor szépen lassan véget ér, viszont még mielőtt elköszönök, elmondom a szokásos tudnivalókat, tehát akinek bármilyen panasza, észrevétele van, vagy megoldandó fogyasztóvédelmi kérdése, az küldjön nekünk egy e-mailt. Ha van türelme, írja le hosszasan, ha nincs, akkor csak írja le, hogy nagyjából mi a téma, és egy elérhetőséget meg fogjuk keresni, és szakértő vendégeim megpróbálnak a végére járni a történetének, és megnyugtatón segíteni a megnyugtató rendezésében. facipesz2025@gmail.com. Egyébként szerintem már mindenki tudja, de tehát ez az e-mail címe a műsornak, amelyre továbbra is várjuk panaszaikat és észrevételeiket. És ezzel a mai műsorunk végére értünk. Bicó Tamás kollégámmal készítettem természetesen ma is. Nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották. A jövő héten megint várom Önöket. Viszont hallásra!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Testületi tagokat keresnek a Szent István vidékfejlesztési programba. A szolnoki vasútállomás fejlesztése is bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe. Október 10-én lesz a kék túrázás napja. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szeptember 23-tól lehet jelentkezni a Szent István vidékfejlesztési program fejlesztési testületeibe. Ezekbe olyan helyben aktív szereplők pályázatát várják, akik a testületek tagjaként segítenének a helyi fejlesztési tervek kialakításában. A Szent István program célja, hogy olyan hosszú távú fejlesztési modellt alakítson ki, ami aktívan bevonja a helyben élő polgárokat és közösségeket. A kormány a program kísérleti szakaszában 10 településből álló mikrotérséget alakított ki, amelyeknek 1-1 millió milliárd forintos fejlesztési keretet biztosít. Az ebből megvalósítandó beruházások terveit dolgozzák ki a fejlesztési testületek, a projektekről pedig végül a helyben élő lakosok döntenek. A szolnoki vasútállomás fejlesztése is bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jász Nagykun Szolnok vármegye 1-es számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának 3. állomásán szombaton Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének a fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés, most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Október 10-én 7. alkalommal rendezik meg a kék túrázás napját, amelynek célja, hogy egyetlen nap alatt a résztvevők bejárják a teljes több mint 2600 km hosszú kék túra útvonalát. A program során 143 szakaszon indulnak séták, lefedve az országos kék túrát, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túrát és az alföldi kék túrát. A szakaszok többségén tapasztalt vezetők kísérik a csoportokat, de önállóan teljesíthető szakaszokra is lehet jelentkezni kezdő és tapasztalt túrázóknak egyaránt. A legnépszerűbb szakaszokon, a Budapest közelieken vagy néhány Balaton felvidékén már betelt az 50 fős keret, az alföldi szakaszra azonban még várják a jelentkezőket. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Október 1-e és 4-e között rendezik meg a 31. alkalommal jelentkező Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált, ezúttal új helyszínen a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban. A fesztivál középpontjában idén a német nyelvű irodalom áll. A fesztivál díszvendégírója Kalm Tobin ír, író, költő és drámaíró, aki a Budapest nagydíjat is átveheti. A programban író-olvasó találkozók, kreatív workshopok, valamint családi programok is szerepelnek.
0: Időjárás.
1: Hétfőn folytatódik a melegedés. És több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedre is száraz idő ígérkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Facsi Pesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a Facsi Pesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
3: Miután mostanában több telekommunikációs, illetve mogil cég is összeolvadt, ismét beszélnünk kell a telefonon kötött szerződésekről. Mert hogy telefonon felkeresik a beolvadt cég ügyfeleit, hogy váltsanak díjcsomagot. Hivatalos nevén a távol lévők között kötött szerződésnek hívják ezt a formát. Ki lehet-e mászni ebből, ha mondjuk csak utólag esik le a tantusz, hogy magával ragadtak a vonal másik végén lévő szavai, de egyébként eszem ágába se volt változtatni. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Ismét felélettek azok a fajta trükközések, amikor levélben küldenek gyógyhatásúnak titulált terméket, idézelbe mondom, ingyen. De valójában, ha elfogadjuk, akkor bizony sok pénzünk bánya, és sose tudunk kiszállni belőle. Sőt, ha nem veszünk róla tudomást, még a nyakunkra küldhetik a végrehajtót is, de lemondani is sokszor tényleg lehetetlen, ezért is beszélünk róla, hogy hogyan tudják ezt elkerülni. Aki lemarad, az kimarad. Ez egy nagyon fontos dolog most ebben a pillanatban a jól tájékozottság, mégpedig tankolás ügyben. Mert aki nem tudja tűpontosan a jelenleg érvényben lévő szabályokat, és túl sokat tankol, az busásan a NAV-bírságra számíthat. Ma elmondjuk a legfontosabb tudnivalókat is a tankolással kapcsolatban. A múltkor a repüléssel, pontosabban a repülőtársaságokkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi lehetőségeket beszéltük át szerintem elég alaposan. Ma a szállásokkal kapcsolatos panaszokról lesz szó, illetve arról, hogy hogyan tudjuk jogos reklamációinkat érvényesíteni a szállásadókkal szemben. Aztán veszélyes termékek. Idén is megjelent már a legfrissebb uniós lista, ami sajnos egyáltalán nem rövidül. Ebből kiderül, hogy melyek számítanak a legveszélyesebbnek ránk nézve. Például az is, hogy igen sokat találni a kozmetikumok között, bármennyire is meglepő. Persze mi arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan tudja egy egyszerű vásárló majd megkülönböztetni ezeket. Nem is gondolnák a szülők, hogy nem egészen veszélytelenek a játszóterek. Például leszakadhat a hinta, ami sajnos már meg is történt, nem is egyszer. De azon elgondolkodtak már, hogy amikor felszabadultan csúszkálnak egy akvaparki csúszdán, azt vajon folyamatosan ellenőrzik-e? És hogy az mennyire biztonságos? Ma erről is szó lesz. És végül, de nem utolsó sorban egy hallgató által küldött panasz kapcsán szó lesz arról is, hogy mit tehetünk, ha utóbb derül ki, hogy a másfél éve vásárolt akkumulátor valószínűleg már a vásárlás pillanatában is elég öregecske, vagyis régi volt. Sok téma, már is belekezdünk. Miután mostanában több telekommunikációs, illetve mobil cég is összeolvadt, én szerintem sokkal több az, amikor felhívnak minket telefonon, és mint ügyfeleket megpróbálnak rábeszélni arra, hogy kössünk egy új szerződést. Ezt azt hiszem, hogy távol lévők között lévő szerződésnek hívja a szakmai nyelv, de rengeteg probléma van vele, és rengeteg anomália is. Onnan tudom, hogy engem egy elég híres színész fölhívott kb. Egy hónappal ezelőtt, és mondta, hogy a 92 éves anyukájánál úgy utána néztek a dolgoknak, és kiderült, hogy nem kevesebb, mint 3 telekommunikációs cégnél van érvényes TV előfizetési szerződése. Utána néztek, és tényleg az van, és nem is engedték nekik fölmondani, mégpedig azért, mert az édesanyjukkal távol lévők között, tehát telefonon kötötték. Beszélgessünk egy kicsit erről Siklósi Mátéval, fogyasztóvédelmi szakértővel, mert most, hogy én kimondom, hogy a VAN is, ugye lejártak ott is azok a moratóriumi idők, amikor nem lehetett megváltoztatni a korábbi UPC vagy Vodafone csomagokat, és most már új csomagjaik vannak, és elkezdtek bőszen telefonálgatni, és szerintem nagyon sok embert így behúznak a csőbe. Milyen szabályai vannak a távollévők között létrejövő szerződésnek?
4: A távollévők között kötött szerződéseknek az a sajátossága, hogy valamilyen módon 2 egymástól távol lévő ember között egy elektronikus, egy telefonos, vagy egy bármilyen más hasonló eszköz segítségével kötődik meg a szerződés. Ez lehet egy e-mail, ez lehet egy telefonhívás, ez lehet egy fax, ez lehet egy
3: e-mail. Mondjuk tipikusabb, hogy telefonon.
4: Hát, vagy e-mail, ugye maguk a webáruházak is távol lévő között kötött szerződésnek minősülnek. Tehát bármi olyan esetben, amikor nem vagyunk ott, hasonló rendszer, alapvetően például még ugye a régi katalógus áruház, hogyha idősebbek is hallgatnak minket, ugye ma már ilyet ritkán látunk. Ugye Otto katalógus klasszikusan.
3: Igen, amikor volt szép színes katalógust kaptál, és akkor abból ki lehetett választani valamit.
4: Pirosnak piros volt, csak nem úgy nézett
3: csak ki. Csak nem olyan piros.
4: Igen. Tehát a lényeg az az, hogy nem vagyunk fizikailag egymás közelében, nem tudjuk megvizsgálni az árut, nem tudjuk megbeszélni a szerződés részleteit, nem az a bizalmi helyzet van. Ezekre a szerződésekre összefoglalólag és nagyon régen, tehát a mi Európai Uniós csatlakozásunk előtti időben már kidolgoztak egy úgynevezett elállási vagy felmondási jogot, ugye mikor melyiket. Lényege mind a kettőnek ugyanaz, ha megkötöttem a szerződést, és a szerződés megkötésétől, vagy a termékátvételétől számított 14 napon belül, akkor melyiket? Lényege mind a kettőnek ugyanaz, ha megkötöttem a szerződést, és a szerződés megkötésétől, vagy a termékátvételétől számított 14 napon belül, meg szeretném gondolni magam, akkor

0: Az életében lenyomtak úgy három telekommunikációs szerződést, hogy igazából fogalma nem volt róla, hogy ők ott kötött ilyeneket, rajta 14 napos ási jog nem fog segíteni. Mit kell tudni erről az értékesítésről? Az egyik az, ami fontos, hogy nem feltétlenül ezek a nagy cégek, akiknek ismerjük a nevét, értékesítenek közvetlenül, hanem kiadják az értékesítést ügynököknek, ezek lehetnek cégek, lehetnek magánszemélyek.
1: Call centerek,
0: így van, felhívogatják az embereket megfelelő csatornákon, vagy általuk használt telefonszámlistákról, és ott egy olyan értékesítési szöveg hangzik el, ez egyébként, bár most sajnos megint új dolog, de egy olyan 5-10 évvel ezelőtt nagyon nagy divat volt, a 2010-es évek közepetáján, hogy ez a beszélgetés sokszor nem ennyire egyértelmű, hogy akkor megkötjük a szerződést, jó? Hanem akkor kipróbálná, amit elmondtam? Vagy akkor elfogadható ez az ön számára is? Szeretné kipróbálni egy ilyen szerződést? És ugye sokan, főleg az idősebb generációból azt megmondom, ha persze, hát miért nem próbálnám ki? Hát ez egy jó lehetőség. És akkor még el is hangzik mondjuk, hogy 2 hónapig ingyenes, meg lemondható, 14 napig mondjuk, de azt meg ugye már nyilván 99-es nem fogja megegyezni. És utólag nagyon nehéz ezekből a szerződésekből kiszállni.
1: Tehát de elég az, hogy én telefonon azt mondom, hogy igen, oké, régebben, mintha én lehet, hogy rosszul emlékszem, hogy még meg is küldték papír alapon a szerződést, és ha nem írtam alá, akkor nyilván, ha egy fél nem írja alá, akkor nincs szerződés, nem?
0: Alapvetően nem kötött írásbeliséghez a távközlési szerződésnek a létrejötte, tehát ráutaló magatartással is megoldható lenne, de ez ráadásul még erősebb, hiszen hangfelvételünk van arról, ha tényleg van, ezt nyilván vissza kell hallgatni, de egy megerősítő, igen, azért alapvetően az volt az NMHH-nak az iránymutatása, ez a 2010-es évek közepén lévő nagyon sok problémás hívás esetén, hogy egy megerősítésre és egy egyértelmű tájékoztatásra szükség van. Tehát amennyiben ezek a telefonhívások nem tartalmazták az egyértelmű, ez egy szerződés lesz, ennek van egy ilyen és ilyen oldala, szeretné ezt megkötni, igen, szeretném, egyértelmű ráutaló visszajelzést, akkor azt utólag érvénytelenítén lehetett. Tehát, ha most ez az én nagymamám lenne, ez a 99 éves néni, akkor én kikérném ettől a cégtől azokat a hangfelvételeket, amelyekkel a szerződés létrejött, ez kötelező ugye kiadni már csak 2 okból is, minimum adatkezelési okokból és 2-es oldalon, mert van egy szerződésünk. És ha ezeket kiadják, ezeket a hangfelvételeket, akár leíratban, akár eredetiben, mind a kettőben kiadható és kikérhető, akkor ott meg kell vizsgálni, hogy megtörténik-e az a fajta minimálisan elvárható tájékoztatás és a visszajelzés, ami a szerződés kötéshez szerintünk minimálisan fontos. Ha nem történik szerintünk meg, vagy hogyha megtörténik, de elutasítják a szerződés bontására, felmondására, tehát kísérletünket, az egyértelműen békéltető testületnél kell, hogy záruljon az
1: illetve tudod, mi jutott eszembe, hogyha kikérjük a hangfelvételt, és a hangfelvételben mondjuk nem hangoznak el egyértelműen olyan támpontok, amikkel azt szoktátok mondani, hogy amikkel egyértelműen felvilágosítják a fogyasztót a jogairól, akkor azzal is ki lehet valahogy ebből bújni, nem? Hogyha ezt elfelejtik elmondani, csak elkezdik darálni, hogy ez mennyire jó, ez mennyire olcsó, mennyivel jobban tetszik járni, és akkor a néni rábólint, és azt elfelejtik elmondani, hogy meggondolhatja magát, most csak így példákat mondok, meggondolhatja magát 8 napig, 14 napig, hogy egyértelműen nem mondta ki, hogy igen, tehát hogyha ezek nincsenek benne egy hangfelvételbe, akkor bukhatja, nem, a cég?
0: Azért azt mondjuk ki, néha kritizáljuk a fogyasztóvédelmi intézményrendszert, hogy jelenleg egy távközlési szerződés elektronikus megkötése nem annyi gáton keresztül vezet kötelezően, mint mondjuk egy pénzügyi szerződés megkötése, vagy akár egy webáruházban egyetlen egy termék megvásárlása.
1: Na de fel kell tehát világosítani.
0: Könnyebb. Igen, de itt csak a polgári törvénykönyv szabályai vannak, míg az általam előbb felsorolt szerződéseknél pontosan elő van írva, hogy milyen tájékoztatásnak kell meglennie. Itt nincs.
1: De itt nem kell elmondani azt, hogy bármikor kimászhatok belőle? Nem kötelező?
0: Nincsenek ilyen kötelezően meghatározott pontok jelenleg a szabályozásban.
1: Ez elég probléma, azt gondolom, majd az NMHH-nak tovább bítjuk, hogy fejlődjenek egy kicsit, mert tényleg az élet más területén vannak.
0: Itt ugye az van a polgári törvénykönyv alapján, hogy elvárható tájékoztatás, de ez ugye nem egy taxatív felsorlás, nincsen benne pontosan, hogy akkor el kell hangzania. Az elállásnak egyébként el kell hangzania, tehát a felmondási elállási jognak el kell hangzania, de egyébként az, hogy most a díjszabásnak melyik részleteit, hogyan, miképpen,
1: jó, az engem is, én még nem vagyok 96 éves, de engem is az kevésbé izgatnak a díjszabások, de ha most visszatérnék rá, tehát hogyha kikérjük,

0: kérik mondjuk ezt a három előfizetést, a néni előfizetését, és egyikbe se hangzik el az, hogy ő felmondhatja ezt, vagy meggondolhatja magát, akkor ezzel már van arra alapjuk, hogy egy békéltető testület által kimondják, hogy semmis a szerződés?
1: Ott nem, hogy arra van joguk, hanem önmagában ez a tájékoztatás nem hangzott el, akkor meghosszabbodik az elállási jog is.
0: Akár egy évre
1: 12
0: is.
1: Hónapra, uh-huh. Így van.
0: Egyszerre mondtuk. Elég bonyolult, viszont az is biztos, és ezt meg én mondom a hallgatóknak, hogy mikor fölhívnak minket, nyilván aki a vonal túlsó végén ül, annak az az érdeke, hogy eladjon, hogy rábeszéljen. Ez nem baj, mert neki ez a feladata, ez a munkája, de jó, ha ez mindig a fejünkben van, amikor végighallgatjuk azt a lózungot, amit elmondanak, hogy minden szép és minden jó. Ne arra koncentráljunk, hogy mi a szép, hanem először gondoljuk végig, hogy mi az, ami nekünk kérdésünk lehet ezzel kapcsolatban, és én személy szerint mindig azt mondom mindenkinek, hogy azt kell mondani, aki időt nyer, életet nyer, illetve pénzt nyer, azt kell mondani, hogy köszönöm szépen, nagyon kedves, ha egy hét múlva vissza tudna hívni, addig akkor el fogom dönteni, mert akkor van egy kis időnk, mert azért valljuk meg, mikor valamit így mondanak nekünk, akkor belekerülünk ebbe az egészbe, és hamarabb döntünk rosszul, nincs idő rá, vagy nem tudjuk végig gondolni.
1: Én nekem erre extrémebb megoldásom van, bár édesanyám úgy tartja, hogy egy nagyon jól nevelt fiú vagyok, de az én őszintén igen. Szóval, ha engem valaki megkeres, nem tudom ki az a cég, akit ő keres, én azon mód megköszönöm a kedvességét, és bontom a vonalat.
0: Erre azt mondom, hogy
1: semmi dolgom.
0: Nem voltál még 80 pluszos, és nem tudhatod, hogy a jó szándékú emberek, de nyilván van egy technikájuk, de majd, ha megérjük, akkor ezt megbeszéljük. Én szerintem meg nem elhajtani kell őket, hisz nekik is valamiből élni kell, hanem magunknak kell ahhoz időt adni, hogy végig gondoljuk, most erre szükségem van, nincs szükségem, jó ez a csomag, nem jó ez a csomag, de akkor ezek szerint nem olyan szigorúan, de azért vannak itt is olyan kötelező elemek, és akkor ezzel így össze is tudjuk foglalni.
1: Igen, azt azért mindenképpen tudnunk kell az utolsó mondatodhoz csatlakozva, hogy annak a költségét, hogy valaki itt fölhívogatja az embereket, azt ki kell fizetnünk. Tehát az, hogy sokkal jobb ajánlatot kapjak egy call center-es működésen keresztül bármilyen szolgáltatásban, azt én azért azt gondolom, hogy egy 10 esetből egyszer tudom elképzelni. Tehát én azért azt mondom, hogy legyünk szkeptikusak, hogy egy ilyen kéretlen megkeresés esetén, amiből ugye biztos, hogy ő 10-ből egyszer fog tudni szerződést kötni, mert többször nem. Tehát nekem a maradék 9 megkeresést is ki kell fizetnem a díjammal.
0: Jó, tehát de például a telekommunikációs cégünk, tehát például amikor a mobil szolgáltatomnál le akar már járni az a hűségidőm, akkor valahogy mindig ráakadnak a telefonszámomra, és nem onnan, hanem nyilván kiadják, és elkezdenek hívogatni, hogy akkor most én egy ilyen másik csomagba másszak bele. De szerencsére egyébként a magyaroknál, mint hogy nem váltunk bankszámlát se olyan sűrűn, elég nagy mutatvány kell ahhoz, hogy nagy számok törvénye szerint nagyon sokan átmenjenek egyik díjcsomagból a másikba.
1: Ritkán váltunk, ez igaz. A hűségidő is igen gyakori, pedig nem biztos, hogy ugye a legjobb megoldás hosszú hűségidőt kötni. Alapvetően nyilvánvalóan a saját magamat zárom be egy adott tarifába, és ritkán van az, hogy sokkal jobbakba, vagy sokkal rosszabbakba tudok csak váltani utána. De szerintem ami az összefoglalás ennek az ügynek, az mindenképpen az, hogyha megkeresnek engem telefonon egy távközlési ajánlattal, akkor azt kell tudni, hogy jogom van információt kapni, jogom van kérdezni, jogom van, ha a szerződés létre is jön, vagy nem vagyok benne biztos, hogy létrejön, kikérni a hangfelvételt, jogom van a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül állni, és hogyha nem kaptam erről a 14 napos állásról tájékoztatást, akkor egy éven belül jogom van a szerződéskötéstől elállni. Tehát ezek azok, amik bármilyen más hasonló kéretlen vagy félig kért megkeresés kapcsán összefoglalhatóak.
0: Facsipesz. És ahogy ígértem, egy hallgatói panaszra fogunk most reagálni, ezért is Mátét nem engedtem el. A következő a levél tartalma. Másfél évre cseréltek akkumulátort az autóba, 3 hétig nem használtam az autót, és így, amikor akartam, nem indult be. Megvikázták, és utána mentem vele pár kilométert, hogy töltődjön. Ebben meg is nyugodtam, de amikor legközelebb indítani akartam, már semmit nem csinált. Hívtam az értékesítőt, írta a hallgató, akitől vettem anno az akkumulátort, de azt mondta, hogy 1 év a garancia, és sajnálja, semmit nem tehet. Az autószerelővel bemértük, és kiderült, hogy a feltüntetett 350-es indító erő helyett 240-nel rendelkezik. Lehet-e valamit tenni, vagy ha nem fogadom el ezt a helyzetet, akkor az akkumulátorom egy kuka, hogyha tényleg nincs mit tenni, kérdezi a hallgató. Hát, hogy mi ez a 240 meg 350, abban reménykedek, hogy te ezt érted, én nem értem, de azt érzékelem, hogy fele annyit tud.
1: A társadalom tudományok lelkes híve vagyok, úgyhogy amint számok jönnek elő, azt hát maximum matek füzetemben. Nem hiszem egyébként. Arra kell nagyon figyelni, hogy ne térítsenek el minket ezek a részletkérdések, hogy 240 meg 360, mert persze fontos lehet ez valahol, de a legfontosabb üzenet, hogy miről beszélünk? Egy új termékről, amit a fogyasztó megvásárolt az üzletben, igaz? Igen. Új termékről beszélünk, minimum kellékszavatossági jogot kell biztosítani rá, ami ugye azt jelenteni, hogy 2 évig visszaviheti, amelyből az első évben bármilyen hiba esetén csak akkor utasíthatja előt a kereskedő, ha bebizonyítja, hogy egy nem gyártási hibával állunk szembe, és a fogyasztónak ez felróható. Amennyiben pedig akkumulátorokról beszélünk, akkor fontos tudni, hogy a rendelet alapján, egy igazságügyminisztériumi rendelet alapján, amely felsorolja azokat a termékeket, amelyekre a kellékszavatosságon felül még jótállás is jár, tehát mindig, amikor eladjuk őket, akkor kell biztosítani még jótállást is, vagy nézzük fogyasztói szemmel, mindig, amikor megvesszük őket, igen, akkor ugye kell, hogy kapjunk jótállást is rá. Ebben az esetben az akkumulátor 2 okból is ide tartozik. Egyrészt, mint gépjármű alkatrész, vagy bármilyen egyéb jármű, vagy akár egy telefon, akár egy laptop, akár bármi másnak az alkatrésze, ezen felül pedig önálló jogon is jótállásra kötelezett. Az árától függően, tehát 10-től 100 ezer forintig ebben az esetben ugye jár 2 év jótállás, amennyiben pedig 250 ezer forintnál drágább az akkumulátor, ez azért fogyasztói felhasználásban ritka, abban az esetben 3 év jótállás.
0: Hát meglehetősen ritka, igen.
1: Tehát foglaljuk össze, 2 év jótállás alapvetően az akkumulátorokra jár, ha azok drágábbak, mint 10 ezer forint. Mi van, ha jár rá jótállás, mi van, ha jár rá kellékszavatosság?
0: Akkor ebben az esetben hány év?
1: Ha nem működik, 2 év mindenképpen.
0: A szavatossággal együtt 2 év, egy
1: ezek
0: év.
1: Nem adódnak ugye össze,
0: ja,
1: ezek a vásárlástól indulnak, ugye? És bár kellékszavatosságot az eladónál, akár jótállást az eladónál, vagy a megadott
0: tehát
1: szakszerviznél.
0: 2 évig én bármikor mehetek.
1: Így van, és mikor, ugye? Ha nem működik úgy, ahogy azt szeretnénk, vagy nem működik úgy, ami az bármi másik terméktől elvárható. Tehát ha annak egy adott teljesítményt le kell tudnia adni, és akkor itt jönnek a 240-ek, meg a 360-ak, meg egyebek, hogyha azt nem tudja leadni, abban az esetben az a termék hibás. Ha hibás, akkor mindaddig, amíg a kereskedő, vagy a márka képviselő, vagy igen, a szerviz be nem bizonyítja, hogy ezt a fogyasztó rontotta el, és miatt a hibás...
0: Hát, hogy tudok elrontani egy akkumulátort? Kezi csokkolom.
1: Sokféleképpen egyébként.
0: Igen.
1: Ki lehet sütni, természeti katasztrófák is érhetik, belecsaphat a villám.
0: Benne az autóba?
1: Hát akár egyébként ott is. Ez pont egyébként egy kizárási pont, de nyilván hál' Istennek azért nem gyakori, hogy a villám belecsapogat autóba. De amennyiben ilyen nincsen, akkor a kereskedőnek ezt a terméket kijavítani nyilván nehéz lesz, úgyhogy ki kell cserélnie. Amennyiben nem tudja ugyanolyanra kicserélni, akkor pedig vissza kell fizetnie a vételárat.
0: Ennek kapcsán 2 kérdés merült föl bennem. Az egyik az, hogy amikor én kétségbeesve elrohanok venni egy akkumulátort, mert ez mindig kétségbeesett pillanat, akkor nem indul az ember autója. Honnan tudom azt, illetve lehet, hogy nagyon buta nőt kérdezek, de hogy állásában nem csökkenne a teljesítménye, tehát ha ott állt mondjuk 1,5 évig a polcon, akkor ugyanolyan teljesítménye van-e vagy nem, és ez szerintem rajtam kívül sok nőnek fontos erre a válasz, mert akkor jön a következő kérdés.
1: Sajnos a kérdésbe bele van bújtatva az a probléma, ami valószínűleg emögött, a panasz mögött is áll, hogy az akkumulátorok képessége is nyilván romlik az idővel. Ugye sokszor beszéltünk róla, még a C-vitamin tablettából is szépen lassan elillan a hatóanyag. Tehát ugyanígy elgyengül a töltöttsége ugye az akkumulátoroknak, nyilván az állással gyengül. Adott esetben előfordult az, hogy a raktárban, meg kiszállítás alatt, és a többi, akár már hónapok óta igen, vándorolt ez az akkumulátor, meg állt a polcon, mert pont ilyet senki nem szeretett volna, és ténylegesen a teljesítménye nem az lesz. Amikor én legutoljára vásároltam, akkor nagyon-nagyon korrektül egyébként egy ilyen autó alkatrészkereskedő hálózat, több is van ebből, azt hiszem három nagy van országosan, kettőben is voltam, és mind a kettőben rettenetesen korrekt módon kitették elém a mérőeszközt, és megmutatták, hogy milyen töltöttségi szinten van az akkumulátor.
0: Már hogy ők megmérték.
1: Abszolút, ott megmérték előttem, és ezt meg is mutatták. Tehát ott látszódott, hogy ez az akkumulátor teljes kapacitásán tud működni.
0: Igen, de megint csak azt mondom, hogy ha pánikolok és bemegyek egy nagy hipermarketbe, ahol szintén ott állnak sorba az akkumulátorok, ott nem fogják előttem megmérni, és most azt nem mondta, hogy menjünk ilyen szakboltba, mert amikor pánik van és vasárnap van, akkor nem tudunk elmenni.
1: Ez egy nehéz kérdés, bár azért hadd mondjam, mégiscsak akkor másképp a cipőt a cipőboltból klasszikust azért nehéz elmulasztani. Hozzáteszem egyébként, ilyen szakbolt egyébként szerintem több van, mint hipermarket, és egyébként egészen, hogy is úgy mondjam, flexibilis a nyitvatartásuk. Tehát tényleg érdemes megnézni, hogy találunk-e bármilyen szakboltot, már csak ezért is, mert tényleg nem fogják a hipermarketben megnézni.
0: És ott lehet kérni, hogyha ezek szerint nem mérik be, hogy mérjék be.
1: Így van. Uh-huh. Tehát ehhez szokjunk hozzá fogyasztóként, hogy ez nem pimasság, és nem valamiféle visszaélés a jogainkkal, hogy a 11-es feles PB palackot meg szeretnénk mérni, hogy tényleg annyi kiló-e, hogy az akkumulátornak a töltöttségét szeretnénk látni, hogy annyi-e, hogy a telefont vagy a számítógépet mielőtt megvesszük, be szeretnénk kapcsolni, és megnézni, hogy egyáltalán működik-e. Tehát ezek fogyasztói szempontból a teljesen elvárható, normális magatartásnak minősülnek, és a bolt részéről nem minősül normálisnak, hogyha ezt nem fogadja pozitívan, vagy aha, kritikával illeti.
0: Jó, tehát akkor a hallgatónak azt mondjuk, hogy ne adja föl, másfél éves volt az akkumulátor, hova fordulhat egyébként, mert ahogy írta a kereskedő, úgy elhajtotta, hogy csak úgy röccsent.
1: Ez a tipikus békéltető testületi ügy, tehát ez klasszikusan az, amikor fogyasztóként és 2025 óta civil szervezetként, 2026 január 1-e óta meg már cégként is, ha vásárol kiskereskedelmi egységben akkumulátort, akkor ha elutasították, elkergették, nem bizonyították azt, hogy az akkumulátor ugye miért is hibásodott meg, abban az esetben forduljunk békéltető testülethez. Elektronikusan elindítható az ügy, 3 hónapon belül ki lesz tűzve egy véhetően online tárgyalás, ahol pillanatok alatt ingyen ezt a problémát rendezni fogja.
0: Oké, köszönöm szépen, de még nem engedlek el, mert lesz még olyan téma, amiben szeretném, ha te is belefolynál, de itt van már a stúdióban Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnök. Szia, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Köszönöm a kedves hallgatókat, én is, és köszönöm a meghívást is.
0: Na, és bele is vágunk a témáinkba. Ugye a műsor elején mondtam, hogy veszélyes termékek, nem csökken a lista, sőt, inkább növekszik. Persze engem mi ütött meg legjobban, hogy a kozmetikumok között is van, pedig azt gondolná az ember, hogy ez egy olyan termék, aminél fokozottan figyelnek arra, hogy ne veszélyes legyen, de én már láttam sajnos olyan tesztet is, amire rá volt írva, hogy öko, meg nem tudom, kiderült, hogy nem az. Beszéljünk gyorsan úgy nagyjából erről, hogy ugye ez a legutolsó lista, ez a legutolsó uniós lista, mi az, amire figyeljünk, mik a legfontosabbak?
2: Igen, amiről beszélünk, ez a veszélyes termékek, a nem élelmiszer jellegű veszélyes termékek uniós listája, ez az úgynevezett safety gate rendszer. Minden évben kijön egy meghatározott listával. Ennek az a lényege, hogy az Európai Uniós Fogyasztóvédelmi és Piacfelügyeleti Hatóságok, ha találnak egy veszélyes terméket a saját piacukon, azt feltöltik ebbe a rendszerbe, az összes többi tagállam piacfelügyeleti hatóság kap elő egy értesítést, és ugyanúgy ezt ki tudja vonni a forgalomból. Az idei, pontosan a 2025-ös adatok alapján Magyarország a 6. legtöbb veszélyes terméket töltötte be a veszélyes termék listára. Egyébként összesen 4671 uniós figyelmeztetés került fel, ez minden eddiginél több, és a magyar szám is az a 317, ez ott van a legtöbbek között. Aha.
0: És de ezek általában, én azért belevágok a közepébe, hogy mondjam, kelet felől érkező cuccok?
2: Nem, abszolút nem egyébként, tehát nagyon vegyes és nyugat-európai gyártmányú, és egyébként például a gépjárművek is ide tartoznak, hiszen az is egy veszélyes, nem élelmiszer jellegű termék, és ezért is már egyébként mondjuk, hogy Franciaország vagy Németország sokkal magasabb, nagyobb számmal rendelkezik, mint mondjuk egy kisebb közép-kelet-európai ország.
0: Van olyan autó, amit veszélyes terméknek
2: hát
0: nyilvánítanak?
2: Természetesen, persze, és a visszahívások azok folyamatosak a gyártmányú. Részről, igen, és akkor ezek ugyanúgy felkerülnek, akár hatóság találja meg, akár mondjuk a gyártó vagy a forgalmazó hívja vissza azt az adott
0: terméket. Igen, mondjuk ilyenben van, nekem is volt részem, hogy kaptam a 3 éves autómra egy figyelmeztetést, hogy vigyem vissza egy szervizbe, mondjuk az speciál Nissan volt, tehát nem európai volt, de Európában gyártották. Beszéljünk a kozmetikumokról. Hadd legyek egy kicsit részrehajló.
2: Egyébként teljesen igazad van, hogy ebben nagyon figyelnie kell a gyártónak, a forgalmazónak, és azért is ilyen nagy számú ez a kozmetikum, mert volt egy uniós szabály, jogszabályváltozás 2022-ben. Ettől kezdve az úgynevezett BMHCA jelenléte nem megengedett a kozmetikumokba. Ez a BMHCA, ez olyan vegyi összetevő, kifejezetten ilyen illatosításra használták a kozmetikumoknál, amely különböző betegségeket okozhatnak, adott esetben még rákkeltő is lehet, illetőleg a szaporodásra is adott esetben kihathat. De ezt betiltották, ez nagyon fontos, hogy tehát ilyen nem lehet ne a forgalomba. De van, ugyanis amit említettem, ez a 4600 ügy, és a magyar 317-nek is körülbelül a fele, 50-51% az kozmetikum, és kifejezetten ilyen BMHCA termékek miatt van, és erre viszont igaz, amit a felvezetőben mondtál, hogy ezek elsősorban távol-keletről érkező termékek.
0: Egyébként az Unióban betiltottak még egy hatóanyagot, ami a körömlak, vagy nem tudom mi az, géllakoknál volt valami, nem tudom mi a neve, tével kezdődik, azt tudom, és azt tudom, hogy a körmösök nagyon morognak, hogy azt miért kellett betiltani, és ezt állítólag ellenőrzik is, nem csak Magyarországon is, mert tudom, hogy külföldön nagyon ellenőrzik.
2: Így van, ez nálunk is folyamatosak az ilyen ellenőrzések. Olyan nagy számban nem látunk kifogásolni valót, mint az ilyen BMHCA termékek esetében, de azért nyilván ott is, mi az egészség.
0: BMHCA.
2: Na és ez a nagyon fontos, és nagyon jó, hogy feldobtad ezt a kérdést, mert elvileg, mivel 22-ig ez engedélyezett volt, fel kellett tüntetni, hogyha ez tartalmazta a BMHCA. Ha ma ilyet találunk a piacon, egyrészt ne vegyük meg, azonnal jelezzük a fogyasztóvédelmi hatóságnak, mert ilyet nem lehet árusítani. De mondok egy nagyon extrém példát, tavaly a kollégák hoztak mintavételre egy olyan terméket, kozmetikum volt, teljes felsorás minden, és feketével ki volt alkoholos filccel minden húzgálva. Egyes termék húzgálva, és hát ki tudták mutatni, hogy azért, mert BMHCA volt odaírva, de azt nem, hogy nem lehetett volna kihúzni, forgalmazni sem
0: nagyon
2: lehetett volna.
0: Nagyon durva. Mert ezeket, ez a kereskedő kára tulajdonképpen, nem, hát ez már nem a mi dolgunk. Mi, mint fogyasztok, viszont ezért nem engedtem el Mátét, mert nagyon hozzá akar szólni, és örülök is neki.
1: Mert nem bírja befogni a száját.
0: Nem baj, azért vagy itt, ez egy rádió.
1: Ugyan én kevéssé vagyok érintett, mint személy, de mint édesapa például igen, meg mint társadalmi felelősségvállásban jelenlévő személy, de a körömépítés, ami egy rendkívül elterjedt hölgyek között legalábbis, igen, magas szinten elterjedt szórakozási. Gondoltam, hogy azért szűkítsük a társadalmat egyrészt, mensekre, de hogy ugye egy eléggé elterjedt foglalkozás is, és ugye egymásnak is nagyon sokan építenek körmöt, nem az összetevők jelentik az egyetlen veszélyt, hanem alapvetően az UV-lámpák. Ugye az a másik, ami a letiltási közleményekben az elmúlt 10 évben azért igen szép sorozattal jelen voltak. Ugye az alacsony áru UV-lámpáknál nagyon-nagyon gyakori, hogy azok olyan káros útra ibolyasugárzást bocsátanak ki, ami hát orvosi vélemények szerint akár ugye rákot is okozhat.
0: De a mi másik... köröm rákot? Hát a körmét teszi bele.
1: Bőr. Ja. Például. A másik pedig ugye, hogy az UV-lámpát nagyon sokan használják például fájdalmak elmulasztására, és ott is ugyanez a sztori van, hogy amennyiben valaki befut valahova és megveszi a legolcsóbb UV-lámpát, akkor ugyanezeknek a potenciális károknak kiteheti magát. Tehát amikor ezeket a számokat látjuk, én most megint így külső szemmel hadd nézem a hatóság tevékenységét, volt idő, amikor elsők, másodikok, harmadikak voltunk. Szerintem ez teljesen mindegy Európában. A lényeg az, hogy ezek a hatóságok tényleg kimennek, mintát vesznek, kb. Tudják, hogy hol fognak találni, ott a mintavételeknél pedig szépen ezeket a termékeket a laborvizsgálat után kiszedetik a forgalomból. Ez azért egy nagyon hasznos társadalmi tevékenység.
0: Így van. Mi van, ami még a kozmetikumon kívül, mert nekem köd lett az agyamba, amit kiemelnél?
2: Hát a második helyen a te kedvenc témád a díszvilágítási füzérek állnak. Tehát ugye évről évre, és most már évtizedről évtizedre ezek mindig jelentkeznek. Ez a 22%-a volt a magyar ügyeknek, és ezt látjuk uniós szinten is egyébként.
0: De ezek keletről jönnek egy.
2: Ezek abszolút mértékben, és még mindig van, és elmondtuk karácsony előtt is, de én most is el fogom mondani, pedig még csak március van, hogy ne aluljáróba vásároljunk.
0: Április van, de nem számít, igen.
2: Az én olvasatom már meg. Igen, tehát a lényeg, hogy ne aluljáróba vásároljunk ilyen terméket, meg ne a gagyi piacon, meg a kitelepülések során.
0: Hát hanem... én meg azt mondom, hogy vannak ezek a, nem tudom, nem mondom ki milyen láncok, akik ilyen nagyon olcsó, és olyan gagyikat árulnak, azok is pedig azok nem aluljáróban vannak, hanem pucos boltokban saját appal rendelkeznek, és szerintem ott is találnátok olyanokat.
2: Biztos, és szoktunk is találni, de azért az arányok teljesen mások. Tehát az aluljáróban általában 97%-a bukik az ilyen termékeknek, a nagyobb láncoknál, szaküzleteknél pedig azért sokkal kisebb az az arány egyébként.
0: Jó, igen, de azért nyugtass meg, hogy ott is folyamatosak az ellenőrzések ezeknél.
2: Így van,
0: abszolút. A töltők is ugyanolyan gagyik vannak ott, mint amit meg tudok két fityingért venni egy Temunk, bevallom őszintén, mert vettem egyet, és összehasonlítottam, és ezek hivatalosan árulják sokkal több pénzért, de ugyanazt a vacakot, szóval ez elég nagy probléma.
2: Igen, azért nagyon vegyes a kép, és ebben is folyamatosak az ellenőrzések. Tavaly összesen 86%-os volt a kifogásolási arány például a telefontöltőknél, az nagyon sok, de ami Távol-Keletről érkezett, abban főbőven 95% fölötti volt az arány.
0: 5% jó volt?
2: A távol-keletieknél igen. Ugye másnál nagyobb, vagy pozitívabb a kép. Itt azért azt is el kell mondani, és mindig megmutatom kicsit a hallgatókon, mert ez brutál, ez a 96%. Tehát a kollégák, akik mintát vesznek, meg ellenőriznek.
0: Azt nem mondta, hogy rutinosak, és tudják, mit kell kilemen.
2: Pontosan, tehát bemennek a boltba, ránéznek, és azt mondják, hogy ez a termék, ez biztos, hogy bukik, és azt tudja, hogy leveszik. Tehát nyilván olyanokat is vesznek a piac leképezése, meg vizsgálata szempontjából, amik láthatóan is jók, de amit biztosan tudnak ránézésre, hogy ezt tuti meg fogunkni, azt leveszik a polcról, és akkor mintavételezik, laborvizsgálat, és utána akkor forgalomból kivonás.
0: Értem, köszönöm szépen.
3: Facsipesz.
0: Hát az túlzás lenne nem állítani, hogy nem szabadultak el a benzinárak, és hát nyilvánvalóan ez az ársapka, ami Magyarországon van és létezik, ennek is megvan a maga oka, de ez szerintem minden autós, minden érdekel tudja, de amit talán én legalábbis fölkaptam arra a fejem, hogy az olyan hírek repültek föl, hogy ha túl sokat tankolunk, akkor nagyon megbüntethetnek minket, és ez azért félelmet kelthet szerintem nem csak bennem, hanem azok is, akik olvasták ezeket a híreket. Ezt ígértem, hogy ennek utána nézzük, hogy ez hogy is van, mert ha például valaki mondjuk vidékről jár dolgozni, és ársapkás benzint vásárol, és nagyon sokat, akkor most mi lesz? Elviszi a NAV? Ezt kérdezem kicsit sem viccesen Zentai Andrástól, a hovege.hu főszerkesztőjétől. Hallottál-e ilyen híreket, hogy lehet, hogy megbüntethetnek minket?
4: Szerbusz, köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Hát az a helyzet, hogy itt nagyon gyorsan változnak a dolgok. Napról napra változnak a dolgok. Viszont hát igen, tehát hogy például ugye van egy olyan kitétel a rendeletben, ami az ársapkának a feltételeire vonatkozik, ugye, hogy magyar rendszámú járműbe lehet, igazolni kell, hogy az a jármű az tényleg az a jármű, amit, tehát a forgalmit be kell mutatni, ugye kötelezve vannak a kutasok arra, hogy tárolják ezeket az adatokat, közfeladatot látnak el ebben a tekintetben, őket nagyon megbüntetik, hogyha például nem ellenőrzik, hogy mondjuk a forgalmi, amit átadok, az valóban ahhoz az autóhoz tartozik-e, mondjuk a színe ugyanaz-e, stb.
0: Igen, stb. Azt is ellenőrzik.
4: Azt is ellenőrzik.
0: És ha valakitől nem kérik el a forgalmit, olyan is előfordult, már hallottam.
4: Ugye ez nem lehetséges elméletileg, tehát, hogy kötelesek, amennyiben mondjuk én azt mondom, hogy én nem adom át a forgalmat, mert nem akarom, meg azt sem akarom, hogy felírják a rendszámot, akkor nem vásárolhatok ársapkás benzint.
0: Akkor
4: a teli áron vásárolhatom meg a benzint, igen, úgy megvásárolhatom természetesen. Jármű kategória sem mindegy, ugye 7,5 tonna alatti, illetve a mezőgazdasági járművek tankolhatnak ársapkás benzint, gázolajat, illetve, ami még nagyon fontos, hogy az automata kutakra, ami egy csomó helyen van és tök praktikus, nem vonatkozik az ársapka, mert ott ugye nem kell bemutatni semmit, nem tudják igazolni.
0: De én egyébként azt láttam, hogy ilyen automata kutakat most lezártak, tehát egy csomó helyen láttam, hogy azt írták, hogy ne tankolj itt, hogyha magyar rendszámú autód van, de van ott, ahol egyszerűen le is zárták.
4: Aha.
0: Még véletlenül se tankoljon az ember.
4: Ugye a jogszabály kötelezi a benzinkutakat arra, hogy árulják a benzint. Ugye ez nekik most nem annyira éri meg, mert az ársapka miatt gyakorlatilag elvesztik a kiskereskedelmi árést, de kötelesek árulni ettől még, különben nagyon megbünteti őket a NAV, tehát 10 milliós bírságok vannak kilátásba helyezve a benzinkutak számára.
0: Aha.
4: Viszont nekünk, mint fogyasztóknak arra kell figyelnünk, hogy jóhiszeműen alkalmazzuk az ársapkának a szabályait, és attól ne térjünk el. Mert például, ha én azt csinálom, hogy elmegyek az autómmal, teletankolom,
0: igen,
4: utána elmegyek, leszívom belőle a benzint, eladom valakinek, aki...
0: Vagy tárolom a garázsba.
4: Vagy csak úgy elteszem magamnak, és megint megyek, megtankolok, ugye ez nem oké.
0: Ez egy nonsense.
4: Tehát ebben az esetben például elkobozhatják a járművemet, Elkobozhatják.
0: A NAV.
4: A NAV. A NAV, a rendőrség ezt ellenőrizheti, elkobozhatják a járművemet, elkobozhatják az eszközeimet, tehát ha például én tartályba tankolok, akkor azt is, vagy akár a szállító eszközemet, amivel ezt csinálom, elkobozhatják, és nyilvánvalóan itt utána nagyon komoly büntetési tételek lesznek erre. Ezt most én konkrétan számokat nem akarok mondani, hogy mekkora büntetési tételek, de nagyon súlyos büntetési tételek vannak. Tehát százezres nagyságrendű bírságok.
0: Nem érdemes bespájzolni, hogy pestélyesen mondják most.
4: Ugye nem szabad, mert ugye nem erre való az ársapka. Tehát az arra való, hogy megtankolom az autómat, és elhasználom.
0: Teli árba se szabad bespájzolni?
4: Hát ez itt most az ársapkára vonatkozik, aha, tehát amennyiben nem igénylem az ársapkát, akkor a szokásos szabályok vonatkoznak rá. Egyébként a szokásos szabályok is olyanok, hogy bár mennyi benzint, én, mint Zentai András magánszemély nem tarthatok otthon, aha, mert ugye az több okból problémás húsz lenne. De ugye igen, például a mezőgazdaságban az egy bevett szokás, ráadásul ugye pont ebben az időszakban nagyon sok üzemanyagot használnak a mezőgazdaságban, ez egy bevett szokás, hogy ők maguknak letárolják, igen, az üzemanyagot. Igen. Ugye erre is különleges szabályok vonatkoznak.
0: Aha. Tehát akkor összefoglalva ársapkás benzint, ugye azt mindenki szerintem a nagyjából tudja, hogy mik a feltételek, hogy vehetjük igénybe, de az nem egy, nem kell föltalálni, a magyar ember nagyon találékony, csak sokszor igen, veszélyesen igen, találékony, igen, hogy akkor ő most hazamegy, aztán átszivogatja.
4: És ugye az is nagyon fontos, hogy másnak átadni sem lehet. Tehát eladni, odaadni, valamiért cserébe, ilyet se lehet.
0: De van két autóm, és az egyikben nincs benzin, akkor én az egyik autómból a másikba áttehetem, nem?
4: Hát szerintem igen, aha, tehát ha mondjuk mind a kettő a tiéd, akkor szerintem minden további nélkül igen, de mondjuk ez nem annyira jellemző, szerintem. Én mindesetre azt ajánlom mindenkinek, hogy most mielőtt elmegy tankolni, nézze meg, hogy éppen akkor milyen szabályok vannak, hiszen úgy volt ez egész, hogy 9-én jelent meg talán az első rendelet, aztán 10-én módosították, 12-én újabb részletszabályok jöttek, tehát hogy
0: tehát ez
4: folyamatosan
0: ezt lehetne sorolni még a végtelenség.
4: Igen, tehát hogy mindenki nézzen utána, hogy hogyan, aha, hogy éppen akkor most mi van.
0: Jó, azt se javasolod, hogyha mondjuk nekem az a mániám, hogy mindig legyen tele a benzintankom, és amikor negyed, de fogyott el, akkor rohanok tankolni, de hát ha sokat megyek, akkor ugye két naponta vagy naponta megyek, azt se javasolod, ilyen sűrűn látogassam a benzinkutat?
4: A jelenlegi tudásunk szerint ennek akadálya nincsen egyébként.
0: Csak jön a NAV.
4: Viszont az mondjuk igaz, hogy kisebb benzinkutaknál, a kisebb benzinkut az mondjuk a Magyarország benzinkut felét utak felét érthető uh-huh, alatta. Ugye 2000 benzinkút van körülbelül Magyarországon, annak fele nagy hálózatokhoz tartozik, Molsár, stb. A fele pedig ilyen fehér benzinkút, tehát ami falusi kisebb kutak, vagy az autóküzemet.
0: Ott már vannak limitek.
4: Ott nagyon sok helyen például, vagy nem nagyon sok helyen, de néhány helyen olvasható volt, hogy igen, tehát vásárlónként limitet vezettek be, egyszerűen azért, mert nem tudták kiszolgálni a megnövekedett igényeket, mert ahol eladnak egy nap 3-4000 liter benzint, de beáll egy mezőgazdasági vontató, aminek 1000 literes a tankja, akkor lehet, hogy utána nem tudnak kiszolgálni senkit.
0: Tehát akkor azért nehéz nélkül használjuk ki ezt az ársapka lehetőséget.
4: Illetve nagyon figyeljünk oda, olvassunk utána, hogy milyen szabályok vonatkoznak, igen, mert itt akár naponta is lehet változás.
0: Zentei András óvége.hu főszerkesztője volt a vendégem. Kicsit megnyugtatott, kicsit nem, de azt gondolom, hogy tisztába tettük benzinügyeinket. Köszönöm még
4: köszönöm
0: egyszer.
4: Szépen, minden jót kívánok.
0: Facsipesz. Egy korábbi műsorban elég sokat beszélgettünk az utazás kapcsán a légitársaságokról, és rengeteg jó tanácsot is kaptunk, meg érdekes történeteket, de hát ez csak olyan, mintha fél lábúak lennénk, mert az utazásnak van egy másik fele, ugye amikor célt érünk, sőt, talán az a számomra legalábbis a legfontosabb, vagyis a szállásokkal kapcsolatban is fogunk beszélgetni arról, hogy milyen anomáliák vannak, milyen jogaink lehetnek, hogyan foglaljunk okosan, szóval minden, amit erről tudni kell, és ahogy ígérte dr. Salamon András utazásjogi szakértő, megint eljött hozzánk, amit ezúttal is köszönök szépen, és gondolom sok érdekességgel jött ide.
3: Igyekszem, köszönöm szépen a meghívást, és a szállásokkal kapcsolatban a legelső, amit mindenképpen tudnunk kell, és tisztában kell lennünk mert ez meghatározza a döntésünket, hogy milyen típusú szállásba szeretnénk menni, milyen típusú szállást akarunk igénybe venni, szállodát akarunk igénybe venni, panziót akarunk igénybe venni, kempinget szeretnénk igénybe venni. Tehát ezt ugye mindenképpen figyelembe kell venni. Magyarországon az a helyzet, hogy ugye a szállodákat és a panziókat is most már ugye kötelező kategorizálni, tehát
0: könnyebb az eligazodás.
3: Csillaggal.
0: Sokkal
3: igen. Ráadásul mindegyik csillagnak megvan a maga jellemzője, és ezek objektív jellemzők, tehát olyan, amit egyértelműen számon lehet kérni.
0: Jó, de ez nagyon is jó, ma megtanultuk mi itt Magyarországon, csak hogy ezt mi adaptáljuk külföldre is, és azt hiszem itt kezdődnek a bajok. Szóval én el akarok menni egy 4 csillagos szállodába, mondjuk Olaszországba vagy Törökországba, akkor azt képzelem, hogy a magyar standard az vonatkozik oda is. Tévede?
3: Nem teljes mértékben.
0: Csak kicsit.
3: Valóban ugye a mindegyik országban, tehát az Európai Unión belül is, de az Unión kívül is, de mindegyik országnak megvan a maga besorolási rendszere, ha van. Vannak olyan országok, ahol nincsen.
0: Például
3: mondjuk az Egyesült Államokban mondjuk nincsen egységes szálláshely besorolási. Ott az amerikai autó- és motorszövetségnek van például saját csillagrendszere.
0: Autó- és motorszövetségnek, mint szállásadónak?
3: Igen.
0: De hát azt gondolom, Amerikában azért sokkal kevesebben mennek, mint Európába, illetve ezekre a kedvelt egyéb ázsiai, szerintem tipikus Ázsiába mennek még a magyarok nagyon sokan.
3: Igen.
0: Ugye? Tehát igen. Inkább azok, amikről beszélgessünk egy kicsit, mert nincs is annál borzasztóbb, én már éltem át ilyet, ugye elmentem, és nem is messze mentünk Olaszországba, ahol autóval el lehet menni, és az ember bepöccen hazamegy, mert 5-6 óra alatt otthon van, és kiválasztottunk egy szállodát, 4 csillagost, és tengerre is nézett, viszont minket egy első emeleti ragyogó szobába raktak, ami összkomfortos kilátás volt a konyhára, meg a szagokra, tehát nem lehetett megmaradni. Ilyenkor mit lehet tenni? Azon kívül, hogy fotóztunk, veszekedtünk, mindent csináltuk.
3: Hát a következő, ugye minél meg kell nézni, hogy szóval, ha utazásirodán keresztül foglalunk szállást, igen, akkor az utazási iroda mindig tájékoztatást kell, vagy kellene, hogy megfelelő tájékoztatást adjon arról. Valamilyen tájékoztatást ő mindenképpen ad, mert egyrészt neki kötelessége, másrészt pedig az utas meg úgy is megkérdezi, hogy mégis ugye milyen ez a szálloda, milyen tulajdonságokkal rendelkezik. Ezek írásban, ezek ugye rögzített módon vannak ezek a tájékoztatások. Tehát ennek következtében, ha nem azt a szolgáltatást kapjuk, akkor egyrészt ott a helyszínen azért ezt rögtön rögzítsük, a másik pedig, hogy utána aztán ezt számon lehet kérni az utazási irodától.
0: Tanukat keres.
3: Mindenképpen, mindenképpen fotózok, és mindenképpen legyen egy írásbeli nyoma annak, hogy mi ezt az utazásszervezőnél vagy a szállodánál bejelentettük.
0: Tehát reklamáltunk.
3: A másik pedig, hogy ez persze ugye lehet az egyik oldalról trükknek nevezni, a másik oldalról pedig ugye a magyar nyelv ismeretének, vagy éppenséggel hiányának, hogy az utazási iroda, vagy éppenséggel a maga a szálloda hogyan fogalmazza meg a saját szolgáltatását.
0: Vagyis
3: a klasszikus példa a tengerre néző, és a tenger felőli.
0: De.
3: Mert hogy mi a különbség a kettő között? Ugye a tengerre néző az a magyar nyelv köznapi értelemben vett jelentése szerint, az azt jelenti, hogy oda néz, akkor látjuk a tengert.
0: Hát jó, de attól lehet, hogy jobbra kell a fejemet, vagy balra, hogy lássam egy kicsit a tengert, az is tengerre néző, meg az is, ami front, de már, tehát...
3: Erre hála Istennek most már azért nagyon jó kidolgozott bírói ítéletek vannak, amelyek azért eléggé rögzítik azt, hogy a tengerre néző az azt jelenti, hogy majdnem merőleges a tekintetem a tengerre. Hogyha ezt a tengert mondjuk csak egy 10 fokos szögben lehet látni, úgyhogy kihajlok, akkor azt a bírói gyakorlat azt már nem fogja a tengerre nézőnek
0: minősíteni. Mert hogy ilyen perek is voltak, meg vannak?
3: Persze, voltak perek, igen, igen.
0: De és mit lehet csinálni, amikor a konyha fölé rakják az embert, hát ott ez nem egy egzakt dolog. Nyilván vannak rosszabb szobák, és egyébként nem utazási irodán keresztül, hanem bookingon keresztül foglal az ember is, és akkor most itt meg is érkeztünk oda, hogy ha ilyen portálokon keresztül foglalunk, akkor meg nagyobb kockázatot vállalunk?
3: Bizonyos szempontból igen, ugyanis a booking és a hajó és a hasonló szállásportálok, azok csak egy felületet biztosítanak.
0: Aha.
3: Tehát a tartalmat azt a szálláshelyek, a szállodák töltik fel, ők maguk írják meg, hogy milyen szépek, milyen jók, miért érdemes oda menni, ők maguk töltik fel a fotót saját magukról, vagy máshonnan szerzett fotókkal, a booking ezért nem vállal felelősséget. A bookingnek csak arra terjed a felelőssége, hogy hogyha lefoglalta, és megjött a visszaigazolás, akkor meg is legyen a szálláshely. Azért van felelőssége, hogy a szálláshely valós legyen, tehát ne az legyen, hogy megérkezik a vendég, és akkor ott egy üres telek van. És a harmadik pedig a fizetéssel kapcsolatban. Egyébként tehát a legtöbb szállás, tehát a Booking-nak és a szállás.hu-nak is van olyan szolgáltatása, hogyha az utas érkezésekor reklamál, azt mondja, hogy nem ezt a szobát kaptam, egészen másniként néz ki, akkor ezek a szállásplatformok igyekeznek a lehető legrövidebb időn belül keresni valamilyen megoldást, ami elfogadható az utasnak. Ugye érdemes éppen ezért, hogy ez is érdemes elolvasni a szállásplatformoknak a szerződési feltételeit. Tehát az, hogy mire terjed ki az ő felelősségük, milyen kockázatot vállalnak, és milyen segítségnyújtásra képesek. Mi az, amit tudnak nyújtani a vendégnek, az utasnak. Nagyon érdekes egyébként, hogy jóval többen utaznak, mint ahányan például egy évben, mint ahányan mondjuk televíziót vesznek.
0: Igen.
3: Viszont érdemes az, hogy amikor elmegyünk televíziót venni, akkor szinte minden is tudunk, hogy LCD, OLCD, ilyen hang, olyan hang, stb. Dolby System, csomó mindent tudunk. És érdekes módon, hogyha kiválasztunk egy utazást, akkor tisztelt a kivételnek, de az utasok túlnyomó többsége szinte semmit nem tud.
0: Igen, nem vagyunk annyira felkészülve. Igen,
3: tehát ugye mindenképpen érdemes. Tehát például amiről az elején szó volt, hogy egy olaszországi négycsillagos szálloda, az messze nem ugyanolyan, mint egy magyarországi négycsillagos szálloda. Ráadásul Olaszországon belül nem mindegy, hogy például Észak-Olaszország, vagy Szicília. Más, mert a szálláshelyek besorolása az ráadásul nagyon sok helyen Spanyolországban is, az tartományfüggő. Aha. Tehát ugye legyünk tisztább azzal, hogy ahova utazunk, ott ugye milyen szokások, milyen hagyományok vannak, hogy ne érje minket meglepetésként az, hogy megérkezünk Riádba, kijövünk a repülőtérről, rögtön elővesszük a tranzitban vásárolt viszkit, és elkezdünk kortyogatni, és akkor utána jönnek a pacákok, és letartóztatnak. Tehát az alapvető dolgokkal érdemes tisztában ugye felkészülni, mert az utazás is azért ez egy nagy élmény mindenki.
0: Én azt gondolom, hogy az utóbbi időben azért választották nagyon sokan már a magánutazásokat, kikerülve az utazási irodákat, mert nagyon sok rossz tapasztalat volt, hogy nem azt kapták, hogy nem úgy kapták, hogy nem tudták a jogaikat utólag érvényesíteni. Hogyan látja ön ezt?
3: Nagyon nagy változás következetben. Nagyon pozitív értelemben.
0: A Covid ütötte meg őket egy kicsit?
3: Nem. Hosszú időn keresztül ugye pereskedtem például különböző utazási irodába. Tényleg katasztrofális szolgáltatást nyújtottak. De egyrészt ugye az Európai Unióban is ugye nagyon-nagyon sokat fejlődött a fogyasztóvédelem. Ugye rendkívül erős jogokat nyújtottak a fogyasztóknak. Most már véleményem szerint már kicsit túl sokat is. Ugye nagyon sok mindennek kötelezték az utazás szervezőket. Ugye ennek következtében ugye kevesebb nagyon sok utazás szervező kihullott. Tehát aki nem vette föl a versenyt, hogy itt most már minőségi szolgáltatást kell nyújtani, tartalmat kell nyújtani az utasnak, és ugye emberszámba kell venni az utas, tehát nem csak addig, amíg befizeti a részvételi díjat, hanem egész addig, amíg haza nem érkezik. Ennek következtében megváltozott. Én úgy vagyok, hogy fogyasztóvédelmi szempontból lényegesen biztonságosabb utazásszervezővel utazni, mint megszervezni. Egy egyéni út, én megmondom őszintén, én szervezett utazáson egyszer vettem részt 1980-ban Észak-Koreába, mert akkor nem lehetett másként utazni. De egyébként mindig egyedül, illetve a feleségemmel utaztunk, mindegy, hogy Dél-Amerika volt, vagy Kelet-Dél-Afrika. Szóval a lényeg az, hogy ha mi magunk szervezzük, akkor mi magunk vállaljuk a kockázatot is. És akkor minket terhel a felelősség, hogy megérkezünk-e egyáltalán,
0: azt kapjuk-e.
3: Igen. És hogyha nem azt kapjuk, akkor magunknak kell intézni.
0: Ez mindenképpen egy jó ír, hogy az Európai Unióban az elmúlt jó néhány évben tényleg nagyon fejlődött, azt hiszem összerendeződött jobban a fogyasztóvédelem az utazásokkal kapcsolatban is, és az, hogy már az utazási irodák is, tehát azok maradtak fönn, akik korrektek, tehát sokkal kevesebb a panasz, azt akarja mondani?
3: Egyrészt lényegesen kevesebb a panasz, a másik pedig a korábbi évekhez képest, amikor az utazási a kapásba elutasította az utasnak a panaszát, nagyon sok esetben minősíthetetlen hangon. Most már inkább az a jellemző, ha van panasz, akkor perenkívül megállapodnak.
0: Akkor az utazási iroda
3: azt mondja, hogy mert most már mindegyik utazási irodán az van, hogy az üzletpolitikai szempontból, tehát nem csak az a jó, hogyha elmegy az utas, hanem visszatér utas megtartani.
0: De jó, de azért a magyar utazási irodák mellett most föltűntek utóbbi időbe olyan új utazási irodák, például lengyel utazási iroda, de erről majd egy legközelebbi műsorban beszélgessünk, rengeteg panasz van rájuk egyébként. Ők nem olyan régen vannak Magyarországon, akkor inkább azt mondom, hogy ezeket a veretes, több évtizedes utazási irodákkal igenis szabad utaznunk. Örömmel hallom, hogy kevesebb a panaszunk, és hát úgy foglalnám össze, hogy azért mégiscsak kevesebb kockázatot vállalunk, ugyan megfizetjük az árát, hogyha szervezetten utazunk, mint hogyha egyedileg, mert inkább kevésbé vagyunk kitéve annak, hogy nem azt kapjuk mondjuk egy szállásnál, amit ígértek a szép képeslapokon, meg fotókon. Dr. Salamon András utazásjogi szakértővel beszélgettem az elmúlt percekben. Szerintem nagyon sok aktuális dolog elhangzott. Köszönöm szépen, hogy eljött.
3: Köszönöm szépen.
0: Facsipesz. A mai műsor ezzel véget ért, köszönöm megtisztelő figyelmüket, Bicó Tamás volt mai segítségemre, viszont hallásra a jövő héten ugyanebben az időben várom Önöket.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
2: Ez itt a Média 1, köszöntöm Önöket. A vonal túlsó felén Pap László Tamás, az Átlátszó újságírója. Önök már hallottak egyszer egy interjút Pap László Tamással, amikor a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága megakadályozott egy interjút, pontosabban félbeszakított egy interjút, amit Portik Tamással készített Pap László Tamás. Ez a beszélgetés váratlanul szakadt félbe, technikai hibára hivatkoztak akkor. És aztán ugye a mi beszélgetésünkben ott ugye az volt a vége, hogy még akkor várakozott az Átlátszó arra, hogy ezt a beszélgetést tudja esetleg később folytatni, nem folytathatta. Most ebben az ügyben újabb fejlemények vannak. Nézzük először ugye azt, hogy annak idején ugye mi is történt, tehát a megszakított interjúból mi lett azután?
3: A hallgatók kedvéért, mert talán nem mindenki van benne annyira ebben az ügyben, vagy aki annak idején olvasta is, vagy hallotta, látta, érdemes egy kicsit feleleveníteni az előzményeket. Tehát ez az ügy a tavalyi évnek az egyik, talán az egyik, vagy talán a legnagyobb sajtóbotrányához kapcsolódik, már ilyen természetű, vagy ilyen témájú sajtóbotrányához kapcsolódik. Igazából ezt az is jelzi, hogy ebből már nem is csak egy interjú, vagy egy cikk lett, hanem egy több mint fél éve tartó cikkfolyam, vagy riportfolyam van erről az Átlátszón, tehát folyamatosan közöljük ennek a ügynek a különböző állomásait, vagy fejleményeit. Hát az ügy súlyát, vagy érdekességét, vagy az átlagos ügyektől, vagy a megszokott ügyektől eltérő jellegét talán az is jelzi, hogy negyedszázados újságírói pályafutásom alatt egyetlen írásomnak, cikkemnek, riportomnak sem volt ennyi folytatása, és egyik cikkem se hozott ennyi szemlézést, idézést, nyilatkozatot, másodközlést, hivatkozást. Tehát ugye az ügy azzal indult, hogy interjút csináltam volna Portik Tamással, aki a 90-es éveknek a leghírhettebb merényletei, robbantásai, a Prisztásgyilkosság, illetve az Aranykéz utcai robbantás miatt lett elítélve, illetve a Fenyő ügyben jelenleg is folyik ellene a per, pontosabban ezen a héten lesz az elsőfokú eljárásnak a ítélet hirdetése, és ugye rengetegféle belpolitikai, titkosszolgálati, szervezetbűnözési szál felmerült ezzel az üggyel kapcsolatban. És ezt az interjú kérelmet a BVOP, a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága engedélyezte, el is kezdődött, de a beszélgetést ilyen igen érdekes körülmények között félbeszakították, mert gyakorlatilag 20 perce beszélgettem Portik Tamással, amikor bejött egy BV egyenruhás tiszt, és azt mondta, hogy technikai okok miatt meg kell szakítani az interjút. Mindenki nagyot nézett ott a drót, a videó kapcsolat mindkét oldalán, mert mind a kép, mind a hang tökéletes volt, mindenki nagyszerűen látta és hallotta egymást, tehát nem értette ott senki, aki ott ült a videó kapcsolat két végén, hogy mi ez az egész. Én is kérdeztem, az interjúban is kérdezte, hogy de hát mi történt, folytathatjuk, lehet valami folytatása ennek, vagy mi történt. Semmit nem mondtak, és ezek után ugye az interjú folytatását, valamint a csonkán maradt, de a Portik Tamás által jóváhagyott, illetve kiegészített szövegnek a közlését is megtiltották, és ezek után azt már nem is engedte a Büntetés Végrehajtás, hogy József Rohács, aki az ítéletek szerint ugye Portik Tamás felbújtására vagy megbízására végrehajtotta ezeknek a gyilkosságoknak vagy leszámolásuk egy részét, interjút adhasson nekem, ami meg már csak azért is furcsa, mert a Rohácsnak Szlovákiában könyve is megjelenhetett. Tehát erről én kérdeztem egyébként a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokságát is, hogy tehát hogy a könyv is a Büntetés Végrehajtás engedélyével jelente meg, látta ezt a könyvet megjelenés előtt a Büntetés Végrehajtás, erre nem válaszoltak, érdemi választ erre nem adtak, de hát én azt feltételezem egyébként, hogy egy börtönben ülő embernek bármiféle levelezését, vagy könyvét, vagy bármiféle ilyen külvilágnak szánt nyilatkozatát, azt a börtönparancsnokság nagyon könnyen ellenőrizni tudja. Nyilván egy börtönben a ki- és bemenő információkat a börtönparancsnokság ellenőrzi, és hát ezekből a különböző ügyekből kifolyólag a Portik és a Rohács interjú letiltásából fakadóan két országgyűlési képviselő is kérdezte Holt Péter legfőbb ügyészt az ügyről. Hát a panaszom nyomán elrendelt legfőbb ügyészségi vizsgálat az elfogadta a BVOP magyarázatát, hogy a videókapcsolat hibája a kép és a hangjó miatt technikai okokból lett megszakítva az interjú, ami nevetséges, és ezt egyébként most Portik Tamás az utolsó szójogán egyenesen azt mondta erre, hogy szemeszedett hazugság. Tehát én ezt ugyanezt tudom mondani, hogy semmi baj nem volt a videókapcsolattal, meg hát a technikai ok azt meg végképp nem magyarázza meg, hogy akkor miért ne lenne folytatható a beszélgetés egy később időpontban. A vizsgálat egyébként ugyanakkor lényegében elismerte, hogy az általam feltenni szándékozott és a büntetés végrehajtási sajtótiszt által előzetesen bekért, Portik Tamásnak az interjúval való felkészítés céljából továbbított, részben Pintér Sándor belügyminiszterre vonatkozó kérdések miatt tiltották meg a folytatást, és hát hogy mondjam, én azt vélelmezem, de hát ez csak egy vélelem, hogy az interjú letiltásához az is hozzájárulhatott, hogy előtte én a Dezső András nagyfőnök című Portik Tamásról szóló könyvével kapcsolatban egy ilyen kisregény vagy tanulmány méretű elemző cikket írtam, és ebben hát finoman szóval megkérdőjeleztem az ügynek a hivatalos verzióját, és hát a dolog az messze nem ért még véget ezzel, jó néhány cikk született azóta is, emellett az Átlátszó pert indított a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán, József Rohács ügyvédje pedig az Alkotmánybírósághoz tervez fordulni alkotmányjogi panasszal. Még annyit tudok talán elmondani, hogy adatigényléseim, illetve kutatási kérelmem van benne a Fővárosi Bíróságon, a legfőbb ügyészségen, a Belügyminisztériumnál és a Miniszterelnökségen a 90-es évek és a 2000-es évek első felének olajaktáit kutatnám. Egy lezáró jelleggel egy dolgot tudok még mondani, hogy van egy ilyen érdekes fordulat erre, hogy valamilyen oknál fogva nem csak a tettesekkel készített interjút nem akarják az illetékesek, de az áldozatokra való emlékezés sem, ugyanis kezdeményeztem az 5. kerületi önkormányzatnál, hogy az Aranykéz utcai robbantás áldozatainak legyen egy emléktáblája, és a polgármester, az 5. kerületi polgármester azóta is hallgat, ő nem volt hajlandó érdemben válaszolni erre, ebből is lett egy cikk. Egyébként tehát, hogy nagyjából az ügy előzményeit tekintve itt tart, és akkor itt jött ugye a fordulat.
2: Igen, most akkor egy pillanat még itt megállnék ezen a ponton, és mi történne abban az esetben, hogyha egyébként az Átlátszó leközölné ezt az interjút, amit egyébként ugye most akkor letiltottak, tehát ennek a részinterjúnak, amit sikerült fölvenni a közlése esetén. Nem gondoltatok-e arra az Átlátszónál, hogy ezt megtegyétek, függetlenül attól, hogy nincsen rá engedély, de ugye ti úgy gondoljátok, hogy ezt jogszerűtlenül akadályozták meg. Mit mondanak erre jogászok, beszéltetek erről?
3: Azért nagyon érdekes a helyzet. Ezt az interjút tulajdonképpen azért sem tudjuk leközölni, ugyanis az interjúnak ugye, amikor mi elküldtük a felvett és a felvétel alapján leiratozott, leiratba szöveggé formált vagy szövegben rögzített interjú, részcsonka interjú szöveget a büntetés végrehajtás országos parancsnokságán keresztül Portik Tamásnak, ugye ahogy szokott lenni ez egy interjú szöveg esetén, ezt minden esetben ugye elküldi az újságíró az interjú alanynak, és az interjú alany esetleg ebben javításokat vagy kiegészítéseket vagy valamilyen fajta betoldásokat eszközöl. Itt is ez történt, tehát a Portik Tamás ezt az interjút úgy hagyta jóvá, hogy ő még több ponton abba valamit esetleg beleírt, vagy kiegészített, vagy hozzáfűzött. Na most ezt a teljes Portik Tamás által szentesített szöveget, amire ő rábólintott, mi ezt nem is láttuk, tehát ezt a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága nem küldte el hozzánk, az ott lehet valahol a büntetés a BVOP-ban, valami páncélszekrényben. Tehát hozzánk az a szöveg, amit jogilag az interjú alany, ha már a BVOP nem engedi meg, de az interjú alany lábólintott, és arra a szövegre bólintott rá, amit ő átnézett, szentesített, kiegészített, javított, azt nem láttuk. Tehát ilyen értelemben is egy nehéz helyzet. A másik ugye, hogy jelenleg is folyamatban van ezzel kapcsolatban egy jogorvoslati eljárás, és addig a pillanatig nyilván, amíg ez a jogorvoslati eljárás nem zárul le, addig mi próbálunk maradéktalanul jogkövetőek lenni, hiszen pont azt akarjuk bizonyítani, hogy itt a jogot, az írott jogot, azt a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága sértette meg, tanul jogkövetőek lenni, hiszen pont azt akarjuk bizonyítani, hogy itt a jogot, az írott jogot, azt a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága sértette meg, ebben az ügyben

0: gyanúja, vagy valami ilyen fajta dolog. Nem tudom, most nem vagyok, én nem vagyok jogász, nem tudom, hogy ennek a pontos szankciója mi lenne, de most jelen pillanatban mi arra törekszünk, hogy itt, vagy az az álláspontunk jogilag is, hogy nem mi vagyunk azok, akiknél az vélelmezhető, hogy megsértették a jogot. Tehát azért is fordultunk jogorvoslattal a Strasbourgba, az Emberi Jogok Európai Bíróságához.
1: Most egy ilyen eljárás évekig is eltarthat. Mire számítotok, hogy mikor lehet ítélet, mondanak erről valamit a jogászok, hogy tűnik?
0: Ennek kapcsán jelen pillanatban, tehát nekem az engem és a Átlátszót együtt képviselő ügyvéd, a dr. Sepsi Tibor annyit mondott, hogy a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság, hiszen gyakorlatilag nem csak egy egész kontinens, nem csak az unión belüli országok, hanem talán még más országok ügyeit, panaszait és azonnan jövő, különböző személyektől jövő panaszokat, ügyeket bírálja. Rettenetes nagy leterheltsége van. Ugyan van egy másik ügy is, ami most ennél is sokkal nagyobb visszhangot kapott, a Karsai Dánielnek a eutanáziára vonatkozó indítványa. Azt ugye nyilván abból, mert ott tényleg egy nagyon viszmajor helyzetről van szó, azt viszonylag sürgősebben fogják elbírálni, de hát a legjobb esetben is arra van remény a mi esetünkben, az Átlátszó, tehát a Portik interjú esetében, hogy ezt mondjuk még esetleg legjobb esetben még idén ezzel kapcsolatban valami érdemi döntés fog születni.
1: Most a másik fejlemény ugye az ügyben, hogy Portik Tamás a bíróságon az utolsó szó jogán azt mondta, hogy a Magyar Nemzetnek is adott egy interjút, és azt is letiltották. Mennyire hihető, hogy ez így történt?
0: Magáról a dologról annyiban én már informálisan korábban értesültem, hogy nekem egy forrásom mondta a mi interjúm letiltása után, mikor ez a letiltási botrány kirobbant és jöttek sorban ezek a jogorvoslati indítványok, eljárások, és ment az ugye maga útján. Nekem azt mondta egy illető, akivel beszéltem, hogy más orgánum is próbálkozott interjúval, tehát volt egy másik interjúkérelem, de én erről akkor még semmit nem tudtam, hogy ki, milyen interjú, milyen orgánum, mikor, hogyan, hol, és gyakorlatilag én is Portik Tamástól az ő utolsó szójogán elmondott beszédéből értesültem arról, hogy két interjú kérelem volt, az Átlátszótól volt egy interjú kérelem, és a Magyar Nemzettől volt egy interjú kérelem, és gyakorlatilag a Portik Tamás beszédéből kiindulva mind a kettőnek ugyanaz lett a sorsa, hogy mind a kettő egy részben elkészült interjú volt, tehát hogy ebből én azt tudom levonni logikusan gondolkodva, hogy mind a két esetben azt történt, hogy elindult ez az interjú valamilyen módon valami legalább részben elkészült, de utána ennek az interjúnak a publikálását, közlését, sajtóban való közzétételét a BVOP nem engedélyezte, megtagadta, megtiltotta. Tehát számomra ez egy új információ volt, és természetesen egy kicsit ott láttam már furcsának a dolgot, hogy azt, hogy az Átlátszóval ez történt, azt mondom, bárki, aki egy Google keresést elindít Portik Tamás nevével, azonnal dobja a találatokat, hogy a Átlátszó interjúját megszakították, a folytatást nem engedélyezték, a interjú közlését megtiltották, Strasbourgba fordulunk, nem is tudom, hanyadik cikket írom ebben a témában, tehát ez teljesen publikus volt, hogy az Átlátszóval mi történt. Viszont innentől kezdve egy logikus kérdés az, hogyha a Magyar Nemzet is ugyanebben a cipőben jár, hogy vele is ez történt, hogy nem engedték közölni, vagy megtiltották ezt az interjút, vagy letiltotta a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága, akkor ők miért nem fordultak ugyanúgy jogorvoslati kéremekkel, vagy miért nem írták meg magát ezt a tényt, hogy az ő interjújukat letiltották, megtiltották, betiltották, és ebben az ügyben én gyakorlatilag egyrészt a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokságához fordultam kérdéssel, hogy volt-e tényleg ilyen interjú a Magyar Nemzetnek, ott mi történt, megszakították, betiltották, miért tiltották be. A BVOP annyit válaszolt, hogy ők nem mehetnek bele ebbe, mert minden ilyen adat, bűnügyi személyes adat, az elfogadhatottakra vonatkozó adatok, ők ezt nem, ezzel kapcsolatban semmiféle felvilágosítást nem adhatnak, tehát ahogy mondani szokták, nem cáfolták, nem erősítették, meg semmit nem mondtak érdemben erről, és természetesen megkerestem a Magyar Nemzet szerkesztőségét is. Most egyébként itt, hogy mondjam, a két lapnak a nyilvánossághoz, az önmagával kapcsolatban

0: kapcsolatos nyilvánossághoz, a saját ügyeivel kapcsolatos nyilvánossághoz való eltérő viszonyulását azért az is tükrözi, ha megnézi az ember, csak ennyit csinál, hogy az átlátszó impresszumát megnyitja az interneten, meg a Magyar Nemzet impresszumát megnyitja az interneten. Ha az átlátszó impresszumát megnyitjuk, ott nem hogy a főszerkesztőnek van fenn a saját személyes munkahelyi e-mail címe, a főszerkesztő helyettesnek, meg a szerkesztőknek, a főmunkatársaknak, a főállású újságíróknak, de még a külső szerző internetes elektronikus drótposta elérhetősége is megtalálható. Na most ehhez képest egy, hogy mondjam, nyilvánosság kerülőbb, vagy rejtőzködőbb idézőjelben média életmódot tükröz a Magyar Nemzetnek, illetve a Magyar Nemzetet kiadó MediaWorks Hungary ZRT-nek az impresszuma, ahol összesen egy darab központi e-mail cím van, a főszerkesztő Néző László neve alatt. És egy telefonszám.
1: Próbáltad felvenni a kapcsolatot a Magyar Nemzettel, de nem sikerült?
0: Én ezen keresztül próbáltam felvenni a kapcsolatot Néző László főszerkesztővel, és ezt megtudni tőle, hogy akkor mikor készítettek interjút Portik Tamással, hogyan történt ennek az interjúnak a megtiltása, félbeszakították-e az interjút, vagy elkészült az interjú teljes terjedelemben, csak ezt nem engedték utána leközölni, publikálni, tehát erre vonatkozó kérdéseket tettem föl, illetve azt is megkérdeztem természetesen, hogy bármiféle jogorvoslati eljárást, vagy bármiféle ilyen reklamációt, panaszt ők indítottak-e az interjúnak a megtiltása miatt, illetve, hogy ezt miért nem kommunikálták. Tehát ahogy az átlátszó, itt látható, hogy a két orgánum, a két lap teljesen eltérő módon kommunikálta ezt a dolgot, hogy próbáltak egy interjút készíteni, de az az interjúnak a publikálását vagy a elkészültét megakadályozták. Erre gyakorlatilag semmiféle választ nem kaptam, ilyen központi elérhetőségeken keresztül próbáltam egy hivatalos álláspontot, közleményt vagy választ megtudni, de gyakorlatilag a Magyar Nemzet, illetve azt kiadó MediaWorks Hungary ZRT az semmilyen formában, érdemben, hivatalosan semmilyen formában nem reagált erre a dologra. Tehát igazából annyit tudunk erről, amit Portik Tamás az utolsó szójogán elmondott beszédében közölt.
1: Mi a feltételezésed, hogy a Magyar Nemzetnél mi történhetett?
0: Hát igazából feltételezésekbe így konkrétan nem nagyon akarnék belebocsátkozni, mert nem tudhatom, hogy mi történt. Az minden esetre egy érdekes dolog, hogy jelek szerint, ugye hát lehet, feltételezhettem azt még korábban, hogy esetleg a büntetés végrehajtásnak kifejezetten velem, vagy az engem foglalkoztató orgánummal, portállal van valamilyen baja, vagy kifogása, tehát ezért nem akarnak teret adni az átlátszóban egy interjúnak. Most ez a feltételezésem azzal, hogy a Magyar Nemzet hasonló próbálkozása ugyanilyen sorsra jutott, akkor ez a feltételezésem legalábbis megdőlt. Hát ha feltételezem, tehát hogyha nem is akarok belemenni itt találgatásokba, vagy feltételezésekbe, annyit minden esetre el lehet mondani, hogy a két orgánum ezt nagyon másként kezelte, ezt a dolgot. Most feltételezem, hogy a Magyar Nemzet az nyilvánvalóan egy kormánypárti orgánum, az átlátszó pedig egy független civil orgánum, tehát az ebből fakadó különbségek is azért beszédesek, tehát hogy nyilván bennünket nem gátolt semmiféle a kormányzathoz vagy az államhatalomhoz való lojalitás, hűség vagy valamiféle ideológiai odatartozás. Tehát nyilván függetlenül attól, ha bármilyen vonatkozásban, bármilyen személlyel kapcsolatban ilyen történik, hogy valaki interjút akar adni, és az ő interjúját valamilyen másik fölötte hatalommal, beavatkozási lehetőséggel rendelkező személy vagy intézmény megakadályozza, akkor természetesen mi, az átlátszó és személyesen én, mint az átlátszó újságírója, ennek utána megyünk. A Magyar Nemzet, amelyik nyilvánvalóan közel áll a jelenlegi végrehajtó hatalomhoz, a jelenleg hatalmon lévő politikához, és illetve az azt képviselő kormányhoz és kormánypárthoz, nyilvánvalóan kínos lett volna, tehát számukra talán, meg az általuk képviselt irányzatnak, vagy hatalomnak, vagy pártnak, vagy pártcsaládnak, tehát egy ilyen ideológiai hurdudvarnak is kínos lett volna, hogyha ugye az átlátszó mondja, vagy én mondom azt, hogy ez egy kicsit cenzúra gyanús, vagy általában gyanúsak a körülményei annak, hogy először valamit engedélyeznek, utána pedig letiltanak, akkor arra lehet mondani, hogy hát ezek csak a kormánnyal szemben kritikus, vagy a kormánnyal szemben álló, vagy a kormányt bíráló, a kormányt leleplezni akaró erők, vagy orgánumoknak az alaptalan vádaskodása. De nyilván, ha a magyar nemzet kezdené firtatni azt, hogy mi történt itt, a magyar nemzetre lehezen lehetne azt mondani, hogy ő a kormánnyal szemben áll. Tehát az én, ha mégis belemegyek valamilyen fajta prekoncepcióba, feltételezésbe, vagy egyszerűen gondolkodni akarok azon, hogy miért járt el gyökeresen másképp a magyar nemzet, mint az átlátszó, akkor azt gondolom, hogy valószínűleg ők valamilyen politikai meggondolásból, hovatartozásuk okán nem akarták kínos, illetve még kínosabb helyzetbe hozni ezzel a kormányt, illetve a büntetés végrehajtás felügyelő kormánytagot, a belügyminisztert.
1: Most tartunk egy icipici kis szünetet Pap László Tamással, az átlátszó újságírójával, de hamarosan folytatjuk a Média Egyet.

érzem a nyarat a szívemben. Lehet álom a jó, vagy lehet az egy olcsó felfújható matrac. Csak a feeling a lényeg, s hiába van neked pénzed. Ha belülről nem vagy szabad, és ha

0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora.
1: Ez itt továbbra is a Média 1. Pap László Tamás van, az Átlátszó újságírójával beszélgetünk.
2: Van itt egy érdekes dolog, ami most független a Magyar Nemzet és a Átlátszó esetétől, hogy ez két újság, illetve azok hozzáállása mennyire hasonló, vagy mennyire különböző, vagy pontosan mi történt az egyiknél, illetve a másiknál. Ez pedig az, hogy valamilyen módon azért irracionális ez az egész történet, vagy nehezen érthető, vagy nehezen magyarázható meg, mivel amikor a Portik Tamást 2012. júliusával letartóztatták, akkor értelemszerűen az azt követő, közvetlenül azt követő hónapokban, években a vele kapcsolatos nyomozás, illetve a később elindult bírósági eljárások is nyilvánvalóan kezdeti, de mindenképpen kezdetibb szakaszban voltak, mint jelenleg. És általában ugye az a hatóságok hozzáállása vagy eljárása, hogy nyomozati szakban, vagy olyan szakban, amikor még érdemben befolyásolhatja az eljárás résztvevőit egy nyilatkozat, akkor inkább akkor szoktak ahhoz ragaszkodni, hogy ne legyen interjú, ne legyen nyilatkozat, és inkább amikor már az ügyben, vagy egy ügysorozatról van szó, az ügyek egy jelentős részében már vagy jogerős ítéletek születtek, vagy már bírósági szakba került, tehát a vádhatóság hivatalosan megnevezte a vádlottakat, utána már inkább megengedik. Itt ez fordítva történt. Tehát 2013. szeptemberében a bírósági tárgyalóteremben egyébként szintén a büntetés végrehajtás emberei által őrzött Portik Tamással a Hír TV Célpont című műsora interjút készített, ami meg is jelent teljes terjedelemben. És ott a büntetés végrehajtás emberei ebben az interjúban abszolút nem avatkoztak közbe, nem szakították félbe, a bíró figyelmeztette a Célpont műsornak a jelenlévő munkatársait, hogy mivel ez nem lett a bírósággal egyeztetve, vagy a bíróság ebben nem egyezett bele, ők nem járulnak ehhez hozzá, és amennyiben közzéteszik ezt az interjút, akkor kitiltják őket a későbbi tárgyalásokról, de még ott se fenyegette még maga a bíróság se olyan szankcióval az interjú készítőt, hogy nem jelenhet meg egyáltalán, és meg sem engedik az interjúnak a publikálását. 2015-ben pedig az én kollégám, akkori átlátszós kollégám, Rádi Antónia személyesen, nem is hogy videókapcsolaton keresztül, de személyesen készíthetett interjút Portik Tamással, ahol nagyon bőségesen, részletesen elmondta, fejtette ki Portik Tamás az álláspontját. Ugyanebben az évben P. Gál Judit bűnügyi újságíró József Rohácssal készíthetett egy szintén viszonylag terjedelmes, de legalábbis részletesebbnek mondható interjút. Tehát azokban az években, amikor még vagy nyomozati szakban volt, vagy a bírósági szakban is jóval, a bírósági szaknak egy kezdeti fázisában voltak ezek az ügyek, 2013, 2014, 2015, akkor az akkori ugyanilyen pártszínezetű, és gyakorlatilag ugyanazok a személyek által vezetett végrehajtó hatalom teljes mértékben megengedte, vagy legalábbis sokkal megengedőbb volt. Most pedig, amikor Portik Tamás ellen az ügyeknek egy részében már jogerősítélet van, de ami folyamatban van, az is bírósági szakban van. Tehát ott már mindenféle tanút meghallgattak, mindenféle bizonyítékot begyűjtöttek, és ahogy jönnek a bírósági ítéletek, egyre többször tűnik úgy, hogy az állammal szemben Portik Tamás alul marad, és az államnak van a bíróság szerint igaza, hiszen a jogerős ítéletek azok Portik Tamás bűnösségét mondják ki. Innentől kezdve nehezen érthető, hogyha az állam elérte a célját, és Portik Tamás egyébként is a különböző perekben már, ha más nem az utolsó szójogán, de bármikor más tárgyalási napokon, mint jelenlévő érintett vádlott, már számtalanszor felszólalhatott, megszólalhatott, már nem volt olyan, hogy előzetes letartóztatásban, nyomozati szakban a hatóság megakadályozza azt, hogy akár csak egy szó is kiusson az éppen folyamatban lévő nyomozás terheltjére vonatkozóan, vagy akár a terheltnek a szájából semmilyen külső helyre kimenő nyilatkozat nem hangzik el, az egy érthető dolog. Hát most, amikor a Rohács interjú letiltása kapcsán egy szlovákiai újságíróval, a Barak Dáviddal, a Paraméter SK főszerkesztőjével készítettem ott interjút, pontosabban adott egy nyilatkozatot a Rohácsnak a Szlovákiában megjelent könyvéről, ő is megerősítette, hogy Szlovákiában is így van, hogy a kezdeti fázisban, amikor még a nyomozati szak van, vagy a bírósági szaknak a kezdeti fázisában, hatóságok szigorúbbak és kevésbé megengedőek, ott nem nagyon akarják azt, hogy a vádlott nyilatkozzon. Viszont amikor már jogerős ítéletek vannak, akkor általában ezt meg szokták engedni. Itt ez jelek szerint fordítva történt, és azért is nehezen érthető, mert hát nyilván én rengeteg emberrel beszélgettem arról informálisan, mikrofonon kívül úgymond, hogy mi az ő véleményük erről, és voltak, akik azt mondták, hogy hát ők se értik, mert hát ha nincs semmi látnivaló, ha Portik Tamást el fogják ítélni, és nem került elő olyan perdöntő bizonyíték, amelyik azt bizonyítaná, amit a Portik Tamás állít, hogy őt igaztalanul, ártatlanul vádolják, és szándékosan próbálják bemártani, vagy belekeverni, alaptalanul próbálják elítélni. Ha nem került elő sem, és tényleg teljesen korrekt ez az eljárás, akkor én nagyon nehezen tudom megérteni, hogy ha Portik Tamás az utolsó szójogán mondhatja, amit gondol, akkor egy interjúban miért nem mondhatná el, amit gondol. Tehát ezzel gyakorlatilag azok, akik a tiltást elrendelik, maguk ágyaznak meg az összeesküvés elméleteknek, vagy a találgatásoknak, és engem is számtalan ember keresett meg, hogy mit akart mondani Portik Tamás, és már a kérdésükben is az volt benne, hogy valami hatalmas nagy titkot, vagy eltitkolt, kompromittáló információt akart volna megosztani Portik Tamás velem, pont amikor megszakították őt, és nem engedték, hogy utána újra bejussunk. Tehát igazából ez az állam részéről jelen pillanatban szerintem egy irracionális viselkedés. Egyetlen magyarázat van erre, ha nem így van, akkor lehet ez egy racionális döntés, ha az állam tud valamit, amit mi nem tudunk. Mondok egy példát. Ugye nagyon sok szó esett arról, hogy Portik Tamás tizenvalahány éven keresztül, nagyon hosszú időn keresztül titokban mindent rögzített. Amikor vele nyilván olyan fontosságú vagy beosztású emberek találkoztak, akik ő feltételezte, hogy olyat mondanak majd a beszélgetés során, aminek ő esetleg hasznát veszi, vagy ő esetleg fel tud használni valamire, vagy esetleg a kezében az valamilyen szinten egy ütőkártya lehet később. Hát ilyen okokból szoktak az emberek ugye rögzíteni egy beszélgetést, hogy az fontos, hogy az meglegyen, hogy itt elhangzottak ilyen információk. És ugye ezek a felvételek, ezt megerősítette egyébként a Kovács Lajos, nyugállományú rendőrezredes, akivel én egy hosszú interjút készítettem az Átlátszón, hogy Portik gyakorlatilag mindent rögzített, amikor őt behívták a Nemzeti Nyomozóirodára, és a rendőrökkel, köztük Kovács Lajossal beszélgetett, azt a beszélgetését is rögzítette. És én próbáltam utána járni különböző források megkérdezésével, hogy egyrészt mi lett ezeknek, mert tudjuk, a Fenyő ügyben tudjuk, hogy a Gyárfás Tamással folytatott beszélgetései, azok a vád, illetve a vádeljárás, a büntetőeljárás alapanyagát képezik. Viszont amennyire én tudom, meg amennyi ebből megjelent, én úgy tudom, hogy sokkal, tehát messze nem csak a Fenyő üggyel és Gyárfás Tamással kapcsolatban készültek Portik által rögzített felvételek, hanem sokkal több, tehát ilyen több száz órányi, vagy még esetleg annál is nagyobb mennyiségű hangfelvétel. Én próbáltam utána nézni, hogy azokkal a hangfelvételekkel, amiket nem használtak fel egy konkrét büntetőeljárásba, mi történt? Az kihez került vissza? Az kikapta meg? Az a rendőrségnél maradt? Visszaadták, kikapta meg? Azt kapta meg, akiről készítették a felvételt? Értesítették egyáltalán azokat az embereket, akikről Portik Tamás hangfelvételeket készített, hogy kedves uram, kedves hölgyem, önről Portik Tamás 2010-valahányban, vagy 2000-valahányban ezt és ezt a beszélgetésüket rögzítette, és nem nagyon tudtam meg erről konkrét érdemi információkat. Most a fejemben az van, hogy vagy az állam egyszerűen irracionálisan viselkedik, tehát a 2010-es évek elején a jelenleg hatalmon lévő állam vagy kormány még úgy gondolta, hogy azért érdemes ügyelni a látszatra, a formára, a törvényességre, és nem véletlen, hogy a 2010-es évek elején, mondjuk az első kétharmados Orbán kormány idején még nem történt ilyen Portik interjú letiltás, talán mert a hatalom is úgy érezte, hogy ez azért túlzás lenne, lehet, hogy a hatalomban töltött évekkel egyenes arányban megnőtt egy olyan fajta önbizalom, vagy megnőtt egy olyan fajta gondolkodásba való tendálás, hogy mi ezt is megtehetjük következmények nélkül, megtehetjük, hogy azt mondjuk, hogy technikai hiba volt, ha nem volt technikai hiba, megtehetjük, hogy teljesen abszurd indokokra hivatkozva betiltunk egy interjút, tehát ilyen értelemben a hatalom úgy érzi, hogy ugyanazok a hatalmon lévő emberek, akik korábban még nem tettek ilyet, és sokkal megengedőbbek voltak, most már megtehetik. Ez az egyik lehetőség, hogy ez egy irracionális viselkedés, amit ugye az István a király című rock operában úgy mondták, hogy fejükbe szállt a dicsőség. A másik lehetőség pedig az, hogy van valami olyan dolog, amit mi nem tudunk, a hatalmon lévők, vagy az mindenféle titkosszolgálati, nyomozati, meg egyéb jogkörrel és minősített adatokhoz való hozzáférés lehetőségével rendelkező emberek viszont tudnak. És nyilván azt nem tudják megtenni, hogy mondjuk a bíróságról kitiltják a Portik Tamást, hiszen a bíróságon nyilván egy vádlottnak jelen kell lennie, vagy közvetlenül, vagy videókapcsolaton, azt nem tehetik meg, hogy ott nem engedik meg, ha egyszer folyamatban van ellen egy büntető ügy, de azt megtehetik, hogy a megszólalási lehetőségeit szűkítik, korlátozzák, és igyekeznek minél szűkebbre szabni ezt a történetet. Most mondok egy egyszerű példát, amivel talán a hallgatók is megértik, hogy mire gondolok. Vladimir Putyin, aki ma Oroszország elnöke és a világ egyik legnagyobb hatalmának a vezetője, a 80-as években az NDK-ban a KGB-nek egy, azt hiszem, századosa vagy őrnagya volt. Nem hiszem, hogy akkor bárkit érdekelt az, hogy a Vladimir Putyin mit csinál, hova megy, kivel tárgyal. Ma, hogyha előkerülne egy olyan felvétel, hogy Vladimir Putyin egy egyszerű, szürke, teljesen ismeretlen KGB tisztként Németország egyik felébe mit csinált, az abban a pillanatban hatalmas hírértékkel bírna, és mindenki megpróbálná megszerezni ezeket a felvételeket. El tudom képzelni például azt, de tényleg ez csak találgatás, hogy a Portik Tamás által készített temérdek felvétel egyikén van egy olyan ember, aki abban az időben, a 90-es években, vagy a 2000-es évek első felébe egy teljesen jelentéktelen, vagy alacsony beosztású valaki volt, akivel Portik úgy beszélgetett, hogy ő se tulajdonított esetleg nagy jelentőséget. Ennek csak egyszerűen bekapcsolta már csak rutinból is a poloskát, vagy a rögzítő eszközt. Ma lehet, hogy ez az ember olyan magas pozícióban van, vagy olyan helyen van, nem is feltétlenül politikai pozícióban, lehet üzleti pozícióban, vagy média pozícióban, lehet ez akár egy külföldi ember is. Csak azt mondom, hogy a Kovács Lajos rendőrezredes a döglött akták ügyeinek szakértője, ő mindig azt szokta mondani, hogy azért oldódnak meg régi ügyek, mert megváltoznak a bűntársak, vagy a korábban a bűncselekményről tudó embereknek megváltozik a viszonya, és megváltoznak maguk az emberek is. Lehet, hogy valami ilyen információ van a háttérben, hogy valami, aminek korábban még nem volt jelentősége Portik Tamással, vagy az ő ügyeivel kapcsolatban, lehet, hogy mondok egy abszurd dolgot, lehet, hogy Portik Tamás is megfeledkezett már erről régen, ő neki sincsen tudomása arról, hogy mi is ez a fontos dolog, ami miatt itt engem letiltogatnak, vagy nem engedik. Lehet, hogy ő a Portik Tamás fejében is rengeteg információ van, lehet, hogy nem mindenre emlékszik, de lehet, hogy azok, akik őt megfigyelték, lehallgatták, és végül letartóztatják, birtokukban vannak olyan információnak, ami valami oknál fogva kínos, kompromittáló, vagy valamiért valakit nem szeretik. De mondom, ez találgatás. Ha nem ez van, akkor viszont azt tudom mondani, hogy a magyar állam és annak a egyik legfontosabb szerve a magyar büntetés végrehajtás irracionálisan viselkedik.
1: Mit tervezel most továbbiakra?
2: Én, ami ugye nyilván itt többféle dolgot terveztem, meg tervezek a jövőre nézve is, ugye az látható, hogy a hatalmon lévők, vagy mondjuk így az adatgazdák, mint azt már elmondtam ugye korábban, a tettesekkel az elítélt, feltételezett és az állam által tettesnek kimondott emberekkel nem engedik az interjút. Azt, hogy az áldozatokra megemlékezzünk, azt sem akarják engedni, tehát az Aranykéz utcai emléktáblára gondolok. Az újságírónak ilyenkor még van egy eszköze. Én most a 90-es évek, illetve a 2000-es évek első felének szervezetbűnözéssel, olajszűkítéssel, rendőrséggel, titkosszolgálattal, akkori bűnügyi eljárásokkal kapcsolatos aktáit szeretném kutatni. Ennek érdekében a belügyminisztériumhoz, a miniszterelnökséghez, mint adatgazdákhoz, a legfőbb ügyészséghez, illetve a fővárosi törvényszékhez is adtam be adatigénylést, kutatási tervet, kutatási kérelmet, illetve olyan kérelmeket, indítványokat, hogy egyáltalán arról tájékoztassanak, hogy ezeket az akkori aktákat, ugye itt van egy olyan dolog is, hogy a minisztériumi, illetve a különböző szintű hatósági akták egy idő után abból a szempontból elévülnek, hogy átkerülnek levéltárakba, különböző ilyen irattári jelzetek alapján, megfelelő lajstromozás után átkerülnek. Én most azt próbálom felderíteni, hogy ezek az iratanyagok jelen pillanatban egyáltalán melyik szerv, melyik minisztérium, hatóság vagy levéltár által vannak őrizve, és akkor ezekből a dolgokból szeretnék levonni következtetéseket, illetve azokkal a résztvevőkkel, akik ugye még nem hunytak el erőszakosan vagy ágyban párnák között, illetve nincsenek is jelen pillanatban börtönben, tehát nem töltik a börtönbüntetésüket, őket ugye nyilván nem lehet megakadályozni abban, hogyha akarnak, nyilatkozzanak, vagy a velük háttérbeszélgetést tudjak folytatni. Rengeteg érintettet Portik Tamáshoz, vagy magához, ehhez a körhöz közel álló, vagy valamilyen módon akár hatósági személyként, vagy más minőségben közel került, vagy közel lévő embert kerestem meg, illetve próbálok megkeresni, és ebből talán választ kaphatnak a tisztelt hallgatók is, és az olvasóim is arra a kérdésre, hogy mi van itt, mi az, amit valamilyen módon titkolni próbálnak, vagy korlátozni próbálják a megtudásában a médiát.
1: Önök az elmúlt percekben Paplászló Tamást, az Átlátszó újságíróját hallották a letiltott Portik interjúval kapcsolatban. Ez volt a Média 1 mára. Egy hét múlva jelentkezünk ismét. Visszahallgatható az adás a media1.hu-ról, a webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról és 14 rádióban is hallhatják a beszélgetésünket. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Iratkozzanak fel a hírlevelünkre media1.hu-n. Egy hét múlva jövünk. Viszonthallásra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
4: Cseh szakemberekkel közösen védik a mocsári teknősöket a Kis-Balatonnál. Nemzetközi együttműködés indult a mocsári teknősök megőrzésére a Balaton térségében. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be arról, hogy cseh szakemberek érkeztek a Kis-Balaton és a Nagyberek területére. A Hlubokázó, a Safari Park Dvúr Králové és a Herpeta nevű kétéltűek és hüllők védelmével foglalkozó szervezet munkatársai egy héten keresztül dolgoztak a térségben. A cél az volt, hogy egy tenyésztési program számára megfelelő számú mocsári teknőst fogjanak be. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja. Bár a Balaton környékén jelenleg még jelentős állományok élnek, a szakemberek szerint ez nem jelenti azt, hogy a faj helyzete hosszú távon biztosított lenne. Európa több országában ugyanis csökken a mocsári teknősök száma. A veszélyek között szerepelnek az inváziós teknősfajok, a közúti elütések, a tojásrakóhelyek megszűnése vagy átalakulása, valamint a fészkeket kifosztó ragadozók. A Balaton térsége miatt különösen fontos természetvédelmi terület. A Nemzeti Park közlése szerint a tó környékén található Magyarország egyik legnagyobb mocsári teknős állománya. Ezért a Kis-Balatont és a Nagybereket választották ki a CSEP programban résztvevő állatok befogására. A kutatók a terepen dolgozva sikeresen begyűjtötték a tenyésztési programhoz szükséges számú példányt. Az állatok ezután a csehországi programban vehetnek részt. A cél az, hogy a veszélyeztetett európai állományok hosszú távú megőrzését tenyésztéssel és természetvédelmi együttműködéssel segítsék. A mocsári teknős életében a víz és a szárazföld egyaránt fontos. A teknősök táplálkozási és pihenőhelyei jellemzően vizes területekhez kapcsolódnak, a nőstények azonban szárazabb, napos, lazatalajú helyeken rakják le tojásaikat. Emiatt a faj védelme nem csak a tavak és mocsarak állapotáról szól. Legalább ilyen fontos a megfelelő tojásrakóhelyek megőrzése is. Ezeket a területeket több veszély is fenyegetheti. Ha egy fészkelő helyet benő a növényzet, átalakítják vagy beépítik, romolhat a teknősök szaporodási lehetősége. A közeli utak szintén veszélyt jelenthetnek, mert a tojásrakóhelyet kereső nőstények a közlekedési útvonalakat is keresztezhetik. További problémát jelentenek az idegenhonos teknős fajok. Ezek versenytársként jelenhetnek meg a természetes élőhelyeken, és megváltoztathatják a mocsári teknősök számára kedvező körülményeket. A természetvédelmi szakemberek ezért nem csak az állatok egyed számát figyelik, hanem az élőhelyeket és az ott megjelenő idegenhonos fajokat is. A mostani nemzetközi program egyik fontos tanulsága, hogy a balatoni állomány jelenleg még kedvező helyzetben van. A Nemzeti Park szakemberei ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ezt nem szabad természetesnek venni. A környezeti változások, az élőhelyek átalakulása és az emberi tevékenység a jövőben komolyabb kockázatot jelenthet. A cseh és magyar szakemberek együttműködése ezért nem egyszeri esemény. A tervek szerint folytatják a közös munkát. Ez újabb terepi vizsgálatokat és tapasztalatcserét jelenthet, valamint segítheti a balatoni teknős állomány megőrzését is. A történet arra is rávilágít, hogy a Balaton természeti értékei jóval túlmutatnak magán a tavon. A Kis-Balaton és a Nagyberek összetett vizes élőhelyei számos ritka és védett állatnak adnak otthont. A mocsári teknős fennmaradása ezért egyben ezeknek az élőhelyeknek a jó állapotától is függ. A természetvédők munkájához a lakosság is hozzájárulhat. Fontos, hogy aki mocsári teknőst lát, ne fogja meg és ne vigye haza, hiszen védett állatról van szó, és természetvédelmi szempontból értékes balatoni élőhelyeken fordul elő. Az elindult program így egyszerre szolgálja a tudományos együttműködést, a fajmegőrzést és a balatoni természeti értékek védelmét. A Kis-Balaton és a Nagyberek most egy olyan nemzetközi természetvédelmi kezdeményezés része lett, amely hosszabb távon is hozzájárulhat a mocsári teknős európai állományának fennmaradásához.

visszavonta a kormány a klubbaliga kiemelt beruházási státuszát. Fontos változás történt Balatonvilágoson a klubbaliga tervezett fejlesztése körül. A kormány visszavonta a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát. A döntést Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. A kormányzati tájékoztatás szerint több korábban kiemelt beruházás felülvizsgálata zajlott, és azoknál vonták vissza a különleges jogállást, ahol annak fenntartása társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokat jelenthetett. A klubbaliga ügye évek óta vitákat vált ki Balatonvilágoson. A terület fejlesztése körül civilek és helyi szereplők többször is kifogásolták, hogy a beruházások milyen hatással lehetnek a balatoni partszakaszra, a zöld felületekre és a közösség által használható területekre. A kiemelt beruházási státusz korábban lehetővé tette, hogy a projekt egyes engedélyezési és hatósági folyamatai a szokásosnál eltérő szabályok alapján történjenek. A mostani döntés legfontosabb következménye, hogy a klubbaliga fejlesztése a továbbiakban nem rendelkezik ezzel a különleges kiemelt jogi státusszal. Ez azonban nem jelenti automatikusan a teljes beruházás megszűnését. A már megszerzett építési engedélyek, valamint az egyes folyamatban lévő ügyek sorsa külön kérdés, ezért a kormány döntés önmagában nem jelenti azt, hogy minden tervezett fejlesztés leállítottak. A kormány indoklása szerint a felülvizsgálat célja az volt, hogy azokat a kiemelt beruházásokat szüntessék meg, amelyeknél a különleges státusz fenntartása jelentős társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokkal járhat. A jogszabálytervezetben az is szerepel, hogy a kormány támogatja azokat az ingatlan fejlesztéseket, amelyek alkalmazkodnak a helyi fejlesztési célokhoz, és nem korlátozzák az önkormányzatok érdekérvényesítő lehetőségét. Balatonvilágoson az ügy különösen érzékeny, mert a település egyik legfontosabb értéke a balatoni partszakasz. A helyiek számára nem csak az a kérdés, hogy milyen épületek készülnek el, hanem az is, hogy a part mennyire marad hozzáférhető, milyen mértékben változik meg a környezet, és hogyan alakulnak a közhasználatú területek. A beruházás ellen korábban civil kezdeményezések is indultak. Az Aligai Fürdő Egyesület évek óta bírálta a kiemelt státuszt, és azt hangsúlyozta, hogy a balatoni part védelme, a helyi zöld területek és a közösség számára elérhető partszakaszok megőrzése elsődleges szempont kell legyen. A kormány döntését ezért a szervezet kedvezően értékelte. A történet ugyanakkor még nem zárult le. A klubbaliga területén már korábban is zajlottak fejlesztések, és egyes engedélyezett beruházások a kiemelt státusz visszavonása után is folytatódhatnak. A mostani döntés inkább azt változtatja meg, milyen különleges szabályok vonatkoznak a további fejlesztési folyamatokra. A balatoni térségben az utóbbi években egyre erősebb vita alakult ki arról, hogyan lehet összehangolni a turizmus és az ingatlanfejlesztés érdekeit a tópart védelmével. A Balaton egyszerre fontos turisztikai célpont, természeti érték és több százezer ember kikapcsolódási helyszíne. Emiatt minden nagyobb partmenti beruházás túlmutathat egyetlen település ügyén. Balatonvilágos esete ezért országos szempontból is érdekes lehet. A kormány a kiemelt státusz visszavonásával jelezte, hogy a korábban különleges eljárásban kezelt projektek egy részét újra felülvizsgálja. A következő időszakban az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ez a gyakorlatban milyen változást hoz a klubbaliga fejlesztésében és a balatoni partszakasz használatában. A döntésből egyelőre annyi biztosan látszik, hogy a klubbaliga már nem tartozik azok közé a beruházások közé, amelyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jogállással rendelkeznek. A konkrét fejlesztések sorsát azonban az egyes engedélyek, jogi ügyek és a későbbi önkormányzati, valamint hatósági döntések határozzák majd meg.

10 000 látogatót fogadott a Festetics kastély a hosszú hétvégén. Közel 10 000 látogatót fogadott a keszthelyi Festetics kastély a 4 napos augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A nagy érdeklődésről a keszthelyi televízió számolt be. A kastély állandó kiállításai mellett különleges programokkal is várták a vendégeket, így a hosszú hétvége nem csak a történelmi épület, hanem az egész kastélypark számára kiemelkedően forgalmas időszak volt. A látogatók 4 napon keresztül számos olyan program közül választhattak, amelyek a Festetics család történetéhez, a kastély kulturális örökségéhez, valamint a korabeli életmódhoz kapcsolódtak. A szervezők agarász, solymász és lovas bemutatókat is tartottak. Emellett rendhagyó tárlatvezetések és különböző előadások várták az érdeklődőket. A park egyik látványos programját az Országos Agarász Egyesület bemutatója jelentette. A szervezet agaraival tartott bemutatót, amelyen a látogatók testközelből is megismerhették ezeket a különleges kutyákat. A programhoz kapcsolódóan még a látogatók is kipróbálhatták a futtatógépet saját kutyáikkal. A kastélyparkban a lovas programok szintén nagy érdeklődésre tarthattak számot. A hosszú hétvége során több alkalommal tartottak lovas bemutatókat, amelyek a történelmi környezetben különleges látványosságot jelentettek. A solymászat szerelmesei számára pedig ragadozó madár bemutatókat szerveztek. A 4 napos program egyik fontos eleme volt, hogy a kastély északi szárnya is mennyit a látogatók előtt. A kiállításokhoz kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetésekre is sor került. A vendégek például a kocsik, hintók és automobilok arisztokrata életben betöltött szerepével is megismerkedhettek, de a történelmi modellvasút kiállítás rejtett érdekességeiről is hallhattak. A programok között a vadászati kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó tárlatvezetés is szerepelt. Ennek egyik témája a vadászat és a természetvédelem kapcsolata volt. Ez is azt mutatja, hogy a kastély programjai nem kizárólag szórakoztatni szeretnék a látogatókat, hanem a történelmi és kulturális értékek bemutatására is nagy hangsúlyt helyeznek. A 10 000 látogató azért is jelentős adat, mert jól mutatja, hogy a Balaton térségében a nyári szezonban nem kizárólag a strandok és a vízpart jelentenek vonzerőt. A történelmi látnivalók, a kulturális programok és az élményalapú rendezvények szintén komoly érdeklődést képesek kiváltani. A Festetics kastély keszthely egyik legismertebb turisztikai látványossága. Az épület és a hozzátartozó park egész évben fogad látogatókat, a nyári időszakban pedig különösen gazdag programkínálattal készülnek. A kastély hivatalos eseménynaptára szerint augusztusban több park egész évben fogad látogatókat, a nyári időszakban pedig különösen gazdag programkínálattal készülnek. A kastély hivatalos eseménynaptára szerint augusztusban több különleges rendezvény is szerepelt a programban.

mert az augusztus vége már a nyári turisztikai szezon utolsó szakasza. A Balaton környékén ilyenkor még jelentős a vendégforgalom, ugyanakkor egyre nagyobb figyelem irányul azokra a programokra, amelyek nem kizárólag a jó időtől vagy a fürdőzéstől függenek. A Festetics kastély példája azt mutatja, hogy a kulturális turizmusnak komoly szerepe lehet a térségben. A történelmi örökség bemutatása, a hagyományőrző programok és a családoknak szóló rendezvények olyan látogatókat is kezd helyre vonzhatnak, akik elsősorban nem strandolni érkeznek a Balatonhoz. A 4 napos hosszú hétvége végére itt mintegy 10 000 ember fordult meg a Festetics kastélyban. A látogatók nem csak a kastély állandó kiállításait tekinthették meg, hanem különleges programokon is részt vehettek. A mai érdeklődés egyben azt is jelzi, hogy a Balaton kulturális és történelmi értékei iránt továbbra is jelentős a kereslet. Keszthely pedig ebben a tekintetben kiemelt helyet foglal el a régióban.

legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést júliusban Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség idei kék hullámzászló díjkiosztóján. A megmérettetésen összesen 42 balatoni strand vett részt, amelyeket több szakmai szempont alapján értékeltek. A kék hullámzászló minősítést immár 23. alkalommal hirdette meg a Balatoni Szövetség. A rendszer célja, hogy ne csupán a strandok szépségét, hanem a szolgáltatások színvonalát és a fürdőzők számára biztosított körülményeket is vizsgálja. A zsűri helyszíni bejárások során ellenőrizte többek között a parkolási lehetőségeket, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, valamint az akadálymentesítést. Számított a zöld felületek állapota, a gyep minősége, a part és a meder rendezettsége, továbbá a játszóterek és a sportolási lehetőségek színvonala. Fontos szempont volt a családbarát környezet is. A szakemberek figyelembe vették a gyermekek számára biztosított szolgáltatásokat, a játszóterek állapotát és a családok kényelmét szolgáló megoldásokat. A vendéglátás szintén része volt az értékelésnek. A zsűri a kínálatot, a helyi termékek jelenlétét és a gasztronómiai szolgáltatások minőségét is vizsgálta. A 42 nevező strand közül 25 kapott 5 csillagos kék hullámzászlót, 13 strand 4 csillagos, 3 pedig 3 csillagos minősítést szerzett. Ez azt mutatja, hogy a résztvevő fürdőhelyek jelentős része magas színvonalú szolgáltatásokat kínál. A legmagasabb elismerést idén a balatonfüredi Kisfaludi strand kapta. A cím rangot és visszajelzést is jelent arról, hogy az üzemeltetők milyen színvonalon tartják fenn és fejlesztik a fürdőhelyet. A Kisfaludi strand környezetvédelmi szempontból is kiemelkedett. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatósága zöld fészek díjjal ismerte el az élőhelyvédelmi szempontok figyelembevételét. Emellett zöld levéldíjat is kapott a zöld felületek, a biológiai sokféleség megőrzése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén végzett munkáért. Más balatoni strandok is külön elismerést kaptak. A Balaton Családbarát strandja 2026 külön díjat a Gyenesdiási Diási Játékstrand kapta. A Balaton Gasztró strandja 2026 címet az Alsóörsi Községi strand nyerte el, míg a Balaton Innovatív strandja külön díjat a Balatonfűzfői Föveny strand kapta. Az Okos strand díjat a Csopaki strand érdemelte ki. Az idei eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandok fejlesztésében egyre fontosabbak a környezetbarát, családbarát, gasztronómiai és digitális megoldások. A strandok sikere ma már nem csak a víz vagy a part minőségén múlik, hanem a tisztaságon, a szolgáltatások színvonalán, a környezetvédelmén és a látogatók kényelmén is. A kék hullámzászló minősítés hátterében széles szakmai együttműködés áll. A Balatoni Szövetség mellett a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a Visit Hungary is részt vett a munkában. A szervezők szerint az 5 csillagos minősítések magas száma azt jelzi, hogy az üzemeltetők folyamatosan fejlesztik szolgáltatásaikat, és egyre nagyobb figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra, a vendégek kényelmére és az akadálymentes, korszerű strandkörnyezet kialakítására. Így a minősítés a turisták számára is hasznos támpontot adhat a választáshoz a nyári szezonban, különösen a családok és gyermekek számára. Az idei győztes, a Balatonfüredi Kisfaludi strand így egy teljes éven keresztül viselheti a Balaton legjobb strandja 2026 címet.

0: csoda! Keresőkutyák kutatják a Balatonfelvidék föld alatti gomba világát. Különleges természetvédelmi kutatás indult a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén. A szakemberek ezúttal nem a tóvizét vagy a felszínen látható növényeket vizsgálják, hanem az erdők talajában élő föld alatt termő gombákat. A munkában kiképzett keresőkutyák vesznek részt. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be a kutatásról. A program célja a föld alatti gomba közösségek feltárása és az erdei ökoszisztéma jobb megismerése. A talajban élő gombák fontos szerepet töltenek be az erdők működésében. Különösen fontos a növények gyökerei és a talajban élő gombák természetes együttműködése. A gombák fonalai összekapcsolódnak a növények gyökereivel, így nagyobb felületet biztosítanak a víz és a tápanyagok felvételéhez. Ez a kapcsolat száraz időszakokban is fontos lehet, amikor a növények nehezebben jutnak vízhez. A gombák emellett részt vesznek a tápanyagok körforgásában és a talaj szénforgalmában is. Ha ezek a közösségek károsodnak, az az egész erdei élőhely állapotára hatással lehet. A kutatás különlegessége, hogy képzett kutyákat alkalmaznak a föld alatti gombák felkutatására. A kutyák rendkívül érzékeny szaglásuknak köszönhetően olyan illatanyagokat is érzékelhetnek, amelyek az ember számára észrevehetetlenek. A föld alatt fejlődő gombák több fajának terjedésében az állatok is szerepet játszanak. A termőtestek illata vonza a gombákkal táplálkozó emlősöket, amelyek elfogyasztják a gombát, a spórák pedig később más területeken kerülhetnek vissza a környezetbe. A keresőkutyák ezért egy természetes folyamat nyomait érzékelik. A kutya és vezetője meghatározott módszertan szerint dolgozik. Amikor a kutya jelez egy lehetséges gombalelőhelyet, a szakemberek mintát vesznek. A helyszínt GPS segítségével rögzítik, és fényképes dokumentáció is készül. Ezután laboratóriumi vizsgálatok következnek. A gombákat makroszkópos és mikroszkópos módszerekkel azonosítják, szükség esetén pedig genetikai vizsgálatokat is alkalmaznak. Így nehezen megkülönböztethető fajok is azonosíthatók. Fontos, hogy a kutatás nem kereskedelmi célú szarvasgombászat. Kevéssé ismert föld alatti gomba közösségeket szeretnének feltárni. A vizsgálatok ritka és kevéssé ismert fajokra is kiterjednek. A kutatók szerint ezek a gombák az erdei élőhelyek állapotának fontos jelzői lehetnek. Ha megváltozik a talaj állapota, az a gomba közösségekre is hatással lehet. Vizsgálatuk ezért közvetve az erdei ökoszisztéma állapotáról is információt adhat. A programban a Magyar Keresőkutyás és Természetvédelmi Alapítvány képzett kutyavezető párosai vesznek részt, a Nemzeti Park munkatársai pedig bekapcsolódnak a terepi felmérésekbe és az adatgyűjtésbe. A kutatás a klímaváltozás miatt is fontos lehet. A hosszabb és gyakoribb aszályos időszakok egyre nagyobb terhet jelenthetnek az erdőknek. A növények gyökerei és a talajban élő gombák együttműködése segítheti a víz és a tápanyagok hatékonyabb felhasználását. Az adatok segíthetik az erdők természetvédelmi kezelését és működésük jobb megértését. A kutatás Magyarország biológiai sokféleségének dokumentálásában is szerepet kaphat. Az eredmények támogathatják a természetvédelmi döntéseket és a későbbi kutatásokat. A program olyan világba enged betekintést, amelyet a kirándulók többsége nem lát. Miközben a Balatonfelvidéken erdőket, réteket és sziklástájakat figyelünk, a talaj alatt összetett kapcsolat működik a gombák, a növények és az állatok között. Most kiképzett négylábú kutatók segítenek feltárni ezt a rejtett világot. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogyan működnek az erdők a felszín alatt, és miként lehet ezeket az élőhelyeket a változó éghajlat mellett is megőrizni.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

Szakemberek szerint változtatni kell a Balaton használatán. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak szakemberek Tihanyban. A HUNRAN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, őszintén a Balatonról című tudományos előadóülésén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek képviselői keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a Balaton változó környezeti feltételeihez. A rendezvény központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A szakemberek szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a tóban. A Balaton jövőjét egyszerre befolyásolja a klímaváltozás, a csapadék mennyisége, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása, valamint az is, hogyan használják az emberek a tó környezetét. Honti Márk hidrológus, a BME és a HUNRAN kutatója arról beszélt, hogy a Balaton jelenlegi menedzsmentje és használata hosszú távon nem fenntartható. Véleménye szerint több ágazat összehangolt együttműködésére és a megszokott tóhasználati módok megváltoztatására van szükség. A fórum egyik fontos megállapítása szerint a Balaton nem statikus tó. A vízszint természetes módon is változik, a klímaváltozás miatt azonban ezek a változások a jövőben szélsőségesebbé válhatnak. Egyre fontosabb kérdés, hogy a partmenti települések és a turizmus miként tud alkalmazkodni az új körülményekhez. Külön figyelmet kapott a parti zóna állapota. Ide tartoznak a természetes partszakaszok, a nádasok, a kövezett partok, a homokos strandok és azok a területek is, ahol az emberi tevékenység közvetlenül találkozik a tó élővilágával. Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a természetes parti öv rendkívül fontos élőhely. Számos állat és növényfaj számára biztosít táplálkozó, szaporodó, búvó és ivadéknevelő területet. A természetes partszakaszok átalakítása ezért nem csak tájképi kérdés, hanem az egész balatoni ökoszisztéma működésére is hatással lehet. A kutatók szerint a természetes partok és nádasok megőrzése az egyik legfontosabb feladat. Ezek hozzájárulnak a biológiai sokféleség fenntartásához, és ahhoz is, hogy a tó ökológiai rendszere ellenállóbb legyen a környezeti változásokkal szemben. A fórumon az is elhangzott, hogy nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, miként lehet a Balatont folyamatosan a jelenlegi emberi igényekhez igazítani. Inkább azt kell megvizsgálni, hogyan tudnak a települések, a turizmus és a tóhasználói alkalmazkodni a Balaton természetes működéséhez. Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere szerint a cél egy hosszú távon élhetőbb, kisebb környezeti terhelésű Balaton régió kialakítása. Ennek része lehet a nádasok megőrzése, a vízminőség védelme, a tápanyagterhelés csökkentése és az idegenhonos fajok visszaszorítása. A találkozón önkormányzati vezetők, vízügyi és szabályozási szakértők, valamint civil szervezetek megosztották tapasztalataikat. A Balaton jövőjét érintő döntések egyszerre érintik a természetvédelmet, a gazdaságot és a turizmust. A kutatók szerint nem csak az alacsonyabb vízállások jelenthetnek kihívást, hanem a szélsőséges vízjárás, a melegebb időszakok és a tó élővilágának változásai is. A szakemberek szerint a jelenlegi gyakorlat változatlan folytatása komoly kockázatokat jelenthet. A klímaváltozás hatásait helyben nem lehet teljesen megszüntetni, de a tó használatán és kezelésén több ponton is lehet változtatni. Nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e változtatni a Balatont, hanem az, hogy képesek vagyunk-e mi alkalmazkodni a változó Balatonhoz. Ehhez hosszú távú gondolkodásra, tudományos eredményekre és együttműködésre van szükség. Jövője ezért a tóparti települések, a gazdaság, a természetvédelem és a következő generációk szempontjából fontos.

0: Drónnal követték a fekete gólyák költését a Balaton térségében. Különleges természetvédelmi megfigyelést végzett a Balaton felvidéki Nemzeti Park igazgatóság. Hőkamerás drón segítségével találtak meg egy rejtőzködő fekete gólyapárt és annak fészkét, majd a teljes költési időszakot figyelemmel kísérték. A szakemberek tavasszal kezdték felmérni a faj lehetséges élőhelyeit. Elsősorban halastavak és patakok mentén található idős erdőfoltokat vizsgáltak. A fészek pontos helyét végül a drón hőkamerája segítségével sikerült meghatározni. A fekete gólya különösen nehezen megfigyelhető madár. A fehér gólyával ellentétben kerüli az ember közelségét, és többnyire háborítatlan, öreg erdőkben, mocsarak és patakvölgyek közelében költ. Éppen ezért a természetvédelmi szakembereknek úgy kell információt gyűjteniük róla, hogy közben a lehető legkevésbé zavarják a madarakat. A drón ebben jelentős segítséget jelenthet. A mostani megfigyelés különlegessége, hogy nem egyetlen pillanatfelvétel készült a fészekről. A szakemberek a tojások lerakásától kezdve követték a költést, figyelték a fiókák fejlődését, majd azt is, amikor a fiatal madarak elhagyták a fészket. Így egy teljes költési időszakról szerezhettek adatokat. A fekete gólya vonuló madár. A telet Afrika szubtrópusi területein tölti, majd márciusban visszatér európai költőhelyeire. A fészekalj általában 3-5 tojásból áll, amelyeken a két szülő felváltva kotlik. A fiókák körülbelül 30-40 nap után kelnek ki, és még nagyjából 2 hónapig a fészekben maradnak. A nyár második felében a fiatal madarak fokozatosan önállóvá válnak, augusztusban pedig már a vonulás előtti gyülekezés időszaka következik. A természetvédelmi munka szempontjából az egyik legfontosabb kérdés a zavarás elkerülése. A fekete gólya érzékeny az emberi jelenlétre, ezért egy ismert fészket nem célszerű gyalogosan, rendszeresen megközelíteni. A korszerű táv megfigyelési eszközök lehetőséget adnak arra, hogy a szakemberek nagyobb távolságból is értékes információkat szerezzenek. A faj élőhelye szintén kulcskérdés. A fekete gólya számára a vizes területek közelsége különösen fontos, mert táplálékát többek között patakokban, tavakban, időszakosan elöntött területeken és nedves réteken keresi. A környező erdőkben pedig megfelelő, idős fákra van szüksége a fészkeléshez. Egy-egy ilyen terület megőrzése ezért egyszerre jelent erdővédelmet és vizes élőhelyvédelmet. A madár megjelenése a Balaton térségében azért is érdekes, mert jól mutatja, hogy a tó körüli természetes élőhelyek jóval többet jelentenek a turisztikai tájaknál. A patakvölgyek, erdők, halastavak és mocsaras részek összefüggő élőhelyrendszert alkotnak, amely számos érzékeny fajnak biztosít táplálkozó és szaporodó helyet. A hőkamerás drón használata ugyanakkor nem öncélú technikai érdekesség. A természetvédők számára az a legfontosabb, hogy pontosabb adatokat szerezzenek anélkül, hogy szükségtelenül megzavarnák a madarakat. A mostani eredmény ezt jól példázza. Egy nehezen felfedezhető fészket sikerült megtalálni, majd a költési ciklust biztonságos távolságból végigkövetni. A kutatásból származó tapasztalatok a későbbi természetvédelmi döntésekhez is hasznosak lehetnek. Ha a szakemberek pontosan ismerik a költőhelyeket és a madarak élőhely használatát, könnyebben meghatározhatják, mely erdőfoltok és vizes területek igényelnek fokozott figyelmet. Ez különösen fontos a fakitermelés, a vízgazdálkodás vagy más élőhelyeket érintő beavatkozások tervezésekor. A megfigyelés így egy ritka madár sikeres költésének történetén túl azt is megmutatja, hogyan kapcsolódhat össze a modern technológia és a természetvédelem. A drón segítségével a szakemberek úgy szerezhettek részletes képet a fekete gólya életéről, hogy közben csökkenteni tudták az emberi jelenlétből adódó zavarás kockázatát.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Ugye már te is Balaton rádiós vagy?

5 év alatt jutott el a kezdeti konfliktustól az együttműködésig egy balatonfüredi erdőügye. A történetről a Hír Balaton számolt be a Bakonyerdő ZRT közleménye alapján. A folyamat akkor kezdődött, amikor az erdőben rendszeresen kiránduló helyi civilek egy fakitermelést látva kérdéseket kezdtek feltenni. A korábban megszokott erdőkép megváltozása miatt aggódtak, és kezdetben kritikusan fordultak az erdőgazdálkodóhoz. A civilek számára egyszerűnek tűnt a helyzet. Ahol korábban fák álltak, ott a fakitermelés után megváltozott az erdőképe. Innen indult a vita. Az első időszakot bizalmatlanság és ellenállás jellemezte, azonban a történet nem maradt meg a tiltakozás szintjén. A következő években terepi bejárások, személyes találkozók, megbeszélések és szakmai egyeztetések kezdődtek a helyi lakosok és a Bakonyerdő ZRT munkatársai között. A változás egyik kulcsa az volt, hogy a civilek közvetlenül is megismerhették az erdőgazdálkodás szempontjait. Az erdészek betekintést adtak abba, hogyan készülnek az erdőtervek, milyen természeti és jogszabályi feltételek mellett kell dolgozniuk, és milyen hosszabb távú célokat követnek egy-egy erdőrészlet kezelése során. Ez a személyes megismerés több korábbi kérdést is más megvilágításba helyezett. A civilek nem kizárólag a kivágott fákat látták, hanem azt is, hogy az erdőgazdálkodás egy hosszabb folyamat része, amelyben az erdő jövőbeni állapotát is figyelembe kell venni. Megismerték a folyamatos erdőborítás célját, valamint azokat a terveket, amelyek ennek megvalósítását szolgálják. Közben az erdészek oldaláról is szükség volt szemléletváltásra. Nekik azt kellett megérteniük, hogy egy helyi lakos vagy természetjáró egészen más szemmel néz az erdőre, mint egy szakember. A kiránduló elsősorban a tájváltozását érzékeli, és természetes, hogy kérdései és aggodalmai vannak, amikor egy számára ismerős erdőrészlet átalakul. A közös munka egyik legfontosabb eredménye éppen ezért a bizalom kialakulása lett. 5 év alatt a korábbi szembenállást egyre inkább partneri kapcsolat váltotta fel. A civilek már nem feltétlenül azt feltételezik, hogy az erdészek célja a természet károsítása. Az erdőgazdálkodók pedig olyan helyi partnereket kaptak, akikkel a kérdéseket meg lehet beszélni. A balatonfüredi történet azért különösen érdekes, mert egy olyan problémára ad gyakorlati példát, amely sok más erdőben is felmerülhet. A természetjárók és a szakemberek gyakran ugyanazt az erdőt látják, mégis más következtetésre juthatnak abból, amit tapasztalnak. Egy laikus számára a kivágott fák az erdő elvesztését jelenthetik, miközben egy erdész egy hosszabb távú erdőkezelési folyamat egyik állomását látja bennük. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a civilek kérdései feleslegesek. A Bakonyerdő közlése szerint éppen a párbeszéd mutatta meg, hogy a társadalmi érzékenység és a szakszerű erdőgazdálkodás nem feltétlenül áll egymással szemben. A kritika egy jól működő együttműködés kiinduló pontja is lehet, ha a felek hajlandók egymást meghallgatni. A történetből az is kiderül, hogy az erdőgazdálkodás megítélésében sokat számít a személyes tapasztalat. Más erdőt lát az ember akkor, amikor egyedül sétál benne, és mást akkor, amikor egy erdésszel együtt járja végig ugyanazt a területet. A szakmai magyarázatok segíthetnek megérteni, hogy egy erdőrészlet kezelése milyen célokat szolgál, és miért lehet szükség bizonyos beavatkozásokra. A balatonfüredi példa ezért nem csak egy helyi ügy története. Azt is megmutatja, hogyan lehet egy természetvédelmi szempontból érzékeny kérdésben csökkenteni a bizalmatlanságot. Ehhez egyik oldalról nyitottság, a másikról kíváncsiság és a tények megismerésének szándéka szükséges. A Bakonyerdő szerint a cél nem az, hogy mindenki minden kérdésben ugyanúgy gondolkodjon. Sokkal fontosabb, hogy legyen lehetőség a párbeszédre, és a döntésekről a helyi közösség is megfelelő információkat kapjon. Az 5 év alatt kialakult partnerkapcsolat végül azt eredményezte, hogy a korábbi vitás helyzet helyett ma már közösen gondolkodnak az erdő jövőjéről. Ez pedig a Balaton térségében különösen fontos üzenet. A természetvédelme, az erdőgazdálkodás és a helyi közösségek érdekei nem szükségszerűen kizárják, hanem megfelelő párbeszéd mellett akár erősíthetik is egymást.

0: Újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Új balatoni hálózat alakult a 4 évszakos turizmusért. Új szakmai együttműködés jött létre a Balaton térségében. Keszthelyen hivatalosan megalakult a Balatoni Agroturisztikai Együttműködési Hálózat. A kezdeményezésben 15 balatoni települési önkormányzat és 6 meghatározó szakmai szervezet vesz részt. A szakmai koordinációt pedig a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, vagyis a MATE vállalja. A cél, hogy a térség turizmusát ne csak a nyári hónapokra építsék, hanem egész évben kínáljanak programokat és élményeket. Az együttműködés egyik fontos eleme az agrárium és a turizmus összekapcsolása. A hálózatban résztvevő szereplők azt szeretnék, hogy a helyben előállított termékek, a gazdaságok, a borászatok, a gasztronómiai értékek és a mezőgazdasági hagyományok nagyobb szerepet kapjanak a balatoni turisztikai kínálatban. A kezdeményezés mögött az a felismerés áll, hogy a Balaton turisztikai vonzereje jóval többet jelent a fürdésnél. A tó környékén olyan helyi értékek találhatók, amelyek tavasszal, ősszel vagy akár télen is érdekesek lehetnek a látogatók számára. Egy gazdaság meglátogatása, egy helyi termékeket bemutató program, egy borászati élmény vagy egy gasztronómiai rendezvény mind hozzájárulhat ahhoz, hogy a vendégek hosszabb ideig maradjanak a térségben. A MATE szerint az agroturizmus olyan terület, ahol a mezőgazdaság találkozik az élmény és szolgáltatás alapú turizmussal. Az egyetem 2024 őszén önálló agroturizmus tanszéket is létrehozott a Georgikon kampuszon. A mostani hálózat ennek a szakmai tudásnak a gyakorlati hasznosítását is szolgálhatja. Az együttműködésnek oktatási célja is van. A MATE azt szeretné, hogy a hallgatók ne csupán elméletben tanuljanak a turizmusról és az agráriumról, hanem valós térségi projektekben részt vehessenek. Ez segítheti a gyakorlatorientált felsőoktatást és a jövő szakembereinek képzését. A hálózat emellett kutatási és innovációs feladatokat is felvállal. A résztvevők szerint a térség fejlődéséhez szükség van olyan kutatásokra, amelyek feltárják a helyi adottságokat, a vendégek igényeit és a fenntartható turizmus lehetőségeit. Az így megszerzett tudás később konkrét fejlesztésekben is hasznosulhat. Egy közös hálózatban viszont összehangolhatóak lehetnek a programok, a marketing, a szakmai képzések és a helyi termékek bemutatására szolgáló kezdeményezések, és a térség egészére is kiterjedhetnek. A kezdeményezés a balatoni szezonalitás problémájára is választ keres. A nyári hónapokban a tó térsége megtelik vendégekkel, az év többi részében azonban jóval kisebb a turisztikai forgalom. Ha több őszi, téli és tavaszi élmény jelenik meg a kínálatban, az segítheti a szolgáltatókat abban, hogy hosszabb időszakban működjenek, és a helyi munkahelyek is stabilabbá váljanak. A helyi termékek előtérbe helyezése a gazdálkodók számára is új lehetőséget jelenthet. A látogatók közvetlenül is megismerhetik, hogyan készül egy adott élelmiszer, milyen hagyományok kapcsolódnak hozzá, és milyen tájhoz kötődik. Ez nem csak turisztikai élményt adhat, hanem növelheti a helyben előállított termékek értékét és ismertségét. A hálózat most még az együttműködés kezdetén jár. A keretmegállapodás azonban megteremtette azt a közös szakmai alapot, amelyre a következő időszak fejlesztései épülhetnek. A résztvevők célja, hogy a Balaton ne csupán nyári úti célként jelenjen meg, hanem egész évben vonzó, helyi értékekre építő térségként. A keszthelyi alakulás így nem egy új fesztivál vagy egyszeri rendezvény bejelentése volt, hanem egy hosszabb távú együttműködés kezdete. A kezdeményezés sikere azon múlik majd, hogy az önkormányzatok, a szakmai szervezetek, az egyetem és a helyi vállalkozások mennyire tudják közösen megvalósítani az elképzeléseket.

világbajnoki címet szerzett vitorlázásban. Történelmi magyar siker született az írországi Dublini öbölben rendezett ELCA 7-es vitorlázó világbajnokságon. A Balatonfüredi Yacht Club versenyzője, Vadnai Jonatán megszerezte az aranyérmet az olimpiai hajóosztályban. A 28 éves magyar sportoló ezzel nem csak saját pályafutása egyik legnagyobb sikerét érte el, hanem Magyarország első világbajnoki címét is megszerezte ebben a hajóosztályban. A világbajnokságon 142 versenyző indult, Vadnai pedig már a selejtezők során is az élmezőnyben teljesített. Az aranycsoportba a harmadik helyen jutott be, a verseny utolsó napját pedig az ötödik pozícióból kezdte. A végső sorrendről két éremfutam döntött, amelyekben a 10 legjobb versenyző mérte összetudását. Az első éremfutamban Vadnai a negyedik helyen ért célba. Ez akkor azt jelentette, hogy az összetett versenyben visszacsúszott a nyolcadik helyre. Az utolsó futamban azonban már nem hibázott. Megnyerte a versenyt, és ezzel 47 ponttal az összetett első helyére került. A hajrá azért is különleges, mert rendkívül szoros volt az élmezőny. Az ausztrál Matt Wern 48 ponttal ezüstérmes lett, a brit Michael Beckett pedig ugyanennyi ponttal bronzérmet szerzett. Vadnai előnye így mindössze egy pont volt, vagyis az utolsó futam eredménye döntő szerepet játszott a világbajnoki cím megszerzésében. A magyar versenyző győzelme azért is figyelemre méltó, mert az ELCA 7 a férfi vitorlázás egyik legfontosabb olimpiai hajóosztálya. A korábban lézer néven ismert hajóosztályban az állóképesség, a taktikai érzék és a gyors döntéshozatal egyaránt meghatározó. A versenyzők ugyanazon hajótípusban indulnak, ezért a sikerben különösen nagy szerepe van annak, hogy ki tudja a legjobban kihasználni a szelet, a hullámzást és a pályaváltozó körülményeit. Vadnai számára a mostani győzelem egy hosszabb folyamat eredménye. Korábban már olimpiai és világbajnoki negyedik helyet is szerzett, így évek óta a nemzetközi élmezőny tagja. A mostani aranyérem azonban új szintet jelent a pályafutásában. A Magyar ELCA Osztályszövetség szerint a sportoló az egész világbajnokság során stabilan az élmezőnyben versenyzett, majd az utolsó napon tudott igazán nagyot fordítani. A siker a Balatonfüredi Yacht Club számára is fontos, hiszen Vadnai Jonatán a klub színeiben versenyez. A Balatoni Egyesület számára ez újabb bizonyíték arra, hogy a Balaton környéki műhelyekből nemzetközi szinten is eredményes vitorlázók kerülhetnek ki. A tó adottságai, a klubokban folyó utánpótlás nevelés és a rendszeres hazai versenyek mind hozzájárulhatnak a magyar vitorlázás fejlődéséhez. A világbajnoki cím egyben azért is jelentős, mert Magyarország eddig nem tudott aranyérmet szerezni az ELCA 7 férfi világbajnokságán. Vadnai most ezt a hiányt pótolta, ráadásul egy olyan mezőnyben, amelyben olimpiai és korábbi világbajnoki cím birtokosai is rajthoz álltak. A győzelem után a magyar versenyző arról beszélt, hogy az utolsó napon nehéz körülmények között kellett újra felépítenie a versenyét, de hitt abban, hogy még nincs minden elveszve. A zárófutamban mutatott teljesítménye ezt igazolta. A történelmi világbajnoki cím nem csak egy újabb magyar sporteredmény. A Balatonfüredi Yacht Clubhoz kötődő Vadnai Jonatán sikere a balatoni vitorlázás számára is komoly presztízst jelent, és példát adhat a fiatal sportolóknak. Az üzenet egyszerű. A Balatonról indulva a világ legjobbjai közé is el lehet jutni.

Balaton lett Európa egyik legjobb családbarát úti célja. Jó hírt kapott a Balaton. A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards Best Family Destination in Europe, vagyis Európa legjobb családbarát úti célja díját. Az elismerés a Balaton turisztikai kínálatának nemzetközi visszaigazolása, és jelzi, hogy a térség egész évben kínál családoknak programokat. A díj különlegessége, hogy a Balatont nem egyszerűen nyári fürdőhelyként értékelték, hanem a régió teljes turisztikai kínálata számított. A Balatonról sokaknak még mindig a nyári vakáció, a strandolás és a napsütés jut eszébe. Az elmúlt években azonban egyre erősebb a törekvés, hogy a tó környéke egész évben vonzó legyen. A családok számára ma már számos lehetőség áll rendelkezésre. Nyáron a strandolás mellett a kiépített fürdőhelyek és a családbarát szolgáltatások teszik könnyebbé a pihenést, de a régió ennél jóval többet kínál. A Balaton környékén számos kirándulóhely, kerékpáros útvonal, állatpark, kalandpark, múzeum és látogatóközpont található. Sok olyan program is elérhető, amely rosszabb időben is megfelelő kikapcsolódást jelenthet. Tavasszal és ősszel a családi kirándulások is vonzóak lehetnek. Ilyenkor nincs akkora hőség, miközben a Balaton felvidék természete teljesen más arcát mutatja. A gyerekek számára a tanösvények és erdei útvonalak is érdekesek lehetnek. A kulturális kínálat szintén fontos része a családbarát turizmusnak. A történelmi települések, kastélyok, múzeumok és kiállítóhelyek esős időben is alternatívát kínálnak. A Visit Balaton 365 szerint ez a sokféleség a térség egyik legfontosabb erőssége. A cél, hogy a Balaton 4 évszakos családi élménytér legyen, ahol a természet, a kultúra, az aktív kikapcsolódás és a turisztikai szolgáltatások egész évben elérhetők. A nemzetközi díj mögött nem egyetlen strand vagy település sikere áll. A Balaton több településből és szolgáltatóból álló régió, ahol a szálláshelyek, éttermek, strandok, múzeumok és programgazdák együtt alakítják a családbarát kínálatot. Egy család ugyanis nem feltétlenül csak strandolni érkezik. A szülők pihenni, a gyerekek élményeket keresnek, miközben együtt kirándulhatnak. Ha mindezt egyetlen térségen belül megkapják, nagyobb eséllyel maradnak hosszabb ideig, és más évszakban is visszatérhetnek. A 4 évszakos turizmus csökkentheti a nyári szezon dominanciáját. Ha tavasszal, ősszel és télen is érkeznek vendégek, az a helyi szolgáltatók számára kiszámíthatóbb működést jelenthet, és több vállalkozás egész éves nyitvatartását is segítheti. A Visit Balaton 365 több mint 3000 szolgáltató együttműködését fogja össze. A díj nem jelenti azt, hogy a Balaton turisztikai kínálata minden szempontból tökéletes. Inkább fontos visszajelzés arról, hogy a térség jó irányba halad, és nemzetközi szinten is versenyképes lehet a családokért folyó turisztikai versenyben. A következő években fontos lehet a természetbarát programok, a kerékpározás és a kulturális fejlesztések támogatása. A Balaton így nem csak strand és nyári vakáció lehet, hanem kirándulóhely, kulturális tér, sportolási lehetőség, gasztronómiai úti cél és családi élmények sokaságának helyszíne. Akció lehet, hanem kirándulóhely, kulturális tér, sportolási lehetőség, gasztronómiai úti cél és családi élmények sokaságának helyszíne. A 2026-os International

Hey. Mindenhol ott vagy a fejemben, a kávét, a teát, ahogy szeretted, ahogy fáztál a legnagyobb melegben. Mikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród, lehetnék egy percig még érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a fel.

10 részes olasz tévésorozat mutatja be a Balaton sokszínűségét. Újabb nemzetközi figyelmet kapott a Balaton. Az olasz Marco Polo tévéstábja 2026 nyarán 10 napon keresztül forgatott a tó térségében. A munkában egy 10 részes utazási dokumentumfilmsorozat anyagait készítették el, amelyben a Balaton nem csak mint nyári fürdőhely jelenik meg, hanem turisztikai, kulturális, gasztronómiai és természeti értékeit is bemutatják. A készülő sorozat címe Andata e Ritorno, vagyis Oda-vissza. A forgatást a Visit Balaton 365 támogatta, az olasz stáb pedig Tommaso Teruzzi filmrendező vezetésével járta végig a régiót. A készítők célja az volt, hogy a Balatont a nemzetközi közönség számára több oldaláról is megmutassák. A programban ezért nem kizárólag a tóparti települések látványosságai szerepeltek, hanem olyan helyi értékek is, amelyek egy külföldi utazó számára különleges élményt jelenthetnek. A forgatás több ismert balatoni helyszínt is érintett. A stáb járt Tihanyban, Siófokon, Hévízen, Keszthelyen, Badacsonyban, a Káli-medencében és Balatonfüreden, valamint Veszprémben is. Ez azt jelenti, hogy a készülő sorozat nem egyetlen balatoni városra vagy egyetlen turisztikai célcsoportra koncentrál, hanem az egész régió sokszínűségét próbálja meg bemutatni. A műsorban a balatoni tájak mellett várhatóan a térség termál és wellness lehetőségei, gasztronómiája, borkultúrája, kulturális öröksége és kerékpáros lehetőségei is helyet kapnak. Ez azért lényeges, mert a Balatonról külföldön még mindig sokan elsősorban a nyári strandszezont és a vízparti pihenést ismerik. A készítők viszont egy

ennél jóval összetettebb képet szeretnének kialakítani. A Balaton turisztikai szempontból egyre inkább egész éves úti célként jelenik meg. A nyári hónapok mellett az utószezon és a tavaszi időszak is kínál olyan programokat, amelyek miatt érdemes felkeresni a térséget. A készülő olasz sorozat ebben fontos szerepet tölthet be, hiszen olyan közönséghez juttathatja el a balatoni turisztikai kínálatot, amely korábban kevésbé ismerte Magyarország legnagyobb tavát. A nemzetközi televíziós megjelenés a helyi szolgáltatók számára is lehetőséget jelenthet. Ha egy külföldi néző egy műsorban látja Tihany panorámáját, a badacsonyi szőlőhegyeket, egy balatoni étterem kínálatát, vagy a környék kulturális értékeit, könnyebben alakulhat ki benne érdeklődés egy későbbi utazás iránt. Egy dokumentumfilm ezért közvetetten a térség turizmusára is hatással lehet. A forgatás során nem csak látványos helyszíneket kerestek, hanem olyan történeteket és élményeket is, amelyek megmutatják a Balaton mindennapi életét. A gasztronómia például nem pusztán éttermeket jelenthet, hanem helyi termelőket, borászatokat és olyan élelmiszereket is, amelyek szorosan kapcsolódnak a régióhoz. Ugyanez igaz a kulturális örökségre, ahol a történelmi települések, épületek és helyi hagyományok kerülhetnek előtérbe. Ez újabb lehetőséget teremt arra, hogy a Balaton nemzetközi televíziós közönség előtt is megjelenjen. A projekt azért is figyelemre méltó, mert a Balaton bemutatása ezúttal nem magyar szemszögből készül. Egy külföldi stáb választja ki, mit tart érdekesnek, különlegesnek vagy bemutatásra érdemesnek a régióban. Ez visszajelzést is adhat arról, hogy mely balatoni értékek lehetnek igazán vonzóak egy nemzetközi közönség számára. A 10 részes sorozat tehát nem egy egyszerű úti filmnek készül. A forgatási helyszínek és a bemutatni kívánt témák alapján egy olyan összetett Balatonkép rajzolódhat ki, amelyben a természet, a kultúra, a bor, a gasztronómia, az aktív kikapcsolódás és a wellness egyszerre jelenik meg. A készítők az elkészült felvételekből állítják össze azt a 10 részt, amely remélhetőleg sok olasz néző számára teszi majd ismerté a magyar tenger különleges világát.

0: még megismersz.
1: Éjszakai kutatással védik a ritka harisokat a Nagyberegben. Különleges természetvédelmi felmérést végeztek a Balaton közelében található Nagyberegben. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság munkatársai éjszakai megfigyelésekkel, hang alapján és hőkamerás technológiával keresték a ritka harisokat. A cél nem egyszerűen az volt, hogy megszámolják a madarakat, hanem az is, hogy minél pontosabban megismerjék a költőhelyeket és megvédjék a fészkeket a veszélyektől. A haris az egyik legtitokzatosabb hazai madárfaj. Megfigyelése még gyakorlott madarászok számára sem könnyű, mert a madár ideje nagy részét sűrű és magas növényzet között tölti. Ritkán repül fel, ezért gyakran csak jellegzetes hangja alapján lehet észlelni. Magyarországon jelenleg mintegy 500 és 2000 közöttire becsülik a költőpárok számát. A faj elsősorban üderéteken, magas növényzetű területeken és mocsárréteken él. A Nagyberegben már évtizedek óta tudják a szakemberek, hogy bizonyos területeken rendszeresen költenek harisok. A pontos felmérés és különösen a fészkek folyamatos követése azonban eddig nehéz feladat volt. Idén ezért a természetvédelmi őrök és egy civil segítő különleges éjszakai megfigyeléseket indítottak. A munka egyik alapja az volt, hogy a haris hangját használják a madarak helyének meghatározására. Ez azért működőképes módszer, mert a hímharisok jellegzetes hangja messziről is jól felismerhető. A kutatók így a sötétben is követni tudták, mely területeken aktívak a madarak. A hang alapján kijelölt helyszíneken ezután további megfigyeléseket végeztek, és hőkamerát is alkalmaztak. A hőkamera segítségével a sűrű növényzetben mozgó állatok jelenlétét is könnyebb lehetett észlelni. A felmérésnek azért van különösen nagy jelentősége, mert a harisfészkei könnyen veszélybe kerülhetnek a kaszálások során. A magas füvű, gazdag növényzetű rétek ugyanis egyben fontos gazdálkodási területek is. Ha a fészket vagy a fiókákat nem ismerik a területen dolgozók, a munkálatok súlyosan károsíthatják a költést. A pontos helyismeret ezért közvetlen természetvédelmi segítséget jelent. A szakemberek célja, hogy a megtalált fészkeket és költőhelyeket a lehető legjobban megóvják. Ez bizonyos esetekben azt is jelentheti, hogy a kaszálási munkák időzítésén vagy módján változtatni kell. Így a természetvédelmi szempontokat össze lehet hangolni a terület gazdasági használatával. A Nagybereg különösen értékes élőhely a haris számára. A nagy kiterjedésű gyepek, nedvesebb rétek és változatos növényzet megfelelő feltételeket teremthetnek a faj számára. A madár jelenléte ugyanakkor azt is jelzi, hogy az adott élőhely még képes olyan természetes állapotokat biztosítani, amelyekre egy érzékeny, rejtőzködő fajnak szüksége van. A kutatás azért is fontos, mert a természetvédők számára nem elegendő egy-egy példány alkalmi megfigyelése. Hosszabb távon azt szeretnék tudni, hogy ugyanazokon a területeken évről évre megjelennek-e a madarak, mely részeket választják költésre, és milyen körülmények között sikeres a fióka nevelés. Az ilyen adatok alapján pontosabban lehet megtervezni a terület kezelését és a veszélyeztető tényezők csökkentését. A nagybereki felmérés így egyszerre jelent tudományos és természetvédelmi munkát. A hang alapján történő keresés, a hőkamerás megfigyelés és az éjszakai terepbejárás együtt olyan információkat adhat, amelyek korábban sokkal nehezebben voltak megszerezhetők. A haris védelme egyben arra is rámutat, hogy a Balaton térségének természeti értékei nem kizárólag magán a tavon találhatók. A környező berkek, rétek, mocsaras területek és gyepek ugyanilyen fontos részei a térség élővilágának. Ezek megőrzése ezért nem csak egy ritka madárfaj miatt lényeges, hanem azért is, mert összetett, természetes élőhelyeket tartanak fenn. A Nagyberegben végzett munka egyik legfontosabb üzenete éppen ez. A természetvédelemben ma már nem csak a hagyományos terepi megfigyeléseknek van szerepük. A modern technika, például a hőkamera és a célzott hangfelmérés egy lepontosabb képet adhat a rejtett életmódú fajokról. A haris esetében ez azért különösen értékes, mert egy olyan madárról van szó, amelyet sokszor könnyebb meghallani, mint meglátni.
2: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Megkezdődött a 99 lakásos Fonyódi The View építése. Hivatalosan is megkezdődött egy nagy visszhangot kiváltó balatoni beruházás kivitelezése Fonyódon. A The View by Cordia nevű, közvetlenül a Balatonpart közelében megvalósuló prémium lakópark építésénél megjelentek a munkagépek, a beruházási területet pedig elkerítették. A fejlesztés 99 lakás kialakítását jelenti, és már korábban is komoly helyi, illetve civil vitákat váltott ki. A beruházó Cordia szerint a projekt engedélyezése a hatályos jogszabályok és a helyi előírások betartásával történt. A vállalat korábbi tájékoztatása alapján a telket 2018-ban vásárolták meg, és állításuk szerint a beruházás előkészítésekor nem történt olyan szabályozási tervmódosítás, amely kifejezetten a projekt kedvéért változtatta volna meg az ingatlan beépíthetőségét. A The View Fonyód egyik utolsó, beépítetlenként számon tartott partszakaszán valósul meg. Éppen ezért a beruházás körül hosszabb ideje vita zajlik arról, milyen hatással lehet az építkezés a balatoni tájra, a helyiek életére és a tópart használatára. Civil szervezetek korábban tiltakozásokat is szerveztek, és azt hangsúlyozták, hogy a Balatonpart közösségi hozzáférhetősége és a természeti értékek védelme elsődleges szempont. A Cordia ezzel szemben azt közölte, hogy a Balaton partjának mintegy 10-12 méteres sávja továbbra is közterület marad, tehát a part szabadon megközelíthető lesz. A beruházó szerint a fejlesztéshez kapcsolódóan közműfejlesztéseket is elvégeznek, és a környező utca átépítésére is sor kerül. A cég álláspontja szerint egy lakóépület várható forgalma kisebb lehet, mint egy hasonló méretű szállodáé. A projekt 99 lakása miatt a beruházás nem csak építészeti, hanem helyi közösségi szempontból is jelentős. Egy ekkora fejlesztés hatással lehet a környék ingatlan piacára, a szolgáltatások iránti keresletre, a parkolási igényekre, és általában arra is, hogy miként változik egy település partszakaszának használata. A Fonyódi beruházás előzményeihez tartozik, hogy 2026 tavaszán a projekt körül ismét felerősödtek a viták. A helyiek egy része demonstrációkon tiltakozott, miközben a beruházó már akkor szeptemberi munkakezdéssel számolt. Ez a határidő megvalósult, és 2026 őszén megkezdődött a kivitelezés. A fejlesztés egyik érdekes részlete, hogy a projektet 2025-ben az év közönségkedvenc lakóparkja címmel díjazták. A Cordia saját bemutatása szerint a lakópark minden lakásából balatoni és badacsonyi panoráma nyílhat, az épületben pedig közösségi terek, játszótér, kerékpártároló és zárt belső kert is helyet kap. A kivitelezés megkezdése azonban nem jelenti azt, hogy a korábbi társadalmi vita lezárult. A beruházással kapcsolatos álláspontok továbbra is eltérnek. A támogatók a fejlesztésből származó új lakásokat, a korszerű épületet és az ingatlanpiaci lehetőségeket emelik ki, míg az ellenzők elsősorban a partszakasz beépítését, a tájváltozását és a közösségi érdekeket tartják aggályosnak. A következő időszakban ezért az lesz érdekes, hogyan halad az építkezés, milyen ütemben készül el az épület, és a gyakorlatban hogyan valósul meg a beruházó által ígért partközeli közterület használhatósága. A helyiek számára fontos, hogy az építkezés alatt csökkenjen a zaj és a por. A partmenti beruházásoknál nem csak a kész épület fontos. A Fonyódi történet jól mutatja, hogy a balatoni településeken az ingatlan fejlesztések nem pusztán gazdasági kérdések. A tópart egyszerre turisztikai erőforrás, természeti érték és a helyi közösségek fontos élettere. Ezért minden nagyobb beruházásnál az építkezés ténye mellett legalább ilyen fontos az is, hogy milyen környezetet és használati lehetőségeket hagy maga után.

0: Közel 1200 sérülést láttak el a vöröskeresztes önkéntesek a balatoni strandokon. A 2026-os nyári szezon összesítése szerint csaknem 1200 alkalommal kellett beavatkozniuk a vöröskeresztes önkénteseknek, azaz a balatoni elsősegélynyújtó szolgálatnak a Balaton déli partján. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt közös programjában 135, 16 és 30 év közötti fiatal vett részt. 10 déli parti strandon biztosítottak elsősegélyt a nyaralóknak. A végleges adatok szerint a két hónapos szezonban összesen 1198 sérülést láttak el. A legtöbb eset szerencsére nem volt súlyos. Gyakoriak voltak a kisebb vágások és horzsolások, amelyek közül több a parton vagy a sekélyvízben történt. Sok munkát adtak a rovarcsípések is. Emellett a hosszú ideig tartó nyári kánikula miatt hőkimerüléssel és napszúrással is találkoztak az önkéntesek. A szolgálat azonban nem csupán a kisebb sérülések ellátására alkalmas. A fiatal elsősegélynyújtók szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, és ha komolyabb probléma merül fel, azonnal értesítik a mentőket. A nyáron erre 19 alkalommal volt szükség. A beszámoló szerint leggyakrabban ájulás, illetve heveny allergiás reakció miatt kellett mentőt hívni. A balatoni szolgálat csaknem két hónapon keresztül működött. A fiatal önkéntesek nem csak szakmai ismereteket alkalmaztak a gyakorlatban, hanem olyan tapasztalatokat is szerezhettek, amelyek a későbbi tanulmányaik és munkájuk során is hasznosak lehetnek. A Magyar Vöröskereszt főigazgatója szerint a program egyik különlegessége éppen az, hogy a résztvevők másoknak segítve tanulják meg a felelősségvállalást és a gyors helyzetfelismerést. A kezdeményezés nem új keletű. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat már 19. szezonját teljesítette, és az elmúlt közel két évtizedben összesen 57.087 sérülést láttak el a képzett vöröskeresztes fiatalok a balatoni strandokon. Ez több mint 50.000 olyan esetet jelent, amikor valaki a nyaralás alatt azonnali segítséget kapott egy képzett önkéntestől. A szezon tapasztalatai arra is felhívják a figyelmet, hogy a balatoni strandolás során nem csak a vízben történhetnek kisebb-nagyobb balesetek. A forró időjárás önmagában is megterhelheti a szervezetet. A hőkimerülés és a napszúrás megelőzésében ezért sokat számíthat a rendszeres folyadékfogyasztás, az árnyék keresése, valamint az, hogy a nagy melegben lehetőleg ne töltsünk hosszú időt közvetlenül a tűzőnapon. A rovarcsípések esetében szintén érdemes figyelni a tünetekre. Egy enyhe helyi reakció általában nem okoz komoly problémát, azonban erős duzzanat, nehéz légzés vagy rosszul lét esetén gyorsan orvosi segítségre lehet szükség. Az idei szezonban többször éppen ilyen helyzetek miatt kellett a strandokon dolgozó önkénteseknek komolyabban beavatkozniuk. A Magyar Vöröskereszt szerint a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat egyik legfontosabb értéke, hogy a segítség közvetlenül ott érhető el, ahol a legtöbb ember tartózkodik. Egy strandoló számára sokszor néhány perc is számíthat, különösen akkor, ha valaki hirtelen rosszul lesz, vagy allergiás reakció alakul ki nála. A szezon számai azt mutatják, hogy komoly szükség volt a szolgálat munkájára. A csaknem 1200 ellátott eset és a 19 mentő hívás azt jelzi, hogy a balatoni strandokon az elsősegélynyújtók jelenléte nem csupán kényelmi szolgáltatás, hanem fontos biztonsági segítség.
1: Élni, tudni kell!
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
1: Balaton Rádió.
2: Élj a mának!

Új balatoni kedvencek kerültek a Best of Balaton 2026-os listájára. Újabb balatoni helyek, emberek, élmények és történetek kerültek be a Best of Balaton 2026-os ajánlásai közé. A válogatás újdonságait a Balaton ünnepe eseményen, a Strandfesztiválon mutatták be a közönségnek és a sajtónak. A Best of Balaton nem hagyományos rangsor. Személyes ajánlásokon keresztül mutatja meg, milyen sokféle élményt kínál a Balaton, különös figyelemmel a kisebb, kevésbé ismert helyekre és kezdeményezésekre. 2026-ban a korábbi nagykövetek mellett a Balatonkerekasztal tagjai, korábbi ajánlottak, vállalkozások és szervezetek képviselői, valamint a kurátorok is tehettek ajánlásokat. Az idei szakmai partner a Visit Balaton 365, amely a Balaton egész éves turisztikai vonzerejének erősítésén dolgozik. A friss listán több gasztronómiai hely is szerepel. Balatonfüreden bekerült az Arácsi Cukrászda és a Pazár Café Company, Siófokon pedig a Martin's Bread kézműves pékség és a Város víztornya. A borászatokat az Androzsics birtok és a Nivegy közösségi bormárka képviseli. Badacsony térségéből a Szent György hegy hajnalik program is bekerült. A válogatásban megtalálható a Balaton Lellei Mimi étterem, a Fonyódi MOU fagyi bár és speciality café, valamint a Zamárdi paprika csárda és tölgyfa étterem és pub is. Nem csak vendéglátóhelyek kaptak helyet a listán. Kulturális élményként szerepel József Attila Balatonszárszói utolsó sétája, valamint a Tihanyban, Veszprémben és Szigligeten található Kolotkó miniszobrok. Az aktív kikapcsolódást keresők számára a Kőröshegyi csertető, a négy évszak bringatúrák és a Balatonból busz lehet érdekes. Utóbbi különlegessége, hogy egy 1984-es DAV busszal maga az utazás is az élmény része. Az idei ajánlások egyik fontos üzenete, hogy a Balaton nem csak nyáron érdekes. A válogatásban őszi, téli és tavaszi élmények is szerepelnek, például a befagyott Balatonon való korcsolyázás. A gasztronómiai kezdeményezések, köztük a Balaton fagyia, az év strandétele és a Balaton sütije szintén azt mutatják, hogy a térség egész évben kínál különleges programokat. A Best of Balaton célja tehát nem egyszerűen a legnépszerűbb helyek felsorolása. Inkább személyes útmutató, amely arra ösztönöz, hogy a strandokon túl is fedezzük fel a tó környékének borászatait, éttermeit, kirándulóhelyeit, kulturális értékeit és különleges történeteit. A kezdeményezők szerint az ilyen ajánlások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Balaton turisztikai kínálata kiegyensúlyozottabb legyen, és ne kizárólag a júliusi és augusztusi főszezonban vonzza a látogatókat. A cél, hogy a tó térsége egész évben élő, sokszínű úti célként jelenjen meg. A lista így egyszerre mutatja be a hagyományokat és az új balatoni kezdeményezéseket.

0: Egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Rekordot döntött a 20. NN Ultra Balaton. A 20. NN Ultra Balatont rendezték meg 2026-ban, amely minden korábbi létszámrekordot megdöntött. A Balatont egy körben megkerülő 209 kilométeres versenyre több mint 35 ezer nevező érkezett. A jubileumi esemény nem csak a résztvevők számában volt kiemelkedő, a szervezők szerint több mint 1000 fős stáb dolgozott a lebonyolításon, az útvonal pedig több mint 50 balatoni települést érintett. A versenyközpontja Balatonfüred volt, innen indultak és ide érkeztek vissza a különböző kategóriák résztvevői. Az esemény egyik legnagyobb kihívását természetesen az egyéni ultrafutás jelentette. Idén 433 versenyző vállalta, hogy teljes egészében egyedül teljesíti a tó körüli 209 kilométeres távot. Ez a szám szintén rekordot jelentett. A férfi egyéni versenyben Bódis Tamás győzött, ráadásul 15 óra, 44 perc, 45 másodperces idővel új pályacsúcsot állított fel. A második helyen a szlovák Mihály Sula végzett, a harmadik pedig Váradi Bence lett.